0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a Pátria Rádió szombati közéleti műsorának hallgatóit 2026. augusztus 1-én Boglárka napján. A mai műsorban szó lesz az MCC Felvidékről, a Tisza párt államfő jelöléséről, illetve arról, milyen hatással van a klímaváltozás a szlovákiai barlangokra. A részletes tartalom előtt jöjjenek a legfrissebb információk. A hírszerkesztő Kis Balázs.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Olaszország ideiglenesen visszaállítja az ellenőrzéseket a Spanyolországból érkezőknek. Magyarországon súlyos energiaválságtól tartanak a Duna alacsony vízállása miatt. Hétvégén is folytatódik a hőhullám, 34-39 fokot mérhetünk. Jönnek a részletek. A közegészségügyi hivatal arra figyelmeztet, hogy a kánikulában fontos a rendszeres ivás még akkor is, ha nem vagyunk szomjasak. Korlátozni kell a fizikai aktivitást, kerülni kell a közvetlen napfényt és ajánlott minél kevesebb időt a szabadban tölteni. A hőségben ajánlott könnyű ételeket fogyasztani, szellős ruhát, fejfedőt és napszemüveget viselni, valamint fényvédőkrémet használni. A gyerekeket és a házi állatokat tilos közvetlenül a nap vagy parkolóautókban hagyni. Ha valaki rosszul érzi magát, kérjen segítséget. A magas hőmérséklet és az aszály jelentősen növeli a tüzek kialakulásának veszélyét. Olaszország egy hónapra felfüggeszti a schengeni szabad mozgás szabályainak alkalmazását a Spanyolországból érkező utazók esetében. Az intézkedés hátterében a spanyolországi Ceutában kialakult migrációs helyzet áll. Bár a két ország között nincs szárazföldi határ, a repülővel vagy hajóval érkezőknek ismét fel kell mutatniuk úti okmányaikat. Az olasz hatóságok elsősorban a Spanyolországból érkező nem uniós állampolgárok célzott ellenőrzését végzik majd, hogy megállapítsák, rendelkeznek-e az Európai Unión belüli utazáshoz szükséges okmányokkal. Spanyolország kizárása a schengeni övezetből nem oldja meg a jelenlegi migrációs krízist a ceutai autonóm térségben. Szlovákia készen áll rendőröket és technikát küldeni az országba a külső határok védelmének bebiztosítása érdekében, nyilatkozta Robert Fico a közösségi hálón. Furcsa érzés látni némely tagállam és uniós vezető képmutatását, akik még pár éve a szabályokhoz való laza hozzáállásukkal engedték, hogy illegális migránsok óriási mennyiségben jussanak az unió területére, komoly válsághelyzetet okozva ezzel, jelentette ki a kormányfő. A marokkói oldalról az elmúlt napokban mintegy 60 ezer ember jutott be a spanyol fennhatóság alatt álló Ceutába. A belügyminisztérium közlése szerint naponta érik kibertámadási kísérletek és más rosszindulatú tevékenységek a tárca informatikai rendszereit, amelyek külföldi szereplőktől származnak. A minisztérium a növekvő számú kibertámadások miatt nyilvános tájékoztatást adott ki a kiberbiztonsági helyzetről, célja, hogy tájékoztassa a lakosságot az informatikai rendszerek védelmében tett intézkedésekről, és megelőzze a találgatások, illetve a megerősítetten információk terjedését. Súlyos energiaválság fenyegeti Magyarországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. Elmondása szerint a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű jelenleg is csak a kapacitása felével működik, és ha a folyó vízszintje tovább csökken, akár már a jövő hét elején teljesen le kell állítani az erőművet. A kormányfő szerint az ország az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energetikai válságának küszöbén áll.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, a déli ország részben ma is vörös riasztás van érvényben a rendkívüli forróság miatt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, a gyenge déli szél nyugaton a késő délutáni órákban északira fordul, zivatarok környezetében a szél átmenetileg megélénkülhet, megerősödhet, enyhülés még a jövő hét elején sem várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban az SMP hídon a híd dilatációs szerkezeteit javítják, Ligetfalu felé haladva az egyik sávot lezárták, emiatt ezen a szakaszon lassabb haladásra kell számítani. Radar méri a sebességet a D1-es keleti szakaszán, Kassa után Eperjes felé. A hőségben vezessenek fokozott figyelemmel, jó utat kívánunk!
3: Zöld hullám 0800 900 800
4: Sport. Zsigárdi László.
5: A hétvégén a második forduló mérkőzéseit rendezik az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A párosítás szombaton 18 órától Slovan Podbrezová, Skalica Ruzsomberok, 20 óra 30 perctől Košice Trencsín. Vasárnap 17 órától Dac Banská Bystrica, Michalovce Žilina, 19 órától pedig Komárno Trnava. Egy hét múlva elmarad az élvonalbeli labdarúgó bajnokság, harmadik fordulójában a Košice Dac és a Trencsín Slovan mérkőzés. A dunaszerdehelyiek és a címvédő pozsonyiak is a nemzetközi kupa szereplés miatt kérték a halasztást. A második labdarúgó liga második felvonásának pénteki eredményei Liptovszki Mikulás Galanta 2-0 és Zsiar Povaszká Bystrica 2-1. A további műsor ma 17 órától Samorin Humenné, Zvolen Prešov, 19 órától Zlaté Moravce, Lehotapot Vtáčnikom. Holnap 10.30-tól Malzsenice Slovan B és Petržalka Bicsa. Az Inter Žilina B meccset hétfőn 17 órától játsszák. A Kisvárda 2-0-ra nyert Felcsúton, a labdarúgó NB1 második fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. A további párosítás szombaton 19.30-tól Honvéd MTK, vasárnap 15.45-től Újpest Debrecen, 18 órától Győr Nyíregyháza, 20.15-től Ferencváros Vasas, hétfőn 18.30-tól pedig Zalaegerszeg Paks. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A 31 éves játékos 88 alkalommal viselte eddig a címeres mezt, alapembere volt a 2016-os, a 2021-es és a 2024-es magyar EB csapatnak is. Egy tegnapi eredmény a Cseh futballligából, Sparta Zlín 3-1. A spanyol Santiago Denia Sánchez lett a cseh labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, aki a sikertelen VB szereplés után lemondott, Miroslav Koubeket váltja a kispadon. Az 52 éves edző legnagyobb sikerét a 2024-es párizsi olimpián érte el, amelyen aranyérmet nyert a spanyol együttessel. Sajtóértesülés szerint a Real Madrid labdarúgó csapata végső ajánlatot tett Vinicius Juniornak a szerződés hosszabbítást illetően. A klub álláspontja egyértelmű, vagy elfogadja a brazil támadó a felkínált feltételeket, vagy a madridiak még ezen a nyáron megfontolják az értékesítését. Lezárult Mihajlo Mudrik doppingügye. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség és az Angol Labdarúgó Szövetség megállapodásának eredményeként a Chelsea ukrán szélsője azonnali hatállyal ismét pályára léphet. A 22 éves hóborzalán a felnőtt, valamint az U23-as korosztályban is bronzérmes lett a triatlonosok sprinttávú Európa-bajnokságán a lengyelországi Eiblákban. A nőknél Horváth Karolina a 8. helyen ért célba. Lukás Kubis a 2. helyen végzett a dán országúti kerékpáros körverseny 3. útszakaszán. Ezúttal is a belga Wout van Aert nyert. Összetettben is Aert vezet, Kubis a 2. Az 53 kg-os súlycsoportban szereplő Zsitovoz Mária bronzérmet szerzett a Bakuban zajló ifjúsági birkózó világbajnokságon. Pétervári Molnár Bendegúz időeredménnyel a férfi egypár ma délelőtti elődöntőjébe jutott az evezősök Varezében zajló Európa-bajnokságán, miután pénteki előfutamában a 3. helyen zárt.
1: Kedves hallgatóink, ahogy már megszokhatták, a szombati reggeli első óráját az elmúlt napok legfontosabb belpolitikai eseményeinek összegzésével kezdjük, majd vidéki tudósítóink számolnak be a magyar lakta régiók híreiről. 8 óra után Kiszeli Zoltán politológust kérdezzük arról, ki lehet Magyarország új köztársasági elnöke, és miért hiányzott Orbán Viktor Tusnád fürdői beszédéből az önkritika. Műsorunk utolsó órájában Pomichál Krisztián, az MCC Dunaszerdahelyi központjának igazgatója nyilatkozik az intézet bizonytalan jövőjéről, majd Gál Lajos ismert rimaszombati barlangász beszél a klímaváltozás barlangjainkra gyakorolt hatásairól. A zenei szerkesztő Puha József és a hangmérnök Kovács János nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, heti belpolitikai hírösszefoglalónk következik Mezőszállási Márk szerkesztésében.
1: Hétfő.
2: Július 27-e. Peter Pellegrini köztársasági elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására hétfőn Kínába, Pekingbe érkezett.
3: Szlovákia függetlenné válása óta ez mindössze az 5. államfői vizit a távol-keleti országban, egyúttal az első szlovák elnöki látogatás az elmúlt 16 évben. Peter Pellegrini a háromnapos állami látogatása során a legfelsőbb kínai vezetéssel egyeztet Xi Jinping kínai elnökkel a kétoldalú kapcsolatokról és globális témákról. Li Qiang miniszterelnökkel a gazdasági együttműködés részlet a szlovák és a kínai kormányzat között. Cao Löcsivel, az országos népi gyűlés elnökével a parlamenti szintű kapcsolatokról a jogalkotás területén. A megbeszélések középpontjában a magas hozzáadott értékű kínai beruházások Szlovákiába vonzása, valamint a szlovák vállalatok kínai piacra jutásának segítése áll a gazdasági partnerség keretében. Kiemelt téma lesz az Európai Unió és Kína közötti gazdasági politikai viszonyrendszer, valamint a kétoldalú diplomáciai partnerség megerősítése a külügyi tárgyalások során. A kínai és szlovák államfő egyeztetnek az aktuális nemzetközi konfliktusokról és azok nemzetközi joggal összhangban lévő békés rendezési lehetőségeiről a globális stabilitás érdekében.
2: Robert Fico szlovák miniszterelnök kijelentette, hogy a hatályos alkotmány alapján Szlovákiában nem lehet bejegyezni az anyakönyvbe a külföldön kötött azonos nemű házasságokat sem. Hangsúlyozta, hogy az alkotmány a házasságot egy férfi és egy nő egyedülálló kapcsolatának tekinti. Az ügy előzménye, hogy a legfőbb ügyész kifogásolta a belügyminisztérium késlekedését az ilyen kérelmek elbírálásában. A tárca ugyanakkor közölte, a jelenlegi jogszabályok nem adnak lehetőséget az ilyen házasságok elismerésére.
1: Kedd.
2: Július 28-a. Kedden folytatódott Peter Pellegrini államfő és a kínai elnök találkozója Pekingben. Xi Jinping arra szólította fel szlovák kollégáját, hogy Szlovákia segítse az EU-val való kínai kapcsolatok fejlesztését.
3: Peter Pellegrini kulcsfontosságú tárgyalásokat folytatott Pekingben Xi Jinping kínai elnökkel, aki a mai megbeszélések során reményét fejezte ki, hogy Szlovákia konstruktív szerepet játszik majd az Európai Unió és Kína közötti kapcsolatok fejlesztésében. Az új Kína nevű állami hírügynökség jelentése szerint a kínai elnök hangsúlyozta, a kulcs az egyenrangú párbeszéd és a közös érdekek keresése, miközben tiszteletben tartják a különböző álláspontokat. Xi Jinping egyúttal kiemelte, hogy Kína tovább kívánja fejleszteni a stratégiai partnerséget Szlovákiával, amely elmondása szerint 2024-ben magasabb szintre lépett. Az együttműködést a tiszta energia, a digitális gazdaság, a robotika és a mesterséges intelligencia területére is ki akarják terjeszteni. Pellegrini méltatta Kína gazdasági fejlődését és megerősítette, hogy Szlovákia továbbra is támogatja az egy Kína elvet. A hírügynökség szerint mindkét államfő állást foglalta a multilateralizmus támogatása, az ENSZ alapokmányának betartása, valamint a mesterséges intelligencia irányítása és szabályozása terén megvalósuló nemzetközi együttműködés erősítése mellett. A szlovák államfő meghívta Xi Jinpinget Szlovákiába. A látogatásra jövőre kerülhetne sor a kínai államfő európai körútjának keretében. Pellegrini ugyanakkor felhívta a figyelmet a negatív kereskedelmi mérlegre. Kínából többet importálunk, mint amennyit oda exportálunk. A tárgyaláson ezért jobb és igazságosabb hozzáférést kért a szlovák vállalatok számára a kínai piachoz.
4: Pána prezidenta o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh, aby sme tak mohli znižovať to negatívne obchodné saldo.
3: Az államfők érintették az oktatási és kutatási intézmények közötti együttműködés intenzívebbé tételének kérdését is. Peter Pellegrini és Xi Jinping egyetértettek abban, hogy a jelenlegi fegyveres konfliktusok egyikében sem látnak katonai megoldást.
2: Az eperjesi új katonai kórház építése a tervek szerint folytatódik, és a korábbi műszaki problémák ellenére a beruházás várhatóan nem csúszik, jelentette ki Robert Fico miniszterelnök az építkezésen tett látogatásán. A beruházást korábban mintegy 8 héttel lassították a tartószerkezetnél feltárt műszaki problémák. A kivitelezők összesen 38 betonoszlopot teljesen eltávolítottak és újjáépítettek, további elemeket pedig helyben javítottak. A hiba a beton nem megfelelő technológiai feldolgozásából adódott. A munkálatokon naponta mintegy 250 ember dolgozik. Az épület külső burkolása 2027. januárjában kezdődhet, a kórház teljes működése pedig a tervek szerint 2028-ban indulhat el. A rendőrség közben büntető eljárás folytat az építkezéssel kapcsolatban közveszélyokozás gyanúja miatt.
1: Szerda.
2: Július 29-e. Peter Pellegrini szlovák-kínai gazdasági együttműködés bővítéséről, a kínai beruházások ösztönzéséről és az Európai Unió valamint Kína közötti párbeszéd fontosságáról egyeztetett Kínában. Pekingben tárgyalt Peter Pellegrini köztársasági elnök Li Qiang kínai miniszterelnökkel és Cao Lecsivel, az Országos Népi Gyűlés állandó bizottságának elnökével. A megbeszélésen a felek egyetértettek abban, hogy a szlovák-kínai kapcsolatok történetük eddigi legjobb időszakát élik, ami kedvező alapot teremthet a gazdasági és kereskedelmi együttműködés további bővítéséhez.
4: Ja som garantoval, že Slovensko vytvorí samozrejme stabilné, predvídateľné prostredie.
2: Én garantáltam, hogy Szlovákia stabil és kiszámítható környezetet biztosít a kínai befektetések számára azokon a területeken, ahol lehetőség van a kölcsönös kiegészítő együttműködésre. Ez várhatóan elsősorban a modern technológiák, valamint az autóipar területét érinti, ahol jelentős szinergiák alakulhatnak ki. Nem csak az akkumulátorgyártásban megvalósuló nagy beruházásokra gondolunk, hanem más fejlesztésekre is. Pellegrini továbbá hozzátette, jelenleg is folynak egyeztetések egy kínai autógyártó esetleges szlovákiai beruházásáról, de a részletekről egyelőre nem kívánt beszélni. A tárgyalásokon szó esett az Európai Unió és Kína kapcsolatáról is. Pellegrini rámutatott, hogy az unió számára kedvezőtlen kereskedelmi mérleg feszültségeket okoz. Ugyanakkor elmondása szerint mind ő, mind Li Qiang a párbeszédet és a kölcsönösen elfogadható megoldások keresését támogatja a kereskedelmi konfliktusok helyett. Az államfő úgy fogalmazott, Szlovákia egy nyitott gazdaság, amely érdekelt a kiegyensúlyozott kapcsolatok fenntartásában a világ vezető gazdasági szereplőivel, és ebben fontos szerepet szán a Kínával ápolt együttműködésnek.
4: Viete, nabádal by som aj niektorých predstaviteľov našej politickej scény, hlavne z opozície, aby veľmi vážili slová, keď komentujú vzťahy s Čínou, keď komentujú naše obchodné vzťahy s Čínou.
2: Arra kérném a szlovák politikai élet egyes szereplőit, különösen az ellenzéket, hogy gondosan mérlegeljék szavaikat, amikor Kínával, illetve a Szlovákia és Kína közötti gazdasági kapcsolatokkal kapcsolatban nyilatkoznak. Szlovákia a világ egyik legnyitottabb gazdasága, amely nagy mértékben függ kereskedelmi partnereitől, ezért fontos, hogy a változó világrendben jó kapcsolatokat ápoljon a nagyhatalmakkal, nyilatkozta az államfő. Az ellenzéki SZSZ azt javasolja, hogy a kormány csökkentse az üzemanyagok jövedékiadóját az uniós minimumra, az áfát pedig 15%-ra.
5: A párt szerint ezzel egy átlagos benzintank megtöltésekor akár 20 eurót is megtakaríthatnának az autósok. Az SZSZ úgy véli, a költségvetés kieső bevételeit ellensúlyozná a megnövekedett üzemanyagforgalom. A jelenlegi szabályok szerint Szlovákiában a benzin áfája 23%, míg például Lengyelországban 8%.
2: Az SZSZ és a parlamenten kívüli demokraták szerint gyanús fakitermelés zajlik a Murányi-fennsík nemzeti park területén.
5: A demokraták úgy vélik, hogy az államot a kitermeléssel kapcsolatos túlárazott szerződések és kedvezőtlen árak miatt akár 1 millió eurós kár is érhette. Az SZSZ emellett egészséges fák jogellenes kivágásának és értékes erdőállományok pusztításának gyanújáról beszél. A Nemzeti Park igazgatósága közölte, hogy a faanyaggal való jogosulatlan gazdálkodás gyanúja miatt korábban feljelentést tett.
1: Csütörtök.
2: Július 30-a. Visszatér az extrém hőség, és vele együtt a vasúti megelőző intézkedések is. A szlovák vasutak megerősítette, hogy ismét meghozza ezeket az intézkedéseket a sebességkorlátozással együtt. A vasút szerint a biztonság továbbra is prioritásuk marad. Ezek az intézkedések befolyásolhatják a forgalom zavartalanságát, ezért kérjük az utasokat, számoljanak egyes vonatok esetleges késéseivel, tették hozzá a GSR képviselői. A szlovák vasút társasága a napokban várható magas hőmérsékletek miatt már javasolta az utasoknak, kövessék figyelemmel az aktuális közlekedési helyzetet, számoljanak időtartalékkal, és vigyenek magukkal elegendő vizet és könnyű harapnivalót. Kiemelt figyelmet érdemes fordítani a gyermekekre, az idősekre és az egészségügyi problémákkal küzdőkre. A Szlovákiai Városok és Falvak Társasága, valamint a Zdravý Vinič egészséges szőlőtőke civil szervezet együttműködési megállapodást írt alá a szőlő arany színű sárgaságának visszaszorítására. A cél, hogy a megelőzéssel és a védekezéssel kapcsolatos hiteles információk minél gyorsabban eljussanak a szőlőtermelőkhöz, a földtulajdonosokhoz és az önkormányzatokhoz. Az együttműködés 3 fő területre összpontosít: a szemléletformálásra, a korai felismerésre és a védekezés összehangolására. Ennek részeként képzéseket, szakmai fórumokat és terepi bemutatókat is szerveznek. A szakemberek szerint a betegséget egy rovar terjeszti. Összehangolt fellépés nélkül komoly károkat okozhat a szőlőültetvényekben, különösen az elhanyagolt területeken.
6: Professionálni vinohradníci vedia, ako postupovať. Hobby vinohradníci nemajú povinnosť a častokrát ani nevedia, čo to vlastne táto choroba je, akým spôsobom tomu postupovať tak, aby sme...
2: A hivatásos szőlészek tudják, hogyan kell eljárni. A hobby termelőknek azonban nincs ilyen kötelezettségük, és sokszor nem tudják, mi ez a betegség, illetve hogyan kell védekezni ellene. A cél az, hogy megakadályozzuk a szőlőültetvények teljes fertőzését, és azt, hogy néhány éven belül nagy területeket pusztítsanak el. A szőlőtermesztés a szlovák vidék és a települések hagyományainak fontos része, ezért ezt az örökséget meg kell őrizni. Ezért a mezőgazdasági és vidékfejlesztési részleggel együttműködve úgy döntöttünk, olyan programokat szervezünk, amelyek az egész ország szőlőtermesztő térségeiben segítik a tájékoztatást, az oktatást és a megelőzést. Nyilatkozta József Bozsik, a Szlovák Városok és Falvak Társulatának elnöke. Cáfolja a parkolói razziákról szóló híreket a pénzügyi hatóság. Állításuk szerint a céges autók teljes áfa visszaigénylését csak azoknál ellenőrzi, akik kizárólag üzleti használatra hivatkoznak, a vizsgálatok pedig célzott adatelemzésen alapulnak. A szlovák pénzügyi hatóság cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint az adóellenőrök bevásárlóközpontok parkolóiban figyelik a vállalkozókat és a vásárlásaikat. A hivatal hangsúlyozta, nem a bevásárló táskákat ellenőrzik, hanem azt vizsgálják, hogy a céges autók utáni jogszerűen igényelték-e vissza a teljes áfát. Az idei év elejétől azok a vállalkozók, akik személygépkocsijukat magáncélra is használják, csak az áfa 50%-át vonhatják le. 100%-os áfa visszaigénylésre kizárólag akkor van lehetőség, ha a járművet bizonyíthatóan kizárólag üzleti célokra használják. A pénzügyi hatóság szerint a vizsgálatok nem véletlenszerűek. Adatokat elemeznek, és csak az előzetesen kockázatosnak minősített eseteket ellenőrzik. Szükség esetén azt is megnézhetik, hogy az érintett jármű hol tartózkodik, de ez nem jelent általános parkolói razziát. A hatóság közölte, a célzott ellenőrzések a jövőben is folytatódnak.
7: Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len...
2: Január 1-től egyszerű szabály érvényes. Aki személygépkocsiját magáncélra is használja, azaz áfa csupán 50%-át igényelheti vissza. Az autó vásárlása vagy leasingelése, az üzemanyag, a szervíz és az egyéb kapcsolódó költségek után csak az jogosult 100%-os áfa visszaigénylésre, aki bizonyítani tudja, hogy a járművét kizárólag üzleti célokra használja. A törvényben meghatározott esetekben ennek igazolására részletes nyilvántartást is kell vezetnie. A becsületes vállalkozóknak nincs okuk aggodalomra, az ellenőrzések éppen őket védik azokkal szemben, akik jogtalan adóelőnyhöz próbálnak jutni a többiek kárára, nyilatkozta Dániel Kovács szóvivő.
0: Péntek.
2: Július 31-e. Felfüggesztett börtönbüntetést kapott a miniszterelnök elleni korábbi merényletet helyeslő nyugdíjas.
3: Három év szabadságvesztésre ítélték, 4 évre felfüggesztve pártfogói felügyelői ellenőrzés mellett Julius K. nyugdíjast, aki a vád szerint nyilvánosan helyeselte a Robert Fico miniszterelnök ellen 2024. május 15-én Nyitra bányán Handlován elkövetett merényletet. Erről ma döntött a Beszterce bányai specializált büntetőbíróság. Az ítélet nem jogerős, mivel a vádlott fellebbezést nyújtott be, az ügyész pedig gondolkodási időt kért. A vád alá helyzet nyugdíjas az interneten támogató bejegyzéseket közzétéve állt ki a merénylő Juraj Cintula mellett, akit a specializált büntetőbíróság terrorista támadás büntettében bűnösnek talált, és 21 év börtönbüntetésre ítélt. A vádirat szerint Julius K. Modri Zajacsik, azaz Kék Nyuszika néven tevékenykedett egy internetes oldalon, és ismétlődő bejegyzéseivel a gyanú szerint helyeselte a terrortámadást. A bíróságon ártatlannak vallotta magát, és kijelentette, hogy soha semmilyen lövöldözést vagy merényletet nem helyeselt. Videóiban állítása szerint csupán kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a merénylet egyáltalán megtörtént-e, mivel sok volt körülötte a homályos részlet. A merénylet elkövetése után a vádlott az általa sugárzott és Szlovákia egyetlen objektív híradójaként kommentált, úgynevezett reggeli híradójában reakcióként kijelentette, hogy Cintula rosszul talált el a miniszterelnököt, és homlokon kellett volna lőnie, állt a nyitrai kerületi ügyészség vádiratában.
2: A belügyminisztérium a jelenlegi jogi helyzet alapján nem jegyezheti be az azonos neműek külföldön kötött házasságát házasságként. A tárca ebben a szellemben fogja tájékoztatni az ilyen bejegyzést kérelmezőket is, aminek szükségességére Máros Zsilinka főügyész hívta fel a figyelmet, tájékoztatott Matyai Neumann, a belügyi tárca szóvivője.
3: Matyai Neumann hozzátette, a tárca egy adott kérelem elbírálásakor a Szlovák Köztársaság alkotmányából, a családjogi törvényből, az anyakönyvi törvényből, valamint Szlovákia Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeiből indul ki. Az azonos neműek párkapcsolatainak joghatásairól szóló jogi és társadalmi vitáktól függetlenül a belügyminisztérium, mint végrehajtó szerv, köteles a döntéshozatal idején hatályos jogi helyzetből kiindul és tiszteletben tartani hatáskörének alkotmányos és törvényi korlátait. Belügyminiszterként hatásköröm gyakorlása során kötve vagyok az alkotmánnyal és a törvényekkel. A minisztérium közigazgatási eljárással nem lépheti túl azokat a hatásköröket, amelyeket az alkotmányozó és a jogalkotó a végrehajtó hatalmi szervek számára kijelölt, mondta Matus Sutály Estok belügyminiszter. Máros Zsilinka főügyész a múlt héten 2 ügyészi figyelmeztetést nyújtott be a belügyminisztériumnak, amelyek az Ausztriában kötött házasságok különleges anyakönyvbe történő bejegyzésére irányultak, és amelyeket a minisztérium a törvényes határidőn belül nem intézett el. A belügyminiszter ma válaszolt a kérelmezőknek.
8: Slovenská matrika takýto zápis nevykoná. Týmto odpovedáme aj na protest generálneho prokurátora Maroša Žilinku a dnešným dňom je rozhodnuté.
3: Az ügyben a mai napon döntöttünk, a szlovák anyakönyv ilyen bejegyzést nem fog tenni, ezzel válaszoltunk Maroš Žilinka főügyész tiltakozására is.
0: Heti belpolitikai összefoglalónkat hallották, közreműködött Ürge Tamás és Kis Balázs. A heti tükröt Mezőszállási Márk szerkesztette.

0: Kedves hallgatóink, 7 óra 37 perc van, és vidéki tudósításokkal folytatjuk a reggelit. Losonc város önkormányzata szorosan együttműködve a Nógrád és Poján aljai körzeti idegenforgalmi szervezettel az idén is bebiztosította a Ciklobusz 2026 ingyenes buszjáratot. A kerékpáros turizmus szerelmesei ingyen utazhatnak, akár minden szombaton, a három útvonal valamelyikén. További részletek Polgári Lászlótól.
1: A kezdeményezés az ökológiai mobilitást, a kerékpárturizmust és az egészséges életmódot tűzte zászlajára. Mindamellett a város és környéke természeti szépségeinek, értékeinek és érdekességeinek a megismerését is szolgálja. Lényege abban áll, hogy a nyár folyamán Losoncról ingyenes buszjáratokat indítanak, s ezzel biztosítják a bringázók népes táborának Nógrád, Gömör és a gyetvai központú Poján-aljai régió kerékpárútjainak elérhetőségét. Az idén a Besztercebányai megyei önkormányzat, valamint az Idegenforgalmi és Sportminisztérium által is támogatott projekt keretében három központba indítanak buszokat. A kerékpárszállításra is alkalmas ciklobuszok július 4-től egészen augusztus 29-ig minden szombaton elindulnak a három régió valamelyikébe. A járatok oda-vissza a Losonc-Látki-Zerrenpaksáló, Losonc-Ábelfalva és a Losonc-Poltár-Rimaszombat útszakaszokon szállítják a biciklizni vágyókat. A ciklobuszok természetesen több olyan megállóhelyet is közbeiktatnak, ahonnan jelezték érdeklődésüket, vagy a kerékpárutak közelében találhatók. A rendszeres szombati járatokon kívül az idén két tematikus utat is beterveztek. Az egyik kiruccanás még június végén valósult meg, és a Poján-aljai régióban a gyalogos turizmust érintette. A másik október 3-ára van tervezve, és ennek úti célja a Murányi vár lesz. A részletes menetrend Losoncváros honlapján is megtalálható. Szombatonként reggel 8 órakor indulnak a járatok a losonci autóbuszállomásról. Augusztus hónapban 1-én, azaz ma indítanak járatot Ábelfalvára. A busz az alsó-sztregovai élmény és strandfürdő mellett halad el, így esetében a fürdőzés lehetősége is adott. Ezen az útvonalon még augusztus 29-én is megközelíthetik az érdeklődők a térségben található bicikliutakat. A Látki-Zerrenpaksáló járat augusztus 15-én várja az érdeklődőket. A Losonc-Poltár-Rimaszombat útvonalon augusztus 8-án és 22-én utazhatnak a bringázók, elérve a Poltár-Rimaszombat kerékpárút

0: Az Ipolymente augusztus első hétvégéjén ismét megtelik élettel. A folyómenti települések három olyan rendezvényre várják az érdeklődőket, amelyek első pillantásra talán különböznek egymástól, valójában azonban ugyanazt szolgálják, a közösségek megerősítését, hanyományaink ápolását és természeti értékeink megőrzését. Ipoly-Visken hét napot rendeznek, Ipolyságon az Ipoly napra várják a családokat, Ipoly-Balogon pedig a Szent Korona ünnepe kapcsolja össze a hitet, a kultúrát és a palóc hagyományokat. Kendi Éva tudósítása.
1: Az Ipoly nem csupán országhatár, az itt élők inkább úgy fogalmaznak, a folyó összekötő kapocs azok között a közösségek között, amelyek évszázadok óta ugyanahoz a tájhoz, ugyanahoz a kultúrához tartoznak. Erre épül az Ipoly-Visken megrendezett hídnap is, amely kezdettől fogva a két szomszédos település, Ipoly-Visk és a magyarországi Tésa együttműködéséről szól. A rendezvény helyszíne is jelképes. A két országot és a két falut összekötő híd, amely évről évre találkozási ponttá válik. A főzőverseny ugyan a program egyik leglátványosabb eleme, a hídnap valódi üzenete azonban a közösségépítés. A határ két oldalán élők együtt főznek, beszélgetnek, kulturális programokon vesznek részt, és évről évre megerősítik azokat a kapcsolatokat, amelyek nem csak a településeket, hanem az ott élő embereket is összekötik. A rendezvény jó példája annak, hogy az egykor elválasztó határ ma már az együttműködés és az összetartozás jelképe lehet. A rendezvényt gyermekprogramok és közösségi találkozások színesítik, és az esemény kiváló alkalom arra is, hogy csónakban vagy kajakban ülve végigevezzenek a folyó egy-egy szakaszán és rácsodálkozzanak a víz, a táj és a természet szépségeire. Nem sokkal távolabb Ipolyságon a természet kerül a figyelem középpontjába. Az Ipoly nap évről évre arra hívja fel a figyelmet, hogy a folyó sorsa a mi felelősségünk is. A szombati rendezvényt a Honti Múzeum és Galéria baráti köre szervezi. Az elmúlt években igazi, környezeti, szemléletformáló nappá nőtte ki magát. A hagyományos folyókoszorúzás mellett szakmai előadások, természetvédelmi bemutatók, ismeretterjesztő programok várják az érdeklődőket. Az idei esemény azonban rendhagyó módon a Sóderos pihenőparkban kezdődik 8:30, ahol is egy emléktábla újraavatása lesz. Ezt követően egy kiállítás megnyitóra is sor kerül a Menoraszág Centrum Artisban, Ecsetvonások a túlpartról címmel a balassagyarmati Aquarell stúdió munkáiból. A konferencia 10:30 kezdődik a Magyar Közösségi Házban, amelynek keretében a résztvevők meghallgathatják Dr. Kis László, 200 éve halt meg Kohári Ferenc főispán című előadását. Majd megismerkedhetnek az Ipoly tölgyesen felállított tekervényes folyónk az Ipoly című kiállítással, valamint betekintést nyerhetnek a szobi emlékek és az alsó Ipolymenti népmondák gazdag világába. Majd további előadások keretében megismerhetik az Ipoly gazdag élővilágát, a folyó mentén élő védett madár és halfajokat, valamint azokat a növényeket, amelyek különleges természeti értékeket képviselnek. A szakemberek ugyanakkor azokról a problémákról is beszélnek, amelyek egyre inkább meghatározzák a folyó jövőjét. Az utóbbi évek aszályos időszakai, a csökkenő vízszint, az élőhelyek változása és a klímaváltozás hatásai mind olyan kérdések, amelyek mellett ma már nem lehet szó nélkül elmenni. Az Ipoly nap célja, hogy ne csupán bemutassa ezeket a problémákat, hanem közös gondolkodásra is ösztönözze a résztvevőket. A program családoknak is kiváló kikapcsolódást kínál, hiszen a természet megismerése ebben a formában is közelebb kerülhet a gyerekekhez. Az Ipoly-menti rendezvények sorát az Ipoly-Balogi kétnapos Szent Korona ünneppel folytatjuk. A település különleges helyet foglal el a magyar keresztény és történelmi emlékhelyek között. A templomban őrzik a magyar Szent Korona hiteles másolatát, de talán még ennél is különlegesebb, hogy a templom tornyát nem kereszt, hanem a Szent Korona díszíti. Ennek történelmi előzménye van. A korona a magyar államiság és a keresztény hit egységét jelképezi. A toronyra pedig annak idején éppen azért került fel, hogy kifejezze a település hűségét a Szent Korona eszméjéhez és a magyar történelmi hagyományokhoz. Ez a megoldás ma is kiemelt látványossága a falunak. Az ünnep első napján, vagyis szombaton a kulturális programoké a főszerep. Koncertek, néptánc bemutatók, kézműves foglalkozások, főzőverseny és közösségi programok várják a látogatókat, miközben a palóc értékek és hagyományok is hangsúlyosan jelen vannak. A vasárnapi program már elsősorban a lelki elmélyülésről szól. A résztvevők a falu központjába közösen körmenet formájában a Szent Korona másolattal indulnak a Szent Erzsébet parkba, ahol szoborkoszorúzásra kerül sor.

0: majd 10:30-től az Árpád-kori templomban Porák József a Besztercebányai Egyházmegye magyar híveinek püspöki helynöke celebrálja az ünnepi szentmisét, melynek keretében átadják a Szent Korona emlékérmet is. A meghitt hétvégét délután 4 órától egy nagyszabású ünnepi hangverseny zárja a Mohács 500 emlékére, neves szólisták közreműködésével. Ez a nap tehát a keresztény értékek, a nemzeti összetartozás és a palóc hagyományok ünnepe, amelyre évről évre zarándokok és látogatók százai érkeznek Szlovákia mellett, a közeli Magyarországról is. Ha tehát még nincs programjuk az előttünk álló hétvégére, érdemes az Ipoly mentét választani. Ipoly visk, ipolyság és ipolybalog nem csak tartalmas kikapcsolódást kínálnak, hanem arra is emlékeztetnek, hogy közösségeink, hagyományaink és természeti örökségünk mindannyiunk közös felelőssége.
1: Több évtizeddel a haláluk után hazatérhettek őseik földjére a Hámos család elhunyt tagjai. A családi kriptában újra temették azoknak a hozzátartozóknak a hamvait, akiket a történelem viharai elszakítottak Tornaljától. A méltóság teljes szertartáson jelen voltak a család leszármazottai, a johannita lovagrend képviselői, valamint a város közösségének tagjai is. Tamás Ákos összeállítása következik.
2: A tornájai ravatalozóban nagy tiszteletű Gregerson Labosa György és nagy tiszteletű Lóci Tibor szolgált. A jelenlévők a Hámos család azon tagjaira emlékeztek, akik életük során sokat tettek Tornája fejlődéséért, és akiknek neve máig szorosan összekapcsolódik a város történetével. A Hámos család a 19. és 20. század fordulóján a település egyik meghatározó családja volt. A város társadalmi és gazdasági életében betöltött szerepük mellett kulturális örökségük is jelentős, hiszen a család neve ma is része Tornaja történeti emlékezetének. Nagy tiszteletű Lóci Tibor evangélikus lelkészt hallják.
3: 3 évvel ezelőtt a Hámos család most élő sárja, Hámos Árpád megkeresett, hogy a családi kriptában temetési szertartás keretében az édesapját, édesanyját, nagybátyját, nagynényét és az unokahúgát kellene eltemetni, akik már ellettek hamvasztva. Meg is egyeztünk, hogy meg fog történni ez a temetési szertartás, viszont valami oknál fogva ez még 2 évig húzódott, míg most aztán ebben az évben megvalósult, és így mivel Hámos Árpádék evangélikus hitű keresztények, ezért felkérték a közösségünket, hogy mi tartsuk meg a temetési szertartást, amivel persze bevontuk az evangélikus egyház diakóniai osztályának vezetőjét, Gregerson Labosa Györgyöt, ugyanis ő a johannita lovagrend tagja, és az Hámos család is a johannita lovagrend tagja is voltak, és így a sok éves kapcsolat, ismeretség okán, akkor egy ilyen élő igehirdetéssel, élményekkel fűszerezett búcsúztatást tudtak tartani.
2: Az újratemetés egy hosszú folyamat lezárását jelentette. A családtagjainak hamvai korábban különböző helyeken nyugodtak, most azonban lehetőség nyílt arra, hogy közös családi nyughelyre kerüljenek Tornaján. A gyászszertartás ugyanakkor nem csak a múltról szólt. A jelenlévők számára egy olyan alkalom is volt, amikor a családi emlékezet, a helyi történelem és a közösségi összetartozás egyszerre jelent meg. Az eseményen a család nevében Hámos Árpád idézte fel a hozzátartozók életútját és a hazatérés jelentőségét.
4: Az a helyzet, hogy én sohasem éltem Tornaján, én csak mesében ismertem, amit édesapám mesélt erről a területről. Ő tiszteletbeli szolgabíró volt, mégpedig fiatal korában itten, addig, amíg 1944 a kormányzó behívta őt a kabinetti irodába. Elhatároztuk a feleségemmel együtt, papi többször is pedzegette ezt, hogy nem akarunk mi is a Hámos kriptába itten Tornaján, hogy mi is el legyünk itten temetve idővel. Eleinte gondolkoztunk ezen, és akkor elhatároztuk, hogy olyan gyönyörű vidék meg minden, hogy miért ne. Amúgy is a lelkünk, majd meglátjuk, hogy hova száll. De majd a jó Isten elintézi nekünk.
2: A szertartást követően a résztvevők a tornaljai evangélikus templomban hálódó istentiszteleten vettek részt, majd a város történelmi helyszíneivel is megismerkedtek. A nap végén a Hámos kastélyhoz is ellátogattak, ahol a család múltját bemutató fotókiállítás várta az érdeklődőket. Az újratemetés így egyszerre volt személyes családi búcsú és közösségi emlékezés egy olyan nap, amely Tornaja történelmének egy fontos részét hozta közelebb a jelenhez.
1: összehangolják Bodrog közfejlesztési terveit, de mit nyerhet a régió azzal, ha települései a jövőben nem külön-külön, hanem közös térségként terveznek. A napokban aláírt 7 évre szóló együttműködési memorandum gyakorlati jelentőségéről Mátyás Sudák Katalin számol be.
5: Kassa megye önkormányzata, a Bodrog Közért Társulás, Királyhelmec és további 16 önkormányzat a napokban 7 évre szóló együttműködési memorandumot kötött. A megállapodás célja, hogy a közlekedési, turisztikai, gazdasági és kulturális fejlesztéseket a jövőben ne egymástól elszigetelten készítsék elő, hanem egy közös térségi elképzelés részeként. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy egy kerékpárút nem ér véget a következő település határában. A turisztikai beruházások kapcsolódnak egymáshoz, a rendezvényeket pedig lehetőség szerint nem ugyanarra az időpontra szervezik. Így az egyes települések fejlesztései kölcsönösen erősíthetik egymás hatását. Pataki Károly, Királyhelmec polgármestere szerint az összehangolt tervezés egyik legfontosabb eredménye az lehet, hogy Bodrog Köz egységesebb és vonzóbb kínálattal jelenhet meg a látogatók előtt. Ha a turisták több program közül választhatnak, hosszabb időt tölthetnek a térségben, ami a helyi szolgáltatóknak és vállalkozásoknak is új lehetőségeket teremthet.
6: Legnagyobb előnye abból fog származni a településeknek, hogy összehangoltan fogjuk kivitelezni a fejlesztéseket, ami majd generálja a turistákat az adott falvakba, községekbe, így a faluk, illetve a falukban élő emberek és vállalkozók bevételhez jutnak, új munkahelyek teremtődhetnek, és ezek ilyen multiplikátorként funkcionálva reményeink szerint hosszabb távon elérik azt, hogy tényleg Bodrog Köz egy turisztikai látogatott térség legyen.
5: A közös elképzelések egyik kiemelt eleme a Háromfolyó vidéke program, amely a Bodrog, a Latorca és a Tisza természeti adottságaira épít. A vízi turizmust kerékpáros és gyalogos útvonalakkal, a helyi borászattal és gasztronómiával, valamint a térség kulturális örökségével kapcsolnák össze. Fontos szerepet kaphatnak a határon átnyúló programok is. A már előkészített tervek között szerepel a Borsi és Zétény, majd a Zétény és Szirénfalva közötti kerékpárút kialakítása. Az útvonal a Bodrog és a Latorca mentén húzódó töltéseken vezetne. Az együttműködés rendszeres egyeztetéseket, közös projektcsapatokat és összehangolt érdekérvényesítést is előirányoz. Ez azért lehet fontos, mert egy teljes térséget érintő, egymásra épülő fejlesztési terv a támogatási források megszerzésénél is erősebb alapot jelenthet, mint több egymástól független települési elképzelés. A memorandum önmagában még nem jelent új beruházásokat, keretet azonban ad ahhoz, hogy a már előkészített és a később megszülető tervek egymást kiegészítve valósuljanak meg. A cél az, hogy Bodrog Köz természeti és kulturális értékei ne különálló látnivalóként, hanem egy közösen felépített térségi kínálat részeiként jelenjenek meg.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Polgári László, Tamás Ákos, Kendi Éva és Mátyás Sudák Katalin régiós tudósítását hallották.

0: A csodálatos kenyér szaporítása témája az evangéliumnak, amely után Bosnyák András egyházfai plébános, korábbi szenci káplán szól a hallgatókhoz.
1: Nem járulni a szentmisén a szentáldozáshoz olyan, mint ott lenni a kenyér szaporításnál, de inkább éhezni, mint elfogadni az ingyen kínált ételt.
0: Mi is a titka jó házasságnak, vagy a tisztán megélt házasság előtti párkapcsolatnak? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Somogyvári Zoltán agykutató fizikus egy 2011-ben elhangzott előadásában. Ürge Tamás vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a szombati reggeli hallgatóit 2026. augusztus első napján. Miután Polgár Judit csatlakozó közölte, nem szeretne Magyarország köztársasági elnöke lenni, több jelölt neve is felmerült a politikai pártok és civil szervezetek részéről. De vajon ki lehet a sokak szerint méltatlan módon eltávolított Sulyog Tamás utódja? Kiszeli Zoltán politológus szerint nem is ez a legfontosabb kérdés, mert az új elnök csak átmeneti időszakra tölteti be a posztot, az igazán fontos kérdés az, hogyan akarja megerősíteni az elnöki kompetenciákat a Tisza párt. Ez lesz az előttünk álló óra témája, előtte még jöjjenek a hírek Kis Balástól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Olaszország ideiglenesen visszaállítja az ellenőrzéseket a Spanyolországból érkezőknek. Magyarországon súlyos energiaválságtól tartanak a Duna alacsony vízállása miatt. Hétvégén is folytatódik a hőhullám, 34-39 fokot mérhetünk. Jönnek a részletek. A közegészségügyi hivatal arra figyelmeztet, hogy a kánikulában fontos a rendszeres ivás még akkor is, ha nem vagyunk szomjasak. Korlátozni kell a fizikai aktivitást, kerülni kell a közvetlen napfényt és ajánlott minél kevesebb időt a szabadban tölteni. A hőségben ajánlott könnyű ételeket fogyasztani, szellős ruhát, fejfedőt és napszemüveget viselni, valamint fényvédő krémet használni. A gyerekeket és a házi állatokat tilos közvetlenül a nap vagy parkolóautókban hagyni. Ha valaki rosszul érzi magát, kérjen segítséget. A magas hőmérséklet és az aszály jelentősen növeli a tüzek kialakulásának veszélyét. Olaszország egy hónapra felfüggeszti a schengeni szabad mozgás szabályainak alkalmazását a Spanyolországból érkező utazók esetében. Az intézkedés hátterében a spanyolországi Ceutában kialakult migrációs helyzet áll. Bár a két ország között nincs szárazföldi határ, a repülővel vagy hajóval érkezőknek ismét fel kell mutatniuk úti okmányaikat. Az olasz hatóságok elsősorban a Spanyolországból érkező nem uniós állampolgárok célzatokat ellenőrzését végzik majd, hogy megállapítsák, rendelkeznek-e az Európai Unión belüli utazáshoz szükséges okmányokkal. Spanyolország kizárása a schengeni övezetből nem oldja meg a jelenlegi migrációs krízist a ceutai autonóm térségben. Szlovákia készen áll rendőröket és technikát küldeni az országba a külső határok védelmének bebiztosítása érdekében, nyilatkozta Robert Fico a közösségi hálón. Furcsa érzés látni némely tagállam és uniós vezető képmutatását, akik még pár éve a szabályokhoz való laza hozzáállásukkal engedték, hogy illegális migránsok óriási mennyiségben jussanak az unió területére, komoly válsághelyzetet okozva ezzel, jelentette ki a kormányfő. A marokkói oldalról az elmúlt napokban mintegy 60 ezer ember jutott be a spanyol fennhatóság alatt álló Ceutába. A belügyminisztérium közlése szerint naponta érik kibertámadási kísérletek és más rosszindulatú tevékenységek a tárca informatikai rendszereit, amelyek külföldi szereplőktől származnak. A minisztérium a növekvő számú kibertámadások miatt nyilvános tájékoztatást adott ki a kiberbiztonsági helyzetről, célja, hogy tájékoztassa a lakosságot az informatikai rendszerek védelmében tett intézkedésekről, és megelőzze a találgatások, illetve a megerősítés tetten információk terjedését. Súlyos energiaválság fenyegeti Magyarországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. Elmondása szerint a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű jelenleg is csak a kapacitása felével működik, és ha a folyó vízszintje tovább csökken, akár már a jövő hét elején teljesen le kell állítani az erőművet. A kormányfő szerint az ország az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energetikai válságának küszöbén áll.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, a déli ország részben ma is vörös riasztás van érvényben a rendkívüli forróság miatt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, a gyenge déli szél nyugaton a késő délutáni órákban északira fordul, zivatarok környezetében a szél átmenetileg megélénkülhet, megerősödhet, enyhülés még a jövő hét elején sem várható.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban az SMP hídon a híd dilatációs szerkezeteit javítják, Ligetfalu felé haladva az egyik sávot lezárták, emiatt ezen a szakaszon lassabb haladásra kell számítani. Radar méri a sebességet a D1-es keleti szakaszán, Kassa után Eperjes felé. A hőségben vezessenek fokozott figyelemmel, jó utat kívánunk!
3: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
5: A hétvégén a második forduló mérkőzéseit rendezik az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A párosítás szombaton 18 órától Slovan Podbrezová, Skalica Ruzsomberok, 20 óra 30 perctől Košice Trencsín. Vasárnap 17 órától Dac Banská Bystrica, Michalovce Žilina, 19 órától pedig Komárno Trnava. Egy hét múlva elmarad az élvonalbeli labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában a Košice Dac és a Trencsín Slovan mérkőzés. A dunaszerdehelyiek és a címvédő pozsonyiak is a nemzetközi kupa szereplés miatt kérték a halasztást. A második labdarúgó liga második felvonásának pénteki eredményei Liptovszki Mikulás Galanta 2-0 és Zsiar Povaszká Bystrica 2-1. A további műsor ma 17 órától Samorin Humenné, Zvolen Presov, 19 órától Zlaté Moravce, Lehotapot v Tácsnyikom. Holnap 10.30-tól Malzsenice Slovan B és Petržalka Bicsa. Az Inter Žilina B meccset hétfőn 17 órától játsszák. A Kisvárda 2-0-ra nyert Felcsúton, a labdarúgó NB1 második fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. A további párosítás szombaton 19.30-tól Honvéd MTK, vasárnap 15.45-től Újpest Debrecen, 18 órától Győr Nyíregyháza, 20.15-től Ferencváros Vasas, hétfőn 18.30-tól pedig Zalaegerszeg Paks. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A 31 éves játékos 88 alkalommal viselte eddig a címeres mezt, alapembere volt a 2016-os, a 2021-es és a 2024-es magyar EB csapatnak is. Egy tegnapi eredmény a Cseh futballligából, Sparta Zlín 3-1. A spanyol Santiago Denia Sánchez lett a cseh labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, aki a sikertelen VB szereplés után lemondott, Miroslav Kóbeket váltja a kispadon. Az 52 éves edző legnagyobb sikerét a 2024-es párizsi olimpián érte el, amelyen aranyérmet nyert a spanyol együttessel. Sajtóértesülés szerint a Real Madrid labdarúgó csapata végső ajánlatot tett Vinicius Juniornak a szerződés hosszabbítást illetően. A klub álláspontja egyértelmű, vagy elfogadja a brazil támadó a felkínált feltételeket, vagy a madridiak még ezen a nyáron megfontolják az értékesítését. Lezárult Mihajlo Mudrik doppingügye. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség és az Angol Labdarúgó Szövetség megállapodásának eredményeként a Chelsea ukrán szélsője azonnali hatállyal ismét pályára léphet. A 22 éves Hóbor Zalán a felnőtt, valamint az U23-as korosztályban is bronzérmes lett a triatlonosok sprinttávú Európa-bajnokságán a lengyelországi Eiblákban. A nőknél Horváth Karolina a 8. helyen ért célba. Lukás Kubis a 2. helyen végzett a dán országúti kerékpáros körverseny 3. útszakaszán. Ezúttal is a belga Wout van Aert nyert. Összetettben is Aert vezet, Kubis a 2. Az 53 kg-os súlycsoportban szereplő Zsitovoz Mária bronzérmet szerzett a Bakuban zajló ifjúsági birkózó világbajnokságon. Pétervári Molnár Bendegúz időeredménnyel a férfi egy pár ma délelőtti elődöntőjébe jutott az evezősök Varese-ben zajló Európa-bajnokságán, miután pénteki előfutamában a harmadik helyen zárt.

0: Polgár Judit Csakkozó, Romsics Ignác történész, Bárándi Péter volt igazságügyi miniszter. Ez csak néhány név azok közül, amelyek felmerültek az elmúlt napokban, mint potenciális magyar köztársasági elnök jelöltek. De továbbra sem tudjuk, kit szán a posztra a Tisza párt, amely rövid idő alatt és sokak szerint törvénytelen, méltatlan módszerekkel távolította el az elnöki pozícióból Sulyog Tamást. A mai megosztott magyar társadalomban lehet-e találni olyan jelöltet, aki képes megtestesíteni a nemzet egységét? Erről is kérdeztem Kiszeli Zoltán politikai elemzőt. Körülbelül másfél hónappal ezelőtt beszélgettünk utoljára, és akkor is szó volt Sulyog Tamás leváltásáról. Azóta a Magyarországgyűlés a Tisza többségével megszavazta Sulyog eltávolítását. Hogyan értékeli ön ezt az egész folyamatot Sulyog Tamás körül, illetve azt a módot, ahogyan a Tisza, hogy úgy mondjam, megszabadult tőle?
1: Mi beszéltünk arról, hogy rezsimváltás zajlik Magyarországon, a többségi demokrácia felfogást gyakorolja a Tisza, ahogy a Fidesz is gyakorolta, egy új rezsim kiépítése zajlik, és hát ennek látjuk a többé-kevéssé elegáns eszközeit. Ugye Brüsszelből azt üzenték Magyar Péternek, hogy olyan eszközöket használjon, amelyek a magyar és az európai jogrenddel összeegyeztethetőek, hiszen nem akarják a bizottság részéről, vagy a nyugat-európai fővárosokban jelenleg hatalmon lévő elitek részéről, hogy a magyar kormány, Magyar Péter, mint az Európai Néppárt tartozó politikus, vagy a Tisza párt, mint az Európai Néppárt tagpártja, egy olyan precedenst teremtsen más európai országok számára, hogy hogyan lehet a nem kívánatos tisztségviselőktől megszabadulni. Tehát így érdemes nézni Sulyog Tamás elmozdítását. Ugye háromszor futott neki Magyar Péter, háromszor pattant le. Először, amikor a beiktatási beszédében szólította fel lemondásra, nem mondott le. Utána május 31-éig adott határidőt, nem csak az előző köztársasági elnöknek, hanem a többi, az előző országgyűlések által megválasztott fontosabb tisztségviselőknek is nem mondtak le. Ez volt a második nekifutás. És a harmadik, ami veszélyes lett volna, hogy egy nagy alkotmánymódosítással mozdítsák el az összes az előző országgyűlések által megválasztott tisztségviselőt. Na erre mondták Brüsszelből, hogy ácsi, ezt nem szabad, és itt jöttek ezek a kvázi kreatív jogértelmezések. Tehát így érdemes szerintem ezt a hátteret nézni, hogy Magyar Péterék a saját embereiket akarják ezekbe a pozíciókba tenni, ahogy az operett is mondja, új műsorhoz új férfi kell. És akkor gyorsan talán Sulyog Tamás elmozdítására három lehetőség állt az előző köztársasági elnök előtt. Az első, hogy lemond. Ő úgy fogalmazott, hogy ha a miniszterelnök felszólítja őt a lemondásra, akkor ő nem mondhat le. Tehát ez az út el volt zárva előtte. A második lehetőség, hogy egy jogi pingpongba kezd, jogértelmezést kér. Ő ezt megpróbálta, amikor egy előzetes normakontrollt kért az alkotmánybíróságtól, egy absztrakt alkotmányértelmezést, erre lett volna lehetőség. Ez kicsit emlékeztet Sólyom László alkotmánybíróságára az 1990-es évek elején, amikor a láthatatlan alkotmány fogalmával próbálta és sikerült Sólyom László akkori alkotmánybizottsági elnöknek kiterjesztenie az alkotmánybíróság jogkörét. Ez ezt az ajtót nyitotta volna ki újra, ettől az alkotmánybíróság elzárkózott, 7 bíró kizárta magát az eljárásból, tehát Sulyog Tamás nem tudott egy ilyen előzetes vagy absztrakt alkotmányértelmezést kérni, ez az út nem volt járható. Utána fordult a Velencei Bizottsághoz, ez az Európa Tanács jogértelmező intézménye, ott sürgősségi eljárást kért, azonban ettől a bizottság elzárkózott, októberben fogják a jogi véleményüket kiadni, hát akkor már ugye késő lesz. Tehát ilyen szempontból ez a jogi pingpong sem működött, Sulyog Tamás ezt megpróbálta, jogászként, korábbi alkotmánybíróként, alkotmánybírósági elnökként, és ugye itt meg is üzenték neki, hogyha ebbe újra belekezd, vagy ennek egy új fejezetét nyitja meg, hogy visszaküldi az országgyűlésnek a 17. alaptörvénymódosítást megfontolásra, vagy valamilyen új absztrakt véleményt kér az alkotmánybíróságtól, tehát a jogi pingpongot elkezdi, akkor egy megfosztási eljárást indítanak vele szemben. Erre van lehetőség a hatályos alaptörvény szerint. Ezt a képviselők kétharmada elindíthatja, és utána az alkotmánybíróságnak kell végül döntenie, de ez egy méltatlan, és nyilván egy 70 éves jogász számára, aki a karrierje csúcsán van, nem egy vonzó alternatív. alternatív, hogy úgy vonuljon be a történelemben, mint az az első köztársasági elnök, aki ellen ilyen eljárást indítottak. Tehát ez az úgysem volt járható, és így gondolom én azt, hogy Sulyog Tamás a harmadik számára ebből a logikából levezetve egyetlen utat járta, szerintem politikailag a legrosszabbat, hogy aláírta. És ha még két gondolatot megenged, miért gondolom azt, hogy ez a legrosszabb? Egyrészt, mert most úgy vonul be a történelembe, mint az a köztársasági elnök, aki a saját elmozdítását aláírta. Illetve a 17. alaptörvénymódosításban rengeteg olyan dolog van, amiről majd csak később fogjuk megtudni, hogy milyen káros, mennyire rossz Magyarország számára, mondjuk a termőföld forgalmazás korlátainak lazítása. Külföldiek is például majd előbb-utóbb így, hogyha ez tovább megy, fognak tudni termőföldet szerezni Magyarországon. Tehát például ezeket is mind aláírta, és ezzel nem csak, hogy precedenst teremtett az egymondatos, személyre szóló alaptörvénymódosítások elfogadására a saját maga példáján, hanem ezeket a döntéseket is legitimálta, és ezen túl, hogyha ezeket az ellenzék kritizálni fogja az országgyűlésben, Magyar Péter mondhatja, hogy hát mit akarnak, hát Sulyog Tamás írta alá. Illetve, hogyha lemondott volna, én ezt tartottam volna politikailag jobb megoldásnak, hogy ha lemond, akkor viszont az országgyűlés elnöke válik azonnal ideiglenes köztársasági elnökké, és így Forsthofer Ágnesnek kellett volna aláírnia a 17. alaptörvénymódosítást, ezzel politikailag is jelezte volna Sulyog Tamás, hogy nem ért egyet a folyamattal, engedett az erőszaknak, engedett a nyomásnak, és a 17. alaptörvénymódosítás ódiumát rátolta volna a Tiszapártra. Hát ezt nem tette meg, ő így döntött, most innentől kezdve ezt a döntést kell elfogadnunk, és ezzel kell dolgoznunk.
0: És ugye arra várunk, hogy ki lesz az utódja, ki lesz az új köztársasági elnök. Ugye 30 napja van a kormánynak arra, hogy megválassza Sulyog Tamás utódját. Eddig egyetlen névvel jött elő Magyar Péter, ami nem végződött jól, ugye Polgár Judit sakkozóról van szó. Ez nem egy hivatalos bejelentés vagy felkérés volt, de Polgár Judit ugye elutasította ezt a lehetőséget, tehát azt mondta, hogy ő nem szeretne köztársasági elnök lenni. Mit gondol erről az egész Polgár Judit ügyről? Ki lehet jelenteni, hogy a Tisza kormány óta ez volt az első olyan eset, amikor valami nem a terv szerint ment?
1: Hát voltak, ugye előbb arról beszéltünk, hogy Magyar Péter háromszor futott neki Sulyog Tamás elmozdításának. Nyilván most még tartanak a politikai mézeshetek, a Tiszapárt támogatottsága a választási eredmény 53%-ról nagyjából 70%-ra emelkedett a mérések alapján. Tehát ilyen szempontból a többség még optimista, vagy reménykedik abban, hogy a Tisza egy jobb politikát hoz. Aztán majd persze jön az ébredés, már látjuk egyébként, hogy azért vannak dolgok, de 480 forintos üzemanyagár nem lesz, vagy mondjuk az ígérthez képest csak nagyjából fele annyi gyermek után fizetnek iskolakezdési támogatást, és majd jön majd még a többi dolog is, de lényeg az, hogy valóban a köztársasági elnök választás az egyik olyan kérdés, ahol a többség is szembesülhetett azzal, hogy van egy ígéret, hogy egy széles körű vita, egy nyitott jelöltállítási folyamat lesz, ugye ezt ígérték minden pozícióra, ezt szombaton Magyar Péter a köztársasági elnök utódlására is felajánlotta, hogy jöjjenek a jelöltek, majd vasárnap reggel bedobta Polgár Judit nevét, azt gondolta, hogy jön lát és győz, veni vidi vici, mint Cézár, és akkor majd az emberek elfogadják az ő jelöltjét, és akkor így ezzel volt is jelölési folyamat, meg nem is. Hát ugye ez nem működik, és hát nagyon sokan elhitték azt, hogy itt lehet jelentkezni, és nagyon jól látszott egyébként, és ez az, ami talán nagyon szembeötlő, hogy például az ügyvédkör Bárándi Péter korábbi igazságügyminisztert javasolta, és ő elhitte, hogy ő lehet köztársasági elnök. Erre Magyar Péter megüzente, hogy az óellenzék, az óbaloldalból ő nem kér, tehát azzal azt a 60-70 éves korosztályt, akik a Horn kormány idején, vagy a Gyurcsány, Medgyesi, Bajnai kormányok idején voltak pozícióban, és mára ugye 16 év után már inkább 60-70 évesek, ők azt gondolták, hogy ha megbukik a Fidesz, akkor őket rehabilitálják. És most Magyar Péter megüzente, hogy nem kérünk belőletek. A szavazataitokból kértünk, de belőletek nem kérünk. És hát Bárándi Péterrel ezt a korosztályt tették lapátra. Nyilván, aki nézte az ATV műsorában Bárándi Pétert, az láthatta a volt igazságügyminiszter arcán, hogy ő tényleg elhitte, szerintem legalábbis az arc kifejezése alapján. És nem csak ő, hanem ez a korosztály. És hát látszódik egyébként, hogy mindenhol a NER második, harmadik vonalát léptetik előre Magyar Péterék, mert őnekik nincsen olyan kapcsolatrendszerük, mint mondjuk ezeknek a régebbi politikusoknak vagy szakembereknek, illetve hát ugye, hogyha NER második, harmadik vonal előreléphet, akkor ők lojálisak lesznek az új rezsimhez. Ami a köztársasági elnök jelölést illeti, valóban elindult egy casting, ugye ezt a 2009-es miniszterelnök keresés kapcsán ismerhette meg a magyar közvélemény, és az látszik egyébként, hogy szerintem kultúrember nem ül be ebbe a székbe. Tehát egy így megüresedett székbe, aki magát valamire tartja, nem ül be. És ezért is van az, hogy szerintem Polgár Judit ezt rögtön visszaadta, mondván, hogy ő egy ilyen székben nem ül be, és hát azt látjuk, hogy akiket viszont jelöltek, Romsics Ignácot, ő is azt mondta, hogy ő inkább nem ül be ebbe a székbe. Hát van még Lackó Adrien, akit Puzsér Róbert, Lányi András és Flex Zoltán jelölt, ő ugye az korábban bíró volt, és az ukrán aranykonvoj védője, tehát ő egy ilyen harcias politikus, de szerintem őt se fogják választani. Na, a saját YouTube csatornámon azt feltételeztem már, vagy két hete, hogy Forsthofer Ágnes lesz szerintem a köztársasági elnök, ugyanis egy placeholder, egy átmeneti köztársasági elnökről beszélhetünk a véleményem szerint. Ha megnézzük, a tiszás politikusok arról beszélnek, hogy az új köztársasági elnököt maximum 5 évre választják, ugye ez a hivatalos ciklus, vagy az új alkotmány elfogadásáig. És azt halljuk, hogy szeptemberben indul az új alkotmány vitája, nagyjából egy évig fog tartani, tehát ebből indulhatunk ki, hogy nagyjából egy másfél évig lesz szerintem az új köztársasági elnök, ezért egy olyan karaktert keresnek, aki egyrészt beleül Sulyog Tamás így módon megüresedett székébe, tehát ez erkölcsileg biztos, hogy vitatható, a második pedig, hogy egy olyan ember kell, aki mondjuk adott esetben másfél év után felkel abból a székből, lemond, mondván, hogy helyet csinál, esetleg egy új köztársasági elnöknek, hiszen az új alkotmány teljesen új jogköröket rendelhet a köztársasági elnökhöz, mondjuk Szlovákiával és Ausztriával ellentétben, ahol közvetlenül választják ugyan a köztársasági elnököt, de viszonylag gyengék a jogkörei, lehet, hogy mondjuk az új magyar alkotmányban egy olyan elnöki jogkört képzelnek el, mint amit Romániából ismerünk, Ukrajnából vagy Franciaországból, amit félelnöki rendszernek hívunk, és akkor én azt gondolom legalábbis, hogy nem a most Sulyog Tamás utódjaként megválasztott elnök kapja majd ezeket az erősebb jogköröket, hanem akkor azt mondják, hogy egy közvetlen választással egy erősebb jogkörű köztársasági elnöki pozíciót hoznak létre, és az új alkotmány hatályba lépése után egy választáson akkor mondjanak véleményt az emberek, és válasszák meg ezt az erősebb jogkörrel rendelkező köztársasági elnökét. Itt olyan pletykákat is lehet hallani a pesti aszfalton, hogy esetleg az alkotmányról szóló népszavazás egy előrehozott parlamenti választásnak is lehet mondjuk az alkalma, hiszen Magyarországon nem volt ilyen az elmúlt 36 évben, hogy előrehozott választásra kerül sor, de hogyha ez megtörténne, kialakít a Tisza egy új alkotmányt, új kétharmados törvényeket, új választási törvényt, új médiatörvényt, új sztrájktörvényt, akkor utána egy arányosabb választási rendszerrel már ugye megnehezíti, hogy egy oldal kétharmadot kapjon, tehát a most kialakítandó rezsim akár egy erősebb köztársasági elnökkel az bebetonozható, és ami fontosabb, hogy előrehozott választáson már hatályba lépnének a lusztrációs szabályok, tehát a 12 évet kiszolgált országgyűlési képviselők már nem indulhatnának a választáson, ezzel a mai Mi Hazánk, KDNP és Fidesz frakciónak nagyjából a harmada vagy a fele nem indulhatna egy ilyen új választáson, és ez nehéz helyzetbe hozna az ellenzéket. Plusz, ha lejjebb viszik a bejutási küszöböt 5-ről 3%-ra, akkor mondjuk újabb pártok is alakulhatnak. Ez csak egy gondolatkísérlet, de a köztársasági elnök jogköre, ha ezt megváltoztatják, akkor ez elképzelhetővé tesz egy ilyen változást, illetve még ha egy mondatot megenged, hogy még nem tudjuk, hogy a Tisza hogy képzeli el az új köztársasági elnöki jogkör mellett a többi intézménynek az átalakítását. Tehát még itt sem tudunk pontosan részleteket arról, hogy mondjuk milyen jogköre lenne a miniszterelnöknek, vagy az ügyészségnek. Tehát ilyen ötletelést látunk, vagy vélemények vannak, de egy teljesen új rezsimet kell elképzelni, egy olyat, amelynek a fogaskerekei egymásba illeszkednek, és csak a köztársasági elnöki pozíciót megváltoztatni szerintem nem érdemes, ezért gondolom azt, hogy egy átmeneti elnököt választanak, én ezt én egy évre, másfél évre véleményezem, illetve hogy Forsthofer Ágnes azért is a legalkalmasabb erre, mert ő akár másfél év után felállhat ebből a székből, vagy újra választják esetleg, vagy az is lehet, hogy Magyar Péter ül át ebbe a székbe, ha megválasztják. Tehát ő egy olyan karakternek tűnik, aki elfogadja azt, hogy ő most egy évre, másfél évre beül ebbe a székbe, és ha kell, akkor onnan föl is áll.
0: Mert ugye ön is mondta, hogy más jelölt nem biztos, hogy szívesen beleülne ebbe a székbe. Ugye Sulyog Tamással kapcsolatban is az a kritika hangzott el Magyar Pétertől, hogy ő, mint köztársasági elnök, nem testesíti meg a nemzet egységét. Viszont kérdéses, hogy ebben a mostani helyzetben, amikor ennyire polarizált a magyar társadalom, ennyire mély a a szakadék a kormány és az ellenzéki tábor között, egyáltalán tudnak-e találni egy olyan jelöltet, aki akár erre az egy évre vagy másfél évre képes lenne megtestesíteni ezt az egységet?
1: Hát az alaptörvény ezt írja elő a köztársasági elnök egyik legfontosabb feladatának, hogy testesítse meg a nemzet egységét. Nyilván itt nem csak az anyországi magyarokról van szó, hanem a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokról is, tehát az összmagyarságról van szó, illetve hát ugye a másik, hogy az a demokratikus államrend működése felett is örködjön. Ugye ezért gondoltuk azt, meg ez volt a hagyomány, hogy jogászok voltak köztársasági elnökök, hogy ez a feladat is nagyon fontos, és hát jó, hogy egészséges erkölcsi normával, vagy egy jogi tudással felvértezett elnökünk van. Egyébként Forsthofer Ágnes ezt nagyon ügyesen mesterelte, mert amikor most a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényt vizsgálta és aláírta, akkor aki megnézi a Facebookon a hivatalos oldalát, az egy olyan fotót lát, hogy a köztársasági elnöki hivatal jogi és alkotmányügyi főosztályának a munkatársaival ül együtt egy asztalnál, és kvázi ő nem jogász, de kikérte a jogászok véleményét, és megosztotta a felelősséget, elkeni a felelősséget, és azt mondja, hogy ezekkel az emberekkel beszéltem, az én legszorosabb jogi munkatársaimmal, és ők azt mondták, hogy ennek a törvénynek nincsenek alkotmányjogi aggályai, ezért én aláírtam. Tehát egy ilyen maszatolással, a felelősség elterítésével ő ezt nagyon szépen be tudja mutatni, hogy hát én megkérdeztem ezeket az embereket, ők azt mondták, oké, akkor nem én vagyok a hibás, hanem ők. Nyilván ővé a felelősség, mert ő írta alá, csak hát ugye, tehát szépen meg lehet azt oldani, hogyha valaki nem jogász, akkor például egy ilyen fotóval, vagy egy ilyen hárítási technikával be tudja azt mutatni, hogy hát ő a lehető leglelkiismeretesebben és a legszélesebb körben egyeztetett az arra hivatott emberekkel. Tehát a nemzet egysége most nyilván mondhatják, hogy nagyjából 70% támogatja a Tiszát, ugye most valamelyest csökkent ez a szám, de még így is ugye egy óriási többséget látunk a szavazók körében a Tisza párt mögött. Tehát ilyen szempontból mondhatják, hogy akit ők most beültetnek ebbe a székbe, az a magyarországi szavazók elsőprő többségét képviseli, és ez biztos így is van. Hát nyilván a tisztségnek a logikája az azt követelné meg, hogy egy olyan személyiség üljön oda, aki nem csak a tiszás szavazókat, hanem az összes többi szavazót, plusz ugye a határon túli magyarokat is tudja jól képviselni, meg tudja őket szólítani, akit elfogadnak. Hát ezért keresnek Magyar Péterék egy olyan karaktert, aki erre alkalmas, ugye Polgár Judit erre alkalmas lett volna, de Romsics Ignác talán, de itt nem csak arról a megüresedés módjáról van szó, hanem itt mondtam arról, hogy nem biztos, hogy itt egy 5 éves ciklusról van szó, és amint valaki megtudja, hogy neki esetleg másfél év után fel kell állni abból a székből, az már nem biztos, hogy annyira vonzó, és hát ugye azt sem tudjuk, hogy esetleg Áder Jánossal szembeni, vagy Súlyog Tamással szembeni retorzióként nem változtatják-e meg a köztársasági elnökök nyugdíjellátását, ami most nagyon vonzó, és hát ugye nagyon sokan felkapták a fejüket Novák Katalin lemondása után, hogy egy 3 fős személyzet jár neki, illetve hogy az elhelyezésére egy villa, tehát ugye sokan mondják azt, hogy lehet, hogy ez túlzás, és mondjuk nem azt mondom, hogy ez lenne az elsődleges szempont, amikor valaki egy ilyen magas közjogi tisztséget elfoglal, de hát azért az exit stratégiára is gondolni kell, pláne ha valaki mondjuk még nem az életének a dele után jár, mondjuk nem egy 70 éves emberről beszélünk, aki nyilván az élet útjának vagy a karrierének csúcsaként éli ezt meg, hanem mondjuk egy 50-60 éves ember, aki azt gondolja, hogy másfél év után, 5 év után, ha nem választanak újra, akkor mit fogok csinálni. És ugye nyilván nem mindegy, hogy vonul be az ember a közéletbe, a történelembe, hogy elfogadta ezt a széket, vagy hogy milyen exit stratégiája van, hiszen valaki 50-60 évesen, ha leszolgálja a köztársasági elnöki idejét, akkor utána is szeretne még az életben valamit tenni, és egyáltalán nem mindegy, hogy azt milyen megbecsültséggel teheti.
0: És milyen hatással lehet a Tisza támogatottságára ez az egész elnökjelölési húzavona, mert hogy a napokban megjelent egy felmérés, mely szerint csökken a párt támogatottsága. Mennyire kell ezt a csökkenést komolyan venni, és mi állhat ön szerintem mögött?
1: Sose egy eseményhez köthetőek ezek a dolgok. Tehát ugye a Tisza párt szavazóbázisa, mint a hagyma héjai vagy a káposzta levelei rétegeződnek. Ugye először vannak az ellenzékváltó szavazók, utána jöttek a kormányváltó szavazók, protest szavazók, első szavazók és a diaszpóra tagjai. Tehát nagyon sokan, akik Nyugat-Európában élnek, hazautaztak most a választásra, mert ezt fontosnak tartották. Hát igazából, ha megnézzük, szerintem először azok potyognak le, akiknek mondjuk az ellenzék leváltása fontos volt, tehát ugye a DK, Gyurcsány Ferenc már rég nem politikai tényezők, kiestek a parlamentből, tehát ilyen szempontból nagyon sokan elérték a céljukat. Akik a Fideszt akarták leváltani, a NER-t, ők is elérték a céljukat, ugye most a NER lebontása zajlik, tehát ilyen szempontból ők is úgymond elérték a céljukat. Akkor vannak azok például, akik valami ellen tiltakoztak, protest szavazók voltak, akár a NER valamilyen intézkedése bántotta őket, hát ugye itt sok sérült van az út szélén, ugye a magánnyugdíjpénztárak, devizakárosultak, korkedvezményes nyugdíjasok, tehát nagyon sok olyan csoport volt, amelynek tagjai érezhettek sérelmet, ők nyilván ezt most szavazatukkal megtorolták, vagy benyújtották a politikai számlát, és hát folytathatnánk a sort. Tehát igazából szerintem ez a csökkenés annak is köszönhető, hogy bizonyos társadalmi csoportok most érzik elértnek az ő céljaikat. Utaltam arra, hogy Bárándi Péter tükrözi azt a csoportot, óbaloldali vagy óellenzéki csoportot, akik bíztak abban, hogy a Tisza párt nem csak a Fideszt váltsa le, a NER-t váltsa le, de rehabilitálja őket. Akár az értékeiket, mondjuk a köztársasági alkotmányt hozza vissza, vagy mondjuk azokat az intézményeket, vagy intézkedéseket, amelyek 2010 előtt a balliberális kormányokhoz volt köthető, hát erre várhatnak, ez nem lesz. Illetve a másik csoport, akik azt remélték, hogy azok az ígéretek, jóléti ígéretek, amelyeket a kampányban hallottak, azok teljesülnek. Itt a 480 forintos benzinre kell gondolni, ami nyilván nem lesz. Magyar Péter most hirtelen rájött, hogy a jövedéki adót már nem lehet csökkenteni, mert az Európai Unió által elvárt szinthez nagyon közel van. Tehát ez alá már nem lehet menni uniós előírások szerint. És Magyar Péter nagyon ügyesen csúsztatott, lódított, amikor kérdezték, hogy oké, akkor miért nem csökkenti az adót. És ő úgy válaszolt, hogy nem lehet egy újabb áfasávot létrehozni az üzemanyagnak. Ez igaz, mert már így is három áfasáv van, ugye 27, 18 és 5. De azt meg lehetett volna csinálni, hogy a 27%-ról 18-ra vagy 5%-ra sorolják át az üzemanyagot. Ezt megtehette volna, de nem teszi, mert az üzemanyag minden országban egy aranytojás tojó tyúk. Tehát szükség van a költségvetési bevételre. Tehát itt a 480 forintos üzemanyagár, vagy a védett üzemanyagár az, ami talán az egyik olyan szempont volt, ami sokakat ráébreszt arra, hogy itt nem lesz kolbászból a kerítés, de beszélhetünk az iskolakezdési támogatásról. Itt még nem jöttek rá az emberek, hogy hol volt az átverés, mert amikor azt mondják a tiszások, hogy csak a rászorulóknak fognak támogatást adni, akkor sokan azt gondolják még, hogy ez csak az iskolakezdési támogatásra vonatkozik. Ugye itt nagyjából 700 ezer gyerekről beszéltek, most lett 400 ezer, aki kap támogatást. Nyilván a rászorulók támogatása az rendben van. Tehát ha valakit támogatnak, akinek ez segítség jelent, az ellen nem is szabad kifogást emelni. Itt az ígéret az, ami elhangzott, hogy 700 ezer gyerek, és ehhez képest lesz csak 400 ezer, és igazából az a 300 ezer gyerek családja, akik most nem kapnak iskolakezdési támogatást, ott lehet az, hogy őket szerintem idővel a rezsicsökkentésből is kizárják, vagy hát ők nem rászorulók, ezért nem kapnak majd rezsicsökkentést, és az adókedvezményeknél is mondják, ők nem rászorulók, nekik nincs erre szükségük. Tehát majd, ha rájönnek az emberek talán arra, hogy a brüsszeli elvárás megfelelően csak a rászorulókat kell támogatni, a középosztály és a hazai cégek rovására, akkor lesz egy még nagyobb lemorzsolódás a Tisza támogatottságáról. Most még reménykednek az emberek, hogy hát oké, nem kapunk iskolakezdési támogatást, de a többi az megmarad, és hát ugye látjuk egyébként, hogy azért már készítik fel a lakosságot arra, hogy hát a rászorulókat kell támogatni, és kik a rászorulók, hát azok nem ti vagytok. Tehát még ez fog tartani, azért is mondják, hogy ez a fél év, egy év, amiről beszéltünk, hogy addig kell a Tisza pártnak ezeket a fontos változtatásokat végrehajtania, amíg a támogatottsága ilyen magas szinten van. Hát 70%-ról persze van hová amortizálódni, tehát ez nem egy hét alatt fog lemorzsolódni, de nagyjából egy ilyen fél év, egy év az, ameddig még ez a lendület kitarthat a gazdasági intézkedések függvényében.
0: És hát ugye a kormánynak augusztus végéig be kell terjeszteni a költségvetés módosítását, tehát itt is várhatóak esetleg megszorítások, amik aztán a népszerűségen is megmutatkoznak?
1: Szerintem még nem. Ugye még a költségvetés módosítását ráfoghatják az elődökre. Ugye itt mindig el kell mondani, és az előző években is így volt, hogy fejnehéz a költségvetés. Ez azt jelenti, hogy az év elején jelentkeznek a kiadások. Ugye itt a magyar költségvetésben az elmúlt 3-4 évben óriási kamatkiadások voltak, ilyen 1000 milliárd forintos nagyságrendben, hiszen a brüsszeli pénzek visszatartása azt jelentette, hogy a budapesti kormánynak kellett bizonyos uniós projekteket előfinanszíroznia, és miután befagyasztott kiosztották a pénzt, nem érkezett meg ugye a teljesítés. Nem tudták lehívni ezeknek a projekteknek az uniós forrását. És miután ezt a magyar kormánynak kellett előfinanszíroznia, több éven keresztül ezt ugye hitelből tette állampapírokkal. Tehát ez is egy oka annak például, hogy miért ilyen magas a kamat teher. Hát mindegy, a kamatot ki kell fizetni, az emberek várják az állampapírjaik után a pénzt, ez egy bizalom erősítő lépés is volt. Tehát ilyen szempontból szerintem a költségvetés módosítása nem fog érdemi támogatottság csökkentést hozni. Itt az ősz inkább az, ami kényesebb, hiszen az adótörvényekből látszik majd, hogy a mostani adókedvezmények közül mennyi marad meg. Én azt gondolom, hogy úgymond a rászorulóknak lesz, például a minimálbér adómentessége, vagy valamilyen adójóváírása a minimálbérnél, tehát ott inkább várható szerintem valamilyen kedvezmény, szerintem ezzel nincs is baj. A probléma ott van, hogyha majd az adótörvényeknél például a most megszokott adórendszer egy progresszív adó irányába mozdulna, az már jelentene szerintem valamilyen fajta csökkenést, és hát az új költségvetésnél nyilván ott lehet majd látni esetleg megszorításokat, de nyilván ugye a Fidesz is igyekezett elkerülni olyan látványos megszorításokat, mint mondjuk a Bajnai vagy a Gyurcsány kormány 2006 nyarán, illetve a Bajnai kormány rögtön a megalakulásakor 2009 tavaszán hozott megszorító intézkedéseket, hogy a Fidesz kormány ezt elkerülte, szerintem a Tisza kormány is elkerül ezeket, azonban az emberek majd fognak számolni, ugye sokan várják a nyugdíjak emelését, ugye a minimál nyugdíjakat 120 ezer forintra akarták emelni, illetve elhangzott egy olyan ígéret is, hogy a nyugdíj mértékétől függően akár évente 200 ezer forint szépkártya juttatást is várnak a nyugdíjasok, akinek mondjuk 250 ezer forintnál kisebb a havi nyugdíj, azok lennének erre a 200 ezer forintra jogosultak évente, tehát ezeket is még várják az emberek. Itt látszik az egyébként az iskolakezdési támogatásnál, hogy nem egyszer kapnak 100 ezer forintot, mondjuk most

0: Vélemény is megjelent, amelyben nehezményezték, hogy Orbán Viktor nem mutatott önkritikát ebben a beszédben. Ön ezt hogy értékeli?
1: Igen, én ott voltam Tusnádon, KDNP vendégeként, pont ilyen választás utáni helyzetértékelés volt, ugye a KDNP-nek van egy vitairata, a helyzetkép és jövőkép, ezzel kapcsolatban volt több beszélgetés, és hát tényleg ott a táborban, a Tusványosi Nyári Egyetemen tudtunk beszélgetni. Hát ami Orbán Viktor beszédét illeti, ugye azon a héten szerdán volt már egy ellenállási nyilatkozat, Orbán Viktor szerintem ezt a karolta föl, nagyjából azok a pontok ismétlődtek, ami ott meg lett fogalmazva, illetve hát a Fidesz kongresszusra júniusban írt Orbán Viktor egy vitairatot, és abban is nagyjából hasonló pontok voltak. Tehát ugye ami a volt miniszterelnök beszédéből kivehető, hogy nem a kritika vagy a szembenézés ideje van most, tehát ő ezt lezártnak tekinti, itt a vitairattal részint, vagy azzal, hogy ő vállalta a politikai felelősséget, és hát megnevezett okokat, ezek ugye döntően külső okok voltak, amiket Orbán Viktor most felsorolt, tehát a Fideszen kívüli okokat sorolt föl döntően. Hát ugye ez mennyire elég, az egy másik kérdés. Ugye ami viszont fontosabb, hogy a Fideszt, és itt az ellenállási nyilatkozat is ebbe az irányba mutat, rendszer ellenzékként fogalmazza meg, hiszen a Fidesznek most a Mi Hazánkkal kell leginkább versenyeznie. De a Fidesz támogatottsága most nagyjából 20% körül van, a Mi Hazánk ilyen 6-7% van, aki kicsit többre méri, de nagyjából, ha a Fidesz tovább csökken, a Mi Hazánk meg emelkedik, akkor az a veszély áll fenn a Fidesz szempontjából, hogy a gát átszakad, és ismert emberek, ismert politikusok, vagy a Fidesz holdudvarához tartozó közéleti személyiségek, vagy vállalkozók igazolnak át, úgymond a Mi Hazánkhoz. Én ezt most nem látom annyira esélyesnek, de hogyha ez a támogatottságbeli közeledés tovább tart, mint fél év múlva, egy év múlva, akkor ez a veszély fennáll. Talán ezért is mondta Orbán Viktor, hogy neki a vadhajtások a második igeforrása, hogy neki ezt a jobb szélet kell stabilizálnia, a Fidesz jobb szélét, hogy ne menjenek át a szavazók, vagy ezek a holdudvarhoz tartozó emberek a Mi Hazánkhoz, hiszen az valóban a Mi Hazánk erősödéséhez és a Fidesz gyengüléséhez vezetne. Tehát szerintem így érdemes ezt látni. A rendszerellenzékiség, amit a Fidesz a kivonulásokkal is demonstrál, ez azt mutatja, hogy ők szemben állnak ezzel az új rezsimmel, és azt várják, hogy akár a gazdasági nehézségek, akár a csalódás miatt az inga majd visszalendül, és itt hozta fel példaként Orbán Viktor Robert Ficót, aki ugye Szlovákiában tudott visszatérni, vagy Janez Jánosát, aki most már negyedszer miniszterelnöke Szlovéniának, de hát Donald Trumptól kezdve Andrej Babisig rengeteg olyan politikust tudunk felhozni, néhai Silvio Berlusconit, akinek szintén sikerült a visszatérés, tehát talán Orbán Viktor ebben a stratégiában gondolkodik, hogy az inga majd visszalendül a Fidesz térfelére, ha nem is most, de mondjuk a 29-es európai választásra.
0: De nem kellett volna ehhez az is, hogy arról is beszéljen, hogy mit csinálnának másképp, ha ismét kormányra kerülnének, tehát mégiscsak egy valamiféle önkritikát gyakorolni?
1: Hát biztos, hogy ennek lenne alapja, vagy biztos, hogy ez erősítené egyes társadalmi csoportoknak a Fideszhez való közeledését, vagy javítaná ennek az esélyét. Az látszik egyébként, hogy hát ugye csak a szépre emlékezünk alapon, nyilván a 16 év Fidesz kormányzásnak voltak különböző szakaszai. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy a miniszterelnök ezt a vitát nem nyitja ki, Orbán Viktor ezt a vitát nem nyitja ki, ezzel azt próbálja erősíteni, hogy az emberek idővel csak a szépre emlékezzenek. Ugye itt főként az utolsó 4 év volt az, amely az uniós pénzek visszatartása, az európai gazdaság lassulása, illetve hát egyes hazai döntések eredményeként, ugye stagfláció volt. A Németországban az unió nagy részében stagfláció van, a visegrádi térség talán ez alól egyfajta kivételt képez, mert most még a mi térségünkben jönnek a Németországban bezárt gyárak. Ugye látjuk, hogy Magyarországra jött a BMW, Németországban elbocsátanak 8000 embert, Debrecenben új gyárat építenek, a Mercedes elbocsát embereket Németországban, Magyarországon új gyárat hoz létre. Hát sajnos Pozsonyból elvitték a Porsche gyártást ugye Lipcsébe, hogy ne kelljen a lipcsei gyárat is bezárni a Volkswagennek. Tehát az látszik, hogy a térségünk most még jól szerepel, de hát a 16 évből mondjuk a 2013-tól a Covid visszapattanásig tartó időszak az egy olyan időszak lehet, ami talán felértékelődik, pláne hogyha az európai gazdaság nem tud lendületet venni, vagy hogyha mondjuk a Tisza kormány olyan intézkedéseket hoz, mondjuk az uniós országspecifikus ajánlások teljesítésére, amelyek széles társadalmi csoportok sérelmét okozzák, akkor Orbán Viktor abban reménykedhet, hogy szembenézés nélkül, vagy érdemi kritika nélkül is annyira felértékelődik az a korszak, mondom 13-tól nagyjából a Covid visszapattanásig, az orosz háborúig.

0: tartó időszak, hogy az inga visszalendül. Ez is egy stratégia.
1: Miután a Tisza párt sokak szerint a jogállamiságot megsértve méltatlan módon távolította el helyéről Sulyog Tamás köztársasági elnököt, továbbra sem tudjuk, kit szán a posztra Magyar Péter pártja. A mai megosztott magyar társadalomban lehet-e találni olyan jelöltet, aki képes megtestesíteni a nemzet egységét? Miért nem vállalta a posztot Polgár Judit Sakkozó? Meg akarja-e változtatni a Tisza a köztársasági elnöki kompetenciákat? Erről nyilatkozott az elmúlt percekben Kiszeli Zoltán politikai elemző.

Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Az augusztusi szalagtárak a már elhangzott műsoraink ismétlései lesznek. A fél csalló közt elöntő 1965-ös nagy dunai árvízről szóló összeállításunkat augusztus 1-én a 10 órai hírek után, augusztus 2-án a 9 órai híreket követően hallgathatják meg. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm minden kedves hallgatónkat 2026. augusztus 1-én Boglárka napján. Elérkeztünk műsorunk utolsó órájához, ahol szó lesz arról, milyen tervekkel készül a szeptemberre a jelenlegi bizonytalan helyzetben az MCC Felvidék. Az intézet igazgatója Pomichál Krisztián nyilatkozott rádiónknak. Majd Gál Lajos barlangászt kérdezzük, ugyanis az újabb hőhullám kapcsán a napokban arról érkeztek hírek, hogy a nagy hőség nem csak az emberek egészségére és a mezőgazdaságra van rossz hatással, hanem a szlovákiai barlangokra is. Maradjanak velünk, előtte még jöjjenek a hírek Kis Balástól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A hőség elől parkokban és bevásárló központokban lehet menedéket találni. Irán megtorlással fenyeget, ha az Egyesült Államok újabb csapásokat indít. Nem jön az enyhülés, 34-39 fok közötti csúcsértékekkel számolhatunk. Jönnek a részletek. A hőség elől parkokban és bevásárló központokban lehet menedéket találni. A hőhullám idején közterületek, történelmi épületek, parkok, valamint lakóházak folyosói biztosíthatnak lehetőséget a lehűlésre. Erre a szlovák Vöröskereszt mutatott rá a közösségi hálón. Amennyiben nincs saját klimatizált helyiségük, érdemes előre megtervezni, hol tudnak a közelben lehűlni. Gondoljanak a környezetükben élő veszélyeztetett személyekre és házi állatokra is, jelentette ki a Vöröskereszt. Rakétatámadás érte ma hajnalban az ukrán fővárost. Vitalij Klitschko polgármester közlése szerint Kijev ellen ballisztikus rakétákat vetettek be. A támadásban előzetes információk szerint 3 ember meghalt, 5 pedig megsérültek, őket kórházba szállították. A helyszínen tartózkodó tudósítók egymás után mintegy 10 robbanást hallottak. A hatóságok a támadás idején arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Irán megtorló támadásokkal fenyegette meg Izraelt és a Perzsa-öböl térségének több országát, arra az esetre, ha az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mérne iráni célpontokra. A teheráni figyelmeztetés azt követően hangzott el, hogy amerikai sajtóértesülések szerint Washington egy újabb, nagyszabású hadműveletet készít elő. Iráni biztonsági források szerint az ország rakétái elérhetik a stratégiai jelentőségű Szaúd-Arábia, katari, kuvaiti és Egyesült Arab Emírségekbeli energetikai létesítményeket is. 4,7-es erősségű földrengés rázta meg tegnap este a dél-olaszországi Nápoly közelében fekvő Campi Flegrei térségét. A földmozgás kisebb épületkárokat okozott, áramkimaradásokhoz vezetett, és fennakadásokat idézett elő a vasúti, valamint a metró közlekedésben. Az Olasz Geofizikai Intézet szerint a rengés fészke mintegy 3 kilométeres mélységben volt. A tűzoltóság több bejelentést is kapott kisebb károkról, de mentési beavatkozásra nem volt szükség, sérültekről nem érkezett jelentés. Kétszeres halasztást követően ma reggel 7 óra után elrajtolt a 44. Balaton átúszás. A kedvező időjárásnak köszönhetően már reggel több ezer résztvevő vágott neki a Balatonnak Révfülöpről Balatonboglár felé. Az úszóknak 5,2 kilométeres távot kell teljesíteniük, míg a szaposok 8,2 kilométert eveznek. A szervezők szerint a mezőny folyamatosan rajtol, a biztonságról pedig vízimentők, hajók és egészségügyi szolgálatok gondoskodnak a teljes útvonalon.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, a déli ország részben ma is vörös riasztás van érvényben a rendkívüli forróság miatt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, a gyenge déli szél nyugaton a késő délutáni órákban északira fordul, zivatarok környezetében a szél átmenetileg megélénkülhet, megerősödhet, enyhülés még a jövő hét elején sem várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a Vereknyei út elején mérik a sebességet a Hradská felől érkezve. Beszterczebányára beérve Staré Hori felől figyeljenek a gázpedálra, Kassán pedig a Herlianská elején trafipaxoznak a rendőrök a város határ felé haladó oldalon. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: A hétvégén a második forduló mérkőzéseit rendezik az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A párosítás szombaton 18 órától Slovan Podbrezová, Skalica Ruzsomberok, 20 óra 30 perctől Košice Trencsín. Vasárnap 17 órától Dac Banská Bystrica, Michalovce Žilina, 19 órától pedig Komárno Trnava. Egy hét múlva elmarad az élvonalbeli labdarúgó bajnokság, harmadik fordulójában a Košice Dac és a Trencsín Slovan mérkőzés. A dunaszerdehelyiek és a címvédő pozsonyiak is a nemzetközi kupa szereplés miatt kérték a halasztást. A második labdarúgó liga második felvonásának pénteki eredményei Liptovszki Mikulás Galanta 2-0 és Zsiar Povaszká Bystrica 2-1. A további műsor ma 17 órától Samorin Humenné, Zvolen Prešov, 19 órától Zlaté Moravce, Lehota Podvtáčnikom. Holnap 10.30-tól Malzsenice Slovan B és Petržalka Bicsa. Az Inter Žilina B meccset hétfőn 17 órától játsszák. A Kisvárda 2-0-ra nyert Felcsúton, a labdarúgó NB1 második fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. A további párosítás szombaton 19.30-tól Honvéd MTK, vasárnap 15.45-től Újpest Debrecen, 18 órától Győr Nyíregyháza, 20.15-től Ferencváros Vasas, hétfőn 18.30-tól pedig Zalaegerszeg Paks. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A 31 éves játékos 88 alkalommal viselte eddig a címeresmezt, alapembere volt a 2016-os, a 2021-es és a 2024-es magyar EB csapatnak is. Egy tegnapi eredmény a cseh futballligából, Sparta Zlín 3-1. A spanyol Santiago Denia Sánchez lett a cseh labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, aki a sikertelen VB szereplés után lemondott, Miroslav Koubeket váltja a kispadon. Az 52 éves edző legnagyobb sikerét a 2024-es párizsi olimpián érte el, amelyen aranyérmet nyert a spanyol együttessel. Sajtóértesülés szerint a Real Madrid labdarúgó csapata végső ajánlatot tett Vinicius Juniornak a szerződés hosszabbítást illetően. A klub álláspontja egyértelmű, vagy elfogadja a brazil támadó a felkínált feltételeket, vagy a madridiak még ezen a nyáron megfontolják az értékesítését. Lezárult Mihajlo Mudrik doppingügye. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség és az Angol Labdarúgó Szövetség megállapodásának eredményeként a Chelsea ukrán szélsője azonnali hatállyal ismét pályára léphet. A 22 éves Hóbor Zalán a felnőtt, valamint az U23-as korosztályban is bronzérmes lett a triatlonosok sprinttávú Európa-bajnokságán a lengyelországi Eiblákban. A nőknél Horváth Karolina a 8. helyen ért célba. Lukás Kubis a 2. helyen végzett a dán országúti kerékpáros körverseny 3. útszakaszán. Ezúttal is a belga Wout van Aert nyert. Összetettben is Aert vezet, Kubis a 2. Az 53 kg-os súlycsoportban szereplő Zsitovoz Mária bronzérmet szerzett a Bakuban zajló ifjúsági birkózó világbajnokságon. Pétervári Molnár Bendegúz időeredménnyel a férfi egy pár ma délelőtti elődöntőjébe jutott az evezősök Varezében zajló Európa-bajnokságán, miután pénteki előfutamában a 3. helyen zárt.

0: Továbbra is bizonytalan a Matthias Corvinus Kollégium Kárpát-medencei tehetséggondozó intézmény jövője, az MCC szálka az új magyar kormány szemében, amit a kritikusok a Fidesz elitképzőjének is neveznek, és amelyben jelentős összegeket fektetett Orbán Viktor kormánya. Az MCC-nek Dunaszerdahelyen is van irodája, amely 3 éve alakult. Jelenleg 400 körül mozog a tehetséggondozó programban résztvevő szlovákiai magyar diákok száma. Az intézet vezetője Pomichál Krisztián bizakodik abban, hogy valamilyen formában az MCC Felvidék továbbra is működhet. Ő nyilatkozott a Pátria Rádiónak. Amikor áprilisban már lehetett látni, milyen lesz a magyarországi parlamenti választások eredménye, akkor önben már megfogalmazódott, hogy esetleg az MCC jövőjével kapcsolatban lehetnek gondok?
1: Elválasztanám a kérdést. Az MCC non-profit szervezet és az MCC alapítvány, ami Magyarországon működik, az két különböző jogi entitás, és emiatt is muszáj egy ilyen kis jogi kitérővel kezdenem a választ, hogy ez világos legyen a kedves hallgatóknak. Itt Felvidéken az MCC egy Szlovákiában bejegyzett non-profit szervezetként működik, teljesen független jogalanyisággal, szlovák jogalanyisággal, míg a magyarországi alapítvány természetesen egy magyarországi jogalany. És válaszolva a kérdésére, a választás másnapján azért az eredmények fényében nyilván lehetett sejteni, hiszen az új miniszterelnök kampánytémává is emelte a magyarországi MCC alapítvány sorsát, tehát lehetett sejteni, hogy valamilyen változások történni fognak. Ezeknek a változásoknak a sebessége talán az, ami egy kicsit meglepő volt, de az, hogy az MCC gyökeresen át kell alakítani, az, hogy az MCC alapítvány működését megreformálják, az, hogy az MCC alapítvány a jogalanyiságát tulajdonképpen megszüntetik, és erről majd beszéltünk később, mert ez is egy bonyolult ügy, az nyilván mindenki számára várható volt a választási eredmények fényében. Az itteni, a felvidéki MCC, az MCC non-profit szervezet szempontjából nyilván ezek a változások hatnak ugyan, de csak áttételesen.
0: Tehát meglepte az, hogy a választások után 1-2 hónappal már rögtön jöttek ezek a bejelentések, hogy július 31-ével ugye megszűnik ez az MCC alapítvány, tehát hogy a kormánynak az első lépései között rögtön az MCC volt. Ezt mivel magyarázza, ugye tudjuk, hogy eléggé ilyen szálka is volt a szemébe a Tisza pártnak ez az egész alapítvány, amit ugye ilyen Fidesz elitképzőnek vagy káderképzőnek is neveztek, de azért nem gondolta volna, hogy az első lépések egyike ez is lesz?
1: Nem szívesen gondolkodom más fejével, pláne nem a regnáló magyar kormányzat fejével, úgyhogy sajnos nem tudok arra a kérdésre válaszolni, hogy mi motiválhat őket, vagy miért ilyen sebességgel és ezekkel a prioritásokkal dolgoznak, ezt nyilván ők tudják pontosan. És mint említettem, igen, az, hogy a folyamat lezajlása tulajdonképpen nem meglepő, erre számítani lehetett, az események gyorsasága az egy kicsit talán igen.
0: És akkor beszéljünk itt a jogi kérdésekről. Ugye július elején jött egy olyan hír, hogy július 31-ével megszűnik az MCC alapítvány. Tehát akkor ezt magyarázzuk el a hallgatóknak, hogy ez mit is jelent, és ez önökre, a felvidéki központra milyen hatással van.
1: Ezt köszönöm, ezt a kérdést, ezt nem lehet elégszer megválaszolni és tisztázni, és nyilván a hallgatóság számára, akinek nincsenek erről a témáról különösebb ismeretei vagy jogi háttérismeretei, ez nem egy olyan egyszerű téma, és hát azt kell, hogy mondjam, mondjuk 1 hónappal ezelőttig számomra sem volt ez egy egyszerű téma, hogy nem vagyok jogász. Az utóbbi hetekben egy kicsit annak érzem magam, mert rengeteg törvénymódosítást, jogszabályt és minden egyebet olvastam el én ahhoz, hogy átlássam a helyzetet, és még mindig azt mondom, hogy vannak még hiányosságok ezzel kapcsolatos tudásomban, de a lényeget azért össze tudom foglalni a hallgatóságnak. Ugye az MCC alapítvány az 1996-ban indult. A Tihanyi Alapítvány néven, annak lett aztán névváltoztatással, jogutódlással, Matthias Corvinus Kollégium alapítványa neve, tehát ez 1996-ban 30 éve indult magánalapítvány. 2020-21-ben a magyar kormány úgy döntött, hogy a közfeladatokat ellátó, közhasznú vagyonkezelő alapítványokat, kekvákat hoz létre, olyan alapítványokat, amelyekben a magyar állam akár tulajdonosként, vagy pedig, ha nem tulajdonosként, akkor támogatóként beszáll. És ezek között voltak teljesen új alapítványok, új kekvák, és voltak régiek, mint az MCC, amely működött előtte már 25 évig magánalapítványként. És itt válik el a kettő dolog. Ugyanis ezeket a kekvákat nyilván ezzel a törvénymódosítással megszüntette az új magyar kormány, de ez a törvénymódosítást azt is tartalmazza, hogy azok az alapítványok, amelyek korábban önálló alapítványként működtek, még mielőtt kekva jogi formába alakultak volna, azok az alapítványok tovább folytathatják működésüket, amennyiben az eredeti alapítók szeretnék ezt folytatni. És az MCC alapítvánnyal kapcsolatban ez a helyzet, az eredeti alapítók azok jelezték, hogy szeretnék folytatni a munkát, hogy milyen feltételek között, milyen forrásokkal, az nyilván majd a jövő zenéje lesz. Ez lesz egyébként az augusztus hónapnak a témája, és az augusztusi egyeztetéseknek a témája, hogy akkor ez a működés milyen formában folytatódhat.
0: Említette ezt az augusztust, egyébként ezzel kapcsolatban már kapott valamiféle meghívást vagy megkeresést a magyar kormány oldaláról?
1: Nem, de ez egyébként nem is meglepő, hiszen még egyszer hangsúlyozom, mi egy Szlovákiában működő non-profit szervezet vagyunk, a magyar kormány számára hány száz, hány ezer polgári társuláshoz, non-profit szervezethez vagy alapítványhoz, Szlovákiában működő szervezetekhez hasonlóan nem vagyunk szem előtt tulajdonképpen, így nem kaptam, de ez egyébként nem is meglepő.
0: A legfontosabb kérdés az, hogy folytatódhat-e tovább az MCC munkája. Ugye olyan hírek jelentek meg, hogy folytatódhatna mondjuk a tehetséggondozási program, ami ugye a gyerekeket érinti, ami nem politikai irányultságú, de valamilyen más szervezet alatt. Na de a kérdés az, hogy mi alatt, és hogy ugye honnan lenne erre pénzügyi keret, tehát milyen költségvetésből működnének, hisz ugye eddig voltak ezek a bizonyos részvények, a MOL és a Richter, ami ugye most már megszűnt, tehát ezzel kapcsolatban mi az ön véleménye, vagy hogy látja a lehetőségeket?
1: Arra a kérdésre, tehát a bevezető kérdésre válaszolva, igen, egyértelműen azt látom, hogy folytatódhat az MCC működése. A tehetséggondozás, pláne itt a felvidéken egy olyan fontos téma, amelyet szerintem nagyon-nagyon kár lenne veszni hagyni, ez egy olyan tevékenység, amelyre egyszerűen a fölvidéki magyar közösségnek óriási szüksége van, talán soha nem volt még ekkora szüksége rá, hogy a legtehetségesebb fölvidéki magyar fiatalokat kiemeljük, és nyújtsunk nekik olyan képzéseket, olyan lehetőségeket, olyan találkozásokat, olyan kapcsolati tőkét biztosítsunk a számukra, amelyekkel aztán később évtizedek múlva tudják szolgálni a saját közösségüket. Tehát én azt gondolom, hogy a szükség az óriás, és ha van rá szükség, akkor a Jóisten segítségével, akkor a módját is megtaláljuk majd annak, hogy ezt folytatni tudjuk. Nyilván folyamatosan zajlanak háttérben egyeztetések, de ezekről azért nem szeretnék többet mondani, mert amíg ezek nem véglegesek, és nem tudjuk biztosra azt mondani, hogy ezek az együttműködések megvalósulnak, addig ez korai valamilyen formában, és erről biztosíthatom a hallgatóságot, folytatni fogjuk szeptembertől a képzéseket. Nálunk van 400, közel 400 diák. Ezeknek a diákoknak a beletett munkáját, amit az elmúlt években itt elvégeztek nálunk, azt nem fogjuk veszni hagyni.
0: Tehát vettek fel a szeptemberi képzésre is újabb diákokat, hányat, ha lehet ilyet kérdezni, és hogy alakulnak a számok, említette ezt a 400 diákot. Tehát ennyi van körülbelül a Dunaszerdahelyi Központban?
1: Igen, tehát vettünk fel új diákokat, idén is óriás túljelentkezésünk volt a fiatal tehetségprogramban, ez az általános iskolások, alapiskolásoknak szóló program. Itt háromszoros túljelentkezésünk volt, minden évben 25 diákot tudunk fölvenni a programba. Ez a tapasztalataink szerint, a szakmai tanúságok szerint ez az az ideális szám, amivel még jól lehet együtt dolgozni csoportban, nem túl kicsi, nem túl nagy. Tehát minden évben 25 diák érkezik hozzánk erre, idén erre a 25 helyre volt 74 vagy 75, bocsásson meg a pontos számot, most nem is tudom, 74 vagy 75 jelentkező. Középiskolás programunkban szintén folyamatosan gyarapszik, csak ott ugye az elballagó negyedikes diákok számának csökkenésével az nagyjából egy ilyen állandó szinten mozog, ez 100-120 diákot jelent, tehát minden évben érkezik hozzánk nagyjából 35-40 diák, és aztán távozik 25-30-35, így az évek nagyjából ilyen számok voltak érettségiző diák, tehát ez a program nagyjából egyforma létszámmal működik, és mondjuk a 10 év múlva, itt leszünk 10 év múlva, és ugyanezzel a 100-120 fős számmal fog működni. A fiatal tehetségprogram, az alapiskolások, az pedig fölmenő rendszerben működik, ott ugye mindig ötödikben csatlakoznak, 9-ben ballagnak majd el, de a mondjuk így legidősebb, bár 13-14-es gyerekeknél talán furcsa használni ezt a szót, tehát a legidősebb évfolyamunk az most kezdi meg a 8. osztályt az alapiskolába, és most kezd majd szeptembertől az új 5. évfolyamunk is, augusztus végén, szeptember elején fogjuk tartani a fölvételiket.
0: Tehát nem mutatkozott meg az érdeklődésen azt, hogy történt ez a kormányváltás, és esetleg a szülők egy kicsit ilyen bizonytalanabbnak érzik a helyzetet, ugyanúgy jelentkeztek sokan.
1: Igen, az érdeklődésen nem mutatkozott meg, nyilván a bizonytalanság mindenkiben ott van, ezt kellene tagadni, kaptunk mi is szülői kérdéseket, ezeket igyekszünk a lehető legjobb tudásunk szerint megválaszolni, ezért is köszönöm ezt az interjú lehetőséget, hiszen ezek a fórumok, akár a Pátria Rádió nagyon fontosak ahhoz, hogy az üzeneteket eljuttassuk a szülőkhöz.
0: Egy dolog ugye ez a diák tehetséggondozó program, de önök nem csak ezzel foglalkoztak, hanem felnőttek számára is tartottak ingyenes előadásokat, különböző témák, pszichológia, történelem, főleg magyarországi előadókkal. Ezzel kapcsolatban hogy látja a jövőt? Ez a része a munkájuknak is folytatódhat?
1: 2025-ös év statisztikáját tudom ennek mondani, hogy 69 különböző eseményünk volt szerte az országban, Pozsontól egész Nagykaposig, Királyhelmecig, de ott voltunk Pozsonyban, Nyitrán, Dunaszerdahelyen, Komáromban, Érsekújvárban, Szentcán, és akkor most visszaugrottam nyugat Szombathelyre, Rimaszombatban, Kassán, Királyhelmecen, Szepsiben, Nagykaposon, azt hiszem, hogy az összes, ha valakit kihattam, akkor elnézést, az összes várost felsoroltam. Nagyon szeretnénk ezt folytatni, de azért azt látnunk kell, hogy a szűkrő lehetőségek miatt, hogyha választani kell, akkor teljesen egyértelmű, hogy a diákokat választjuk, és az ő tehetséggondozó programjuk, az ő lehetőségeik azok, amelyek nem sérülhetnek. Hogy lesz-e 2026-27-es tanévben, vagy a 2027-es évben 69 nyilvános rendezvényünk, ha azt kérdezi, akkor azt mondom, hogy valószínűleg nem, a szűkülő lehetőségek miatt erre kevesebb tér nyílik majd, de hogy a diákjainknak nyújtott lehetőségeket megőrizzük, ahhoz szükség van ezekre a lépésekre.
0: Májusban a közösségi oldalakon lehetett figyelni egy ilyen aláírás gyűjtő akcióra is, ami, ha jól tudom, egy ilyen diák kezdeményezés volt, aminek ugye az volt a célja, hogy írjuk alá a petíciót, és akkor ugye támogassuk azt, hogy az MCC Dunaszerdahelyi központja megmaradjon. Erről mit tud mondani? Ez már befejeződött, hányan csatlakoztak, tud erről valamit?
1: Ezt a magyarországi, a budapesti MCC alapítvány diákja indították, tehát ez a teljes MCC-s univerzumra vonatkozott, ami Magyarországon működik, Erdélyben, Délvidéken, Kárpátalján és itt Felvidéken is, tehát ez a nagy-nagy MCC-s közösségnek, ami közel 800 munkavállalat és 9000 diákot számlál, volt a kezdeményezése. A petíciót mi is terjesztettük, nagyon sok felvidéki szülő aláírta, én ezt ezúton is köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben. Az aláírások száma, most én a pontos számot nem is tudom, mert ebben az aláírásgyűjtő bizottságban én nem vettem részt, az több ezer, 8-10 ezer, nem tudom pontosan milyen szám, most hol tart ez az aláírási kezdeményezés. De én azt gondolom, hogy ez leginkább arra szolgált, hogy ez rengeteg félreértés legyen, akár itt ezekkel a jogi dolgokkal kapcsolatos, amiről az imént beszéltünk, akár az MCC-t ért méltatlan támadások kapcsán egy kicsit kihangsúlyozzuk azt, hogy mik a valódi értékek és mi az a valódi program és tevékenység, ami miatt szerintem az MCC egy páratlan kezdeményezés és egy páratlan lehetőség a Kárpát-medencei magyarság előtt.
0: Nagyon sok támadás éri az MCC-t, főleg ugye Magyarországon, azzal kapcsolatban, amit már ugye említettünk, hogy politikai befolyás alatt áll az intézmény. Ön egy évvel ezelőtt körülbelül adott a Pátria Rádiónak egy interjút, és ott is beszéltünk ezekről a politikai hatásokról, és ön akkor azt mondta, hogy próbál ebből itt kimaradni. Tehát mennyire érzi úgy, hogy a Dunaszerdahelyi központ ilyen szempontból más, és hogy itt tényleg a diákok tehetséggondozása az elsődleges feladat, és hogy nem igazán folytak bele az ilyen politikai dolgokba.
1: Én azt gondolom, hogy az MCC minden képviseletén, legyen az Csíkszeredán, Budapesten, Dunaszerdahelyen vagy akár Szekszárdon és Nyíregyházán, a diákok tehetséggondozása volt az elsődleges feladat. Itt a Felvidéken, ahogy igen, egy évvel ezelőtt beszélgettünk, én azt gondolom, hogy nyilván mérleget a közösségnek, a diákoknak, a szülőknek és a tágabb fölvidéki magyar közösségnek kell vonni arról, hogy mennyire sikerült távol tartanunk az aktuál politikát az MCC-től. Én azt gondolom, hogy a jelentkezési számaink, a nyilvános rendezvényeink résztvevőinek száma, meg az a szeretet és támogatás, ami érkezik most az utóbbi időben, az bizonyítja, hogy sikeresen elvégeztük ezt a feladatot, és nem hoztuk le mindenféle aktuál politikai csatározások szintjére a felvidéki MCC munkáját. Én erre nagyon tudatosan törekedtem. Nyilván majd másnak, vagy az utókornak, vagy a közösségnek kell megítélnie, hogy ez sikerült-e. Én remélem, hogy igen.
0: És mennyire sikerült, ha nem a politikát vesszük figyelembe, hanem azt, hogy az MCC-t, mint intézményt mennyire sikerült megismertetni itt Szlovákiában, tehát mennyire érzi úgy, hogy ez alatt a 3 év alatt mióta működnek, azért kellőképpen ismerik az emberek, a szülők, és mondjuk milyen a média viszonya önökhöz. Ugye említettük, hogy Magyarországon azért éri támadás az MCC-t, ön mondjuk ilyen jellegű támadásokat tapasztalt a szlovákiai sajtótól.
1: Az első kérdésre válaszolva, nyilván külön kéne választani Csalló közt a szűkebb régiót és a teljes felvidéki magyar régiót. Múltkor összeszámoltuk, az elmúlt 3 évben 12 000 ember, 12 000 fölvidéki magyar jelent meg a nyilvános rendezvényeinken. Ugye ez Pozsonytól egész Királyhelmecig, és nyilván ebbe az is előfordult, hogy van olyan, aki többször volt. A Csalló közben én azt látom, és különösen a tehetséggondozás kapcsán, hogy mostanra így a 3. év vagy a 4. év rajtjára jutottunk el oda, hogy a szülők most már gyakorlatilag szájról szájra egymásnak adják a hírét az MCC-nek, és ez nyilván a kollégáimnak, a diákokkal foglalkozó kollégáimnak a munkáját dicséri. Egymásnak szájról szájra adják a hírét a szülők, hogy ez mennyire jó kezdeményezés, és érdemes itt beiratni a diákokat. Tehát azt látom, hogy a korábbi toborzó munka, mondjuk a 23-as év nyarán, amikor indultunk, és eszméletlen energiákat fektettünk abba, hogy az MCC hírét elvigyük a fölvidéki csallóközi szülőkhöz, az mostanra azért egy valamivel könnyebb, valamivel lazább, és most már beindult egy ilyen öngerjesztő folyamat. Testvérpárok érkeznek, 2-3 évvel ugye fiatalabb, idősebb, tehát akinek 7-es a testvére a FIT programba, az most érkezik hozzánk majd, hát beadta a jelentkezését, tehát kialakulnak ezek. Van olyan diákunk, aki a középiskolás programba jár, az öccse ide jár a FIT programba, tehát kialakul szerintem ez az önfenntartó rendszer. Ez lenne talán a lényeg, hogy tulajdonképpen a jelentkezők létszám az így újra termeli önmagát, hiszen most már nem arról van szó, hogy nekünk itt újsághirdetéseket kell feladni, hanem most már arról van szó, hogy a szülők, a magyar közösségben él az, hogy ez az MCC egy jó dolog, és érdemes jelentkezni. Nyilván a teljes fölvidéki magyar közösséghez pedig a nyilvános rendezvényeink árán tudunk eljutni, tehát sajnos bár voltak róla tervek, a kassai vagy a rimaszombati diák, MCC-s diákképzés az most egyenlőre zárójelbe kerül. A másik kérdése kapcsán pedig, ami a sajtót illeti, én azt gondolom, hogy nagyon korrekt a viszony. Nyilván azért a politikai szekértáborok logikája meg a magyar kampány az ide is átgyűrűzött, ez sajnos mondhatnám, hogy természetes. Nem jó, ez nem egy pozitív dolog, szerintem túl kevesen vagyunk mi arra itt 450 ezeren, hogy ilyen szekértábor logika mentén osszanak meg minket, de hát ez, hogy mondjam, ez az élet sajnos természetes velejárójaként így alakult. Ugyanakkor azt látom, és ezt ezúton is köszönöm minden sajtóterméknek, legyen a képzeletbeli lövészárok bármelyik oldalán, hogy egyébként korrekt a viszony, tehát én is igyekszem mindenkinek nyilatkozni, ők is igyekeznek korrekt kérdéseket föltenni, nyilván a mindenkinek megvan a maga világnézete újságíróként, ami átgyűrűzik a kérdéseibe is, de én addig azt gondolom, hogy amíg azt írják le, vagy azt adják tovább, amit én elmondtam, és én őszintén válaszolok az ő kérdéseikre, nem pedig megkerülve a választ, vagy konfliktusokat generálva, addig ez a jó viszony fenntartható.
0: Ugye az MCC-nek az egyik legnagyobb előnye az, hogy ingyenes, és nyilván ez lenne a terv, hogy ez így is maradjon. Tehát erre milyen esélyt lát, hogy továbbra is ingyenes maradjon ez a program?
1: Nagyon szeretnénk, hogy ingyenes maradjon ez a program, pont ez lenne a lényeg az MCC-nek, hogy szociokulturális háttértől függetlenül teljesen mindegy, hogy milyen anyagi háttérrel érkező diák felvételizik hozzánk, vagy jelentkezik hozzánk, a lényeg az legyen, hogy mire képes, milyen tudásvágy él benne, mit szeretne kezdeni a saját életével, sorsával. Nyilván ez már inkább a középiskolás korosztályban jelenik meg, de a fiatal tehetségprogramban is, ami két hetente nagyon intenzív, egésznapos képzési lehetőségeket kínál, aztán ingyenes nyelvórákat, tanulmányi kirándulásokat, különböző versenyeket, ösztöndíjakat. Szerintem az, hogy egy nehezebb sorsú, hátrányos sorsú, vagy akár csonka családban, amiben sajnos egyre több van nevelkedő diák, járhat hozzánk teljesen ingyenesen, azt szerintem egy borzasztó nagy dolog, és ez az a vívmány, amit nagyon-nagyon szeretnénk megőrizni, amikor arról beszéltem, hogy a nyilvános rendezvények és a tehetséggondozó program között, ha választani kell, akkor pontosan erre utaltam.
0: És a nyár közepén vagyunk, mivel telik az MCC Dunaszerdai Központ számára a nyári időszak?
1: Mondhatnám, hogy pihenéssel, és nyilván azért van az is, a kollégákat is igyekszem végre szabadságra ösztökélni, de hát ugye elő kell készíteni a fölvételit, az ugye augusztus végén, szeptember elején lesz a fiatal tehetségprogramba. Elő kell készítenünk a jövő tanévet, mi azzal számolunk, hogy szeptember végén, ahogy rendesen szoktak, elindulnak a képzési hétvégék. Ez ugye rengeteg szerződéskötéssel, adminisztrációval, bürokratikus munkával jár, úgyhogy nagyon intenzíven dolgozunk most is. Nyilvános rendezvényen ilyenkor nincsenek, a gombaszögi nyári táborban ott voltunk néhány programmal, ezt ezúton is köszönjük a szervezőknek egyébként, de most a következő tanévnek az előkészületei zajlanak. Ez kicsit olyan, mint az iskolában, én is pedagógus családból jövök, mindig azt gondoltam, hogy a szüleim nagy nyáron nem dolgoznak, de egyébként igen, a pedagógus is dolgozik nyáron.
0: Továbbra is bizonytalan a Matthias Corvinus Kollégium Kárpát-medencei tehetséggondozó intézmény jövője, az MCC-nek Dunaszerdahelyen is van irodája, amely 3 éve alakult. Jelenleg 400 körül mozog a tehetséggondozó programban résztvevő szlovákiai magyar diákok száma. Az MCC felvidék jövőjéről az intézmény igazgatója Pomicha Krisztián nyilatkozott.

0: A napokban újabb hőhullám érte el térségünket. A hírekben gyakran hallhatunk arról, milyen kedvezőtlenül hat ez a hőség a szervezetünkre, de a mezőgazdászoknak is jelentős gondokat okoz. A klímaváltozás, a globális felmelegedés sok más területen is komoly változást hoz magával. Ilyenek a jégbarlangok is, amelyekben olvadni kezdett a jég, és olyan barlangok is vannak, amelyek jégtakarója a megemelkedett átlag hőmérséklet és a csapadék hiány miatt már teljesen eltűnt. De mi a helyzet a szlovákiai barlangokban? Visszafordítható-e ez a folyamat? Erről kérdeztem Gál Lajos rimaszombati barlangkutatót. Mi a feltétele annak, hogy egy barlang hivatalosan is rendelkezzen a jégbarlang státusszal?
1: Egy picit komplikáltabb a dolog, mert jégbarlang a barlang szakirodalomban tulajdonképpen csak arra vonatkozik, a gletszerekben, amit tisztán az üreg a jégben van. Ezt a mi barlangjainknak hivatalosan jeges barlangnak kéne hívni, vagyis csak a kitöltése jég, maga a barlang, az üreg a kőzetbe található. Na most a nép ezt persze jégbarlangnak mondja ugyanúgy, mint mind a három Szlovákiában lévő jégbarlang, vagyis a Déményfalvi jégbarlang, a Dobsine és a Szirice jégbarlang is mind a harmat jégbarlangnak mondja, de szakmailag ez helyesen jeges barlang volna, de hagyjuk a jégbarlang kifejezést, hiszen úgy nevezik a barlangokat.
0: És a szakértők milyen módszerekkel tudják mérni ennek a jégnek a vastagságát a barlangban?
1: Persze erre vannak radar mindenféle módszerek, csak a baj ott van, hogy tényleg csökken a jég a barlangokban. Az időszakos jégkitöltéssel rendelkező barlangok már teljesen jég nélküliek, ma tavasszal sincs benne jég, azelőtt június-júliusban is volt bennük jég, ezek például a Pogányvár bazált barlangjai, a Körmöci hegyek hasadék barlangjai, vagy a Szepsi Drevenyik hasadék barlangja, de a Bárkai Fönsgen Gömörtornai Kárszban volt egy ilyen időszakos jeges barlang, a Hójuk, és ezek ma teljesen ezekből eltűntek a jégkitöltések, de megvan még az állandó jégkitöltéssel rendelkező barlangokban, ez a három, amit említettem, Deményfalvi, Dobsinai és a Szilicei jégbarlang, de ebből kettő ma katasztrofálisan csökkent a jég bennük, úgyhogy egyedül még úgy, ahogy tartja magát a Dobsinai jégbarlang, de itt is egy csökkenés érezhető. A Dobsinai jégbarlangban ott található a legtöbb jég, 110 000 köbméter, és ennek a maximális vastagsága 26 méter, ez pedig elegendő jég arra, hogy a jelenlegi pár centiméteres csökkenést még nem nagyon érzékeli a látogató. Ezek a barlangok úgy működnek, hogy ez egy zsákszerű üreg, jobbára észak felé forduló üregek ezek, és télen, amikor nagyon sok a hó, és kemény mínuszok vannak, akkor beáramlik a hideg levegő az üregbe, túlfűtés, a tavaszi esők, a koratavaszi hideg esők, a cigároknak a kőzet hasadékán, akkor jéggé fagynak. Na most itt van a baj, hogy nekünk nem is az 1-2 fokos évi átlag hőmérséklet emelkedés okozza a bajt, hanem a téli csapadékmennyiségnek a radikális csökkenése. Ez érzékelhető nem csak a Gömörtornai Karszana Szilicei jégbarlang esetében, hanem például a Déményfalvi völgybe is, ahol várható volna, hogy legtöbb a hó télen. Én ebben az évben februárban voltam a völgyben, és már alig volt hó. Itt azt kéne, hogy legalább 2-3 hónapig nagy hótakaró, kemény mínuszok legyenek, hogy lehűtsék az üregeket. A barlang igazgatóság, ami Lipton székel, úgy igyekszik enyhíteni a helyzeten, hogy mesterségesen havat juttat le az üregbe, és így talán egy picit csökkenti a jég olvadását. Ez megtörténik a Déményfalvi jégbarlang esetében is, és a Dobsinai jégbarlang esetében is, de a Szilicei jégbarlang esetében sajnos ezt nem tudtunk megcsinálni, hiszen egy hétig sem maradt meg a hó, és akkor ez elolvad mindjárt, úgyhogy hiányzik recenszi a csapadék, és ebből kifolyólag természetesen a Szilicei jégbarlang van a legrosszabb helyzetben, itt ma alig található jég. El kell mondani még, hogy Bél Mátyás még 1723 1953-ban azt írta, hogy a szilicei jégbarlangból 604 lovat szekér néhány hét alatt sem tudná kihordani a jégmennyiségét. Hát ez ma most, ez teljesen illúzió, úgyhogy alig-alig van benne jég. Ha meg lenne ez a hótakaró, akkor itt-ott még előbukkan egy-két foltokban a jég, de ma nagyon-nagyon kevés jég van benne. A délmintfalvi jégbarlang esetében meg az a helyzet, hogy ott át kellett a kísérő szöveget fogalmazni, hiszen drasztikusan lecsökkent a jégmennyisége.
0: És hogy zajlott ez a folyamat? Mert ugye ott 2022-ben veszítette el a jégbarlang státuszát ez a délmintfalvi barlang. Tehát ez mennyire volt gyors, vagy meddig tartott ez a folyamat, amíg elolvadt a jég?
1: Elég gyorsan, néhány év alatt megtörtént, és nagyon érdekes, hogy ez az Alacsonytátra északi lejtőjén található 840 méter tengerszint feletti magasságban, és itt várható volna, hogy megmaradnak a jégkitöltések. Például a nagy alpesi, osztrák jégbarlangok, Eisriesenwelt, Rieseneishöhle, ez 1100 méter tengerszint feletti magasságban fekszenek. Ettől picikét magasabb a Dobsina jégbarlang, talán ennek is köszönhető, meg a hatalmas jégmennyiségnek, hogy ez 969 méter tengerszint feletti magasságban van a nyílása, és ebbe relatívan viszonylagosan több a jég, mint a előző két barlangban.
0: Ugye az is kérdés, hogy visszafordítható-e ez a folyamat, mert lehet arról olvasni, hogy a délmintfalvi jégbarlang régebben is volt már egy olyan időszak, amikor nem volt benne jég. Tehát, hogy megtörténete az, hogy változik az időjárás is, újra lesz ott annyi jég, hogy ismét jégbarlangnak nevezhessük.
1: Természetesen ez várható, de jelenleg nem tudjuk eldönteni, ez a globális klímaváltozás meddig tart. Itt még egyszer ismétlem, nem csak az átlaghőmérséklet emelkedése, hanem a téli csapadék hiány. Ez a legnagyobb baj, hogyha ez egy-két-három évre előjönne, hogy elegendő hómennyiség lenne a délmintfalvi völgyben, vagy a szlovák paradicsomban, vagy a gömörkorcornai karszton, akkor a jégképződés megindulna ugyanúgy.
0: Mit jelent egyébként egy barlangra nézve az, ha elolvad belőle a jég? Tehát arra gondolok, hogy a jég eltűnése változtat-e mondjuk a barlang belső ökoszisztémáján?
1: Természetesen igen, de viszont nem kell elfelejteni, hogy voltak itt jégkorszakok, és állandó jégkitöltés jóformán egész évben megvolt olyan barlangokban is, ahol ma nincsen jég, egy szemcs a délmintfalvi völgyben is, a délmintfalvi hatalmas barlangrendszer egyes megasabban fekvő részein évekig megvolt a jég, és ma nincs benne szemjég se. Úgyhogy a természet nagyon alkalmazkodó képes, visszajön ez az állapot. Természetesen eltűnnek azok a fajok, amelyek hidegkedvelők, akkor eljönnek a melegebb kedvelő fajok a barlang állatvilágában. Természetesen hátra, de viszont a természet az mindig ismétli magát, és mondom, itt ciklusokban megvolt, egy körülbelül 2,5 millió évvel ezelőtt kezdődtek ezek a glaciálisok és interglaciálisok, vagyis a jégkorszak és a jég közötti meleg időszakok, úgyhogy ez megvolt, ez a ciklikusság a természetben, és a

0: Érdemes megnézni ezt a barlangot?
1: Érdemes megnézni, ahogy említettem is, a kísérő szöveget is át kellett fogalmaznunk. Jóforma majdnem minden barlangba kevesebb a turista az utóbbi időkben. Jóval kevesebb a Dobsina jégbarlangban is, ma jóval 100 000 évi turista látogatás alatt vagyunk. Azelőtt 100 000 fölött is volt. A többi barlangoknál is csökkent a látogatók száma. Ez talán a más folyamatokban is a Covid után természetesen nagyon lecsökkent a látogatók száma, úgyhogy ez másba is gyökerezhet. Még a Bélai barlang azt tartja magát, az mindig 100 000 fölött van az évi látogatások száma.
0: Amennyiben arról beszélünk, hogy ugye klímaváltozás van és globális felmelegedés, maguk a turisták mennyire járulnak hozzá ahhoz, azzal, hogy látogatják az adott barlangot, mennyire járulnak hozzá ahhoz, hogy olvad az a jégréteg? Tehát a turizmus árthat-e a barlangoknak ilyen szempontból?
1: Igen, egy bizonyos mértékig igen, de ezt nagyon is figyeljük. Vannak műszereink, akik állandóan figyelik a barlang hőmérséklet változását, széndioxid mennyiségét, radontartalmát, mindent úgy, hogy állandó megfigyelés alatt állnak, és hogyha a turisták elhagyják a barlangot, akkor ez a természetes állapot ez visszaáll rendszerint. Némelyik jégbarlangban, például a Dobsinában is, meg a Déményfelben is úgy van, hogy van egy bizonyos idő, amikor a barlang be van zárva, ez például az Oktinai Aragonit barlangra is érvényes, ahol egész télen és tavasszal is zárva tartjuk a barlangot, amiatt, hogy a barlang tökéletesen regenerálódni tudjon. A déményfalvi barlangoknál az a helyzet még, hogy az olvadáshoz az is nagyon hozzájárult, hogy ez nem egy statikus üreg, a déményfalvi jégbarlang, hanem a terjedelmes déményfalvi barlangrendszer része. Ez a déményfalvi barlangrendszer ez mára csak nem az 52 kilométer hosszúságot is eléri. Úgyhogy ez mégiscsak egy dinamikus légáramlást okoz, ez a barlangrendszer, ami szintén hozzájárul a jégcsökkenéséhez.
0: És milyen állapotban van a Dobsinai jégbarlang? Mert ugye ön arról beszél, hogy ott van elég jég, de a napokban mégiscsak jelentek meg ilyen hírek, hogy a klímaváltozás ezt a barlangot is veszélyezteti, és itt is elolvadhatnak a jégkészletek, tehát milyen ott jelenleg a helyzet?
1: Olyan a helyzet, hogy ahogy említettem, itt van a legtöbb jég, ez a 110 000 köbméter, maximális vastagsággal 26 méter, és ez elegendő arra, hogy még egy jó pár évig kitartson. Természetesen itt is érzékeljük a jég olvadását. Érdekes dolog, hogy a kőzet itt mindig melegebb, az évi átlag hőmérsékletnek megfelelő hőfokon van, vagyis a jég legalsó része olvad legjobban, a felső része, meg ha jönnek a tavaszi esők, ami jelenleg hiányzanak, akkor mégiscsak a rácsepegő víz megfagy. Vagyis a jég teteje megfagy, a jég tömb alja olvad, és ezáltal körülbelül olyan 2500-3000 év alatt az egész jégtakaró kicserélődik. Ezt maga abszolút kormányhatározással is megfigyelték, hogy a legidősebb jégréteg 2500 éves a Dobsinai jégbarlangban. Úgyhogy ez is hat rá, természetes folyamatok is hatnak rá, de reméljük, hogy még nagyon sokáig megmarad, és ez állandó csapadékhiány, ez a téli csapadékhiány, ez egy 10 éves ciklusokban mutatkozik, úgyhogy reméljük, hogy ezután rendbe jön az egész helyzet. Hát ha nem is annyira, mert ez a globális hőmérséklet emelkedés, ez megvan állandóan, amíg nem jön a következő jégkorszak.
0: Lehet, hogy kicsit bugyuta a kérdés, de a klímaváltozás és a felmelegedés csak a jégbarlangokra jelent veszélyt, vagy a többi más típusú barlangra is?
1: Hát a többi más típusú barlangra így nem érzékeljük egyelőre, érzékeljük a karsztperemi tavakat. Ezek az évi csapadék mennyiségtől függnek, nagyon érdekes, szép jelenségek, egyes töbrök, vagyis ilyen mély karsztos mélyedések eltömődnek a karszt vidék peremén, agyakkitöltéssel, és megmarad bennük a víz. Történelmi hivatkozásokból tudjuk, hogy ott volt Domica mellett például ahol a büdös tó. Mára már egy szennyvíz nincs benne. Szilice mellett voltak szintén a Gömör-Tornai-Kárszton a gyökerrétító. Egy szennyvíz nincs benne. Még Akteleken, az Akteleki tó a magyarországi oldalon, ott még valahogy úgy, ahogy tartotta magát, de abban is egyre kevesebb víz van. Úgyhogy ezek a karsztperemi távak, ezek nagyon jó mutatják, hogy nagyon-nagyon-nagyon

0: érzékenyek árt ezekre a klímaváltozásokra, a téli csapadék hiányra, a hőmérséklet emelkedésre.
1: Említette a Domica barlangot, ha jól tudom, idén lesz 100 éve annak, hogy felfedezték a Domica barlangot. Erről mit tudna nekünk mondani, miért különleges a Domica barlang?
0: Persze, októberben készítünk egy ilyen konferenciát, 100 éves a Domica, és persze exkurziókkal, tanulmányi kirándulásokkal, egy konferenciával, ahol az utolsó évek tudományos megfigyelései is elhangzanak, és nagyon sok ilyen tudományos megfigyelés volt az utolsó években, hiszen a magyarországi féllel, az Aggteleki Nemzeti Parkkal nagyon jó kapcsolatunk volt, közös projektokat adtunk be, ilyen asztmatikus légzészavarokba szenvedő emberek gyógyítására mind a két barlangban, a Baradlában is és a Domicában is, és ehhez kapcsolódtak a tudományos megfigyelések is, ami nagyon sok érdekes eredményt hoztak. Ezt valamikor 2016-ban egy monográfia alakjába is kiadtunk, 520 oldalas monográfiát 30 szerzővel, úgyhogy ebben részletesen leírtuk a történelmét a barlangnak, a tudományos megfigyeléseket, a természetvédelmét. Tudjuk, hogy a Domica is és a Baradla barlang is a világörökség része, de ebbe 2000-től a Dobsina jégbarlang is beletartozik, ami egy nagy rangos elismerés, és igyekszünk ki is használni ezt, tehát a látogatók is sokszor eljönnek, filmesek eljönnek filmezni. Ez a Domica barlangrendszer ma már eléri a 32 kilométer kilométeres hosszát, körülbelül 9 kilométer ebből a Domica. Ez a határalat összefügg, átmegyen határalat, de ember által is bejárható, csak nem a látogatók számára, mert a magyarországi oldalon határtól nem messze egy 2-3 szifon is elzárja a barlangot, hogyha esősebb idő van, ami nem nagyon jelentkezik az utóbbi időkben, úgyhogy csak barlangkutatók számára lehet átmenni, de viszont látogatható, ahogy mondtam, a Domica rész is, a Baradla rész is, aztán a Vöröstó is, Jósva följön ki a barlang a felszínre ismét, és így Magyarországon egy ilyen hosszú túra, ami egészen Aggtelektől Jósva főig húzódik.
1: Mennyire jelentős egyébként Szlovákia barlangrendszere, tehát hány barlangja van az országnak?
0: Jaj, több mint 7000 barlang van Szlovákiában, de ebbe beletartoznak a kisebb barlangok is. 44 barlang, ami ilyen nagyobb és tényleg jelentős barlang, az nemzeti természeti emlék, mert tudjuk, hogy a törvényből kifolyólag 1995-től minden barlang védett. Szlovákiában még az is, ami nincs felfedezve, vagy éppen akkor fedezik fel. Úgyhogy ez a 44 barlang, ez kimondottan értékes, és például a Oktina-Jaragonit barlang, vagy ez a Domica a Baradla barlangrendszer is, ez ma a világörökség része, és ez nemzetközileg is elismert barlangok.
1: Önnek van kedvenc barlangja?
0: Mindegyik, amelyikben jártam, húzamosabb ideig dolgoztam a Liptó Szent Miklósi barlangok igazgatóságon is, rengeteg barlangot beálltak, minden barlang különleges. Van valami különlegesség benne, mindegyikben, nehéz megmondani.
1: Említette, hogy valamennyire csökken a turisták száma az utóbbi években, ugye, hogy ez a Covid óta megfigyelhető. Mit tehetünk mi turisták, egyszerű emberek annak érdekében, hogy vigyázzunk ezekre a barlangokra, mert nyilván, ha már valaki járt valamikor valamilyen barlangba, akkor tudja, hogy ott azért nem lehet csak úgy akármit csinálni, vagy bármit megfogni, tehát egy egyszerű civil ember mit tehet annak érdekében, hogy vigyázzon a barlangokra?
0: Nagyon ritkán történt meg, de megtörtént, hogy cseppköveket törtek el látogatók, és aztán hát az elég kellemetlen dolog, mert ott is bírságolhatják, az idegenvezető is bírságolhat, hogyha nem fizeti be, akkor rendőrségnek adja a kart, és akkor még többet fizet. Ez nagyon érzékeny dolog, de nem olyan gyakran történt meg. Hál' Istennek, az emberek úgy respektálják. Rosszabb eset, ez gyakorta megtörtént, hogy nem megnyitott barlangokba, amelynek a nyílása könnyű hozzáférhető, de sőt még olyan barlangba is, ami le volt zárva, vasráccsal még azt is föltörték, a rácsot is bementek és összetörték a cseppköveket, vagy cseppköveket vittek el. Sőt, még olyasmi is történt, hogy bogarakat gyűjtöttek a szilicei jégbarlangba például lent. Bárki lemehet, de az alsó részébe is, ami le van zárva, oda is lementek, és mindenféle bogarakat gyűjtöttek ottan. Ezt ma nem szabad csinálni, ott szilicei jégbarlangba egy Akademikus Fájev, Duvalius Hungaricus, ami magyar vakfutrinka, ez rettenetesen értékes és érzékeny fáj. És ezt begyűjteni az ilyen bogar gyűjtők és bőrzéken eladni, ez egy nagyon veszélyes dolog. Úgyhogy ezt érzékeltük, ilyesmi volt, de ezeket sikerült aztán likvidálni, ezeket az eseteket rendőrséggel együtt dolgozva megfogni, és aztán ez elég medializálódott Csehországban is, csehek voltak az elkövetők, és aztán utána abban maradt, mostan utóbbi időkben nem nagyon érzékelünk. Rosszabb az, hogyha valamilyen szemetet, vagy mindenféle elhult állatokat beledobálnak zsombolyokba, barlangokba, különösen a függőleges barlangokba, zsombolyokba. Na, hát ezzel sok bajunk van, ezt ki kell tisztítani. Ez az emberi túlhatlanságból fakad. Lássa az üregét, akkor megfogja, ha oda senki sem megyen, úgyse bedobja, de viszont barlangi őrszolgálat, barlangászok járják a barlangokat, és jelentik ezeket, és egy csomó pénzünkbe kerül, hogy ezt eltávolítjuk, ezeket a szennyező anyagokat.
1: Említette, hogy bemennek az emberek azokba a barlangokba is, ahová nem lenne szabad, de ez egyébként veszélyt is jelentett rájuk nézve, és mennyire jellemző, hogy az emberek itt saját szakálukra elindulnak felfedezni egy barlangot, ahol mondjuk nem lenne szabad tartózkodniuk, mert veszélyes, beszorulhatnak, vagy bármi más gond is történhet.
0: Ha még csak beszorulnának, de voltak esetek, hogy leesnek. Például a Felsőci fönsíkon levő csengőjukba, ez 100 méter mély, és leestek barlangkutatók, akik ilyen amatőr módon akartak lemenni, minden kicsúszott a kötél a kezükből, és leestek 50 méter, persze szörnyet haltak, rettenetes volt, ez egy jó pár éve volt, de találtunk hullat is a barlangba, egy csepp, ilyen kalandor bement egymaga a csíkjukba, szintén a Felsőci fönsíkon, és 2-3 hónapig ott volt. Úgyhogy vannak ilyen esetek, nagyon-nagyon kell vigyázni, barlangba egyedül sosem menjünk be, hát semmilyen barlangba nem lehet bemenni, amely nem idegenforgalmi, vagy pedig szabadon látogatható. Mert vannak azért egy ilyen 50 barlang Szlovákiában szabadon látogatható, ahol semmilyen veszélyforrás nincsen, nem tehet tönkre állatokat, barlangi kitöltést, vagy valami értékeket, úgyhogy ezekbe be lehet menni, de viszont a többi barlangba, ezt amit említettem, ez több mint 7000 barlang, 7400 körül állunk mostan, ebbe sajnos nem engedhetünk be embereket, csak engedéllyel, vagy és a barlangkutatókkal.
1: És így a végére fejezzük be valami pozitívval, ugye nyár van, ismét egy hőhullámos időszakban vagyunk, nagyon meleg van odakint, ilyenkor is egy nagyon jó program lehet, egy barlanglátogatás, ahol azért tudjuk, hogy viszonylag hűvös az idő?
0: Természetesen mindenkinek ajánlom az idegenforgalmi barlangokat, a szabadon látogatható barlangokat, ezek rajta vannak az interneten, nyugodtan elmehetünk ezekbe a barlangokba, kellemes, hűvös a klíma, és azt hiszem, hogy nagyon szép élményben lesz részük.
1: A napokban újabb hőhullám érte el térségünket, a klímaváltozás, a globális felmelegedés a jégbarlangokra is hatással van, amelyekben olvad a jég, sőt van, ahol a jégtakaró már teljesen eltűnt. A szlovákiai barlangok állapotáról Gál Lajos klímaszombati barlangkutatót kérdeztem.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A zenéket ma is Puha József válogatta. A hangmérnök Kovács János nevében is további kellemes hétvégét kíván Bábel Ivett. A viszonthallásra!

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A hőség miatt több vonat is jelentősen késett a hazai vasútvonalakon. Már több mint 1000 Solvex ügyfél kér kártérítést az utazási iroda csődje miatt. Továbbra is kitart a hőség, a déli ország részben a rendkívüli forróság miatt ma is vörös riasztás van érvényben. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. A rendkívüli hőség jelentősen megnehezíti a vasúti közlekedést az országban. A magas hőmérséklet miatt érvényben lévő sebességkorlátozások és üzemeltetési nehézségek mellett a vasúti szerelvényeket is nagyobb terhelés éri, ami műszaki meghibásodásokhoz és jelentős késésekhez vezethet. A Szlovák Vasúttársaság közlése szerint a hibák pontos okait vizsgálják. Egy személyvonat tegnap Hetény és Ógyalla között állt le műszaki probléma miatt, az azon utazók menetideje pedig több mint 210 perccel hosszabbodott meg. A vízbefulladás az 5 és 14 év közötti gyermekek harmadik leggyakoribb haláloka, az 1 és 4 év közötti korosztályban pedig a negyedik leggyakoribb, figyelmeztet a Szlovák Vöröskereszt. A szervezet szerint minden ilyen tragédia megelőzhető lenne, ezért arra kéri a szülőket, hogy fürdés közben soha ne hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket, és fordítsanak figyelmet a megfelelő úszási segédeszközök és ruházat kiválasztására is. Emberek szerint a feltűnő neonszínű, főként sárga, zöld és narancssárga fürdőruhák jobban láthatók a vízben, míg a kék, sötét, zöld vagy fehér ruházat könnyen beleolvad a környezetbe. Több mint 1000 olyan ügyfelet tartanak nyilván, akik kártérítést igényelnek a Solvex utazási iroda fizetésképtelensége miatt. A csőd esetére biztosítást nyújtó biztosító szerint a károsultak száma még tovább nőhet, mivel folyamatosan érkeznek az új bejelentések. Az érintettek között vannak olyanok is, akik már megkezdték nyaralásukat, valamint olyan ügyfelek, akik az utazási iroda összeomlása miatt végül nem tudtak elutazni. A biztosító arra számít, hogy a következő hetekben stabilizálódik a kárigények száma. Richard Rashi házelnök szerint a spanyolországi Ceutában kialakult migrációs helyzet már túlmutat egyetlen ország problémáján, ezért közös európai megoldásra van szükség. Kijelentette, hogy Szlovákia kész támogatni az Európai Unió külső határainak védelmét szolgáló közös intézkedéseket. Richard Rashi szerint a külső határok védelme minden uniós tagállam közös felelőssége, és ha egy ország nyomás alá kerül, az egész Európai Unió érintetté válik. Hangsúlyozta a határvédelem megerősítésének, az embercsempész hálózatok elleni fellépésnek és a származási, valamint tranzitországokkal való együttműködés javításának fontosságát. A ceutai határnál az elmúlt napokban tízezrek próbáltak Marokkóból bejutni Spanyolországba, az átkelési kísérletek során pedig 57 ember vesztette életét. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Görögországban a hatóságok a legmagasabb fokú riasztást tartják érvényben, Athén térségében pedig vörös szintű figyelmeztetést adtak ki a rendkívüli tűzveszély miatt. A legkritikusabb helyzet a görög fővárostól mintegy 60 kilométerre északnyugatra alakult ki, ahol több kilométer széles fronton terjedtek a lángok, több száz embert pedig hajókkal menekített biztonságos helyre. A tüzek a Peloponnészoszi félszigeten is pusztítanak, miközben Franciaországban, Spanyolországban és Törökországban is folytatódik a küzdelem a lángokkal. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: A Kisvárda 2-0-ra nyert Felcsúton a labdarúgó NB1 második fordulójának péntek esti nyitó mérkőzésén. Lukás Kubis a második helyen ért célba a dán országúti kerékpáros körverseny harmadik útszakaszán, összetettben is a második helyen áll. A 22 éves Hóbor Zalán, a felnőtt, valamint az U23-as korosztályban is bronzérmes lett a triatlonosok sprinttávú Európa-bajnokságán Lengyelországban.
0: Időjárás.
1: Továbbra is kitart a hőség, a déli ország részben a rendkívüli forróság miatt ma is vörös riasztás van érvényben. A csúcshőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, a gyenge déli szelet nyugaton a délután folyamán északi légmozgás váltja fel, zivatarok környezetében pedig átmenetileg megerősödhet a szél. Jelentősebb lehűlés a jövő hét elején sem várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Jaros utcában az úttestet javítják, az utca csak egy irányban járható, a Bajnori út felől a Récsei út felé. A D1-es autópályán Trencsén után Vágújhely felé útfelújítási munkálatokat végeznek, a munkálatok miatt a belső sávot lezárták, a jobb sávban pedig 60 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Augusztus folyamán korábban már közvetített műsorainkból ismétlünk meg néhányat. A sort egy tavaly nyáron elhangzottal kezdjük, amelynek témája az 1965-ös Nagy Dunai árvíz volt. Az összeállítást, amely eredetileg a nagy tragédia 30. évfordulóján 1995-ben készült, az archívumban találtuk meg. De fontosnak tartottuk felidézni a múltat, meghallgatva az érintetteket, a védekezési munkálatokban résztvevőket, illetve a menekülésre kényszerülteket. Kulcsod, Csicsó, Pat, Izsa és a többi környező falu lakosságát néhány óra leforgása alatt kellett evakuálni. Gúta akkori 10 000 lakosából mindössze 600 férfi maradt otthon, hogy építse a gátakat és felvegye a harcot a hatalmas víztömeggel. A tragikus esemény méreható objektív feldolgozásával a szlovákiai magyar történetírás egyelőre adós, írja az árvízkatasztrófáról szóló könyvében Angyal Béla, gútai helytörténész. A Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet által 2015-ben kiadott összefoglaló műből idézzünk Bodri Eleonóra közreműködésével.
2: Az 1965-ös Dunai árvíz a Gútát és környékét ért legnagyobb elemi csapás volt a 20. században. Tízezrek hagyták el otthonaikat, házak ezrei dőltek romba, falvak tucatjainak arculata változott meg a katasztrófát követő néhány esztendőben. Az idősebb és fiatal nemzedékhez tartozó gútai egyaránt tudja, mit jelent, ha az árvíz alatt vagy a víz előtt történt valami. Az árvíz katasztrófa hasonlóan egyértelmű történelmi mérföldkőként ivódott be az itt élő emberek emlékezetébe, mint a 20. század néhány sorsfordító eseménye, a háború után vagy a deportálások alatt. A Duna a múltban is gyakran kitért az ártérből, átszakította a magasabb gátakat. Ez történt 1876-ban, 97-ben, 99-ben és 1954-ben is. Utóbbi a magyarországi Ásványrárónál történt, és a víz elárasztotta szigetköz jelentős részét. A gátszakadások oka a legtöbb esetben a töltések alatti talaj geológiai viszonyaiban gyökerezett. Az ott keletkezett szivárgások, buzgárok kimosták a homokos talajt, a töltések pedig megrogytak a meggyengült aljzaton. Az 1965-ös árvíz elsősorban tartóságával és hatalmas vízhozamával emelkedik ki a nagy dunai árvizek közül. A tél folyamán nagy mennyiségű hó hullott a Duna felső vízgyűjtő területén. A tavasz rendkívül csapadékos volt, magas vízállás és egymást követő árhullámok alakultak ki a Dunán. A legnagyobb, a 6. június közepén ért el a Csallóközi folyamszakaszt, és ez okozta a gátszakadásokat.
1: És most következzen egy összeállítás 1995-ből, amelyet a Nagy Dunai árvíz 30. évfordulójára a visszaemlékezőkkel készített Kamocsai Imre és Szénási György.
3: Nagy Zoltán, jelenleg Kulcsot község polgármestere, szintén élő tanúja az 1965-ös nagy árvíznek, és hát annak a tragédiának is, ami éppen ehhez a községhez legközelebb lejátszódott. Itt volt ugyanis Kulcsot és Csicsó község között, de inkább talán Kulcsothoz közel a 65-ös nagy gátszakadás. Hogyan élte meg ön, és mondjuk, ha beszélhetne arról, hogy milyen volt az az idő, amíg ugye nem szakította át a gátot, csak fönt állt a veszély, tehát sejtették-e, hogy itt valami ilyesmi történhet egyáltalán, és milyen volt akkor ez a gátőrzés, mert gondolom, hogy bizonyára a falu férfiai ebben részt vettek.
4: Hát igen, az 1965 június 17-e azt talán örökké megmaradt bennem, mint fiatal mezőgazdász. Itt a szövetkezetben tevékenykedtem az állattenyésztés területén, és hát végig kísérte már akkor a kora tavaszi esőzések, mert már márciustól szinte egészen június 17-én állandóan ömlött a csapadék, és a Duna mindig a 7-8 méter közötti szinten volt, úgyhogy számítani tulajdonképpen nem számított vele senki, mert hogy elszakad, hogy megtörténik ez a katasztrófa. Tulajdonképpen előtte 1954 nagy víz után, mikor nem tört el a gát, akkor erősítették a gátat úgy, hogy olyan másfél méteres magasságba és egész komoly szélességben meg volt erősítve a gát, sőt, még a szakítás előtt a vízügyi szakemberek úgy nyilatkoztak, hogy akárhol, de ez itt nem történhet meg. Sajnos megtörtént. Már az utolsó úgy május vége felé már komoly gondokat okoztak a töltés mellett lévő buzgárok, ami szinte állandóan foglalkoztatta az összes szabad embert, aki a faluba mozogni tudott, mert hol itt tört föl, hol ott tört föl. Pláne az utolsó napon, mikor megtörtént a katasztrófa, vagy 40 ember majdnem a áldozata lett a szakításnak, mert épp csak meg tudtak menekülni, mert akkor is egy buzgárnak az eltömítésével foglalkoztak, és sajnos nem sikerült annak ellenére eltemíteni, hogy ottan szinte erőn fölül tettek meg mindent annak érdekében, hogy a katasztrófa meg ne történjen, de egyszerűen szinte alig tudtak megmenekülni saját maguk is a katasztrófa elő, olyan gyorsan bezuhant az a nagy tömeg homokzsák a töltésbe, állni által, mint több ezer zsákot, ami oda buzgár körül körbehortak, körberaktak, egyszerűen belefordult a töltés gyomrába, és megtörtént a katasztrófa. Az embereknek elég volt a menekülése a töltésre, hogy ne történjen, ne sodorja előket az árvíz. Hát így talán ennek is könyvelhető az, hogy egyetlen egy áldozata nem lett a 1965-es árvíznek, úgyhogy nem került ember áldozatba, de viszont megtörténhetett volna egészen másképp, és egész komolyan úgy, hogy nem mondhatnánk azt, hogy áldozat nélkül úsztuk meg azt a nagy katasztrófát.
3: Ez a gátszakadás akkor tulajdonképpen úgy történt, hogy egy nagy buzgár teljesen alámosta a töltést, és ott elszakadt?
4: Igen. Körülbelül olyan 80 méter szélességben zuhant le a töltés egyszerűen. Tessék azt elképzelni, átjött rajta a traktor, még meg volt rakva homokzsákokkal, aztán alig került el azt a veszélyes pontot, akkorra beszakadt a töltés. Most rajta a jó pár ember, az történetesen, hogyha oda minden estő belepottyanik, akkor azt nem is tudom, hogy mi történt volna, biztos, hogy éve nem úszta volna meg belőlük. Ahányan ott voltak, talán senki. Másodperceken múlott, hogy ez így sikerült nekik megmenekülni. Hát tulajdonképpen utána aztán már nagyon gyorsan hozzá kellett látni a mentési munkálatokra. Hát fő voltunk készülve, mert már itt álltak az autóbuszok, itt voltak a katonák, itt voltak a teherautók, hogy ha valami történik, akkor ne érjen bennünket meglepetés, de egy ilyen dolog az egy akkora káosz csinál magával, hogy szinte fölfordulás, hogy mindenki menekült már szinte majdnem tudott, úgyhogy hát jó 30 perc volt a mentési munkáról, ami az állattenyésztési telepet illette, ott volt több mint 380 darab szarvasmarha, az gyorsan katonák mindenki segítségével lábán teráltük, Csilizradván felé egészen Albárig. A sertésállománynak is nagy részét megmentettük, szerdahelyi technikum jött, akkor mezőgazdasági iskola segítségünkre, de hát sok idő nem volt, a nagy állatokat, nagyobb darabokat kezdtük először mentani, az apró darabokat, bizonyos kis malacokat, meg ilyen szopos malacokat, azokat szépen áhorta a víz a olbú, úgyhogy nem tudtunk mindent megmenteni. Körülbelül olyan 250-260 ilyen apró állat pusztult el. Annak ellenére, hogy a fél óra alatt rengeteget megmentettünk. Hát én szinte autós emberként jöttem ki egy tárautóval a telepről, mikor már ott nem tudtunk csinálni semmit. Nagy keservesen kiutattunk. Még akkor a faluban nem volt víz. Még bent. Még a saját lakásom előtt próbáltam ajtó elé odahelyezni egy homokzsákot, hogy benne törje a víz. Akkor vettem észre egyszerűen, hogy egyszer csak hullalig állnak a vízbe, úgyhogy majdnem a saját udvaromba pusztultam el. Akkor olyan erős volt a folyás, hogy nem tudtam már menekülni.
3: Tehát az úgy volt, hogy egy ideig valami tartott a vizet, és egyszerre bezúdult a faluban, mondjuk egy fél vagy mennyi idővel a gátszakadás után?
4: Igen, egy olyan jó háromnegyed órájára, még a Lyon törtés és a kanál is törtés tudta tartani a vizet, még megtelt ez a medence. Hát tessék azt elképzelni, hogy mikor kiszámították utána, hogy másodpercenként 52 000 köbméter víz áramlott befelé. Annak volt olyan ereje, hogy a két éltők is emittamot tudták megjárni. És ez a törtés, ennek a kanálisnak a törtése, hogy még meg nem telt az a medence vízzel, addig tartotta a vizet, addig nyomta el Csilizrodván felé, és így zsemlékesnek ment, és így sodortál azokat a hidakot, amik ott voltak, tiszta új betonhidak, akkor építették, talán még át se volt valamellé kadva. És fölforgatták őt, olyan erős volt az ár, és egy jó órán belül bizon megtelt az egész környékünk vízzel. Hát itt az autóbuszra ugye főszálltak a kisgyerekek, az asszonyok, és hát a férfiak, akik úgy érezték, hogy képesek még valami mentési munkát végezni, azok bent maradtak. Aztán azért még utána is sok helyről tudtunk kimenteni valamit, mert itt-ott ugye magasabb helyeken, ahol félig volt az udvar vízzel, ami még menthető volt, hát próbáltuk menteni, de délután olyan 3-4 óra között már aztán teljesen bált a katasztrófa, már elkezdtek a házak összeomlani. Fölszorultunk az öreg faluba, ahol egy jó méternyi magasságban szintkülönbség volt, úgyhogy ott nem volt víz. Ez volt a egyedüli szerencsénk, és onnan próbáltunk aztán szervezkedni, onnan indulni a mentési munkálatokra. De 54 ház, az egy jó 2 óra leforgása alatt, mint a Kártyavár, olyan szépen omlott össze.
3: Csicsó község is megszenvedte az árvizet, de Kovács Ferenc nyugdíjas pedagógus visszaemlékezése szerint a falu nem lett haragosa a Dunának.
5: Ugyanúgy kint voltam én is a gáton a többi emberrel. Éppen azzal a hírrel érkeztem meg, hogy nagy a veszély. Amint az iskolába értem, megszólalt a hangszóró, éppen 10:30 volt, ami azt jelentette, hogy elszakadt a gát. De előtte való nap a gyerekeket már evakuáltuk Tanyközségbe, utána megindult az idősek evakuálása először az alapiskolába, utána megérkeztek az autóbuszok, majd az iskolába, Tanyra lettek szállítva. Később a falu lakosságának is nagy része a Tanyi kultúrházba nyert elhelyezést. Én, mint a csoport tagja, akik arra voltak föntartva, hogy idehaza tartsák a rendet, mivel sok lakos eltávozott a faluból, így este az iskola igazgatón felszólítására én ebből a bizottságból elmentem Tanyra, és este 10:30-kor Nemes Ócsán 470 csicsói lakossal bevagonéroztunk, majd éjjel 2:30-ra érkeztünk meg Udvar községbe, ahol a község lakossága éjszaka ellenire nagy odaadással és tisztelettel fogadott bennünket, és azóta is én csak a legnagyobb elismerésemet és tiszteletemet tudom kifejezni Udvart község lakosságának, az akkori Nemzeti Bizottság vezetőségének és alkalmazottjainak. Csicsó község oda evakuált lakosságának olyan körülményeket biztosítottak, hogy természetes a körülményekhöz képest jól érezhették magukat. Azoknak a férfiaknak, akik dolgozni akartak, még a szövetkezet és a község vezetése igyekezett munkát is biztosítani. Egy idő után megérkezett oda iskolánk igazgatója is, majd kezdtük a tanulókat szervezni. Nekünk a morvaországi Hrudimi járásba a Hvaletjicai magnezit üzem Horné Bradlói üdülőhelyén került lakhely, a másik csoportunknak pedig az ottani pionértáborban. Eredetileg a terv az volt, hogy az ott lévő tanulók részére és az ott lévő pedagógusok részére ott lesz a tanulók további iskoláztatása biztosítva. Az akkori minisztérium, cseh minisztérium 15 millió koronát hagyott jóvá, és már biztosította is a pedagógusok lakhelyét és a tanulók számára a beiskolázás helyét. Azonban a körülmények úgy hozták, hogy a honvágy és a szülői akarat hazahozta a gyerekeket, így a beiskolázásuk azután a Nová Banyai úttörő táborba folyt. Ott is jó feltételeink voltak, mivel egy része a tanulóknak idehaza maradt, így egyik kollégám, Austen kollégámmal mi is hazajöttünk, mivel mi voltunk nősek, és itthon folytattuk a tanítást.
3: Mikor volt az, amikor a gyerekek nagy része aztán visszajöhetett? Tehát június 17-től mennyi idő múlva volt nagyjából újra együtt a falu?
5: Hát ha alapul veszük, hogy pontosan mikor volt együtt a falu, az rá egy esztendeire. Vagyis 66-ba. Már 66-ba mi itt indítottuk meg az egész iskolát. Úgyhogy már a 66-ba csak a 65-66-os tanév végződött Újbányán, vagyis Nová Banyán. Döntő többsége az a Újbányai és Nová Banyai iskolába volt, vagyis pionértáborba végezte azt az évfolyamot. Azután a 66-67-es évben már idehaza indult meg az oktatás, azonban egy része a tanulóknak idehaza maradt, és így kellett nekünk kettőnknek, mivel mi voltunk nősek, feleségeink nem voltak ott, így haza kellett jönnünk.
3: Tud valamit akkor mondani arról is, hogy hogyan folyt le, hiszen a szeme előtt zajlott le a falu újjáépítése, milyen mértékben ment tönkre a falu, mennyi ház dőlt össze, és hogyan folyt az újjáépítés?
5: Tudomásom szerint, ami 100%-ig összedőlt, 168 lakóház, és az annál is szomorúbb volt, mivel új Csicsó, amelyik tulajdonképpen a háború után épült fel, azok a házok váltak az árvíz martalékává. Ezen kívül megrongálódott olyan 80-90 ház, azután volt olyan, akadt olyan is, ami olyan állapotban volt, hogy azért muszáj volt a régi házok közül eltolatni, mert már azokhoz a házokhoz nem felelt volna meg, már kunyhónak lehetett volna nevezni. A újjáépítés. Hát a helyi lakosok óriási megfeszítéssel dolgoztak, azonban nem szabad megint csak elfelejteni Csehországból ide özönlött munkásokat, szakembereket, mérnököket, úgy szintén Szlovákiából, akik nagyba hozzájárultak a falu fölépítésére. Gyakorlatilag volt a faluba olyan is, akiknek kulcsra felépítették a házát. Nem sok, de volt. Itt gondolok özvegy asszonyokra, családdal és egyéb. Gyakorlatilag 1967-re Csicsó községe ha egy kicsit nagyolva is, de újjáépült. Tervek szerint a mérnöki kar nem akarta Csicsóközséget, az új részét odaépíteni, ahova visszaépült, eredetileg épült, de lakosság már annyira megszokta, hogy nem volt hajlandó a falu másik oldalán, vagyis a Törtés falu oldalon építkezni, amely meg kell, hogy mondjam azért, hogy a tengerszint felett lényegesen magasabban van. Körülbelül elüti a 2 métert.
3: Amikor visszajöttek az emberek, és amikor folyt az újjáépítés, nem voltak olyan nézetek, akár kétségbeesésbe is, hogy hát végül is ez a Duna mindig itt marad, és ez a veszély mindig fennáll majd. Lehetnek erős töltések, de hát lehetnek még nagyobb vizek is. A csicsóiakban nem volt egy olyan érzés, hogy nem is biztos, hogy a legjobb hely a világon az ő szülőfalujuk?
5: Nem. Tetszik tudni, a falusi ember, ugye a föld esetében azt mondják, hogy röghöz kötött, de ugyanezt mondható, hogy az otthonához kötött. Ezt a falut gyakorlatilag pár fiatal hagyta el, család, de gyakorlatilag említése sem méltó. Úgyhogy a lakosok ragaszkodtak az övéikhez, ragaszkodott ahhoz a fájához, ahhoz a megmaradt kapudarabjához, amit természetes. Nem csak falusi embernél, hanem azt hiszem, aki szereti a magáét mindenkinél.
3: Ön azóta 30 éve itt él a faluban. Milyen a falu viszonya a Dunához? Nem hidegültek el egymástól?
5: Nem. A Dunát szeretik. Az, ami kicsit mostanában az emberek kedélyét kicsit zavarja, bős. Ezt ki kell mondani. Ha minden nap nem is említik, de azért bennük is, és bennem is bennem van. Mert bizony veszélyt jelent. Akárhogy mondják, épp úgy, mint a Törtés, úgy az az építmény. Az mindegyik kimozdulhat helyéről, már hisz egy nagy víz esetén. Sosem a Törtés fog elszakadni, mert az még soha nem történt meg, hanem Törtés bebukik, ami azt jelenti, hogy tőle sokkal távolabb tört föl a víz. Én meg sajnos ismerem a környéket is, mert hisz gyermekkoromat azon a környéken töltöttem, határunk bőssá volt határos, és bizony nem messze lévő kanálisokba forrt a buzgár mindig. Falunkat, amikor villamosították például a szülőfalumat, ott bizony folyóhomok volt, és gyorsan kötő betonnal tudták csak a oszlopokat lerakni, és az légvonalba bizony csak körülbelül 5 kilométer.
3: Tulajdonképpen ilyenek a talajviszonyok errefelé is, nem aggódnak azon, hogy esetleg még majd egyszer jön egy nagy víz?
5: Itt hivatkozok azokra az idős, vagy már azóta eltávozott lakosokra, akik ha meg nem is élték a, ha jól emlékszik, 1893-os, ha tévedek, bocsánat, árvizet, akik az ő szüleiktől tudták, vagy azok nagyapjától, hogy hol áll meg a víz, mert is itt már gyakorlatilag 2-szer volt árvíz. És akkor is megmutatták pontosan, hol fog megállni a víz. És tessék elhinni, hogy talán centimétereket sem tévedtek. Ott állt meg pontosan a víz, ahol ők megmondták.
3: Úta kisé odébb van a Dunától, de a Csicsói gátszakadás után tudták, hogy baj van. A
6: mikrofonom előtt Ján Jáni úr, aki 1965-ben Gútán, Kolárovon a mentési munkálatokat irányította. Első kérdésem, Jáni úr, az lenne, hogy 30 év távlatából hogyan emlékszik vissza azokra a napokra?
7: 25. júnból olyan zsivote velmi ťažký deň.
8: Június 25-e nagyon nehéz nap volt az életemben. Egy héttel előtte a Duna Csicsónál átszakította a gátat. Azonnal megkezdtük az előkészületeket a község megmentésére, de sajnos minden igyekezetünk ellenére a vizet nem lehetett megfékezni. 25-én éjjel 2 óra körül átszakította a védőgátat, és reggelre a falu egy része már víz alá került.
6: Amikor július 17-én elszakadt a Nagy-Duna gátja, önök tudták, hogy ez a víz eljut idáig is. Milyen érzés volt az?
7: My sme vedeli, pretože sme počítali s tým, že príde ozaj veľká voda.
8: Tudtuk, hogy menthetetlenek vagyunk, mert Gútának a tengerszint feletti magassága 108 méter, és nagyon nagy víztömeg zúdult a falura. Nem habozhattunk. A lakosok megmentésére azonnal kidolgoztuk az evakuációs tervet. A szállító eszközök biztosításával egy időben összehívtuk a lakosokat, hogy felkészítsük őket a falu elhagyására. Azonnal nekiláttak értékeik összecsomagolásának, az állatok elszállításának, egy szóval kezdetét vette az evakuálás.
6: Abban az időben Gúta nagy község volt, még nem volt város. Mennyi volt a lakosa akkor?
7: Obyvateľov bolo 10200.
8: 10200 lakosa volt a falunak. Csupán a nagyszigeti rész nem került víz alá. Abban az időben a falunak 72 utcája volt, és ebből csupán 7-et kímélt meg a víz, amelynek az átlagos magassága 1,50 m-1,80 cm között mozgott. El sem lehet mondani, milyen látvány volt ez. Az evakuálás rendkívül nehéz feladat volt, mert először a gyermekeket kellett biztonságba helyezni, őket az öregek és a nők követték. Mindenütt csak sírást hallott az ember, de a lakosok megértették, hogy nincs más lehetőség, el kell hagyni az otthonaikat. A faluban csupán 630 személy maradt, főleg férfiak, akik a mentési munkák mellett a rend fenntartásában segítettek.
6: Tehát az evakuálást csak úgy lehetett megoldani abban az időben, hogy sajnos még a családokat is szét kellett szakítani.
7: Áno. Bolo to veľmi ťažko, keď desiatky a desiatky autobusov.
8: A gyerekeket és az öregeket több tucat autóbusszal szállítottuk el. 30 év távlatában már elmondani is nehéz, hogy milyen sírás, rívás volt a faluban. A lakosok 80%-a magyar volt. Büszke vagyok rá, hogy azokban a nehéz napokban a nemzetiségi hovatartozás senkit sem érdekelt. Amikor menteni kellett a még menthetőt, a szlovák segített a magyarnak, a magyar meg a szlováknak. Valamennyien azzal hagyták el a falut, hogyha majd lehet, vissza akarnak jönni, és újjáépítik otthonaikat.
6: Ön említette, hogy amikor a víz átszakította a gátot, már is neki kezdtek, kidolgozták a mentési munkálatok tervét. De azért engem érdekelne, hogy létezett egy olyan terv, amely számolt, már a korábbi időkből gondolok erre tervre, amely számolt volna egy ilyen katasztrófával.
8: Létezett egy ilyen terv, de őszintén be kell vallanom, hogy senki sem számolt komolyan a katasztrófával. Az árvíz több mint 900 családi házat döntött össze, 1400-at pedig megrongált. Ez a szomorú tény meggyőzött bennünket arról, hogy az árvíz után a falut úgy kell átépíteni, hogy megfeleljen a városi nyilvánítás követelményeinek. Később ez sikerült is nekünk, és ebben rengeteg segítséget kaptunk az ország minden részéből. Az újjáépítés felett védnökséget vállalt Prága, Brünn, az Olomóci és a Nagyszombati járás, de sokat segített Pozsony, valamint az ország fiatalsága.
6: Engem még érdekel az is, hogy az irányítása hogyan zajlott a mentési munkálatoknak, hiszen ha jól emlékszem, és én akkor itt jártam Gútán, amikor hát már a legmagasabb volt a víz a faluban, alig volt egy talpalatnyi szárazföld.
8: Ez így igaz. A stáb a Nemzeti Bizottság épületében működött, amely még nem volt víz alatt, de sajnos a szállodához már hidat kellett építenünk, hogy használni tudjuk. Fontos volt, mert itt főztek azoknak, akik a mentési munkákat végezték. Sőt, innen láttuk el étellel a távolabbi falvakban működő csoportokat is.
6: Amikor már magas volt a víz, akkor szinte percenként, de 5 percenként biztos összeomlott egy-egy ház a faluban, hiszen voltak itt régi házak is. Hogyan lehetett biztosítani azt, hogy minél kevesebb áldozatot követeljen az árvíz?
7: My sme počas celého týždňa, pokým voda neprišla do Kolárova,
9: míg az árvíz be sem tört a faluba, mi már tájékoztattuk a lakosokat a legfontosabb teendőkről, hogy elejét vegyük a baleseteknek. Szerencsére komolyabb sérülés nem történt Gútán, ami annak köszönhető, hogy a lakosok hallgattak azokra, akik a mentési munkákat végezték. Az a néhány száz ember, akik itt maradtak, különböző csoportokat alkotva segítették a katonák munkáját. Csónakkal napjában többször ellenőrizték a falut, hogy nem történt-e rendkívüli esemény, és begyűjtötték a magukra maradt állatokat, hogy megakadályozzuk a járványok kitörését. 30 év elteltével is büszke vagyok az akkori lakosok magatartására, ugyanis nem történt törvénysértés, az emberek nem nyúltak más tulajdonához. Az egymásra utaltság jellemezte azokat az időket, nem a kapzsiság.
6: Ön már említette, hogy szinte az egész ország összefogott, hogy segítsenek Gútán az árvízkárosultaknak, és nem csak Gútán, természetesen az egész Csallóközben, ahol az árvíz pusztított. De még érdekelne engem, hogy önök bizonyára akkor azért arra is odafigyeltek, hogy hogyan törődnek azokkal, akiket el kellett innen vinni.
7: Áno. Naši občania boli umiestnení v okresoch Galanta,
9: igen.
7: Nitra.
9: A lakosság többsége a galántai, nyitrai, érsekújvári járásokban voltak ideiglenesen elhelyezve. Igényelték, hogy rendszeresen meglátogassuk őket, hogy elmondjuk, milyen a helyzet a faluban. Én főleg a hétvégeken szoktam ellátogatni közéjük. Biztosítottam őket arról, hogy rövidesen visszatérhetnek otthonaikba, mert újjáépítjük a falut. Sokan azonnal a víz lecsapolása után akartak jönni, de megértettük velük, hogy ez nem lehetséges. A romokat el kellett távolítani, mindent fertőtleníteni kellett, mielőtt újra kezdődhetett az élet a faluban. Sőt, a lakosok egy részének azt is meg kellett értenie, hogy az új családi fészkét nem a régi telkükre építetik, mert a községi rendelkezési terv értelmében a falu központja teljesen átalakult. Természetesen az érintettek kaptak házhelyeket, ahol felépíthetik a házakat. Ezek voltak az első lépések a várossá válásunk útján.
6: Én végezetül még meg szeretném öntől kérdezni. Biztos vagyok benne, hogy az árvíz az ön életében is nagyon komoly nyomot hagyott. Mit jelentett önnek az, hogy önnek kellett gondoskodni valójában, önnek kellett irányítani az akkori mentési munkálatokat itt Gútán?
7: No, ja som bol vtedy ešte dosť mladý.
9: Abban az időben még elég fiatal voltam, most már nyugdíjas vagyok, de az első őszhajszálak 3-4 évvel az árvíz után már megjelentek a fejemen. Rengeteg gondom volt abban az időben. Ennek ellenére örömmel végeztem a munkámat, mert éreztem, hogy az emberek tisztelnek, pedig 80%-uk magyar volt. Még most is 30 év elteltével az utcán megismernek, előre köszönnek, és ez nagyon jó érzés. Ezúttal is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy segítettek az árvíz után felépíteni ezt a várost. Bízom benne, hogy a fejlődés a jövőben is töretlen marad.
3: És hogyan élték meg az árvizet Nagy András és felesége Margit?
6: Azt szeretném önöktől megkérdezni, tudom, 30 év az 30 év, sok mindent elfelejt az ember, de azért olyasmit, mint az árvíz volt. Nem lehet elfelejteni. Hogyan emlékeznek vissza azokra a katasztrofális, tragikus napokra?
10: Meghallottuk, elszakított a víz, Csicsóna. Hát aztán, hát, majdnem is vettük figyelembe, hogy az majd minket is fog érinteni.
6: Nem vették komolyan?
10: Nem vettük komolyan. Isten kutya, nem vettük komolyan.
6: Tehát akkor még a riadalom se lehetett olyan túl nagy a faluban.
11: Dehogy is nem, itt már akkor már tudtuk, hogy itt van a víz, hogy... visznek minket a gyerekekkel el oda. Én azt nem másra emlékszek, mert ugye itt voltunk, Nyitrán voltunk a zobor alatt, hát én aztán ott voltam a négy gyerekkel, és hazajöttem, hát mi volt itt, összedült a ház, kidőlt a hátulja. Állatok elcsikkadtak, amit el tudtak vinni, elvittek, amit el tudtak menteni.
6: Én úgy tudom, hogy azok a férfiak, akik itthon maradtak, azok felkészültek a mentésre. Hát hogyan lehetett menteni egyáltalán, mit lehetett menteni itt?
10: Főső fórumokat tudták, hogy itt víz lesz. Katonaság már jött, sőleg oroszok, szlovák katonaságon már, ami két éltőkkel, még autókkal, aki igényülte őket, már lehetett menteni a bútorokat.
6: Gútán nagyon nagy víz volt, de én úgy tudom, hogy senki se akarta azt hinni, hogy ilyen nagy víz jön ide.
10: Azt nem gondolta senki, hogy ekkora víz lesz. Majdnem még nagyobb volt, mint ezelőtt vízáradás volt valamikor még apám idejében.
6: Talán éppen ezért megpróbálták ilyen úgynevezett nyúlgáttal körülvenni a falut.
10: Igen, hogy ez majd fog segíteni, de az annyi volt, mondom, mintha ide egy taliska földet leöntöttem volna udvarba. Ez nem jelentett semmit se.
6: Azért én szeretném, hogyha elmesélné, hogy hogyan volt ez akkor, amikor még hittek abban, hogy meg lehet akadályozni, hogy bejusson a faluba a víz.
10: No, lehet, hogy én optimista voltam, hogy nem fog belutni, de a vezetőség az már gondoskodott mindenről. Az már gondoskodott, mentési akciókról, aki tud meneküljön, de ilyen mink is, hát nem is gondoljuk, hogy tényleg létezni fog ez, hogy minden menekülni kell.
6: Ide önökhöz mikor ért el a víz?
10: Hány napjára, nem tudom, azt napokat nem tudom, de körülbelül, ha jól emlékszik, 4 vagy 5 napjára.
6: És itt mennyi víz volt, ahol most az önök

0: 20 ezer korona is volt a kárunk. Abban az időben nagy pénz volt, 120 ezer korona.
1: Ön itt volt végig, az árvíz ideje alatt, amíg itt volt bent a víz a faluban, hogyan zajlott az élet, hogyan éltek itt?
0: Hát úgy zajlott az élet, hogy Ócsa felé tudtak, még Komárom felé is már tudtak behozni élelmet is, állatoknak is, még nekünk is, de nagyon sokan elmentek, rokonokhoz, meg ismerősökhoz, Vágon túl, mert Vágon túl nem volt veszély, Újvár, meg hasonló falvakban, még Sélyén is voltak gútaiak.
1: Nem volt veszélyes az élet itt az árvíz ideje alatt?
0: Szerencsére nem. Semmiféle fertőzés, se állatoknál, se emberiségi nem volt.
1: Viszont a házak gombamódra hullottak, dőltek össze.
0: Azok durrogtak, széje, olyan ropogás volt gútán, különös csak ezen a részén, ezen a alacsony területű részén, ezen volt összedűlt házoknak a hangját, ilyen is lehetett hallani. Mert én ott aludtam benne, ott van egy szobor, Szabó teleké, Pálovics teleké, mert az nem, oda nem tört fel a víze, ott tanyáztam. Addig még el nem mentem azt én a nagy útára Kovács műhelybe újra dolgozni.
1: És az értékek, az itt maradt értékeknek a mentése, az hogyan zajlott? Mit lehetett egyáltalán megmenteni?
0: Ahol volt a szerencse, hogy még volt Komámnak traktora, Szitosnak, még a víz előtti napon, mikor bejött, akkor itt ezen a kis közön ezért ide be tudott jönni, és felraktuk a bútorokat, amit mozgattunk, azt be tudtuk oda vinni, de hát abból ezt nem sokat lehet megmenteni, mert a fene tudja, mi érte, azért mégis ide tönkre ment.
1: És amikor már itt állt a víz, akkor is még vissza kellett jönni a portára néha-néha?
0: Visszajöttem, csak otthon a csónakkal begyöttünk csak körülnézni, hogy tényleg mi van, hát akkor még a ház állt. Másképp mit csináltunk itt az ember?
1: Mennyi ideig volt víz alatt a porta?
0: Mennyi ideig? Az körülbelül több, mint egy hónapig. Nem tudom, pontosan nem tudom, de egy hónapig biztos.
1: És a család mikor jöhetett vissza?
2: Mint gondolom, majdnem másfél hónapig ott voltunk, bizony.
1: És milyen látvány fogadta, amikor hazaért?
2: Hú, hát ide be se tudtam jönni, képzelje, itt még mindig víz volt. Itt, ha bejöttem udvarba, csak siratni tudtam mindent, hogy itt volt a képek a falon fönt, és lepotyogtak a víz 2,5 méter, ablakok vízbe voltak, szőnyegeket itt hagyta a férjem, mútoromat itt hagyta, amit föl tudott rakni, képzelje el, azt még leemelte a víz, mert itten mászkált, itten úszott minden, úgyhogy még élek nem felejtem ezt el. Eszembe csak borzasztó volt, amit tönkrementek, ami itt volt, azt nem lehet elmondani, azt nem tudjuk most azt úgy elmondani, hogy mi volt itten.
1: Ezért gondolom, akkor nem volt más lehetőség, mint bele törődni a megtörténtekbe, és helyrehozni, ami helyrehozható. Ezek a helyreállítási munkák hogyan kezdődtek el, hogyan tették rendbe aztán a portájukat?
0: Még akkor fiatalember voltunk, még volt jó sok ismerősöm, úgyhogy egy vasárnap, egy szabad napon a tetőt leszettük, aztán utána a falakot benne van mind a alap ebben a töltésnek, belerett a morfal, téglát, azt kidobáltuk. Aztán elkezdtünk húzókolni visszafelé anyaggal, építőanyaggal. Abban az időben volt sok kőműves, vezélyi nyűveg útáról. Akár brigádból lehetett fogadni, akár pénzért is lehetett fogadni őket, úgyhogy gombamód nyőtek a falak, házuk.
1: Említették, hogy az árvíz alatt szerencsére, hál' Istennek, nem történtek itt komolyabb, tragikus dolgok, balesetek se voltak említésre méltóak, de azért gondolom elég nehéz volt elfelejteni mindazt, amit itt átéltek.
0: Hát biztos, hogy első napokban elég nehéz volt elfelejteni. Még szerencsénk az is volt, hogy a élelmezést valahogy nem tudom, az állam rendezte, de minden nap disznót vágtak, húst, volt a konyhák felállítva, úgyhogy a élelmezés, ellátásunk, aki még itt volt a városban, azért meg volt.
1: Hány évig tartott, amíg mindent rendbe tettek itt?
0: Hát körülbelül 3 év alatt rendbe tudtam tenni. Én portámot. A fák voltak ültetve, úgyhogy akkor eszembe se volt, hogy volt itt árvíz.
1: Amikor ilyen nagy a Dunavize, mint most, eszükbe jut az, ami akkor történt?
2: Igen, én tudom, most éppen látom a tévében is, hogy mi van, hát borzasztó lett, sajnálunk, mert én áttétem, hogy ami itt volt, és tönkrement mindenünk. Az jöttünk a nagy limlomra, arra büdösségre, itten volt olyan büdösség, itten a vécék, minden hordta a víz, a lakásomból kivitte a konyhabútoromot, kivitte a edényeket, képzelte a szőnyegemet, mi volt itt, én az nem tudom, az, csak azokat sajnálom mindig, mikor, ha most is, hogy Úristen, hogy mink már áttétünk ezt.
1: És önök szerint lehet még ilyen tragédia?
0: Hát a

0: modern építkezés szerint talán nem, de nem volna jó.
1: Tóth Imre 1995-ben Góta polgármestere volt. Őt kérdezte Kamocsai Imre a 30 évvel korábbi emlékeiről.
2: Tóth Imre a város polgármestere 30 évvel ezelőtt 20 éves fiatalember volt. Hát az első kérdésem csak az lehet, hogy hogyan érte meg azokat a napokat itt.
3: Tehát a 30 évvel ezelőtt mind 20 éves fiatalember aktívan részt vettem a mentési munkálatokban a akkori legnagyobb falu területén, mivel én Nagyszigetről származok, bent az embereknek segítettem állatoknak a megmentésébe.
2: Tehát menteni kellett, ami menthető volt, de az igazi munka, a komoly munka azután kezdődött, amikor a víz lehúzódott erről a területről, újjá kellett mindent építeni.
3: Na ez a újjáépítés, ez gondolom, hogy a történelemben, a Góta történelmében egyedüli esemény, mivel hogy ha veszem csak azt, hogy 867 ház teljesen tönkrement a árvíz alatt, 1567 megrongálódott, tehát a ház állománynak a 90%-át érintette, tönkretette az árvíz. Ezt újonnan kellett építeni. Meg kell említeni, hogy az egész ország összefogása segítette, hogy Góta községe, a Csehszlovákiának legnagyobb községe 2 évén belül szertett arra, 2 évre, november 1-én 1967-ben várossá lett avatva. Ki lett építve a közművesítés, az egészségügyi központ, alapiskolák, egyéb intézmények, amelyek szükségesek arra, hogy falu, tehát várossá váljon.
2: 30 éve történt mindaz, amiről ebben a műsorban beszéltünk, és hát most az emlékezés napjait, idejét éljük. Önök hogyan akarnak megemlékezni ezekről a tragikus eseményekről?
3: Összehívunk egy ünnepélyes önkormányzati ülést, ahol szeretnénk meghívni, és meg is hívtuk már, azokat a városképviselőit és járások képviselőit, akik legtöbbet segítettek Gútának, tehát a városnak, a akkori nagy falunak. Ugyanúgy az árvíznél, tehát a mentési munkálatotnál, de főleg az építkezésben itt beleértve Prága, Brünn, Pozsony, a Trnavai járás, Olomóci járás, egyéb járások képviselőit megszólítottunk, és szeretnénk velük találkozni, és 30 év után is megköszönni azt a munkát, amit elvégeztek. Nem feledkezünk meg azokról az emberekről, akik a városnak segítettek. A Brünni térünk létezik, létezik a prágai terünk, tehát minden tér, ami a Trnavai utcánk, ami nevezetes azokról a városokról a járás, akik segítettek a város területén.
1: És következzen még egy visszaemlékezés, amelyet N.K. Karov Szilvia rögzített.
4: Kis Nándor, aki részt vette a mentési munkálatokban és az árvíz következményeinek eltakarításában is, hogyan emlékszik ön vissza 1965. június 17-ére?
5: Talán pár nappal vagy pár héttel is előbbre kell menni. Az egész árvízes hisztéria már kezdődött talán egy hónappal is hamarabb. Az egész falu kín volt a töltésnél, főleg a férfiak, és a buszgárok javításában, megfogásában és a töltésőrzésében vettek részt. Mikor a gátszakadás megtörtént, hetek óta már az volt, hogy elszakad a töltés, mi lesz velünk. Szerencsére a falu jól föl volt készítve, a lakosság is. Az idősek a gyerekeket már elvitték innét, biztonságos helyre. A szövetkezetből elvitték az állótokat, a faluból mindenkinek az állótját, egyedül a baromfi maradt a faluban, és pár idős ember, itt maradt kb. 30-35-en, akik azt mondták, hogy nem kell innét elmenni, mert úgy lesz olyan nagy a víz. Az igazság az, hogy a árvíz szakemberek nem nagyon tudták pontosan, hogy körülbelül meddig fog a víz emelkedni, mert senkinek ebből utóbb 50 évben nem volt tapasztalata. Az idős emberek, akik már pár árvizet a múlt század forduló tájékán volt 2-3 árvíz is Csicsó környékén, és ők nagyon jól tudták, hogy körülbelül meddig emelkedik, és az érdekes az, hogy tényleg addig emelkedett a víz. És a víznek is megvan a tulajdonosság, hogy szétterül, mikor átszakítja a gátot, és aztán az nem emelkedik olyan szintre, amire gondolták, hanem szépen elosztott a csalló közben mindenkinek jusson belőle, még Gútának is.
4: Hány esztendős volt ön akkor?
5: Én 31 éves voltam, abban időben hajógyárban dolgoztam. Ott már elvégeztük a mentési munkát, már hajógyár előtte pár nappal víz alá került. Akkor, mikor a pati gátszakadás megtörtént, a hajógyárat után öntötte a víz, úgyhogy már becsukták a gyárat, mi elmentünk haza, és mindenki a saját falujában kapcsolódott belementésbe. A mentési munkálatoknál a katonaság nagyon jelentős szerepet vállalt. A szakítás hát az 17-én délelőtt a 11 óra táján történt, csütörtök volt, és egy csúnyásos nap volt, és jöttek be, futottak be tőt is, hogy elszakadt a gát. Mivel Csicsói katasztérben volt, azt gondolta, hogy minket fog először elönteni. Hát nem így történt, hanem a Kulcsot falu kapott először vizet, a párpencében ott volt a víz. Éppen Kulcsodon tartózkodtam, akartam Balonyra menni motorkerékpárral. És látom, hogy a legelőn a furcsa látomáson a tájban, hogy a fák meg a bokrok mozognak erre a falu felé. Ez annyira meglepő volt, hogy ilyet az ember csak fantasztikus filmekben lát. Ami aztán azzal a vízhömpögéssel, igaz, hogy nem túl magasra jött a víz, mert a legelőn már szétment, tehát azért elég gyorsan jött a falu felé. Először a árkokat, a kanálisokat tudni, a zuhatak úgy ment benne, olyan gyorsan ment a víz. Falubattak, ijedelem volt, futottak az emberek, a bútort próbálták menteni. Aztán lassan a víz a falut kikerült, mert a falu dombon volt, már én most Kulcsodról beszélek. A Csicsói falut csak pár nappal később ért el víz az érdekes, mert a falu előtt, falu és a szakítás között volt a régi csilisztöltés. És az megfogta kb. 3 napra a vizet. A nagy kanálisok, amik átszállik a csilisztöltés, mazota építőtlen 100 éves kanálisok, azok levitték a vizet először Komárom irányába, elúszott Nagykeszi már, Kolozsnémán víz volt, a határok már megteltek, és csak akkor 3. vagy 4. nap jött Csicsóra. Talosan fölemelkedett. Érdekes volt a szakításkor, amikor a falut elépi a víz, olyan furcsa érzés volt az embernek, hogy ugyanazt a szagot érezte, mint mikor a Dunaparton sétál. Ugye gyerekkoromtól én a Duna mellett nőttem, kolozsnémai születésű vagyok, és a Dunának a szagát, mint az illatszerűen fogtuk föl, pont kellemes volt. Csak az volt most a furcsa, hogy mit keres itt a Dunának a szaga, a falu kellős közepén. Ezt itt olyan furcsa az ember, hogy most ez a rendkívüli helyzet.
4: Nagyon sokat beszéltek arról, hogy tulajdonképpen a Csicsói gátszakadás nem annyira természetműve volt, hanem valaki besegített abba, hogy átszakadjon a gát, hiszen ez volt a legerősebb gátak egyike.
5: Hát ezt most utólag nehéz volna megmondani, akkor se tudtuk, első napokban már erről szó volt, ugyanis van ennek történelmi előzménye. Ugyanígy állítólag 1896-ban szakításnál, hogy elbökték a tőt is állítólag. A gátőr vele segített, mivel Győr városa fenyegetve volt, és hogy lefütették őt. Ez ugyanígy megtörtént így is. A katonák ott voltak, annyit tudunk a töltés közelibe. Embereket azt mondták, hogy elmehetnek haza, most már tőt is meg van erősítve, és rá egy fél óra, egy órára a gát elszakadt. Ez így igaz, de az is igaz, hogy a tőt is azért már labilis volt. És számtalan buzgár volt végig. Úgyhogy végső fokon nagyjából nem mindegy, hogy szakadt el. Lehet az is, hogy besegítetek neki. Nagyon-nagyon sokat nem kellett neki segíteni. De a lakosság, akit kárt szenvedett árvízzel, a korhoz viszonyítva magasan meg lesz segítve. Állami szervek, a katonaság, akkor a más falukból munkások, illetve járásokból jöttek gyárokból segíteni. Úgyhogy árvíz után 2 évre azt lehetett mondani, hogy nagyjából el voltak károk távolítva.
4: Mik voltak a fő károk, amiket ugye a leghamarabb észre lehetett venni?
5: A falu háború után úgynevezett tontul részre, hát tontul már eleve egy alacsony területet jelentett, azt osztották ki építkezési területnek. Ott bizony a víz azon a részen elérte fél ablak magasságot is sok helyen. És a másik probléma az volt, hogy háború után, amit építettek házokat, morból építették, tehát nem kiégetett téglából, csak napon szárított vályokból. És azok, ami vizet kaptak, pár óra már összeestek. Akinek téglaháza volt, azon a részen is azok éppen maradtak. De most már az emberi utólag így mondja, azok jártak jól, akinek összedült a háza. Teljes kártalanít is kaptak. A biztosított házokat megfizették a teljes összegét a biztosításnak, és még fizettek állami támogatást. Akinek nem volt biztosítva a háza, azt hiszem egységesen 60 000 koronát. De abban az időben annyi pénz volt, hogy majdnem föl lehetett egy házat építeni. Akinek nem dűlt össze a háza, ott probléma volt, mert azok 5-10 000 koronáig kaptak ilyen kártérítést, hogy ki tudja meszállni, kipucolni, padlót följavítani, többet nem nagyon kaptak.
4: Beszélgettünk arról, hogy azért volt itt is pánik hangulat. Hogyan mutatkozott meg ebben az időszakban az emberek jelleme, az emberek mentalitása?
5: Ez is érdekes egy kérdés. Tehát volt olyan igen, aki fogta, cókmakert, elment a faluból. Ilyen is volt. Volt, aki próbált elvinni mindent, de persze nem vihette el. De volt, aki nem tört annyi, hatta dolgot, és én segítettem, szomszéd pánikba esett, akkor inkább annak segített. Volt mindenféle, úgy, mint az életben, mindenféle jellem, ilyen vészhelyzetben aztán nagyon kieleződnek ezek a dolgok. Itt talán azt lehet, hogy a segítség, amit kaptak az emberek, az úgy nagyjából elfeledtette a nagy gondokat, ugyanis úgy lett megoldva ez a dolog a építkezés, hogy a katonaság idehozta az építőanyagot a faluba. Abban az időben építkezési anyag az óriási probléma, olcsó volt minden, csak nem lehetett kapni. Erre árvizes területre a kormány ide irányította az összes építőanyagot, úgyhogy pár hónap alatt itt megtelt minden. A másik dolog volt, hogy a építkezés engedélyeket itt a községházan adták ki. Itt volt egy hivatalnok, ez kiírta, és itt volt egy építkezési valnak a tervezője, és mindjárt készítették a terveket felújításhoz. A katonák még segítettek a bontásban is, a romok eltakarításában. Aztán minden falunak kiutaltak egy vagy két járást. Csicsónak a Kladnó volt, és eszem Osztrava. Ez körülbelül abból állt, hogy az építkező vállalatok, amik akkor működtek, ide küldték embereiket, szakembereket. El voltak kvártéhozva, ott voltak kosztóva, de ezeknek nem kellett fizetni. A cég a saját emberét fizette tovább is, úgy, mint az ott dolgozott volna. És ez óriási segítség volt. Úgyhogy aki iparkodott és ügyes volt, annak a következő év karácsonyán behurcogott a házába. A falu is nyert, már közművesítve lett, kicserítik a villanhálózatot. A vízvezeték, ami nem volt ezelőtt, a Árvíz után második évben már beindult, le volt fektetve, végig aszfaltozva lettek az utak, úgyhogy a község is egy kicsit a Árvíz után összeszedte magát.
1: Kedves hallgatóink! Mai műsorunk egy tavaly nyáron elhangzott szalagtár ismétlése volt. Ebben az 1965-ös nagy dunai árvíz történéseit idézték fel több évtized távlatából egykori kollégáink, Szénási György, Kamocsai Imre és N. Kákarov Szilvia. Mai összeállításunk vasárnap a 9 órai hírek után újra meghallgatható. A jövő héten az egy éve elhunyt kolléganőnk Bodri Eleonóra munkásságáról emlékezünk meg. Munkatársam Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket, és kellemes nyári hétvégét kívánok. A szerkesztőt, Nagy Ildikót hallották.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A hőség miatt több vonat is jelentősen késett a hazai vasútvonalakon. Már több mint 1000 Solvex ügyfél kér kártérítést az utazási iroda csődje miatt. Továbbra is kitart a hőség, a déli ország részben a rendkívüli forróság miatt ma is vörös riasztás van érvényben. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. A rendkívüli hőség jelentősen megnehezíti a vasúti közlekedést az országban. A magas hőmérséklet miatt érvényben lévő sebességkorlátozások és üzemeltetési nehézségek mellett a vasúti szerelvényeket is nagyobb terhelés éri, ami műszaki meghibásodásokhoz és jelentős késésekhez vezethet. A Szlovák Vasúttársaság közlése szerint a hibák pontos okait vizsgálják. Egy személyvonat tegnap Hetény és Ógyalla között állt le műszaki probléma miatt, az azon utazók menetideje pedig több mint 210 perccel hosszabbodott meg. A vízbefulladás az 5 és 14 év közötti gyermekek harmadik leggyakoribb haláloka, az 1 és 4 év közötti korosztályban pedig a negyedik leggyakoribb, figyelmeztet a Szlovák Vörös Kereszt. A szervezet szerint minden ilyen tragédia megelőzhető lenne, ezért arra kéri a szülőket, hogy fürdés közben soha ne hagyják felügyelet nélkül gyermekeiket, és fordítsanak figyelmet a megfelelő úszási segédeszközök és ruházat kiválasztására is. Emberek szerint a feltűnő neonszínű, főként sárga, zöld és narancssárga fürdőruhák jobban láthatók a vízben, míg a kék, sötét, zöld vagy fehér ruházat könnyen beleolvad a környezetbe. Több mint 1000 olyan ügyfelet tartanak nyilván, akik kártérítést igényelnek a Solvex utazási iroda fizetésképtelensége miatt. A csőd esetére biztosítást nyújtó biztosító szerint a károsultak száma még tovább nőhet, mivel folyamatosan érkeznek az új bejelentések. Az érintettek között vannak olyanok is, akik már megkezdték nyaralásukat, valamint olyan ügyfelek, akik az utazási iroda összeomlása miatt végül nem tudtak elutazni. A biztosító arra számít, hogy a következő hetekben stabilizálódik a kárigények száma. Richard Rashi házelnök szerint a spanyolországi Ceutában kialakult migrációs helyzet már túlmutat egyetlen ország problémáján, ezért közös európai megoldásra van szükség. Kijelentette, hogy Szlovákia kész támogatni az Európai Unió külső határainak védelmét szolgáló közös intézkedéseket. Richard Rashi szerint a külső határok védelme minden uniós tagállam közös felelőssége, és ha egy ország nyomás alá kerül, az egész Európai Unió érintetté válik. Hangsúlyozta a határvédelem megerősítésének, az embercsempész hálózatok elleni fellépésnek és a származási, valamint tranzitországokkal való együttműködés javításának fontosságát. A ceutai határnál az elmúlt napokban tízezrek próbáltak Marokkóból bejutni Spanyolországba, az átkelési kísérletek során pedig 57 ember vesztette életét. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Görögországban a hatóságok a legmagasabb fokú riasztást tartják érvényben, Atén térségében pedig vörös szintű figyelmeztetést adtak ki a rendkívüli tűzveszély miatt. A legkritikusabb helyzet a görög fővárostól mintegy 60 kilométerre északnyugatra alakult ki, ahol több kilométer széles fronton terjedtek a lángok, több száz embert pedig hajókkal menekített biztonságos helyre. A tüzek a Peloponnészoszi félszigeten is pusztítanak, miközben Franciaországban, Spanyolországban és Törökországban is folytatódik a küzdelem a lángokkal. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: A Kisvárda 2-0-ra nyert Felcsúton a labdarúgó NB1 második fordulójának péntek esti nyitó mérkőzésén. Lukás Kubis a második helyen ért célba a dán országúti kerékpáros körverseny harmadik útszakaszán. Összetettben is a második helyen áll. A 22 éves Hóbor Zalán a felnőtt, valamint az U23-as korosztályban is bronzérmes lett a triatlonosok sprinttávú Európa-bajnokságán Lengyelországban.
0: Időjárás.
1: Továbbra is kitart a hőség, a déli ország részben a rendkívüli forróság miatt ma is vörös riasztás van érvényben. A csúcshőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, a gyenge déli szelet nyugaton a délután folyamán északi légmozgás váltja fel, zivatarok környezetében pedig átmenetileg megerősödhet a szél. Jelentősebb lehűlés a jövő hét elején sem várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Jaros utcában az úttestet javítják, az utca csak egy irányban járható, a Bajnori út felől a Récsei út felé. A D1-es autópályán Trencsén után Vágújhely felé útfelújítási munkálatokat végeznek, a munkálatok miatt a belső sávot lezárták, a jobb sávban pedig 60 km/h sebességkorlátozás van érvényben. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a Szabad Gondolkodás és Szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Február 28-án elhangzott adásunk ismétlése szól, amelyben az el nem készült szlovák-magyar közös történelem tankönyv történetéről, a közös múlt történeti fóbiákkal, kibeszéletlen sérelmekkel és etnocentrikus kisajátításokkal terhelt olvasatairól lesz szó. Most következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: A párhuzamok minden tekintetben kimutathatóak, a hadvezérek szintjén, a politikusok szintjén, tehát hogy párhuzamos életrajzokkal kiegészítve a párhuzamos értékek is megjelenhetnének. Azt kell mondjuk, hogy ha nagyon erőltetnénk ezt a dolgot, meg hogyha igény lenne rá, lehetne már ma is a nemzeti történetírás mellett egy sok nyelvű vagy egy sok nemzetiségű Közép-Európa történetet legalább kiegészítő tankönyvként, vagy legalább tanári kézikönyvként bevinni. És erre jöttek rá a franciák is, és a németek, miután legyártották a maguk zseniális könyvét. Én magam örök kisebbségének tekintem magamat. A hatodik nemzedék az unokám, meg azok, akik most járnak iskolába, ők tulajdonképpen a maguk köztes tapasztalataival. Részben közvetítő, részben két szék közötti tapasztalataival. Ugye igényelnék nagyon, hogy rakjuk össze, ami összetartozik. Rakjuk össze azt a történetet, amit a nemzetállami történetírások széttrancsíroztak.
0: A dekrétumok ügye által felkorbácsolt indulatok kapcsán beszélgetnénk most a szlovák-magyar közös múlt feldolgozásáról, pontosabban arról, hol tart ez a folyamat, vagy hol akadhatott el, hogyan alakult a közös történelem tankönyv ügye, mit tudtak a franciák és a németek, amit a jelek szerint mi kevésbé vagy egyáltalán nem, illetve hogy hogyan is lehetne a szlovák és a magyar történelmi nézőpontot egymáshoz valamiképpen közelebb hozni. A vendégszékben Szarka László történész, a Budapesti Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, egyben a Komáromi Sejl János Egyetem professzor emeritusa. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok!
0: Szóval arra vállalkoznánk, hogy felidézzük egy reményteljes vállalkozás történetét. Ugye ez volt a szlovák-magyar közös történelem tankönyv ügye. Ez viszont nem jelent meg, illetve valami elkészült, de nem az, amit terveztek. Hol akadt el, illetve annak idején pontosan mire vállalkoztak, mi volt a cél, mi volt az elképzelés a szlovák-magyar közös történelem tankönyvvel kapcsolatban?
1: 2000-ben Esztergomban, szimbolikus helyen rendeztük meg a Magyar-Szlovák Történész Vegyes Bizottságnak az éppen aktuális konferenciáját. Ott Stefán Sutály kassai kollégámmal elterveztük, két társelnökként elterveztük, hogy a Vegyes Bizottság nem egyszerűen csak konferenciázik, hanem igyekszik kiemelt témákat körbejárni, és azokat megvizsgálni, és azokból tanulmányköteteket magyar és szlovák, esetleg cseh szerzők részvételével megjelentetni. 2006-ban jöttek a hírek, hogy az 1950 óta napirenden lévő francia-német közös történelem tankönyv eljutott az első kötetéig. Meglepő módon a bécsi döntéstől, tehát 1815-től 1945-ig tartó második kötet jelent meg elsőnek, és ez akkor viszonylag nagy visszhangot váltott ki errefelé, és hát mi is többször beszéltünk arról, hogy mit lehetne kezdeni, és azt tudtuk, hogy tankönyvet írni csak úgy semmiből nem lehet, de jeles történelem didaktikus kollégák, Magyarországról Jakab György kolléga, itt szlovákiai magyarként Vajda Barnabás, és a szlovák kollégák közül is többen érdemleges tanulmányokat, elemzéseket, javaslatokat dolgoztak ki arról, hogy a történeti Magyarország, tehát a Szent Istvántól 1918-ig tartó közös közép-európai soknyelvű, sok nemzetiségű állam történetét érdemes lenne valamilyen közösen végig gondolt szempontrendszer alapján valamilyen formába bevinni az oktatásba. természetesen nem az általános iskolák, az alapiskolák szintjén, hanem talán a középiskolákban. Minden esetre a történelem akkor, mint tantárgy elkezdett furcsa módon leértékelődni. Magyarországon ma is kötelező érettségi tantárgy, Szlovákiában ugye tudjuk, hogy a középiskolákban alig-alig tanítják, és a történelem ma már nem kötelező érettségi tantárgy. Magyarországon akkor még több tankönyv csomag létezett, amiből a tanárok maguk választhatták, hogy melyik tankönyvet fogják használni. Ma már ott is egyen tankönyvek vannak, de Szlovákiában akkor is már erősen centralizált tankönyvcsomag volt. Ne szaporítsam a szót. 2006-ban tehát született egy kassai konferencián egy érdemleges témát vitatva. Megszületett az a gondolat, hogy próbáljunk meg három olyan lépést megtervezni, ami közelebb vihet bennünket a francia-német projektnek az utánzásához. Az egyik az volt, hogy akkor már a két ország oktatáskutató intézetében működtek az említett kollégák, és ők létrehoztak a vegyes bizottságnak egy tanári tagozatát, és ez a tanári tagozat elkezdte először bizonyos témakörökben modulszerűen megvizsgálni, hogy milyen anyaggal, milyen kiegészítő anyaggal tudna bemenni egy szlovák tanár, egy magyar tanár, egy szlovákiai magyar tanár, egy magyarországi szlovák tanár a történelem órára, mondjuk a honfoglalásról. A nagy népvándorlások, a nagy migrációk részeként megpróbálni értelmezni a szlávok beköltözését a térségbe, a szlávok szétrajzását Kelet-Közép-Európában és a Balkánon, illetve a hunok, az avarok után a magyar törzseknek a megjelenését, és ez nagy sikert aratott, nagy vitákat váltott ki, nagy sikert aratott, és akkor a kollégák elkezdtek ilyen modulszerű elemeket kidolgozni. Hát ők se jutottak messzire, de ők hamarabb fölismerték a vállalkozásnak a majdnem lehetetlenségét. Egyrészt ugye ott van, hogy a két nemzet, az akkor megszületett önálló szlovák köztársaságnak a történelem politikája, a kormányok történelem politikája, és a magyarországi kormányok történelem politikája is kezdett diametrálisan elválni. A Szvatopluk királynak a pozsonyi szobra majdnem olyan visszhangokat, vitákat váltott ki, mint most a Benes dekrétumoknak az újbóli politikai tematizálása. Tehát akkor éreztük azt, hogy két azonos tankönyvet bevinni a meglétező tankönyvek közé teljességgel lehetetlen, főleg, hogy az alapjai nincsenek. Ezért második lépésben úgy gondoltuk, vagy párhuzamosan a történelem tanárkollégákkal, a tanári szekcióval úgy gondoltuk, hogy nézzük meg azt a 10-20 konfliktusos jelenséget, amiben meg kéne tenni mindent, hogy közelítsenek a nézőpontjaink, az elemzéseink. A források ugyanazok, ismertük egymást, sokan egy iskolába jártunk, próbáljuk meg elemezni. Végül 16 ilyen témát választottunk ki, és annak idején Csaplovics régész kolléga volt a miniszterelnök helyettes, meglepő módon támogatott. Támogatta ezt az ötletet Szlovákia részéről. Igaz, hogy többször aztán politikai erős akarattal belenyúlt a projektbe, lecserélte a neki nem tetsző szerzőket. Magyarországon pedig az akkori hullámzó, egymást váltogató szocialista és Fidesz kormányzatok különbözőkéleképpen reagáltak erre a dologra, de az első lépésekhez, ehhez a 16 projektnek, a 16 témának a kidolgozásához megkaptuk az induló támogatást, állandósultak nagyjából a szerzőpárosok, volt, aki meghalt, volt, aki kilépett, volt, akit a politika lecserélt. A magyar tagság az többé-kevésbé stabil, a magyar szerzői gárda többé-kevésbé stabil volt. És hát a harmadik lépés pedig az lett volna, hogy az időközben szintén elhunyt kiváló Kisgyé Csaba vezetésével megszületett volna egy közös történelmi olvasókönyv. Azokat a forrásokat kiválasztani, amiből a diákok a forrásközpontú történelem oktatás keretében maguk is értelmezni tudják, hogy miért születik ugyanarról a forrásról egy egészen eltérő szlovák értelmezés, meg egy egészen eltérő magyar értelmezés. Hát ez az utolsó rész, ez el sem indult, mert közben a kormányok változtak, vége lett a Durinda korszaknak, itt is elkezdődött kezdődtek a bajok. Magyarországon is érezhető volt, hogy a kölcsönös megbékélésnek a témája nem föltétlenül élvez minden kormánynál prioritást. Hát bennünket ezzel együtt magyar részről Sutay kollégával két havonta, három havonta találkoztunk, és a megszülető kéziratokat megbeszéltük a szerzőkkel, kis minikonferenciákon, Balassagyarmaton, Vácon, Kassán, Pozsonyban, és hát magyar részről köteleztek bennünket, hogy most már fordítsuk le a szlovák szövegeket, rakjuk egybe a magyar szövegekkel, és a végén megszületett egy tördelt korrektúra változat, ehhez azonban a kiadás költségét azért nem kaptuk meg, mert nagyon kritikus lektori vélemények születtek meg arról, hogy a szlovák történelemnek a koncepciója összeegyeztethetetlen a magyar történelmi koncepcióval. A szlovákok most találják ki a történelmüket, a szlovákok mindent elszlovákosítanak, a magyar történelmet nem lehet darabokra osztani, minden nemzetiség szerint volt egy magyar állam, és a magyar állam története akkori, a lektori felfogás szerint nem osztható. A szlovák kollégák a saját szlovák változataikat angol nyelven megjelentették, egy projekt keretében a rövid változatokat föltettük a Balassagyarmati Múzeumnak a honlapjára, talán elfelejtettem megnézni, talán még ott megtalálhatóak, és megszületett ez a képekkel gazdagon illusztrált magyar változat. Ez a rövid történet, de a történet mögött rengeteg olyan tanulság húzódik, hogy masszív felső kormányzati támogatás, tartós támogatás, tartós igény, mint a francia-német igény, ahol ez csak egyike volt a közeledésnek. Éppen megnéztem, hogy mi lett a sorsa a francia-német kötetnek. Hát nem nagyon használják, ugyanakkor rengeteg párhuzamos projekt, pályázat, diákcsere, intézmény épült rá. A magyar és a szlovák kulturális intézetek némi érdeklődést mutattak, de hát pénzhián ők ebbe például nem tudtak bele kapcsolódni, olyan, hogy magyar-szlovák kutatóintézet meg máig nincs, pedig ez annak lehetne a profilja.
0: Mielőtt a francia-német mintáról kérdezném, még kanyarodjunk vissza picit a szlovák-magyar történelemtankönyv projektjére vagy koncepciójára. Nem lehet, hogy túl a lektori véleményeken, túl a politika viszonyulásán, nem lehet, hogy a projekt vagy a kísérlet eleve kudarcra van ítélve egy olyan közegben, ahol a két ország iskolai történelem szemlélete vagy a történelemoktatás kánonja teljesen szemben áll egymással, és egymással szemben fogalmazza meg magát, így aztán míg a magyaroknak Trianon egy nemzeti tragédia, addig a szlovákoknak pedig egy nemzeti ünnep alapját teremti meg. Szóval nem lehet, hogy mivel ilyen szintű a szembenállás, a kísérlet eleve kudarcra volt ítélve?
1: Hát, ha belegondolunk a körülöttünk lévő nemzetek viszonyába, németek és lengyelek, németek és csehek, németek és olaszok, németek és franciák, semmivel sem súlyosabbak a történeti konfliktusaink. Eszembe jutott idefelé Kmel Rudinak, Rudolf Kmelnek, az utolsó csehszlovák és az első szlovák budapesti követnek, a későbbi kulturális miniszternek, a zseniális hungarológusnak a bombója, hogy bennünket, magyarokat és szlovákokat a konfliktusok kötnek össze a legszorosabban. Kisebbségi nézőpontból pedig a sérelmek. Ha nincs meg a mindennapi betevő sérelmünk, akkor nem is érezzük magunkat kisebbségi magyarnak. Tehát ilyen értelemben, ha a szándék komoly, a kérdés megoldható. Mi viszont ott a vegyes bizottságban láttuk, hogy nem a tankönyv az első. Először a konfliktus katalógust kell összeállítani, abban kell kidolgozni, hiszen kollégák az életüket tették rá, egész életükben ezzel foglalkoztak. Szlovák kollégák, magyar kollégák egyenként, külön-külön a maguk szakterületén. Ján Lukácska például folytatta Branislav Varszik munkásságát a szlávok betelepüléséről, a honfoglalás utáni etnikai viszonyok alakulásáról. Magyarországon Zsoldos Attila, az ójomi erdőispánság történetéből akadémiai rangú, elképesztő, nagyszerű munkákat írt. Tehát a középkor kutatóktól kezdve a kora középkoron az oszmán, a három részre osztott Magyarország történetén zseniális emberek találkozhattak volna, találkoztak is időnként egyes sör mellett, de nem közös projektekben. A vegyes bizottságnak tehát alapvetően ez volt az elképzelése, hogy amennyiben eljut egy szűkebb csoport, a francia-német tankönyveket, az egyenként azokat 5-5 szerző írta, nem 16, mert ők már ezen túl voltak a konfliktus katalóguson, 5-5 magas színvonalú kolléga megírta a 2-3 maga fejezetét, és abból állítottak össze könyvet. Tehát a válasz az, hogy igen, a történelem politika, ha nem igényli azt, hogy közelítsük a nézőpontokat, próbáljunk meg a közös történelemről, a közös múltról egy közös történelmet írni, még csak nem is tankönyvet, hanem egy közös történelmi összefoglalót, akkor nem megy. De ha van erős ember, és erre is szeretnék hozni példát, ilyen például Peter Kónya, Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora, ő 3 év alatt 15 szerzővel, szlovák szerzőkkel megírta a Dejni Uhorska, a Történeti Magyarország története című tankönyvet. Egy zseniális 6-700 oldalas nagyszerű tankönyv, benne jelezve a konfliktusokat, a problémákat, de alapvetően társadalomtörténeti alapzattal megírta azt, hogy a magyar jobbágy, a szlovák jobbágy, a román, a ruszin jobbágy, a horvát jobbágy ugyanabban a nyomorúságban élt, nem föltétlenül etnikai elnyomás volt az, illetve ezek a jobbágyok, a tehetségesebbekből papok lettek, katonák lettek, tehát a középkor, a sötétnek mondott középkorban is nagyszerű életpályák bontakoztak ki, és azok az értelmiségi életpályák eljutottak a csúcsra, ugye Kollár Ádám, Ferenc Mária Terézia könyvtárosaként, szlovák származásúként, vagy Bél Mátyás, a Magyarország ékessége, a Cserkovai, akit mi szeretnék legalább fele részben magyarnak, vagy inkább magyarnak tekinteni, ő mondta, hogy az anyanyelvem a szlovák, a szláv, Zólyom megyeiként, a tudományos nyelvem az a latin, az oktatási nyelvem a német, és én magyar vagyok. Magyar állampolgár, hungarus vagyok. Tehát a hungarus identitás, ez a hungarus tudat, a Magyarországhoz való kötődés, ez tulajdonképpen a katonaság évei alatt, az iskolai évek alatt, az egyházi szertartások alatt működtette ezt az együvé tartozást. A kérdés az, hogy erre vagyunk kíváncsiak, vagy a konfliktusainkra vagyunk kíváncsiak, hogy lehet ezt a két egymástól ellentétes nézőpontot közelíteni, anélkül, hogy tiszta negativista alapállásra helyezkednénk be, a konfliktusokat erősítenénk, a gyűlöletet szítanánk, vagy megpróbálnánk a közeledés és a megbékélés irányába terelni az értelmezéseket.
0: Mondja, hogy más népek esetében is előfordulnak szomszédság történeti viták, és hogy nem a szőnyeg alá tudják söpörni a problémákat, de képesek beszélni róla, és képesek valamiféle konszenzusra jutni. Ugyanakkor tovább erőltetve ezt a párhuzamot, vagy a párhuzam képtelenséget a francia, német és a szlovák-magyar példa vonatkozásában, ugye Jakab György, az önáltal már említett Jakab György emeli ki nemrégiben az Ésben publikált cikkében, hogy míg a francia-német páros esetében többé-kevésbé valamiféle szimmetrikus viszonyról beszélhetünk, a szlovák-magyar esetben kevésbé, sokkal inkább egy elvált, volt házaspárra hasonlítunk, akiknek a viszonyát a gyanakvás, az előítélet, a neheztelés, a hibáztatás és az önsajnálat jellemzi. És hogy a gyászmunkát még nem végeztük el, tehát könnyű volt kiegyezni egymással a németnek és a franciának, ahhoz képest, amilyen helyzetben találtatik mai napig a szlovák és a magyar fél. Ezt a kérdést hogy látja?
1: Ismerve és tisztelve Jakab Györgynek a munkásságát, hozzá hasonlóan Kollai István, Szlovákia királyt válasz című munkát ajánlom a olvasók figyelmébe, ahol a történelem magyar és szlovák értelmezéseinek a csapdáit tekinti át Jakab kollégához hasonló alapossággal Kollai István. Azt kell mondjam, hogy a magyar-szlovák kiinduló pont alapvetően az állam fogalmának az értelmezésé dől el. A magyar államot a magyar olvasó, a magyar közvélemény nem tudja poliglott hungáriaként elképzelni.
0: Többnyelvű hungáriaként.
1: Többnyelvű hungáriaként, több nemzetiségű. Magyarország soha nem volt egynyelvű, soha nem volt egy nemzetiségű. Mohács előtt persze még jászok, besenyők, kunok olvadtak bele a magyarságba, később aztán Mohács után az újratelepítésekkel egy igazi etnikai mozaikká vált a történeti magyar állam. állam, és jó lehet a 10 kötetes Magyarország történetében a komáromi származású Arató Endre például igen erőteljesen nyomta, hogy a 18. században már jelenjenek meg ne csak Kazinciék a magyar nyelvújítás, hanem a többi, a román nyelvújítás, a szlovák nyelvújítás, Bernalákék majdnem ugyanannyi oldalt kaptak, mint Kazinciék, ami megint a lónak a másik oldala, magyar olvasatban. A lényeg, hogy ez a párhuzamos nemzetfejlődés, főleg a hosszú 19. században, amikor a nacionalizmusok megjelennek, azok visszafelé is átértelmezik a saját etnikai történelmüket, akkor születik meg Cyril Metód kultusz a 18. században, akkor születik meg a Nagy Morávia elképzelés, és akkor nyúlunk vissza Anonymus alapján a turulokig és a csodaszarvasokig és Attiláig. Tehát gyakorlatilag az állam előzményeinek a keresésével és az állam kisajátításával, illetve az állam működésének a sok nemzetiségű problémáival nem szembesültünk, nem szembesült a magyar történeti írás sem. Tehát ha belelapod az ember Szegfő Gyula zseniális magyar történetibe és másokba, látjuk, hogy ezek elsikkadnak, a nemzetiségű ügyek elsikkadnak. Éppen nemrégiben ünnepeltük Benda Kálmánt, igazi király volt ott fönt az Úri utcában a Magyar Történettudományi Akadémia Történettudományi Intézetében, Bocskairól mindent tudott, a jakubinusokról mindent tudott, és utóbb mondta azt, hogy de milyen jó lett volna, hogyha a francia, német, angol nyelv mellett, meg a magyar mellett megtanult volna és használt volna korabeli szlovák, román, ruszin forrásokat is, mert összetettebb a képlet, mint ahogy azt ő a zseniális munkáiban fölrajzolta.
0: Tovább boncolgatva a kudarc lehetséges okait, nem szeretném ezt ilyen tudálékosan taglalni vagy tálalni, de nem arról van szó, hogy a történelem szemléletünkben rejlik a hiba. Tehát az, hogy a történelmet úgy keretezzük, mint egy ilyen mi és ők csatáját, illetve hogy a politika történetre helyezzük a hangsúlyt, és sokkal kevésbé a társadalom történetre, mert az azt mutatja, hogy a szlovák és a magyar sokkal kevésbé szembenálló, ha nem a politika történet alapján közelítjük a kérdést, hanem a társadalom vagy a mikrotörténet alapján. Szóval nem lehet, hogy egy szemléletváltás, vagy a nemzetközpontú fogalomrendszer lecserélése nyitná meg a perspektíváját egy közös történelem tankönyvnek?
1: Szerkesztő úrral lassan egy nyelvet beszélünk, és nehéz lesz vitatkozni, mert maximálisan egyet értek ezzel a dologgal, de közben meg azt is látnunk kell, hogy a 21. század első negyedén túl a történelem nálunk nemzeti tudomány. Mindenki cáfolni próbálja, árnyalni próbálja. A nemzetnek is a tudománya, a régiónak is, a lokalitásnak, a helynek is a tudománya, a családnak is, a család múltjának is a tudománya. Tehát az emberi múlt különböző szintjeinek, szintereinek, csoportjainak a múltját vizsgálja a történetírás. De dominánsan, miután a nemzetállam korát éljük, és itt egy zárójelet nyitnék, az Unió például nem döbbent rá, hogy az Unió hatalmas kibővítése elhozta az időt, hogy ne csak a francia-német közeledéssel, megbékéléssel kapcsolatos projekteket támogassa, hanem próbálja megírni Európa történetét, hogy bevinni minden uniós ország harmadik osztályába, teszem azt, vagy a negyedik, az érettségiző osztályba kötelezően az Európai Unió államainak a közös történetét. Hogy még ne legyen ilyen nagy, csak a 20. századi történetét. És akkor van egy olyan tankönyv, ami nem az egyetemes tankönyv keretében van, de közben a nyomás a tanárokra, szerencsétlenekre, ránk is, ugye mindig ott volt, hogy és mi van Kínával? Mi van az Amerikával, Dél-Amerikával? Miért nem tanulunk többet róluk, mindig csak Európa-centrikusak vagyunk? De az Unió esetében ugye ez rettenetesen hiányzik, hogy nincs egy közös történeti tudata ennek a zseniális intézménynek, amelyet ma megint minden oldalról támadnak, és hát ugyanez a helyzet többé-kevésbé a nemzetközpontú történetírással. Ha a magyar nemzetállam, a szlovák nemzetállam azt mondaná, hogy gyerekek, tanítsatok családtörténetet, tanítsatok társadalomtörténetet, értsék meg az emberek, hogy mi a különbség a rendi nemzet között, ahol a rendi nemzetet a magyarság, a magyar nyelven beszélőknek a 10%-a alkotta, a főnemesek, a köznemesek, a szabad királyvárosok polgársága és a főpapság. És a többi 90% jobbágy, cselét, zsellér, az nem tartozott bele. És hasonlóképpen a szlovákoknál is, ugye, tehát az a középkori szlovákságnak a egészen kicsi töredék része volt az, ami része volt a náció hungarikának, a magyarországi rendi nemzetnek. Ezt egyetemen kötelező, de bevinni középiskolába, miközben a nemesség nélkül nincs 1000 éves magyar történelem. Az arisztokrácia nélkül nincs magyar államiság, nincs kiegyezés a Habsburgokkal, tehát alapkérdésekről van szó, de mégis a nemzetállami gondolkodásban sokkal fontosabb az, hogy ki volt a miniszterelnök, meddig volt ez a kormány, mikor lőttek bele a tömegbe, milyen nemzetiségi törvényeket nem hajtottak végre, stb. Stb. Tehát ilyen értelemben egy végtelen nehéz vállalkozás lenne lecserélni, vagy akár csak erősebben árnyolni. Ma már a igazán korszerű történelmi tankönyvek nagy kísérleteket tesznek arra, hogy a társadalomtörténetet, a művelődés történetet, a gazdaság történetet erőteljesebben behozzák a tankönyvekbe, és fejezetek szólnak, a magyarországi okos tankönyveket is jó példaként lehet említeni, hogy az egyes korszakok fejezeteinek az alfejezeteiként megjelennek. És valószínűleg ez az út, hogy nem lemondva a nemzetállamok által igényelt politikatörténeti egyenes vonalú elképzelésekről, árnyalni különböző társadalom művelődési és gazdaságtörténeti és mentalitás történeti, nemzetiség történeti, stb. Fejezetekkel.
0: Nem szeretnék naívnak tűnni, de akkor azt a bizonyos Németh László féle tejtestvérség elméletet vagy koncepciót a naivitás szülte? Tehát nincsen közös Európa víziunk, nem hogy közös Európa víziunk, nincsen közös Közép-Európa víziunk sem ahhoz, hogy ez a közeledés vagy a két szemlélet kiegyenlítődése megvalósuljon?
1: Hát látjuk a gyönyörű kísérletet, éppen most Jeszenszky Géza kapcsán olvastam bele a Visegrád előtörténetébe, tehát hogy született meg, egyesek szerint Valenszának köszönhetően, mások szerint Havelnek köszönhetően, mi szerintünk Antal Józsefnek köszönhetően a visegrádi gondolat, és lett először V3, majd Szlovákia létrejöttével V4, a V4-esek, és ott is megjelent, akadémia elnöki szinten jelent meg, hogy írjuk meg ennek a négy országnak a közös történet. Elmét. Sőt, vigyük be az iskolába, ugye, mert az iskola az mindig egy rendkívül érzékeny terület. Bevinni új történeti tudást az iskolába általában 10-15 év után szokás, mikor éppen a szerzők kihalnak, és akkor a történelmi tankönyvekben megjelenhetnek ezek az új ismeretek. De egyetértek azzal, hogy ez a közép-európaiságunk, az európaiságunk mellett a közép-európaiságunkban a 30 év alatt nagyon keveset értünk el. Miközben zseniális pályázatok voltak a V4-ek Pozsonyban ülő visegrádi alapja által támogatva. Nagyszerű elképzelések, nagyszerű egyéni és csoportos elképzelések születtek, és őszintén remélem, hogy ez nem gyöngülni fog ez a visegrádi alap, hanem erősödni fog. De hát közben látjuk, hogy a Visegrád minden egyes kormányváltásnál, hol a csehek számára elfogadhatatlan, hol Magyarország mondja azt, hogy nem biztos, hogy szeretnék ebbe az irányba menni, hol a lengyelek mondják azt, hogy számunkra a Visegrád az egy mellék termék, mert ők ugye a tengerközi hatalmas közép-európai, lengyel túlsúlyú közép-európai nagy régióban gondolkodnak, de mindegyikünknek tulajdonképpen hozzá kéne tenni a magunk jó szándékát. De az, hogy nem született meg a visegrádi televízió, négy nyelvű televízió, hogy nem született meg a visegrádi rádió, hogy nincs visegrádi napilapunk, miközben végtelenül izgalmas, interneten olvasható, nagyszerű V4-es felületek vannak, bőven kitölteni az estéinket, az egyik este egy cseh film, a másik este egy lengyel film, mindent fölül írna, de lehet, hogy éppen ezért, mert hogy olyan tartalékok, olyan pozitívumok rejlenek benne, amelyek a nemzetállami szűkkeblőségeinket írnák fel.
0: Említette, hogy a történet, tudomány tetszik, nem tetszik valamiképpen, mégiscsak nemzeti tudomány, de akkor ez a szaktörténetírás nimbuszát nem roncsolja, vagy rombolja? Tehát, hogy nem déli bábot kergetünk, amikor szaktörténetírásról beszélünk, mert ha elfogadjuk, hogy nemzeti tudomány, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy a nemzetállamnak, talán az ön kifejezésével élek, joggal van történelempolitikai étvágya, és joggal fogalmaz meg ideológiai és történelem filozófiai filozófiai vagy történelmelméleti szempontokat vagy elvárásokat a történetírókkal szemben. És akkor igaza van annak a bizonyos brit marxista történésztek, az Eric Hobsbawmnak, aki azt mondta, hogy olyanok vagyunk a, mármint hogy mi történészek, olyanok vagyunk a nacionalistáknak, mint a mágtermesztők a heroinfüggőknek, tehát hogy mi szállítjuk az anyagot, akkor erről van szó?
1: Hát részben a nemzetállam tesz róla, hogy mindig kitermelje azt a tudományos hátterét, amely szállítja számára a szükséges szakvéleményeket, megtámogassa a kormányzati döntéseket. Svatopluk szoborállítása a szlovák történetírás teljesen megosztotta, és ez a megosztottság a térség valamennyi historiográfiájára, történetírására jellemző, hogy vannak kormánypárti történészek, és vannak ellenzéki történészek. Az egész akadémia történet Magyarországon jó részt ezzel függ össze, hiszen párhuzamosan annyi kormányzati intézmény jött létre, hogy a kollégáknak egy része ugye beszorul a nemzeti történetírásba, a másik része pedig a nemzetközi tengeren túli, nyugat-európai, uniós, visegrádi pályázatoknak köszönhetően már transznacionális nemzetek fölötti történelmet ír. Érdemleges munkát például a jobbágy felszabadításról bajos írni csak nemzeti alapokon, még Magyarország esetében is. Tehát meg kell nézni, hogy mi lett a jobbágy felszabadítás következménye, úgyhogy mindig mondom, hogy ha ki kéne találni egyszer majd egy közös magyar-szlovák ünnepnapot, ez az áprilisi törvények pozsonyi aláírásának az emléknapja lehetne, amikor a magyar jobbágy, a szlovák jobbágy, meg az országot alkotó többi nemzetiség jobbágyai felszabadultak, polgárok lettek, parasztpolgárok. Az általuk megművelt föld a saját földjük lett. Ők dönthettek róla, hogy hova költözzenek, hogy milyen foglalkozást űzzenek, hogy a gyereküket milyen iskolába adják. Tehát ez a 48-as pillanat, ez a mai nemzetállami gondolkodásban ez a polgárháborúk, a nemzetiségi háborúknak a kora, miközben, ha társadalom történetek nézzük, ez a nemzetek felszabadulása és a nemzetek születésének a napja, amikor nem a 10%-nyi kiváltságosok alkotják többé a rendet, hanem az egész ország. A nacionalizmusnak ez a pillanata integráló, egyesítő a 48-as, a kossuthi gondolata, a deáki gondolat. Tehát azt kell mondjuk, hogy ha nagyon erőltetnénk ezt a dolgot, meg hogyha igény lenne rá, lehetne már ma is a nemzeti történetírás mellett egy sok nyelvű, vagy egy sok nemzetiségű Közép-Európa történetet legalább kiegészítő tankönyvként, vagy legalább tanári kézikönyvként bevinni. És erre jöttek rá a franciák is, és a németek, miután legyártott a maguk zseniális könyvét, a németek és a lengyelek, akik szintén legyártották a maguk tankönyveit, hogy a tanári kézikönyvek kimaradtak. A tanárt kell érdekelté tenni, a tanárt kell olyan tudással fölhalmozni vagy ellátni, aki ha a tankönyv nem működik, akkor ő a nemzeti történelem óráiba is be tudja vinni ezeket a szempontokat, és erre nagyon jó például a cseh-német 20. századnak egy tanári tankönyvben való értelmezése, vagy a balkáni nemzeteknek egy tanári, angol nyelvű tanári kézikönyvben való leírása. Miért gyilkolták egymást, miért balkanizálódott az egész régió, és mi ebből a kiút, a történelem, milyen kiútakat mutat a balkáni nemzetek számára. Egy nagyszerű tankönyv, érdemes lenne akár magyarra is lefordítani példaként, de hát ma már mindannyian valamilyen szinten beszélünk angolul.
0: Ugye ennek a vállalkozásnak, hát bármennyire is szomorú kimondani, de kudarca már, mint hogy a közös tankönyv ötletének a dugába dőlése, az főképp nekünk kisebbségieknek fájó pont, és hogy annak idején, amikor a koncepciót megfogalmazták, végig gondolták-e, vagy gondoltak-e arra, vagy nyilván gondoltak arra, hogy a kisebbségiek bevonása a projektbe, vagy ennek a gondolatnak a végig gondolásába, hogy az lendíthetne esetleg a folyamaton, vagy hát nem tudom, tényleg lehet, hogy ez is naivitásról árulkodik, de hogy a kisebbségiek azok, akik az igazi kárvallottjai annak, hogy két egymást gyanakvással szemlélő többség nem jut dűlőre egymással.
1: Teljesen jogos a kérdés, és szerencsére ugye én magam örök kisebbségének tekintem magamat. A 6. nemzedék, az unokám, meg azok, akik most járnak iskolába, ők tulajdonképpen a maguk köztes tapasztalataival, részben közvetítő, részben két szék közötti tapasztalataival, ugye igényelnék nagyon, hogy rakjuk össze, ami összetartozik. Rakjuk össze azt a történetet, amit a nemzetállami történetírások széttrancsíroztak. Tehát ez az igény a legerősebben itt jelent meg, nem véletlen, hogy Kassán, vagy Balassagyarmaton, vagy Pozsonyban, amikor tárgyaltunk, mindig nagyon erősen Simon Attiláék vezetésével, Popé Árpád vezetésével, Vajda Barnabás vezetésével a szlovákiai magyarok, és részben a magyarországi szlovák kollégák is nagyon erősen hallatták a hangjukat. És elképzelhető, hogy tankönyvé, tanári kézikönyv mellett, mert most azt látom inkább egy potenciális jövőbeli lehetőségnek, a kisebbségi tankönyvek lehetnek majd ezek a közös tankönyvek, ahol kötelező bevinni a szlovákok, magyarországi szlovákok számára is, a szlovák nyelvű történelem tankönyvükbe kötelező bevinni a anyanemzetről, a szlovákokról és Szlovákiáról szóló történeti információkat, és ugyanígy a szlovákiai magyar iskolák sem tudnak létezni anélkül, hogy a magyar ország történetét, a magyar történelmet és a szlovákok történelmet valamilyen formában egybe rakják. Hát jó példa ugye ez a három kötetes Simon Attila és Kovács László által megírt és máig használt történelem, de úgy gondolom, hogy majdnem minden kolléga a magyarországi okos tankönyveket, a szlovákiai kísérleteket megpróbálja ötvözni a maga óráján.
0: Miklósi László, ha jól mondom a nevét, a történelem tanárok egyletének vezetője vagy elnöke mondta azt, így elgondolkodott egy interjúban, azt hiszem, hogy a Napunknak adta, hogy vajon hány magyarországi magyar diák vagy szlovákiai szlovák diák tudna mondani magyar, illetve szlovák történelmi személyiséget.
1: Igen, hát szerencsére ebben nem állunk annyira rosszul, mint ahogy a társország történetével, a magyar-horvát történettel, a horvát történet Magyarországon sem ismerik. A magyarországi, felső magyarországi történet olyan mértékben közös, hogy ha véletlenül azt mondják, hogy Pázmány Péter, akkor nem mondanak rosszat. Ha Stúr nevét nem tudják, meg Hodzsa nevét nem tudják, az valószínű. Tehát igaza van Miklósinak, és igaza van ennek a projektnek, ugye Jakab György is ennek a projektnek a kapcsán írta ezt az említett tanulmányát, készül egy zseniális könyve egyébként

0: felhívná a figyelmet, és azt mondaná, hogy az, ami Kazinczy a magyar nyelvújításban, az Bernolák, Kollár és Túr. Az evangélikus és a katolikus szlovák nemzetkoncepció megtermelte a maga szlovák nyelvi elképzeléseit, a csehszlovák nyelvet, ugye Kollár részéről, hiszen a bibliai cseh nyelv az évszázadokon keresztül a szlovákság irodalmi művelt nyelve volt, hasonlóan a norvégokhoz, ahol szintén van egy magas irodalmi nyelv, meg van a beszélt nyelv máig. Tehát, hogy ezek a párhuzamok minden tekintetben kimutathatóak, a hadvezérek szintjén, a politikusok szintjén, tehát, hogy párhuzamos életrajzokkal kiegészítve a párhuzamos értékek is megjelenhetnének. Miközben ezeket mondom, rajta kapom magam az ősi, vagy a régi, több évtizedes illúzióimon, hogy jó szándékú értelmiségiek, ha összefognak, akkor csodákra képesek. Kaptunk érte kritikát, hogy a jó szándék megvolt, a politikai hátterünk nem volt meg, a gazdasági hátterünk nem volt meg, és talán az az áttörő erejű új történelmi szemléletnek a felmutatása sem volt meg. Mindenki tudja, hogy közös ország. Mindenki tudja, ma már Pozsonyban is tudják, hogy a királyok közösek. Nem szlovák királyok, nem magyar királyok, magyarországi királyok. Hungária királyai. Még Horvátországnak is a királyai, ugye, mert a társult országok mindig a magyar királyt fogadták el. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy a feladat, a tennivaló rengeteg, és hát akkor ütközünk bele abba, hogy a történelem, mint tudomány részben teret veszített, mert nem mi befolyásoljuk elsődlegesen a történeti közgondolkodást, a sajtó, a film, az internet, ahol minden megjelenik, és mindennek az ellenkezője megjelenik, elképesztő mennyiségű információk vannak, és azok a kollégák, akik vállalták, hogy ebbe a felmérhetetlenül sokszínű világba szaktörténészként is beszállnak, Ungvári Krisztiánra gondolok, de hát sokan csinálják, Herman Róberték és mások, Rózsis Ignác, rengetegen csinálják magyar oldalon, és szlovák oldalon is látom, hogy kiváló kollégák, az egykori közös tankönyvnek két szerkesztője is folyamatosan, vagy szerzője is folyamatosan cirkulál, de mellettük ott vannak azok az emberek, akik azt mondják, hogy Szent István tulajdonképpen Svatopluk koronáját örökölte meg. Tanszékvezetői rangú, komoly szlovák kolléga, aki a maga, hát bizarr, és a szlovák történészek többsége által is elfogadhatatlannak minősített elképzelését az interneten keresztül terjeszti a szlovák médiában. Tehát a kihívások ma sokkal nagyobbak, mint az internet előtti korszakban. Nem csak előítéletek jelennek meg, nem csak a gyűlöletnek a újratermelése jelenik meg, hanem tulajdonképpen elképesztő új koncepciók, új elképzelések hódítanak teret az internet és a sajtó segítségével, és akkor a felelősség kié? Azért a 100 történeti kutatói egy egyetemen, vagy 30-é, vagy 10-é a Sejános Egyetemen, 4-en, 5-en dolgozunk a történelmi tanszéken, vagy a Pátria Rádiói, vagy a Magyar Párté, vagy a szlovák kormányé, vagy a magyar kormányé. Tehát itt alapvetően ugye arra kellene figyelnünk, hogy a vélemény szabad, a kutatás szintén szabad, de nem minden igaz. A szabad kutatás is tud tévedni, a szenzációhajház, internetes tudományosság, a public history, a köztörténet pedig hát gyakran szándékosan a szenzációkat hajházza.
1: Ezeknek a mítoszoknak mi igazából a szerepe? Nyilván a nagyság illúzióját kelthetik a történelem iránt érdeklődőben, vagy az adott nemzet vagy népképviselőjében, de voltak éppen hogyan formálják ezek a tudatot, illetve hogy ezzel szemben egy ilyen mítoszmentesítésnek vannak-e egyáltalán bázisai? Milyen esélye van a szaktörténésznek ezzel a szemérmetlen konfabulálással terhes köztörténettel szemben?
0: Azt gondolom, hogy rengeteg lehetőség van, és ezekkel a lehetőségekkel folyamatosan él is mind a két országban, meg az európai történetírás, meg gondolom a tengeren túli történetírások is. A nagy kérdés az, hogy a múlt, amely alapvetően a nemzedéki emlékezetben él, tehát az, amit megélünk, az a múlt, az alapvetően visszafelé is átszínezi a történelmet. Más történelmre van szüksége egy bukott kommunistának és az ő családjának, amelyiket esetleg meg is hurcoltak. Más történelmre van szüksége a munkanélkülinek, a romának. Más történelmre van szüksége

0: A jövőjét Nyugat-Európában elképzelő migránsnak, a mi migránsainknak, a szlovákiai magyar ápolónőknek, akik haldokló betegeket ápolnak Svájcban, Liechtensteinben, Ausztriában. Tehát nekik valami fajta otthoni történelemre van szükségük. A otthontalanság érzete például nagyon erősen tud befolyásolni, vagy a kisemmizettség. Más kritikailag nézi a magyar rendszerváltást is. Nem olyan régen történt a könyvfesztiválon, megállítottak egy könyvbemutató után, hogy maguk túl szépen gondolják el 89-et. Mennyi vesztese van a rendszerváltásnak, és a társadalom történész kollégák meg mindannyian tudjuk, hogy rengeteg vesztese, milliós lélekszámban voltak vesztesei a rendszerváltásnak, akik most fölsorakoznak a új nacionalizmus, az új populizmus híveinek a táborában, mert ők igazságot követelnek, mert a rendszerváltást egy elhibázott projektnek. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy úristen, itt alapvető demokratikus értékek forognak kockán, és a történelemben rá kell mutatnunk, hogy az, ami 89-ben bársonyosan, vagy kevésbé bársonyosan, itt most Romániára gondolok, megtörtént, az alapvetően egy új esélyt kínált számunkra a saját múltunk, a saját történelmünk és a saját jövőnk megalkotásába. Annak idejének, annak a magyar-szlovák projektnek a neve az volt, hogy közös múlt, közös jövő és közös projektek. Az már csak egy ilyen kiegészítő része volt ennek a dolognak. Azt gondolom, hogy érdemes lenne társadalomtörténeti megközelítésben a vesztes és győztes és kisemmizett embereknek a történelmi múltját is valamilyen formába beemelni, jelezni, hogy ők is részei a közép-európai történelemnek.
1: Igen, de hogy ez nem működhet mítoszmentesen? Tehát feltétlenül szükségünk van, megint csak az önkifejezésével élve, kábító legendákra, etnikai sztereotípiákra.
0: Igen, van funkciója a Turulnak, a csodaszarvasnak és a villám istenének, a szlávok istenének. Ugye, tehát valahol a történelemben, mint ahogy az ókori görögök is, a homéroszék is, keresték az elődöket, keresték az indulást. Őrületesen fontos minden ember számára, hogy hogy kezdődik a történelem, hogy ne pontszerűen nézzük a történelmet. És a magyar honfoglalás, a szlávoknak a szétosztódása ebben a térségben, annak a magyarázataiban, miután nincsenek rá sem 100%-os régészeti bizonyítékaink, nyelvészetiek végképp nincsenek, írásos forrásaink végképp nincsenek, nagy tér marad a különböző mítoszokra, és ezek a mítoszok bizonyos értelemben van funkciójuk és hasznosak. Tehát kidobni őket, az gyakorlatilag olyan, mintha a vallásos tudatunkat, a kereszténységünket fosztanánk meg attól a nemzetalkotó szereptől, amelyet itt ebben a térségben egészen bizonyosan a zsidó-keresztény kultúrkör betöltött, és betölt napjainkig, hogy meddig ezt igazából ugye a főpapjainktól kellene megkérdezni, hogy gondolkodnak-e azon, hogy ekkora hatalmas veszteségek, hiszen ma már az egyházaink a töredékét alkotják a korábbi egyházaknak, hogy milyen lépéseket próbálnak tenni a vallási kultúra és a vallási tudat megerősítésére. Tehát a kérdésére egy mondatos válasz az, hogy lehet mítoszmentesen, a mítoszokról jelezni kell, hogy ezek mítoszok, azt is jelezni kell, hogy szükség van rájuk, akár a tanításban is, megjelölni, hogy ez az, ami pótol ismereteket, nem létező ismereteket pótol, de a funkciójuk nagyon kétélő.
1: Visszakanyarodva a közös történelemkönyv ügyére, hol, min bukott el egész konkrétan egy lektori jelentésen?
0: Hát a két kormány ugye egy nagyon rövid határidős, 3-4 éves projektben gondolkodott, mi pedig menekültünk az alól, hogy tankönyvet gyártsunk, látva azt, hogy a történelem tanár kollégák végül beszorultak a modulokba, látták azt, hogy nincs lehetőség egy tankönyvet bevinni, egy újabb történelem tankönyvet bevinni a szlovák iskolarendszerbe, a magyar iskolarendszerbe. És amikor kiderült, hogy nem született meg a csodafegyver, a megbékélés csodafegyvere, ráadásul akkor, amikor már a két kormány olyan viszonyban volt, hogy Komáromban a Klapka téren egymással üvöltözött a magyar miniszterelnök és a szlovák miniszterelnök, amikor Széchenyben fegyveres őrök vigyázták a szlovák miniszterelnöknek a rövid látogatását Magyarországon. Tehát a kritikus, egymást váltogató kritikus időpontok, megint csak Melrudit eszembe, ugye a konfliktusokat újra és újra kiélezték a közelítő, a jó szándékú, a megbékélés szolgáló elképzeléseket pedig, ha nem is lenullázták, de háttérbe szorították. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy az a kísérlet, amelyik nem gondolkodott egy lépésben egy közös tankönyvben, az elmulasztotta a tanári kézikönyvnek a legyártását. Nagyon fontos lett volna a tanári kézikönyvnek a kipróbálása, 4-5 éves kipróbálásán keresztül, hogy van-e szükség olyan modulokra, olyan kiegészítő tankönyvre, ami például 1848, vagy a évfordulóhoz közeledünk Mohácsnak a sok nemzetiségű megközelítésén keresztül jobban be tudná mutatni a magyar történelemnek, a szlovák történelemnek a lényegi elemeit, hiszen így tulajdonképpen csonka történelmeket tanítunk egyik oldalon is, meg a másik oldalon is. Nem lehet dehungarizálni, magyartalanítani magyar ország történetét, mint ahogy szlovák kollégák adták rá éveiket arra, hogy megpróbáljanak mindent átírni és magyartalanítani, és nem lehet a szlávokat eltüntetni Kárpát-medencéből. Végre van egy része a Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításának, ahol a zalavári Pribina fejedelemségnek a történetét keresztül bemutatják a kárpát-medencei szlávok történetét is, de hát egy töredék csak ahhoz, hogy milyen súllyal voltak jelen a honfoglalás előtt és a honfoglalás után is a kárpát-medencei történelemben a szláv népek.
1: Én átlapoztam ezt a könyvet, ami végül is elkészült. 2013-ban jelent meg, ugye, és amire utalt, hogy végül is a közös múlt, ha jól emlékszem, 16 kulcskérdésének párhuzamos bemutatását célozza, vagy párhuzamos elbeszélését tartalmazza. Arra gondoltak, hogy esetleg magánkiadásban ezt megjelentetnék, mert lehet, hogy haszonnal forgatná, még ha csak pár ember is.
0: Sondázva a szlovák kollégáknak, a még élő szlovák kollégáknak a véleményét, ők ezt nem szeretnék. Tehát azok sem, akik elkötelezetten megbékélés pártiak, ők úgy gondolják, hogy az egyoldalú magyar nyelvű közététel az az egészet, hamisít. Mindig, tehát hogy az egésznek a lényegét vinni el egy irányba. Megint a magyarok többet csináltak. Közben a szlovák kollégák gond nélkül az angol nyelvű kiadásukban megjelentették a saját olvasataikat. Úgyhogy én is gondolok rá, hogy valami archív internetes oldalon a szlovák kollégáknak a támogatását legalább erre megnyerve elérhetővé tenni ezt a munkát, az ő munkájukat is. Értelmét inkább csak az archiválni, egy bemutatni egy próbálkozásnak a kudarcát, annak okait is, meg az eredményeit is. Tehát, hogy ott az eredmények között jelen van például az, hogy miközben kiváló kollégáink arra törekednek, hogy Eszterházi Jánost szentté avassák, mi ebben a tankönyvben, ez volt az egyik nagyon súlyos kifogás a magyar lektori véleménynek, Eszterházit emberként, politikusként hibázó, hibákat is elkövető politikusként mutattuk be. Hasonlóképpen a 18-as történetet ugye nem csak a nemzetállamok születéseként, hanem meggondolatlan nagyhatalmi beavatkozások sorozataként is tárgyaltuk. Ami viszont a szlovák kollégák számára volt elfogadhatatlan. Annak a kollégának végül is, aki betegágyán közösen befejezte a magyar kollégával ezt a fejezetet, sikerült, amiből aztán lett egy ilyen felemás 18-as fejezet, mert hogy nem lehet egy lépésben meglépni azt, ami hosszan van. Mikor készültem, akkor felsorakoztattam, és rengeteg olyan munka van, egyet hoztam is itt magammal, a Nemzetségi Kérdés Magyarországon címmel, a Magyar Nemzeti Levéltár, azt hiszem 10 kötetben kiadta a magyarországi nemzetségek történetét. Most az Országház kiadóban rendezni végre közös dolgainkat sorozat címmel meg fog jelenni egy magyar-szlovák kötet is, és megjelent már a lengyel kötet. Nem közvetlen szomszédok, de Kovács István jó voltából egy pompás lengyel-magyar közös kötet jelent meg, és hát őszintén remélem, Miskolci Ambrus ugye már nem él, de a magyar-román kötet lesz az egyik leglátványosabb eredménye ennek a sorozatnak, és Demmel József kollégánkkal írjuk ezt, befejeztük már, most folyik a szerkesztése, utólagos kiegészítése a magyar-szlovák kapcsolattörténeti kötetnek. Tehát nagyon sok munka van, és a kérdés az, hogy a történelem politika, abban megint a közelgő magyarországi választások, a távol lévő, de mégis már az utolsó előtt évben lévő szlovákiai választások pártpolitikai konfliktusai fogják tematizálni a közös történelmet, vagy megint megszületik az a bölcs mondás a politikusoktól, hogy bízzuk a történelmet a történészekre. De ha rábízzák és nem támogatják, akkor a történész szintén félig meddig lebénul, hiszen nagyon nagy szükség van arra, hogy állami megrendelések, állami támogatások, államközi támogatások, államközi tartós projektek segítsék ezt a munkánkat.
1: Bízunk benne, hogy akinek kellett, az ezt meghallotta. Szarka László történésznek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, társalgó műsorunk február 28-án elhangzott adásának ismétlését hallották. Szarka László történész, a komáromi Seje János Egyetem nyugalmazott professzora, a budapesti Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa volt a vendégünk. A beszélgetést visszahallgathatják a patria24.stvr.sk oldalon. Műsorunk legközelebb a keddi ismétlősávban a 13 órai hírek után várja önöket itt a Pátria Rádió hullámhosszain, akkor Gombos Péter olvasáskutatóval készült interjúnkat sugározzuk. Kovács János és Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Már 67 halálos áldozata van a ceutai migrációs válságnak. Több mint 40 rosszul léthez riasztották a mentőket tegnap a hőség miatt. Továbbra is a rendkívüli forróságé a főszerep, közel 40 fok lesz a jellemző. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok a hírekkel. 67-re emelkedett azoknak a száma, akik életüket vesztették, miközben megpróbáltak átjutni a Marokkó és a spanyol Ceuta közötti határon, közölte a spanyol kormány. Madrid közben védőfal építését tervezi a tengerbe nyúló hullámtörő mentén, ahol tízezrek próbáltak bejutni a spanyol exklávé területére. A hatóságok szerint a határvédelmi intézkedések megerősítésére azért van szükség, mert az elmúlt időszakban jelentős migrációs nyomás nehezedett Ceutára. Szlovákia egyelőre nem ajánlott fel konkrét segítséget Spanyolországnak. A belügyminisztérium szerint ugyanakkor a spanyolországi helyzet nem okozott olyan mértékű illegális migrációs növekedést, amely Szlovákiát is érintené. A kánikula miatt tegnap 45 esetben kellett beavatkozniuk a mentőknek hőség okozta rosszul létek miatt Szlovákiában, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbb riasztást Zsolna megyéből kapták, a legkevesebbet Trencsén megyéből. A mentők felhívták a figyelmet arra, hogy a hőség miatti keringési összeomlások különösen veszélyeztetik az időseket és a krónikus betegségekben szenvedőket. A tegnapi esetek kétharmadánál idős emberekhez kellett kivonulniuk a mentőknek. Rendkívüli helyzet alakult ki a paksi atomerőműnél. A hőhullám, az aszály és a Duna alacsony vízállása miatt csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. Magyar Péter magyar miniszterelnök közlése szerint a paksi létesítmény már csak 480 megawatt teljesítménnyel működik, a szokásos 2000 megawatt helyett, és akár teljes leállítására is sor kerülhet a hétvégén. A kialakult energiabiztonsági helyzet miatt tegnap este összeült a védelmi munkacsoport, amelyben a kormány több tagja és az atomerőmű vezetése is részt vett. A kialakult helyzet miatt rendkívüli intézkedési protokoll lépett életbe. A szakértők szerint a következő években jelentősen növekedhet a légkondicionáló berendezések iránti kereslet Európában és Szlovákiában is. Míg az Egyesült Államokban és Japánban a háztartások több mint 90%-a rendelkezik klímával, Európában ez az arány mindössze körülbelül 23%. A szakemberek szerint a gyakoribbá, hosszabbá és intenzívebbé váló hőhullámok miatt egyre fontosabbá válik a lakóépületek nyári hővédelme. Sok modern épületet ugyanis elsősorban a téli hőveszteség csökkentésére terveznek, miközben a nyári túlmelegedés elleni védelem háttérbe szorul. Egyelőre nem sikerült ellenőrzés alá vonniuk a tűzoltóknak a Bajorországban Freudenberg közelében pusztító erdőtüzet. A lángok megfékezésén mintegy 330 tűzoltó és mentő dolgozik, a munkát azonban a nagy szél, a nehéz terep és a viharos időjárás is nehezíti. A terület adottságai miatt a beavatkozás elsősorban csak gyalogosan a földről lehetséges. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kerülje el a térséget, és figyelmeztettek a tűz, valamint a füst miatt kialakuló veszélyekre is.
0: Időjárás.
1: Továbbra is kitart a hőség, a déli ország részben a rendkívüli forróság miatt ma is vörös riasztás van érvényben. A csúcshőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. A gyenge déli szelet nyugaton, a délután folyamán északi légmozgás váltja fel. Jelentősebb lehűlés a jövő hét elején sem várható, csupán 2-3 fokkal lehet alacsonyabb a hőmérséklet, de a hét közepén ismét közel 40 fokot mérhetünk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kisebb baleset lassítja a haladást Szepsi és Somodi között. Csallóköz-Aranyos és Nemesócsa között leállt a vasúti forgalom, miután egy gépkocsi egy tehervonatnak ütközött a vasúti átjáróban. Az ütközés következtében a szerelvény kisiklott, az érintett szakaszon a vonat közlekedés teljesen szünetel. A hőségben legyenek fokozottan elővigyázatosak a volán mögött, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Most egy 2025. szeptemberében elhangzott műsorunk ismétlése következik.
0: Keleten a helyzet, köteles Szabolcssal.
2: Kedves hallgatóink, a mai műsorunkat a Kassai Tália Színház irodájában vettük fel. Vendégünk és házigazdánk egy személyben Czajlik József rendező, a színház igazgatója. Nem tudom, mennyire köztudott, de te a Dunaszerdei Birkózó Klub neveltje vagy. Tehát gyerekként, gondolom, tizenévesként oda jártál. Hát az nem a finom lelkek gyűjtőhelye, így egy kívülálló szemszögéből ezt tudom mondani, de cáfolj meg.
3: Édesapám mindenképpen azon volt, hogy sportoljak, és a mi általános iskolánkban edzett, a tornateremben edzett az akkori DAC birkózó klubnak a diák szekciója, úgyhogy az volt a kézenfekvő választás, tőlünk körülbelül 3 percre volt gyalog az iskola, és hát a tornaterem is, úgyhogy így indultam el oda. Én előtte így nem gondolkoztam a birkózáson, viszont nem volt nehezemre, nagyon szerettem ott birkózni, és sokáig, még egészen a kassai ipari ba is már úgy volt, hogy átvettek az itteni akkor a lokomotíva Kassához, de ott tudtam meg az egészet, mert mire Kassára kerültem, akkor már nem volt partnerem. Tehát egy ilyen sparring partnerrel, egy bőrbábúval kellett volna ott vihaskodnom, úgyhogy az teljesen elképzelhetetlen volt számomra, és akkor ott hagytam. Van ennek egy ilyen bulvár része is, hogy én pont akkor voltam a birkózó klubban, amikor a később nagy Dunaszerdai maffiaként elhíresült emberek a csapattársaim voltak. Ezt csak így mellékesen mondom, de nem mondok róla többet.
2: Ha jól láttam, a 80-as évek közepén azért ez egy csehszlovákiai szinten, sőt világszinten is eredményes egyesület volt. Egy junior VB aranyat találtam, szóval ez benne volt a hangulatban, hogy ez nem csak egy ilyen vidéki kis birkózó klubocska volt.
3: Nagyon magas szintre vitték akkor Hakszár Tibor edző vezetésével, aki nagyon nagy elismert nemzedékeket nevelt ki, és hát nyugodtan elmondhatom, például mi Sátorla is egy kiváló sportoló volt, egy fantasztikus birkózó volt, folyamatosan segített minket, felnéztünk rá, néztük az edzéseit, néztük a meccseit, tehát ott olyan csapatszellem volt és fegyelem volt, ami én szerintem minden gyereknek jót tenne, még akkor is, hogyha később, mint én, mondjuk már nem lesz sportoló.
2: Így figyeltem most a füledet, hogy neked nincs kiszedve a porc.
3: Elképesztő megfigyelő vagy. Egyébként képzeld el, hogy én nagyon szenvedtem azon, hogy nekem nem törik el a fülem, a porc benne, és heti rendszerességen ellenőriztek minket orvosok, és kérdeztem, hogy miért nem törik, és mondta, Caca, neked nem fog eltörni, mert nagyon puha a fülcsontot, és teljesen ki voltam ettől.
2: Már említetted, hogy az utad a kassai ipariba vezetett. Jól sejtem, hogy ennek családi háttere is van.
3: Igen, itt apai oldalon a családban többen a kassai ipariban végeztek. Édesapám felajánlotta nekem, amikor dönteni kellett, hogy van még ez a kassai lehetőség, az ipari, beszélt róla, elmondta a lehetőségeket azzal a feltétellel, hogy csak ha én döntöm el, mert hogy azt nem fogja hallgatni, hogy nem személyre hányjam, hogy miatta vagyok ott, úgyhogy én eldöntöttem is. Akkor Kassára kerültem.
2: Beszéltünk a birkózásról, most beszélünk az ipariról, és mintha ez is az életedben egy ilyen mellékvágány lenne, de hogy ennek tudtad-e szintén hasznát lelni, ugyanúgy, mint a birkózásnak?
3: Az az érdekes, ugye, hogy ez a technikai képzés, hiszen az, hogy műszaki rajzokat alkottunk, különböző normákat tanultunk, különböző szerkezetekről tanultunk. Ez későbbiekben például nagyon jól jött akkor, amikor mondjuk műszaki főnökökkel, díszlet- vagy elmeztervezőkkel, vagy a műhelyben kommunikáltam emberekkel, vagy hogyha például csak egy tervrajzot mondjuk elém raktak a díszlettervvel kapcsolatban, sokkal hamarabb megtaláltuk a hangot, és ez a térlátás, ugye, amit itt a papíron nekünk meg kellett valósítani, az nagyon sokszor segített. Volt egyszer egy előadás, és oda kértem körülbelül 2-3 kannányi apró pénzt, amit a komáromi vasgyárban, mint szemét hulladékot tároltak, és az egy előadásban nagyon jól jött volna, és az akkori műszaki főnök, nem mondom se a színházat, se a nevét az úrnak, az azt akarta nekem bemagyarázni, hogy ha beesik a színházi deszkák közé, hogy akkor zárlat fog okozni. És hát tudtam azt, hogy az lehetetlen, mert iparista voltam, és hát kizár dolog volt, hogy ez megtörténjen, és ezt elmondtam neki, és mondta, hogy igazad van. Úgyhogy bepróbálkozott, de az ipari segített.
2: Ilyen két fontosabb dolog egészen biztosan kötődik az iparihoz, és kezdjük az 1989-el. A bársonyos forradalmat iparistaként élted át. Milyen volt?
3: Nagyon érdekes visszaemlékezni rá, hiszen én szeptemberbe kerültem be az iskolába, és elkövetkezett a november, és már egyszer csak az utcán voltunk. Érdekes így visszagondolva, hogy milyen lehetőséget és szabadságot kaptunk mi akkor az iskola vezetőségétől. Én a mai napig azt gondolom, hogy eleve a tanári munka egy kicsit ilyen coffee to go, hogy te hazaviszel valamit, és majd otthon megiszod, és akkor fogsz rájönni, hogy mennyit segített, és ugyanígy visszagondolva, hogy mennyire komolyan vették azt, hogy akkor legyen egy ideiglenes, demokratikus, ifjúsági bizottság, gyűléseket tartottunk. Az acéltolban ugye megjelentethettünk írásokat, azért is mondom többes számban, mert te is benne voltál, és valóban törekedtek arra, megválasztották az iskolatanácsot, amiben diáknak is helyt adtak, szóval olyan nagyon izgalmas kor volt, és olyan izgalmas változások történtek, és kezdtek minket felnőttebbként kezelni, nagyon jól emlékszem vissza. És azt gondolom, hogy a társadalmi érdeklődés, az érzékenység a szociális és politikai történések iránt szerintem ott alakult ki igazán bennem, ebben a forradalmi légkörben. És emlékszem, még prágai egyetemisták is lejöttek a Táliában, teret adtak nekünk, beülhettünk, és ott vitatkozhattunk a jövőről. Én szerintem biztos, hogy ez elindított valamit. Az a másik kérdés, hogy most hol tartunk ebben a összetartozásban, vagy hol tartunk ebben a véleménycserében, és hol tartunk ebben a atomizálódásban ahhoz képest, de ha az nem lett volna, akkor én biztos vagyok benne, hogy az egész sorsom máshogy alakul, hogyha azt nem élhetem meg az ipariban. Tehát ezt is köszönhetem az iskolának.
2: Elnézést, hogy kiadlak így a hallgatóknak, de hogy emlékeim szerint te voltál az, aki mert konfrontálódni mondjuk az iskola vezetőségével, hogy neked nem volt probléma élesen kinyilvánítani a véleményedet, sőt leírni egy újságban is, amit én szerintem ma már teljesen elképzelhetetlen, hogy egy iskola újságban mondjuk az iskola igazgatóját valaki nyíltan kritizálja diákként, hogy te ilyen harcias szellem voltál, vagy egyszerűen csak gondoltad, hogy ami zavar, azt le kell írni, mert itt találhatunk rá megoldást.
3: Nem tudom pontosan megmondani, hogy honnan jött ez a bátorság, vagy ez a vakmerőség, mert ugye a kettő határos egymással, de azt gondolom, hogy egyrészt én úgy emlékszem, hogy mindig vigyáztam arra, ne legyek tiszteletlen, tolakodó és becsmérlő. Másrészt biztos, hogy kellett hozzá az a befogadó közeg, hogy itt úgy döntött akkor a vezetőség, hogy nálunk lehet ilyet, nálunk van vélemény nyilvánítási lehetőség, és biztos vagyok benne, hogy én semmilyen retorzióra nem emlékszem. Ez kifejezetten azt gondolom, hogy az iskolát minősíti.
2: Hát a második dolog az pedig szerintem az iparista kis színpad és Pásztó András. Gondolom azért ez is jelentősen befolyásolta a pályádat.
3: Mindenféleképpen. Pásztó András nyugodjon békében, nemrég hunyt el. Ő egyszerűen nem adott esélyt arra, hogy az ő környezetében felbukkanó humán értelmiség, legyen az akár színházi tehetség, vagy írói tehetség, az elkallódjon, ha csak rajta múlott. Tehát ő kiemelt embereket a közegéből, és egy külön elbánásmódban részesítette, egyengedte a pályáját, és folyamatosan rajta tartotta a szemét az iskolai teljesítményén, hogy tudja a másikat, ugye azt, amiben Pásztor András tehetségesnek tartotta képviselni. Úgyhogy ez is biztosan egy sorsdöntő pillanat volt, ami megint csak az iskolához kötődik. Itt azért Kovács Miklóst is meg kell említeni, aki hasonló módon pátyolgatta a humán értelmiséget, és nem hiába mondhatta magáról akkoriban valóban az ipari, hogy egy alma máterként működött, mert a reál értelmiség mellett a humán értelmiséget is kinevelte. Úgyhogy én sokat köszönhetek az iparista kis színpadnak is, Bandi bácsinak is. Elmondanám, hogy Pásztó Bandi bácsi volt az, aki például bennem felfedezte azt, hogy rendezői gondolkodásmóddal rendelkezem, és teljesen észrevétlenül, mindenfajta felelősség áthárítás nélkül, mindjárt jövök, el kell ugranom telefonálni, zajlik addig, vagy caca addig vezesd a próbát, és akkor így eljárt, aztán már bejelentette, hogy nem jön, tehát egyszer csak így nagyon észrevétlenül rám testálta azt, hogy próbáljam ki magam, és olyan pedagógiai érzékkel, hogy én észre se vettem, hogy engem valaki irányít egyfajta lehetőség felé.
2: Hogyha esetleg volt egy konkrét pont, amikor te eldöntötted, hogy a színház lesz az irány, gondolom közeledett a negyedik évfolyam vége, közeledett az érettségi, meg kellett hozni ezt a döntést, hogy ez egy ilyen folyamat volt, vagy ez kötődik valami konkrét dologhoz.
3: Itt meg aztán Bocsárszky Attilát. A hallgatók közül, aki nem tudja, elmondom, hogy a Thália Színház mai napig is a kassai, most már Szakka József középfokú ipariskolának az épületében van, az iskola egykori tornatermében. Mai napig is ugyanaz az átjáró van, mint az X korában. És hát Bandi bácsi, akkor Pásztó Bandi bácsi, ő a színház dramaturgja is volt egyben, ebben az átmeneti időszakban, és mi itt próbáltunk már főleg az élesebb helyzetekben, a finish környékén a Thália Színházban, és be is hívtak minket, tehát Olli Eriket, engem is a Róma és Júlia című előadásban már szerepeltettek, és ott már pedig a akkori fiatal főiskolás Bocsárszky Attila már átvette Bandi bácsitól, és karolt fel minket, és támogatott, és segített, és próbálta ő is pátyolgatni. Teljesen más módszerekkel, Attila egy másik jellem, de egyértelműen támogatott minket, és ő volt például az a szakmai ember, nem mintha Pásztor Bandi bácsi nem lenne az, de ugye én tanárként tartottam egy számon sokáig. Attila volt a másik, aki szakmai oldalról mondta azt, hogy caca, te inkább a rendezés felé kacsingas, mert a te gondolkodásmódod inkább arra jellemzőbb. Tehát én meg voltam győződve, hogy színész akarok lenni akkoriban, és ezek az impulzusok vittek arra felé, hogy rendezést tanuljak. Fogalmam sem volt, hogy mit csinál a rendező, de ott már volt olyan szakmai szem, vagy szakmai szemek, akik e felé lögdöstek.
2: 1997-ben nyertél felvételt a Pozsonyi Színművészeti Egyetem rendezői szakára, de közben te még segédszínész voltál.
3: Pár év alatt már tényleg a rendezést kezdtem el tanulmányozni és figyelni. Akkor nekem az egyik érvem pont ez volt, hogy én talán hasznosabb leszek ott a nézőtéren, mint rendező, és így viszont lehet, hogy több szabad estém lesz majd. Például ez nekem egy ilyen fontos pozíció volt, hogyha színházban szeretnék maradni, de szeretném, hogy több szabad estém legyen, akkor tényleg a rendezés még jobb lehet nekem.
2: Teljesen érdekes szempont, erre eddig nem gondoltam. De azért, hogyha jó számok, ilyen 3 évnek el kellett telni, akkor ez ezzel a útkereséssel telt el, még kikristályosodott a dolog.
3: 93-ban végeztem az ipariban, és 97-ben kezdtem az egyetemen.
2: Úgy látom, hogy aki elvégezte ott a színművészeti egyetemet, akár mint színész, akár mint rendező, díszlettervező, stb., egy olyan kapcsolati hálóhoz jutatott így egész Szlovákiában, amelyet évtizedekig tud használni, vagy meghatározza az életét. Ez neked is ennyire meghatározó volt?
3: Egyértelműen azt gondolom, hogy kiváló lehetőség a hálózatépítésre. Egyébként szerintem minden jó hírű egyetemnél ez egy fontos, és igazából akkor még csak járulékosnak tűnik, de később jön meg ennek a valódi ereje, amikor az a nemzeték kezd felnőni, és kezdi elfoglalni a helyét a szakma különböző helyein, és tényleg ismerősként vagy iskolatársként tudunk egymáshoz közelíteni, tehát megkönnyíti a szakmán belüli kommunikációt, és ez Pozsonyban is így volt. Mai napig ez a nemzedék, meg tudnám nevezni, hogy kikkel és milyen módon tudtunk segíteni egymásnak a társulati vagy egyéb előadások cseréje szintjén, és megbeszélni a szakma problémáit például, ez nagyon fontos volt.
2: Én ezen gondolkoztam, én mindig így irigykedve néztem ezt a dolgot, de szerintem annyiban eltérő a színművészeti helyzete, hogy ti ott rá voltatok utalva, hogy egymással dolgozzatok. Mert a rendezők a diákokat rendezték, nem tudom, a díszlettervezők oda a diploma vagy bármilyen iskolai előadásokat tervezték a dolgaikat, szóval ott egy ilyen kooperációra voltatok ítélve, és az más, mint hogyha csak így passzívan időnként elmegyünk a folyosón egymás mellett.
3: Ezt nagyon jól kiszúrtad, mert más egyetemi rendszer van például Magyarországon. Tehát Magyarországon a színművészeti egyetemen tulajdonképpen, ami a színházat illeti, színművészeket oktatnak, és rendezőket oktatnak. A képzőművészeti egyetemen oktatják a látványtervezőket, díszletjelmeztervezőket. A menedzsment egyetemeken, főiskolákon tanítják a kulturális menedzsereket. Na most ez már csak a társadalom szűkösebb száma miatt is, és a koncepció miatt ez úgy, ahogy mondtad, együtt tanultak a díszletjelmeztervezők, a színészek, a rendezők, a koreográfusok, a különböző színházi menedzsmentet tanulók, és konkrétan voltak tervelfogadási megbeszélések, ahol az iskola vezetőségével egy rendezői tím leült, elővezette a terveit, kiszámolták annak a költségeit, és megbeszélték, hogy erre van lehetőség, vagy nincs lehetőség, szűkíteni kell, vagy bővíteni lehet, és így már egy olyan kéz a kézben helyzetekkel találkoztunk, hogyha bekerültünk mondjuk egy színházba, akkor nem volt kérdéses, hogy hogyan kell kommunikálni mondjuk a díszletjelmeztervezőkkel, ami például Magyarországon a feleségem képzőművészeti egyetemen tanult a látványtervezés, és tudom, hogy nekik milyen problémát okozott egyáltalán megismerni rendezőket, mert nem ismerték a rendezőket, mert csak úgy maguktól nem találkoztak, és teljesen más iskolán tanultak, más időrendben és órarendben, és ez Pozsonyban ilyen szempontból bár belterjesebbnek tűnik, de hamarabb kialakultak bizonyos reflexek, amik kellenek ehhez a szakmához.
2: Ebből következően neked évtizedes barátságaid vannak. Hogy most egy kicsit a végére ugorjunk, de csak erre egy kis pillanatra, hogy ha az ember aztán vezető pozícióba kerül, nem nehéz ezeket a barátságokat megtartani, ezek mondjuk ráadásul szakmai jellegűek. Te ettől így szenvedtél, ha ez nem egy erős szó?
3: Tény és való, hogy egy ideig eltartott, míg beletanultam a saját társulatunknál abba a pozícióba, hogy ezáltal, hogy egyfajta vezető pozícióm van, lesznek bizonyosan olyan helyzetek, amiből ki fogok maradni, mert akár hogy is én vagyok a cajlik, akkor is én vagyok az igazgató. Nem lehet összekeverni bizonyos dolgokat, és ez egy időbe telt, amíg én is megbarátkoztam vele, és a társaim is, akik itt vannak a társulatban, és ilyen szempontból ismernek, megbarátkoztak vele, és megtaláltunk egy harmadik utat arra, hogy hogy tudjuk továbbra is jól érezni magunkat egymás társaságában, anélkül, hogy furcsa feszengések lennének. Az meg egy másik dolog, ugye, hogy vezetőként óhatatlanul és kivéthetetlenül érdeksérelmeket okoz egy vezetői döntés, és azzal nem kell egyet érteni, az sokaknak ráadásul esetleg nagyon rosszul esik, szóval ezzel pedig meg kell békélnem nekem is, hogy ez benne van így a munkaköri leírásomban, hogy a döntéseknek, a végső döntéseknek nem mindenki a nyertese, hanem akár a vesztese is.
2: No de vissza, a szakma, ha egyáltalán van ilyen, vagy nevezhetjük így, az Amadeusz rendezésedet, amely a Komáromi Jókai Színházban volt, az tartja egy ilyen nagyon fontos pontnak, és meglepő módon nem csak a te szakmai karrieredben, hanem én olvastam egy olyat, hogy ez mint hogy ilyen fordulópont lett volna a honi színházi életünkben is. Te is így gondolsz erre a darabra, az Amadeuszra?
3: Nagyon szerettem a próba folyamatot, nagyon jó időszak volt. Annak is nagyon örültem, hogy sikereket értünk el, és egy fiatal gárda volt. Tehát a legidősebb színész akkor Mokos Attila volt, aki valahol a 30-as éveit taposta, a többiek pedig a 20-as éveikben jártak. És nagyon-nagyon jól megértettük egymást. Én szerintem mi nem vágtunk egyáltalán azzal neki ennek a munkának, hogy na majd most mi valamit megmutatunk, hanem azt gondolom, hogy így az utóhangok az előadás után változtatták meg ennek az előadásnak a recenzióját egy kiemelkedőre, aminek én nagyon örülök, de hát az ugyanúgy küzdök is ezzel a stigmával, minden stigmával lehet küzdeni. Szakmailag és nézőileg egyaránt sikeres előadásoknál mindig felmerül az a kérdés, hogy hova tovább, milyen témába, merre felé, mit alkosson az ember, hogy önmagát se unja meg.
2: Hát azért tudtad emelni a tétet, mert ugye ez az Amadeus, ha feljegyzésén pontosan 2001-ben volt, tehát már 2002-ben Budapesten a Bárka Színház főrendezője lettél, szinte friss diplomásként egy nagyon jó nevű színház Budapesten, a Magyar Színjátszás, nem csak Magyarország, hanem a Magyar Színjátszás fővárosában, egyszer csak ott voltál, és így körülnéztél a Bárka Színházba, és azt mondták, hogy akkor tessék, rendezhetsz, amit akarsz. Az milyen volt?
3: Az nagyon jó volt, de azt el kell mondanom, hogy Csányi János volt az igazgató, és Bérces László volt a művészeti vezető, és 3 évig jártak Pozsonyba a főiskolára, a vizsgaelőadásaimat megnézték. És vagy ha valamilyen fesztiválra meghívták előadásunkat Magyarországra, akkor is ott voltak. És 3 évig követték az én munkásságomat, és igazából azt gondolom, hogy beillettem abba a színház eszménybe, amit ők a Bárkába szerettek volna implementálni. Egy kicsit így a sporttal hoznám össze, hogy mint egy scoutok így kinéztek maguknak egy reményteljes fiatalt, aki majd azt a szellemiséget, amit nekik is szimpatikus, de szeretnék beilleszteni, azt így bennem látták meg. Nagyon mély víz volt tényleg, úgy ahogy elmondtad, ezekbe így bele sem mertünk gondolni, mert ugye Lucskai Robival, Vince Emőkével, később Olli Erikkel, és oda kerültek, és ott dolgoztunk együtt, és kiváló időszak volt. A Bárka volt akkor az egyik legfiatalabb új kőszínház Magyarországon, tele ambíciózus fiatalokkal, nagyon sok színésszel, íróval, rendezővel sikerült ott megismerkedtem bele szagolni ebbe a hatalmas harcba, ami ott a nézőkért zajlik, hiszen így 100 előadás van mondjuk egy este Budapesten, ez nem mint kőszínház, hanem előadó hely. Ezek között kellett felbukkanni, ezek között kellett valamilyen szellőt indítani a szakmai értelemben. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt megélhettem.
2: Hát és mint említettük, még fiatal voltál. Jól gondolom, hogy ott találkozhattál először mondjuk a színháznak az árnyasabb oldalával is, az intrikákkal, betartásokkal.
3: Sokkal nagyobb harc zajlik Budapesten, nyilván. Nagyon izgalmas volt megtapasztalni, és látni, és az egzisztenciális kényszerek azáltal, hogy a színészek nagy részének egy éves szerződése van, és minden évben bizonyítania kell, hogy a következő évben őt válassza újra a vezetőség. Ez egy hatalmas versenyhelyzetet teremt. Emiatt ugye ezek a kis lögdösődések is durvábbak. Igen, az valóban a legkeményebben ott szembesültem vele, az biztos. De én azt gondolom, hogy ezek inkább így megedzik az embert, és ott is nagyon hamar kiderül, hogy ki tud versenytartani ebben a helyzetben, ki akar versenybe kerülni ebben a helyzetben, és nagy a lemorzsolódás igazából.
2: A budapesti kényes közönségnek sikerült bizonyítanatok szerinted?
3: Én azt gondolom, hogy igen, mi nagyon sikeres színház voltunk, és bizonyos szempontból különállók voltunk, tehát úgy is hívtak bennünket, volt olyan kritika, aki egyetlen budapesti vidéki színháznak nevezett minket. Arra utalt, hogy különutasok voltunk, és saját elképzeléseinket valósítottuk meg, és próbáltunk felzárkózni a legerősebb színházak mellé. Rengeteg nézőnk volt, és folyamatosan teltházas előadásaink voltak, egy-kettőt kivéve. Azt gondolom, hogy a kritikában is kritikailag is nagyon jól fogadtak bennünket. Akkor az egy felívelő, nagyon erős korszak volt ott a Bárkának.
2: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Czajlik József rendezővel, a Kassai Tália Színház igazgatójával. Maradjanak velünk!

0: téged a dal.
1: Ehhez képest 2011-ben jelentkeztél a Kassai Tália Színház igazgatói posztjára, vagy beadtad a jelentkezésedet, és el is nyerted. Sokat gondolkoztál rajta?
2: Nagyon sokat gondolkodtam. Maga az ötlet se bennem fogalmazódott meg. Mi a szépen a csendes kínott Gál Tomival kezdtük az előadásainkat szabadúszóként végezni. Kaptam felkéréseket szlovák színházakba, kőszínházakba, és úgy valahogy ezen a vizen mozogtam, hogy...
1: Ugye akkor ezek szerint a Bárka Színház után volt egy ilyen időszak még?
2: Igen, Bárka Színház után egy-két év volt, amikor megpróbáltunk Tomival is, sőt Peter Pavlaccal is, aki a dramaturg barátom, így elindult egyfajta társulatépítés felé, mert az viszont egyértelmű volt nekem a Tália, meg a Bárka után is, hogy szeretnék társulathoz tartozni. Az egy nagyon másfajta kapcsolódási pont, amire viszont úgy éreztem, hogy nekem szükségem van. És az iniciáció az nem tőlem jött, engem felkértek, én nem fogok neveket mondani, hogy jó lenne, ha indulnék, és győzködtek, és a végén meggyőztek. Tehát ez nekem egy ilyen folyamat volt. Igazából tényleg ez a nagy fába vágtad a fejszédet, mondják, és azt mondja a másik, igen, de nem a kezembe volt a nyele. Tehát ez valahogy így alakult az én esetemben is.
1: Újra visszatértél Kassára, pedig szerintem te már úgy azt gondoltad, hogy soha nem lesz ilyen komolyabb közöd ez a városhoz.
2: Hát én közben letelepedtem Budapesten, megnősültem, és mai napig is én Budapesten élek, de ugye Kassa, mint említettem, nekem nagyon közel állt a szívemhez, tehát tudtam azt, hogy ha választhatok, ha van lehetőség, akkor Kassa az a város, holva igenis szívesen visszamennék. A feleségem is, mint említettem, szakmabeli is, és neki a családjában is hatalmas külföldi kint tartózkodások voltak a szülők részéről, tehát számára ez a fajta életmód, ez egyáltalán nem okozott nagy különbséget, emiatt nem voltak családi viták, és nem kellett meggyőznöm őt, sőt, ő volt az, aki azt mondta, hogy igen, hát próbáljuk meg, mert ugye ez hiába próbálom én ezt meg, de nekünk a családot továbbra is együtt kell tartani, úgyhogy volt támogatásom onnan is, és ez egy pozitívum volt, hogy Kassáról van szó. Tehát ha például Komáromról lett volna szó, akkor nem biztos, hogy ilyen bátor lettem volna.
1: Én valami olyasmire is gondoltam, hogy itt azért a társulatban vannak emberek, akik láttak téged tizenévesen, aztán láttak, hogy nőttél föl, szerintem őket eleinte még így magáztad, és akkor egyszer csak visszajöttél, és te voltál az igazgató.
2: Azt gondolom, hogy a színházi közeget mondjuk egy hajóhoz tudom hasonlítani. Tehát van mindenkinek nagyon fontos a pozíciója a saját helyén. És a kapitány az egy természetesen személyében is ki kell vívnia egyfajta tiszteletet, de egy társulat, hogyha kap egy igazgatót, akkor alapvetően próbálja igazítani az igazgató elképzelésekhez önmagát, és figyelni, mert így vagyunk kiképezve, így vagyunk szocializálva, hogy egy hajón képzeljük el magunkat, ahol különböző munkakörök és hierarchiák vannak, anélkül, hogy ezeket a hierarchiákat különösebben visszaélésekre használnánk. Tehát ebből a szempontból egy világos helyzetbe kerültem, és ezt a társulat elfogadta. Úgyhogy nekem aztán a másik kérdés, ugye, hogy a napi ügymenettel és a munkával nap mint nap bizonyítanom kellett, vagy kell is még azt, hogy jó irányba haladunk-e, vagy nem.
1: Hát azért, ha már rendezővel beszélgettünk, beszélgessünk darabokról is, gondolom az kellemesebb, mint a napi ügymenetről beszélgetni. 2015-ben rendezted meg a Rükkverc című darabot, amelyért többek között Gál Tamás Doszki díjat kapott, és annak is így nagyon jó volt a visszhangja. Pedig nem volt egy egyszerű darab, hát egy, tudja most így rádióban elmondani egy mondatban, de hát volt benne hajléktalan kérdés is, de elég erősen fogalmazta, hogy volt egy kritikai éla azzal kapcsolatban, ugye szlovákiai magyarsággal kapcsolatban is, hogy honnan, hová jutott.
2: Ez egy történet, ami az időben visszafelé halad, és mi egy teljesen lecsúszott és éppen a halálát megállapító helyzetbe kerülünk, amikor ez a főhősünk meghal, és fejtjük vissza az életét egészen a születéséig, és itt Azon kívül, hogy egy teljesen kivetett, majdnem párjaként élő társadalmi rétegnek az egyik képviselőjét mutatja be, jövünk rá, hogy a hajléktalanoknak a legnagyobb része az nem hajléktalanként született, tehát ez volt a szociális vonulata. A másik, hogy mivel időben visszafelé haladtunk, megpróbáltunk Forgás Miklóssal és a szerzővel, de ezt a részét főleg Miklóssal, a minket a történelemben éppen érintő különböző kataklizmákat, fontos eseményeket vagy sorsdöntő helyzeteket is számba venni és visszafelé haladni egészen odáig, amikor ez a Vidra nevű férfi megszületett, amikor az abban az évben volt, amikor újra megnyitották a háború után a magyar iskolákat. És ez egyfajta retrospektív visszaemlékezést eredményezett, hogy kicsit számba vegyük azt, hogy miként is vagyunk mi egy közösség, vagy mik értek bennünket, és hogy hol váltunk mi egyáltalán közösségé, mert olyan szlovákiai magyarság az sokáig nem létezett. És ehhez szerettünk volna egy leletet, egyfajta látleletet adni, ahol visszaemlékezünk a minket körülvett történelmi eseményekre, és szerencsére jól fogadta a kassai közönség is, és a szakma is jól fogadta. Ahogy említetted is, ugye Tomi is kapott egy nagyon rangos díjat, addig még magyar művész nem kapott Doszki díjat, és ez természetesen a Tomi személyes díja, de ezt így magunkénak éreztük. Azóta már Forgács Miklós is kapott Doszki díjat egy írásáért, az év legjobb dráma, és annak is nagyon örülök, hogy ezt is itt, mint kassai művész, dramaturg érte el. Úgyhogy igen, fontosnak tartom.
1: Ha most már Forgács Miklós neve előkerült, akkor el tudnád mondani, hogy ez hogyan működik, ez a ti művészi együttműködésetek? Hogy hagyjak egy kis időt, hogy ezen gondolkozzál. Nekem egyszer valaki azt mondta, hogy valamiért a Thália Színházban ilyen erős párosok vannak. Tehát volt a Beke Gál, volt a Gágyor Szigeti, és most van a Cajlik Forgács. Hát ez lehet, hogy valamennyire csak ilyen kicsit erőltetett hasonlat, de Cajlik Józsefnak miért fontos az, hogy legyen mellette egy Forgács Miklós nevű dramaturg?
2: A nézők nagy része el nem tudja képzelni, hogy mit csinál egy dramaturg, és ráadásul ez még azért is lehet így, mert ezt még színháza is válogatja, hogy milyen munkát kap egy dramaturg, nem beszélve azokról a színházakról, ahol mondjuk több dramaturg van. Szóval ez egy annyira rejtett rétege a színház csinálásnak, ami mindig magyarázatra szorul. A dramaturg nálunk nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy meghatározza a következő évad műsortervét. És ez nagyon sok munkát igényel. Egyrészt figyelni a társulat dinamikáját, hogy ki hol tart, ki az, akit most erősíteni kéne, ki az, aki most pihenhet, ki az, aki olyan új színekkel rendelkezik, amihez egy újabb kihívás kellene, és akkor közben a társadalmi helyzetekre reagálva a társadalomra, a kassai magyarságtól kezdve a szlovákiai magyarságon át, a szlovákiai helyzetre, a magyarországi, a világpolitikai helyzetre valamilyen rezonanciával megtalálni előadásokat. Ez például egy nagyon fontos munka, ami folyamatosan tart. Mellette például azok a szakmai irányok, vagy művészeti önmeghatározásoknak a lefektetése, hogy mi mit szeretnénk igazából, abban is egy nagyon fontos partner egy igazgató számára most, de én ugye rendezőként, nekem meg pedig rendezőként, és magát mondjuk, ha már egy darabot közösen készítünk, ami már készen van, akkor ugye ott is nagyon sok munka van a szöveggel, a szereposztással, magával a koncepció megalkotásával. Ebben is társ. Ha pedig mi írjuk a darabot, akkor pedig természetesen az egész darab megszületésétől a szerkezet kialakítása, a szereplők számának a meghatározása, a jellemek meghatározása, a szövegmennyiség, az igényelt idő mennyiség betartása, stb. Szóval ez egy nagyon szép komplex feladat, amit a mi esetünkben, tehát itt sem szeretnék általánosítani, a mi esetünkben ez akkor működik, ha szorosan együttműködünk egymással, szinte napi viszonyban, és amikor pedig együtt dolgozunk, akkor órákat, hosszú órákat töltünk együtt próbán és próbán kívül. Ez például ilyen szempontból csak mi ránk jellemző, de és rengetegen így, akik párosban dolgoznak, azok körülbelül hasonló időt és munkát ölnek abba, hogy közösen létrehozzanak valamit. Tehát, hogy nálunk ez igazából így működik.
1: A Thália Színház születése, illetve a kezdetben ugye ez a Thália Színpad születése okán gyanakodva tekintenek az emberek arra, hogy milyen viszony is van tulajdonképpen a Komáromi Jókai Színház és a Kassai Thália Színház között, és én hadd kérdezek rá inkább, hogy egy darabon keresztül próbálják ezt érzékeltetni. Több is volt, de hogy mondjuk a Bányavakság egy ilyen közös produkció volt a komáromiakkal, aminek te voltál a rendezője, ugye ez Székely Csaba darabja. Ez azért volt ez az együttműködés, hogy ezt valahogy ezeket a kötelékeket szorosabbra vegyétek, vagy nem tudom, pénzügyi megfontolásai voltak, és egyáltalán hogy ment a munka? Elfogadták-e az instrukcióidat a komáromi színészek is?
2: A Thália Színház úgy született meg, hogy a magukat haladó színházi alkotóknak tekintő alkotók, művészek Beke Sándor vezetésével kiszakadtak az akkori Magyar Területi Színház kötelékéből, a komáromi Mateszből, és eljöttek Kassára színházat alapítani. Ez hosszú ideig nagy ellentéteket okozott. Tehát ott a komáromiak vezetői akkoriban nem szerették volna, hogy egy koldusból két koldus legyen, és ez sokáig rányomta a bélyegét erre. Egy sokáig fiókuzemként működött a Thália Színház, ahol egymást vádolták azzal, hogy a Komárom a fő irány, és a Kassa csak a maradékból gazdálkodhat, stb. Szóval voltak ilyen torzsalkodások hosszú ideig. Az én generációm pont az már, akik ezt csak hallották, viszont ismertük egymást, a komáromiakkal is, a kassaiakat is, a komáromiakat is nagy részt ismertük, ez a mi generációnk, és valahogy megpróbáltunk már ezen felülemelkedni. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy nem könnyű feladat. Tehát az a távolság, ami a két színházat elválasztja egymástól, az hatalmas szervezést és tervezést igényel. Csak példaként mondjuk a Miskolci Színházzal lenne valamilyen koprodukciónk, akkor teljesen

0: Azon, hogy jó lenne egy koprodukciót csinálnak, a Tóth Tibor volt az igazgató, és nagyon örülök, hogy létrejött, és ott is hárman színészdíjat kaptak a kisvárdai magyar határon túli színházak fesztiválján, ami ugye önmagáért beszél, és valahogy így visszaigazolta a Tibor és az én szándékomat, hogy megalkossunk egy ilyen koprodukciót. Most már inkább azokban gondolkodunk Gál Tomival, hogy cserélünk előadásokat, mert az mégis a könnyebben kivitelezhető, és ezzel is megmutatkozunk a egymásnak, egymás közönsége előtt. De azt gondolom, és még egyszer mondom, hogy talán az változott meg, hogy mi már ebben nem a haragvó, hanem inkább a egymást segítő testvérek vagyunk.
1: Visszanéztem egy televíziós vagy videós interjúdat, ahol határozottan azt állítottad, hogy te sohasem rendezted meg ugyanazt a darabot kétszer. Ez lehet, hogy igaz, vagy gondolom igaz, de hogy ugyanazt a motivumot kétszer, minimum kétszer felhoztad, az biztos, és ez pedig az akárki motivum. Talán induljunk is innet, hogy légy szíves, mondd el, hogy ez egy ilyen középkori ős motivum, ez a akárki, hogy ennek mi a történet, hogy egy kicsit mi laikusok is értsük.
0: Ez egy olyan személy, aki akárki lehet közülünk. Tehát egy ember, aki bele csöppen a világba, és különböző kihívások érik, és ennek megpróbál megfelelni. Ez akkor alakult ki, amikor már a keresztény egyház megengedte azt, hogy ne csak a szentekről és az istenségről, ugye Krisztusról vagy Máriáról szóljanak a drámák, és ne csak a templomban lehessen játszani, hanem már kivitték a közterekre, és az egész falu vagy a közösség megmozdult, színpadot építettek együtt, ruhákat készítettek, és oda, amikor kikerült a terekre a színház, akkor még mindig a szentekről és az Istenről szólt, de később már elővettek egy embert, akit még nem neveztek meg, nem adtak neki konkrét nevet, csak azt a nevet, hogy akárki, aki pont az isteni törvényekkel, morállal, különböző etikai kérdésekkel vihaskodott, és próbált hol megfelelni nekik, vagy éppen, hogy nem felelt meg nekik, és mi megnéztük azt, hogy ha ilyet csinál az ember, akkor bizony nagyon rosszul fog járni, mert az Isten megharagszik rá. És ezt az akárki motívumot, ezt azóta hordozza magával a dráma irodalom, és különböző alkotókat különböző korszakban különböző módon szólít meg, és ebben valóban igazad van, hogy ezt az akárki motívumot egy mindenkori ember létezését és harcait megjelenítő témában már három előadást rendeztem. Tehát volt a Bárkán Helge élete című előadás, amit Sibyl Berg írt, volt itt Kassán Kárpáti Péter Akárki című műve, és hát most ugye Borbé Szilárdnak az Akárki című műve. Ezek mind abból a kútfőből fakadnak.
1: Ezek a akárki rendezéseidnek azért központi eleme a halál. És te mindig, de különben a Grace és Glóriában is te úgy hozzányúlsz ez a kérdéshez, és te fiatalon elvesztetted édesanyádat. Hogy van ennek ehhez köze, hogy te ezt így, mintha az egész pályádon keresztül így ezt próbálnád feldolgozni?
0: Édesanyám halála 10 éves koromban ért engem, tehát ez még akaratlanul is, tehát hogyha én nem szeretnék ezzel foglalkozni, is nyomot hagyott bennem, és nyilván ennek a megértése, a feldolgozása az egy fontos motívum. Én el tudom képzelni, hogyha én most kezdeném például a pályámat, el tudom képzelni, hogy tanatológiának hívják a gyász munka halálfeldolgozásának a tudománya, ami most már egy különálló tudományág. Én biztos, hogy csinálnám ezt, hogy segíteni, feldolgozni egyrészt az egyénnek a saját elmúlását, amikor már biztosan benne, hogy közel áll, vagy segíteni az itt maradottakon, feldolgozni egyfajta gyászmunkába való segítséget, de biztos, hogy ebben segítenék. Másrészt pedig nagyon fontos, ugye az akárkiben is, hogy mindig a halál egy választópont, ahol aztán majd ő mérlegre kerül, és megmérettetik, és elengedhetetlen része, hiszen az Istennel ellentétben, aki ugye mindenható és örökkévaló, az ember élete szűkös, rövid és meghatározott, és ezért

0: lehet őt aztán később számon kérni és megmérni. Másrészt meg nagyon fontos, hogyha az ember elindul és megszületik, akkor valahol, valamikor megtörténik vele az exit, tehát amikor eltávozik. De hogyha gondol a halálra, akkor rögtön két pontja van az életben. Van az élete és a halála. És a között, ha húz egy vonalat, akkor tudja szemlélni az életét az életen és a halálon keresztül is, és egyfajta a moralitásokban is, meg az akárki történetben is nagyon fontos az, hogy ha elfogadom a véges létemet, akkor minden egyes cselekedetnél a halál szempontjából is figyelhetem, és egyszer csak más perspektívát kap egy dolog, és talán még nagyobb teret kapok arra, hogy eldöntsem, hogy ez tényleg fontos-e nekem. A halálom szemszögéből ez valós szándék, vagy csak egy vágy szülte elképzelés, és valahol több eligazodási helyzetet tudok teremteni magamnak például. Tehát én ezekből kerestem, tehát van egy vonzódásom abszolút ennek a kutatására, és a vallási irodalomban is például kifejezetten keresem azokat a ember által alkotott elképzeléseket, vagy akár az Isten által sugalt gondolatokat arról, hogy vajon mi az elmúlás, mi az a fő helyzet vagy pillanat, amit mi gondolunk a kilépésről. És ez ilyen szempontból persze jól látod, hogy nem véletlen, hogy ezzel foglalkozom, és nem véletlen, hogy közel szeretném hozni a nézőkhöz. Természetesen erre nem mindenki nyitott, viszont pont a tálalás a lényeg, én szerintem, hogy hogyan nyújtom át azt a témát.
1: Sikerült feldolgoznod a te személyes traumádat?
0: Nem tudom, hogy mire gondolsz, mert hogy igazából én szerintem ezek olyan párhuzamos történetek, hogy velünk élnek, tehát valakinek a halála az velünk él, valakinek az elmúlása velünk él, és az emlékekben például, a pszichológiai kutatásokban is, tulajdonképpen ha én gondolok valakire, és előttem áll, ugyanaz az agyterületem aktivizálódik, vagyis én ápolhatom az emlékét bárkinek, aki elhagyta ezt a világot, akár egy kis állattól kezdve egy nagyon távoli rokonig. Tehát én azt gondolom, hogy ebben viszont foglalkozhatunk, mi nem kell, hogy magunkban eltemessük azt, akit már eltemettünk fizikailag. Én azt gondolom, hogy ezzel biztos, hogy szembesülni kell, és azt gondolom, hogy mindenki cipeli magával a sorsát, és én is azt gondolom, hogy amit így rám mér a sors, vagy én magamnak okozok, vagy nekem okoznak, azokkal valahogy megpróbálok megküzdeni, és egyfajta segédmotorként használni ahhoz, hogy tanuljak belőle, tovább léphessek, tapasztalatként feldolgozni, amiből akár én is építkezni tudok, és a környezetem is.
1: Most egy picit így megvillantottad, hogy egy rendező agya hogyan mozog. Miért jó rendezőnek lenni, hogy...
0: A nagyon izgalmas dolog a teremtő képzelet. Tehát az egy minden rendező számára végigkövethető, de bárki, aki alkotó munkát csinál, akár egy poharat mondjuk, vagy egy vágódeszkát, vagy fakanalat kifaragó ember is, hogy megszületik a gondolat a fejében, és felébred egy nap, és megtetszik neki egy színdarab, és a fejében elindul valami, és eltelik mondjuk egy év, és már ott áll egy díszlet ruhákkal, művészekkel, zenével, fénnyel, és nézőkkel, és emberekkel, és én szerintem nagyon tetten érhető, hogy milyen teremtő ereje van a képzeletnek, és nekem ez nagyon tetszik a színházi rendezésben, hogy valóban megvalósíthatók ezek a gondolatszikrák, és teljes mértékben testet öltenek. És ezért is például ez a könnyebbik része a dolognak, de van egy ismerősöm, aki nagyon saját magának, nagyon szakavatottan belásta magát az asztrológiába, és mindig azt szeretné, hogy adjam meg neki a születési évem és időmet, és én mindig azt mondom neki, hogy biztos, hogy nem, mert te mondasz nekem valamit, és én azt megvalósítom.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Czajlik József rendezővel, a Kassai Tália Színház igazgatójával készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallhatták. Jövő héten újra érdekes vendégekkel várom Önöket. Mai műsorunkat csütörtökön 13 órakor megismételjük. Kubányi Péter hangmérnök, valamint Puha József zenei szerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Már 67 halálos áldozata van a ceutai migrációs válságnak. Több mint 40 rosszul léthez riasztották a mentőket tegnap a hőség miatt. Továbbra is a rendkívüli forróságé a főszerep, közel 40 fok lesz a jellemző. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok a hírekkel. 67-re emelkedett azoknak a száma, akik életüket vesztették, miközben megpróbáltak átjutni a Marokkó és a spanyol Ceuta közötti határon, közölte a spanyol kormány. Madrid közben védőfal építését tervezi a tengerbe nyúló hullámtörő mentén, ahol tízezrek próbáltak bejutni a spanyol exklávé területére. A hatóságok szerint a határvédelmi intézkedések megerősítésére azért van szükség, mert az elmúlt időszakban jelentős migrációs nyomás nehezedett Ceutára. Szlovákia egyelőre nem ajánlott fel konkrét segítséget Spanyolországnak. A belügyminisztérium szerint ugyanakkor a spanyolországi helyzet nem okozott olyan mértékű illegális migrációs növekedést, amely Szlovákiát is érintené. A kánikula miatt tegnap 45 esetben kellett beavatkozniuk a mentőknek, hőség okozta rosszul létek miatt Szlovákiában, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbb riasztást Zsolna megyéből kapták, a legkevesebbet Trencsén megyéből. A mentők felhívták a figyelmet arra, hogy a hőség miatti keringési összeomlások különösen veszélyeztetik az időseket és a krónikus betegségekben szenvedőket. A tegnapi esetek kétharmadánál idős emberekhez kellett kivonulniuk a mentőknek. Rendkívüli helyzet alakult ki a paksi atomerőműnél. A hőhullám, az aszály és a Duna alacsony vízállása miatt csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét. Magyar Péter magyar miniszterelnök közlése szerint a paksi létesítmény már csak 480 megawatt teljesítménnyel működik, a szokásos 2000 megawatt helyett, és akár teljes leállítására is sor kerülhet a hétvégén. A kialakult energiabiztonsági helyzet miatt tegnap este összeült a védelmi munkacsoport, amelyben a kormány több tagja és az atomerőmű vezetése is részt vett. A kialakult helyzet miatt rendkívüli intézkedési protokoll lépett életbe. A szakértők szerint a következő években jelentősen növekedhet a légkondicionáló berendezések iránti kereslet Európában és Szlovákiában is. Míg az Egyesült Államokban és Japánban a háztartások több mint 90%-a rendelkezik klímával, Európában ez az arány mindössze körülbelül 23%. A szakemberek szerint a gyakoribbá, hosszabbá és intenzívebbé váló hőhullámok miatt egyre fontosabbá válik a lakóépületek nyári hővédelme. Sok modern épületet ugyanis elsősorban a téli hőveszteség csökkentésére terveznek, miközben a nyári túlmelegedés elleni védelem háttérbe szorul. Egyelőre nem sikerült ellenőrzés alá vonniuk a tűzoltóknak a Bajorországban Freudenberg közelében pusztító erdőtüzet. A lángok megfékezésén mintegy 330 tűzoltó és mentő dolgozik, a munkát azonban a nagy szél, a nehéz terep és a viharos időjárás is nehezíti. A terület adottságai miatt a beavatkozás elsősorban csak gyalogosan a földről lehetséges. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kerülje el a térséget, és figyelmeztettek a tűz, valamint a füst miatt kialakuló veszélyekre is.
2: Időjárás.
1: Továbbra is kitart a hőség, a déli ország részben a rendkívüli forróság miatt ma is vörös riasztás van érvényben. A csúcshőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. A gyenge déli szelet nyugaton, a délután folyamán északi légmozgás váltja fel. Jelentősebb lehűlés a jövő hét elején sem várható, csupán 2-3 fokkal lehet alacsonyabb a hőmérséklet, de a hét közepén ismét közel 40 fokot mérhetünk.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kisebb baleset lassítja a haladást Szepsi és Somodi között. Csallóköz-Aranyos és Nemesócsa között leállt a vasúti forgalom, miután egy gépkocsi egy tehervonatnak ütközött a vasúti átjáróban. Az ütközés következtében a szerelvény kisiklott, az érintett szakaszon a vonat közlekedés teljesen szünetel. A hőségben legyenek fokozottan elővigyázatosak a volán mögött, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Most egy korábban sugárzott műsorunkat ismételjük meg.

0: Gömörben a helyzet, Nyitrai Nórával.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban szó lesz a Rimaszombati FEMARO, azaz a Felvidéki Magyar Romák Rimaszombati Alapszervezetének megalakulásáról, céljairól, terveiről, és szó lesz a roma társadalom helyzetéről, problémáiról is. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: Mai műsorunkat talán úgy jellemezhetném a legjobban, hogy egy kellemes beszélgetést fognak hallani, de nehéz témáról lesz benne szó. Molnár Tiborral pár évvel ezelőtt már beszélgettem, akkor érettségi előtt állt és szabadidejében amatőr rádiósként tevékenykedett. Mindamellett tehetséges szavaló és mindig is szívén viselte a közösség érdekeit, romákét és nem romákét egyaránt. Augusztus folyamán megalakult a FEMARO, a Felvidéki Magyar Romák Rimaszombati Alapszervezet, amelynek elnöke megérdemelten Tibi lett, hiszen sok ilyen tenni akaró, jó szándékú fiatalra van szükség, hozzáteszem nem csak a régiónkban. Az előttünk álló szűk egy órában szó lesz a cigánytársadalom helyzetéről, problémáiról, és mindenről őszintén nyitottan vallott Tibi. Hallhatjuk saját tapasztalatait is. Fő témánk mégis a rimaszombati FEMARO, beszélgetünk a szervezet megalakulásáról, céljairól, terveiről.
1: 3,5 hete kb. Történhetett meg, hogy de igazából 3 éve terveztük már magát a szervezetet megalakítani, csak valahogy nem jutott rá úgymond idő sem, és ahogy nem jött össze, és ilyen 3,5 hete történt meg az, hogy akkor most a tényleg azt mondtuk, hogy Ciprus Zoltánnal és Váradi Zsoltál, a FEMARO országos elnökével, hogy akkor tényleg alakuljunk meg, szerezzünk aktív embereket, akik tudnak valamit tenni annak érdekében, hogy jól működjünk, és a rimaszombati Magyar Házban megtörtént a megalakuló gyűlésünk, ahol ott beszéltük, hogy mi is ez a FEMARO, hogy mik a terveink, és a jó Istennek olyan tagokat találtunk, akikkel lehet együtt dolgozni.
0: Hányan vagytok jelenleg?
1: Hát jelenleg kb. 12-13-an vagyunk a csapatban.
0: Ezek közül mind a 12-13-an itt voltatok a megalakulásnál, vagy azért volt egy olyan kemény mag, aki volt itt akkor?
1: Elsősorban volt egy kemény mag, akik akkor itt voltak, aztán pedig abból a kemény magból ugye ők megszólítottak további ismerősöket, barátokat, akik már utólag szintén csatlakoztak hozzánk.
0: Na most a FEMARO, ez egy rövidítés. Minek a rövidítése?
1: A FEMARO az a Felvidéki Magyar Romák rövidítése.
0: Itt volt a FEMARO elnöke is, ami azt jelenti, hogy azért előttetek már valaki jár. Tulajdonképpen egy kitaposott ösvényen kell menni?
1: Igen, előttünk már valaki jár. Tornáján alakult meg egy... Most őszintén nem tudom, hány évvel ezelőtt, de egy pár éve már megalakult ott az első FEMARO. Szóval ott Váradi Zsolti ugye az elnöke a szervezetnek, illetve hát most már az országos elnöke, mivel a rimaszombatban is van két szervezetről beszélünk. Úgyhogy igen, elsősorban, vagy először Tornáján alakult meg az egész.
0: Ők hány éve működnek ott Tornáján, erről tudsz-e valamit?
1: Hát őszintén pontosan nem tudom, de én kb. Csak tippből mondom, hogy ilyen 5-6 éve már biztos.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy esetleg van egy olyan szervezet, egy olyan idősebb szervezet, vagy testvérszervezet, de hát ugye tőletek idősebbek, akiktől lehet jó tippeket, meg tanácsokat kérni, vagy egy kis útbaigazítást?
1: Szerintem igen, mert Zsolti tényleg, hogy azon van, hogy megmutassa azt, hogy hogyan is lehet járni ezt az utat, illetve hogyha bármi kérdésünk van, bármilyen szükségünk van, akkor Zsoltit gond nélkül felhívhatjuk, eljön, segít, úgyhogy igen, mondhatjuk így is.
0: Most, hogyha jellemezned kellene a FEMAROt, hogy mi a FEMARO, és miért jó, vagy mire jó, akkor mit mondanál erről a szervezetről? Meg hát ugye számodra is miért volt ez fontos?
1: A mi fő prioritásunk az, hogy építsük a roma közösséget, illetve fókuszolunk arra is, hogy sokkal jobban tegyük, illetve összhangba hozzuk a roma és nem roma kapcsolatokat, illetve azon vagyunk, hogy az vannak terveink a jövőben, nyilván, mint minden szervezetnek, azon vagyunk, hogy a roma gyerekeket ösztönözzük arra, hogy igenis van értelme tovább tanulni, és igenis kell tovább tanulni, és azon is gondolkodtunk, vagy azt is tervezzük, hogy esetleg olyan embereknek, akik nem tudják például megírni a saját önéletrajzukat, vagy nem tudnak egy kérvényt valami munkahelyre kitölteni, akkor azoknak is csinálunk egy ilyen idézőjelbe képzést, hogy hogyan is kell ezeket a szükséges papírokat kitölteni, vagy az önéletrajz esetén megírni. Illetve tervezünk különböző kulturális rendezvényeket is, bemutatni magát a roma kultúrát, hogy igenis van szépsége. És ez nehéz dolog, mert a következő, amit mondok, az egy nehéz dolog, mert igazából ezt szerintem soha nem tudjuk kijavítani, de igyekszünk valahogy szépen lassan felállni a diszkrimináció ellen is.
0: Miért gondolod azt, hogy ezt soha nem lehet lesz kijavítani, vagy helyre tenni?
1: Szerintem már egy x éve tulajdonképpen ennek részesei vagyunk, vagy nem tudom, áldozatai vagyunk, hogy egy olyan ember gondolkodását, aki rosszul gondolkodik, és az szerinte jó, azt már nem tudjuk megváltoztatni, és ebből sajnos eléggé sok van.
0: Na igen, de hát tulajdonképpen nektek is, mint szervezetnek nyilván az egyik feladatotok az is, hogy az új generáció gondolkodásán próbáljatok változtatni.
1: Igen, és ezért is mindent megteszünk, hogy tényleg a következő generáció úgy nevelkedjen fel, hogy nyilván tudni fogja, hogy mi az, de hogy ne gondolkodjanak így. Ezen is leszünk.
0: Minden népcsoporton belül, akár romákról, akár nem romákról beszélünk. Vannak rendesek, meg vannak nem rendesek. Vannak jó fejek, és vannak kevésbé jó fejek. Hogyan lehet valahogy azt közelebb hozni az emberekhez, hogy ahogy te mondod, ugye ne legyen egy olyan jellegű diszkrimináció, hogy hát, hogy a roma az tulajdonképpen valami negatívumot jelent. Tehát akkor az azt jelenti, hogy én nem tudom, az lopcsal hazudik, vagy én nem tudom, akármilyen más negatívumot rásüthetünk. Tehát, hogy ne legyen egy ilyen sarkítás, hanem az emberekben is fogalmazódjon meg az, hogy hát ugyanúgy a roma meg a nem roma között is van ilyen is, meg olyan is. Tehát ilyen ember is, meg olyan ember is, és ez nem feltétlenül attól függ, hogy ő milyen etnikumúnak vagy nemzetiségűnek született.
1: Hát igazából vannak olyan terveink is, hogy elmegyünk iskolákba bemutatni olyan cigány fiatalokat, akik például köztünk van Lázár Dani, aki Rimaszombatban egy elég ismert fodrász, akar fiatalok szemszögéből, akar idősebbek is járnak hozzá, és szerintem maga a szakma jobban nagyon sok mindent elér, és igazán a fodrászat egy jó és szép szakma, mert hogy igyekszünk olyan előadásokat tartani ezekben az iskolákban, hogy észrevegyék azt, hogy a cigányok is tanultak valamit, a cigányok is csinálnak valamit, és nem csak lopják az időt, vagy lopják az élelmiszer például az üzletből, hanem elmennek és megveszik úgy, hogy ők se maguk dolgoztak meg, érte, hogy vannak ilyen emberek is. Én igen, megértem azt, hogy vannak cigányok közt is olyanok, hogy egyáltalán nem akarnak dolgozni, mert nagyon sok mindenkit ismerek, akik ülnek és várják a csodát az égből, ami hát úgysem fog jönni, de viszont vannak olyan emberek is, akik tényleg, hogy mennek az élet után, mennek a céljaik után, az almaik után, a munka után, és tényleg tepernek azért, hogy minden jó legyen. Valahogy valamilyen előadás keretein belül, valamilyen beszélgetés keretein belül egy olyan cigány emberrel, aki szakmaiban dolgozik, vagy valami szakmát űz, és abból keres pénzt, és tanult, és tovább ment, milyen beszélgetést szeretnénk, tehát ilyen...
0: Tulajdonképpen egy sikertörténetet bemutatni?
1: Igen. És ezzel szeretnénk motiválni ugyanúgy a cigány és nem cigány gyerekeket is. A cigány gyerekeket arról, hogy igenis van értelme tovább tanulni, meg van értelme magának a szakmának, amit kitanulunk. A nem cigány gyerekeket pedig afelé motiválni, hogy nem csak olyan cigányok vannak, akik lopnak, meg csalnak.
0: Rimaszombatban meg környékén, hát ugye itt azért a cigány népesség az elég nagy, úgyhogy hát most hogy mondjam neked, dolgozni kivel az van, tehát hogy ilyen szempontból tényleg a legjobb helyen vagytok, de ezek szerint ugye akkor ti tulajdonképpen, ahogy mondtad, nem csak a cigányok felé, hanem a nem cigány lakosság felé is szeretnétek nyitni, meg valamilyen programokat hozni. Hát gondolom, ugye egyrészt a diszkrimináció kiküszöbölése véget is, de hát más szempontokból is, hogyha nem a diszkriminációt veszük, mi más lehet még olyan, ami egy közös pont, egy közös csatlakozási pont, ami a ti elképzeléseitek és terveitek között szerepel, hogy itt a lakosságot tulajdonképpen valamilyen szinten össze lehessen kötni.
1: Hát szerintem, ami úgy elsőre eszünkbe jutna, most mindenki itt lenne, és mindenkitől tennéd fel ezt a kérdést a csapatból, akkor szerintem az első, ami eszünkbe jutna, az az, hogy a kulturális rendezvényeken keresztül is, mint például a zene az mindenkit összeköt. Tehát legyen az kínai, bármi, és szerintem, hogyha egy olyan kulturális eseményről beszélünk, mint például egy fesztivál, akkor nagyon sok olyan nem cigány ember is van, akik hallgatnak olyan előadókat, akik ugye cigányok, és ha ők eljönnek például ide fellépni, akkor már eleve összekapcsoltuk ezt a két népcsoportot, és együtt buliznak, és barátkoznak, és lehet, hogy a végén egy óriási barátságot kötnek, és már megérte. És már megérte azt megszervezni, megérte azt megcsinálni. És szerintem maga a cigány kultúra, vagy a cigány zene, ha csak az autentikus cigány zenéről is beszélünk, az egy szép dolog. És nagyon sok olyan fehér barátom van, ismerősöm, akik tényleg, hogy imádják magát a cigány zenét, imádják a cigány kultúrát, és szerintem így kulturális rendezvényeken keresztül mind a két réteget össze lehet kapcsolni.
0: Azzal kapcsolatban, hogy ugye említetted a diszkriminációt, ülsz itt előttem, fiatal vagy, tele vagy elképzelésekkel és célokkal, viszont nyilván neked sem lehet egyszerű dolgod, mert te is cigány vagy, és látszik rajtad, hogy az vagy. Tehát ezt azért mondom, mivel hogy a kedves hallgatók csak hallanak téged, abból aztán semmit nem lehet leszűrni. Nehezebb neked, úgy gondolod, mint esetleg a nem roma társaidnak?
1: Őszintén én alapiskolában sem, mint más gyerek, több cigány gyerek, tehát én alapiskolában sem éreztem azt, hogy te cigány, tehát soha nem mondták ezt nekem, vagy nem éreztem azt, hogy ki lennék úgymond közösítve. De viszont sajnos, hogy elkezdődött a nagybetűs élet, tehát nyilván ezt középiskolában sem éreztem, de amikor elkezdődött a nagybetűs élet, és érettségi úton kiléptünk az iskola kapuiból, és eljött az idő, hogy munkát kell keresni, akkor viszont már eléggé nagy volt a baj. Hát ugye tudnélik, én érettségi úton elmentem Bécsbe, ahol hamar találtam munkát, és dolgoztam is 6 hónapig, viszont nekem a bécsi környezet az úgy nem nagyon tetszett, nem vagyok megszokva úgy a rengeteg emberhez, meg mit tudom én, úgyhogy inkább hazajöttem.
0: Bécsbe mit csináltál? És beszélsz németül egyébként?
1: Valamilyen szintén igen, beszélek, nem tökéletesen, de nem tudnak eladni, ez a lényeg. És hotelben voltam először simatakarító, aztán ilyen kisebb főnöknek avattak, úgymond, és egyből azután jöttem el onnan, mivel már tényleg, hogy sok volt az, ami Bécsben volt, ami illeti az ottani életet, tehát nem tudtam egyszerűen beleszokni, tehát nem vagyok az a cigaj, mint a testvéreim nagy része, hogy kimegy, és neki ott jobb, mint itthon, és az Istennek nem jön haza, én fordítva vagyok. Nekem ott nem volt jó, én inkább hazavagyottam, úgyhogy hazajöttem, és 6 hónapig nem találtam munkát. Nekem ugye kereskedelmi akadémiam van, és több olyan munkavállalónál voltam, ami adminisztrációs munkához köthető, és végignéztek rajtam, és azt mondtak, hogy nyetreba, tehát, hogy nem kell. Úgyhogy éreztem nagyon sokszor ezt a kiközösítést, hogy szükségünk a munkásra, de hogyha cigán vagy, akkor nyetreba, szépen magyarul. Úgyhogy 6 hónap után persze találtam munkahelyet, ahol dolgoztam nagyon-nagyon sok próbálkozás után, de viszont nagyon éreztem azt addig, hogy szerintem én már itt munkát nem találok, és sokat gondolkoztam azon, hogy visszamegyek valahol máshova a külföldön inkább.
0: Most tulajdonképpen akkor Isten igazából rajtad keresztül tökéletesen be tudjuk mutatni a romák jelenlegi helyzetét itt nálunk a társadalomban, hogy egyrészt említetted a diszkriminációt, aztán mondtad, hogy ugye nagyon sokan inkább kivágyódnak külföldre, de te meg a fordítottja vagy ennek a történetnek, aki hazavágyódik, és aki itthon szeretne érvényesülni. Viszont hiába próbálnál itthon érvényesülni, hogyha nem hagynak azért. Ez egy kemény dió, nem?
1: Ez egy nagyon kemény dió, igen. Szerintem az egyik legnagyobb probléma a cigány társadalomban az a munkanélküliség. Most itt van ez a kormány új törvénye, hogy ugye, hogyha nem fogadja el a munkahivataltól a munkákat, Rimaszombattól, nem tudom, most Rimaszombatot veszem, Rimaszombattól 100 kilométerre, vagy mit tudom én, akkor ugye nem kapnak semmiféle segélyt. Jó, én ezt értem, sőt, valahol ez jó ötlet is. De viszont az a cigány, aki dolgozni akar, és megy, és nem veszik fel sehova, az akkor hogy érvényesüljön sehogy. Tehát ugyanúgy nem fog érvényesülni az 100 kilométer után sem, vagy az 100 kilométerrel arrébb sem, hogyha Rimaszombatban sem érvényesült. És ami a legszomorúbb dolog, hogy a fiatalok sem találnak ugye érettségi úton, vagy főiskola után munkát, és sajnos igen, vannak olyan családok, akik nem is szeretnének, viszont muszáj kimenniük, mert itthon egyszerűen nem tudnak megélni abból, ami van, és abból, hogy egész nap csak a, nem tudom, a professziót, meg a karrierat böngészik, hogy hol lehet munka, abból nem ér meg senki. Sajnos vannak nagyon sokan olyanok, akik arra kényszerülnek, hogy kimenjenek, és gyarakban vagy esetleg jobb helyeken is dolgozhassanak, mert tényleg, hogy külföldön is vannak olyan helyek, ahova egy cigány gond nélkül bekerül.
0: Most gondolom, hogy ugye itt nálunk még plusz rátesz az egészre egy lapáttal az is, hogy itt eleve az egész járásban magas a munkanélküliségi arány. Tehát, hogy itt nagyon sok esetben se a fehér, se a cigány nem talál állást, nem talál munkát, nem tud megélni, nem tud érvényesülni.
1: Van egy olyan tervünk a csapattal, hogy, és ez egy a csapatunk egy tagjának az ötlete volt, viszont nekem tetszik, és mindenkinek tetszik. Ez van a legnehezebb terv, amit meg tudunk valósítani. Nagyon sok munka lesz vele, nem csak, hogy munka, hanem hát nehéz lesz. Az, hogy megpróbálunk első körben legalább 5 vagy 10 olyan embert elhelyezni, valamilyen állásban, ott próbál neki segíteni állást keresni, ami jó lesz neki, hogy eddig nem talált munkát. Szóval magyarul megpróbálunk embereknek segíteni azzal, hogy valahol meg tudja akarni a helyüket rendes munkában. Igyekszünk majd olyan vadállatokkal együttműködni, akik erre vevők, és társaink lesznek benne. Nehéz ez, de nagyon erősen bízom benne, hogy sikerülni fog.
0: Most ez érdekes, hogy ezt mondod, mert azzal kapcsolatban ugye, hogy te beszéltél arról, hogy hazajöttél, és milyen nehezen tudtál boldogulni, és egy fél évig munkanélküli voltál. Azzal kapcsolatban gondoltam arra, amit meg a beszélgetés elején említettél, hogy ugye az lenne a cél, hogy itt a roma fiatalokat buzdítani arra, hogy tanuljanak, tovább tanuljanak, képezzék magukat, hogy aztán könnyebben kapjanak munkát, meg esetleg legyen egy szakma a kezükbe, amivel már lehet boldogulni. De hát ez az, hogy te is tanultál, érettségid van, kereskedelmi szakközépiskolába jártál, tehát tulajdonképpen lehet mondani azt, hogy kenyér van a kezedben, mégis nehéz helyzetben voltál. Tehát, hogy akkor hogyan lehetne ezt egy olyan optimális szintre hozni, hogy igen, de ne csak beszéljünk arról, hogy tanuljatok gyerekek, mert akkor lesz belőletek majd valaki, hogy ez akkor tényleg meg is valósulhasson, hogy utána majd nem mondják ők is azt, hogy a fenébe, hát akkor minek tanultam, mert hát nem megyek vele semmire. Akkor tulajdonképpen már az egyik ilyen lökés, az tulajdonképpen ez a program, amit ti terveztek?
1: Igen, ez a program is, meg a tulajdonképpen, tehát, hogy ugye én 6 hónapig nem találtam munkát, de viszont utána már jött egy, és most jött ugye, hát nem sikerült, de most már a második az sikerült, és egy nagyon jó hely, és tulajdonképpen ezzel azt akarom mondani, hogy mindenre van esély, vagy hogy mondjam, hogy minden megjavul, vagy jobb lesz, csak kell az a szenvedési idő.
0: Kitartás?
1: Igen, és az alatt pedig a kitartás, igen. Hogy ugye 6 hónapig loholsz utána, még sincs, de aztán meg jönnek a lehetőségek úgymond sorban, de hát, hogy semmi nincs veszve egyáltalán. De hát nincs veszve semmi Rimaszombatban, nincs veszve semmi, nem tudom, Pozsonyban, Németországban, de hát, hogy mindig a reménynek az, annak bennünk kell, hogy legyen, hogy igen, sikerülni fog, tudnunk kell jó kapcsolatokat építeni, akik esetleg később, hogyha szükségünk van rá segíteni tudnak, vagy mi nekik, de hát, hogy az a lényeg, hogy kitartónak kell lenni mindenféleképpen, és tényleg, hogy ahogy az egyik matek tanáról mondta a középiskolán, hogy tanulni, tanulni, tanulni.
0: Maradjanak velünk, mert a zene után folytatjuk beszélgetésünket Molnár Tiborral, a felvidéki magyar romák, azaz a FEMARO Rimaszombati elnökével augusztusi megalakulásuk kapcsán.

0: Amikor te Bécsben eldöntötted, hogy te hazajössz, mert hogy ugye neked mondott külföldön nem, neked csak itthon is, és hogy te haza akartál minden áron jönni. Na most ismered Rimaszombatot, ismered a környéket, nem volt benned egy olyan gondolat, vagy egy olyan félsz, hogy hát mi van, hogyha nem sikerül, vagy hát itt azért mégsem olyan egyszerű?
1: Volt, viszont valahol éreztem a reményt, hogy talán mégsem jól érzem, és lehet, hogy sikerülni fog. Hát jól éreztem, és nem sikerült, de viszont az egy még nagyobb felemelő érzés, hogy tényleg, ahogy ugye mondtuk, hát hónap kitartás után mégiscsak sikerült, és már ezért megérte. És igazából nekem Magfordul Enikő képviselő asszony mindig azt mondta, hogy menj ki, tapasztalj, éljél ott 10 évet, ugye gyere haza. Bennem ez megmaradt, és tényleg, hogy én egy olyan személyiség vagyok, aki nem tud külföldön egy, mit tudom én, egy hetes nyaralásnál többet lenni. De hát, hogy már 2 hét után már jövök haza, de hogy nem, de hát max. 1 hét, jó, oké. Okay. Igazából engem nagyon húz a haza, mivel ugye itt nevelkedtem, itt jártam iskolába. Már megint más lett volna, hogyha kivisznek engem 8 évesen, és akkor ott kezdem ezt az egészet, akkor már oda húz a szívem, de én tényleg egy olyan ember vagyok, akinek a haza minden, bármilyen problémák is vannak. És én mindig azt mondom, hogy a problémákra megoldást kell találni, és hogyha ez a Femáron keresztül sikerül, akkor én leszek a legboldogabb.
0: Milyen egyéb programjaitok vannak még tervben? Tehát, hogy milyen elképzelések vannak még? Ugye mondtad egyrészt ezt az állásteremtő lehetőséget, amivel meg szeretnétek próbálkozni. Mi az, ami még így a 3,5 hét alatt, amióta itt megalakultatok Rimaszombatban, már így megfogalmazódott bennetek?
1: Ez abból rengeteg minden, mert hála Istennek olyan embereket találtam, akik ontják magukból az ötleteket. A második gyűlésünkön idézőjelben állának asszonyunk, Kalocsai Alexandra hozott egy halompapírt, egy halom nyomtatványt, hogy milyen ötletei vannak. És megmondom őszintén, hogy 2 hétig olvastam azokat az ötleteket, de brutálisan nagyon szépen össze voltak foglalva, meg voltak szerkesztve. És vannak olyan események benne, amikre még nagyon valami kell, de amik még most nagyon gyorsan, vagy hogy mondjam, ilyen gyors megalakulás után nem kivitelezhetők, viszont vannak benne olyanok, amiket már most is használni tudunk. Például most az első akciónk, amit tervezünk, az én fejemből jött ki, hogy legyen egy adománygyűjtés, egy, nem tudom, kiválasztunk egy falut, vagy egy családot, és akik ugye rászorulnak ezekre az adományokra télen, vagy karácsony előttre, és azoknak szervezünk egy adománygyűjtést, és aztán elvisszük, és beszélgetünk velük, mi a probléma, kommunikálunk velük, elmondjak, és hogyha tudunk, és szerintem tudni fogunk, mert van bennünk annyi akarat, akkor megpróbálunk nekik segíteni abban, hogy előrébb jussonak, illetve ami a későbbiekben még megoldható, vagy kivitelezhető dolog, az egy ilyen fórum, ahol összehívunk egy pár embert, akit érdekel a dolog, és szerintem nagyon sok érdeklődő lesz, és elmegyünk, megkérdezzük őket, hogy látják ők a dolgokat, hogy mik a problémák, és amiben tudunk, abban igyekszünk segíteni, igyekszünk megbeszélni velük a dolgokat. Illetve amikor a cigány kultúráról beszéltünk, akkor előjön a cigány konyha, mint ugye a vakaró, meg az ilyen hasonló ételek, dolgok. Tervezünk ilyen cigány konyhát is online, ugye, vagy esetleg élőben is kivitelezni.
0: Hogyha roma kulturális, vagy hogyha cigány kulturális rendezvényt szeretnétek, akkor lehetne mondjuk egy ilyen roma gasztrofest is mellé, nem? Tehát, hogy azért az is érdekes lenne.
1: Ez nem rossz ötlet. Igen, de biztos lesz egy ilyen. Mondjuk még erről nem beszéltünk, de látom, hogy ez egy nagyon jó ötlet. Úgyhogy szerintem igyekszünk ezt is megcsinálni, de ugye erre is még várni kell. Ezek mellett vannak még nagyon sok olyan ötletek, amik használhatóak. Tulajdonképpen igazából, amit ugye olvastam ebben a 2 hétben, amit kaptam a kezembe, ezeket a nyomtatványok, ezek nagyon szépen ki vannak alakítva, fel vannak építve stratégiailag, nagyon szépen ki vannak gondolva, úgyhogy annyit szervezgetni nem is kell igazából hozzá, csak még várni kell a megfelelő pillanatra, hogy meg tudjuk szervezni ezeket a idézőjelben nehezebben megszervezhető eseményeket.
0: Fontos lehet ugye a ti munkátoknál az is, hogy itt azért hatalmas szociális szakadékok is vannak, és itt nem csak arra gondolok, hogy a roma nem roma között, hanem a cigányságon belül is vannak olyanok, akik ugye jobban élnek, vannak akik kevésbé. Aki itt lakik Rimaszombatban vagy a környékén, az ugye tudja, hogy itt van Rimaszombat mellett a Dúzsava úti lakótelep, vagy ahogy a köznyelv hívja a Fekete Város. Ott vannak tényleg azok a romák, akik a legrosszabb helyzetben vannak. De itt is vannak olyanok, akik viszont meg nagyon szépen élnek és boldogulnak, tehát hogy ugye abszolút nem nevezhetők sem szociális, sem egyéb más helyzetben lévőknek, mert hogy élik az életüket úgy, ahogy az jó és kellemes. De most hogyan lehet egy szervezeten belül tényleg valami olyasmit kínálni az egyik meg a másik végletnek is, hogy megtalálják benne a helyüket, vagy ti hogyan tudtok esetleg tényleg azoknak a cigányoknak segíteni, akik valóban nagyon rossz helyzetben vannak?
1: Hát igazából ugye veszük a Fekete Várost, azt a városon belül nem csak nem cigány emberek, hanem a cigány emberek is ugye elkülönítik így a Fekete Várost Rimaszombattól, hogy azok valami külön rétegben élnek. Igen, de hát ott is van olyan, hogy mondjam, de hát, hogy nem az egész lakótelep él ott rosszul. De hát vannak olyan emberek, van olyan családok komolyan, akik legalább olyan jól élnek, mint egy, nem tudom, a nyugat lakótelepen élő cigan család, vagy a Tamásfalán élő cigan család, vagy nem tudom.
0: Igen, de ők csak akkor, hogyha becsukják maguk mögött az ajtót, és a saját lakásuk falain belül maradnak.
1: Igen, tulajdonképpen ezzel szeretném mondani, hogy ott is ugyanúgy megvannak azok a lehetőségek, hogy lehet tanulni a gyerekeknek. Tehát ugye ott van egy 4-es vagy egy 5-ös, nem tudom, alapiskola, illetve OVI is van, ahol igenis a gyerekeknek van lehetősége arra, hogy kiskoruk óta megtanuljak, hogy lehet tanulni, és lehet jobb élet, és lehet kitörni innen ebből a helyzetből. Én nem gondolom tulajdonképpen a Fekete Város külön forgatókönyvnek Rimaszombattól, hogyha így kell mondani, mert szerintem ők is ugyanúgy emberek, igen, vannak ugyanúgy köztük rosszak jók, viszont szerintem ők velük is el lehet beszélgetni, hogyha szükséges, és rajtuk is lehet valamilyen úton, módon segíteni, akar adományokkal, akar munkakeresésben, akar tanulásban motiválni a gyerekeket az életre, a tanulásra, az önfejlesztésre, ami a legfontosabb ugye a fiataloknál vagy a gyerekeknél. Úgyhogy szerintem őket is lehet valamilyen szinten úgymond tovább tolni az életbe.
0: Van-e már valami olyan programotok, vagy elképzelésetek ugye Femaron belül, aminek már konkrétan nekifogtatok? Tehát, hogy ez a 3,5 hét, ez mire volt elég? Esetleg eddig gyakorlatban valósult-e már meg valami? Mert hogy beszélgetünk itt elképzelésekről, meg tervekről. Van-e, ami már mondjuk a gyakorlatban is megvalósult, létezik, vagy a közeljövőben lesz esetleg?
1: Eddig a megalakuló gyűlésünkön kívül egy gyűlésünk volt, de hát egybe kettő a megalakulóval együtt, és pont ma lesz a harmadik, ahol már kezdjük megszervezni magát ez a téli vagy karácsonyi adománygyűjtést. Az, hogy még hogy fogunk nevezni, azt nem tudom, de mindenképpen meg szeretnénk szervezni ezt az úgymond első közös akciónkat, ahol segítünk rászoruló családnak, vagy esetleg rászoruló falunak. És igazából megfordult a fejemben, hogy együttműködünk például a Lélekgyógyító Alapítvánnyal, mert a Lélekgyógyító Alapítvány, de név szerint Pap László, ő itt a rimaszombati körzetben szokott hordani ilyen nagy autóval adományokat, mint például Uzapanyitra. Egyszer, amikor az árvíz volt, akkor őt hívtam Baraccalra is, és ott is nagyon sok mindenkinek örömet okoztunk gyerekruhakkal, akar felnőtt ruhakkal, akar játékokkal, bútorokkal, bármivel. Tehát tervezünk vele is együttműködni, hanem most akkor a közeljövőben mindenképpen. De eddig még csak ez az, amit megbeszélünk, felépítünk, megszervezünk, és akkor elmegyünk, és örömet okozunk sok gyereknek, felnőttnek, akik tényleg, hogy rászorulnak arra, hogy kapjanak egy kis segítséget télre, vagy karácsonyra, és szerintem ez egy nagyon szép dolog, és öröm az, hogyha gyerek mosolyokat lát az ember.
0: Te neked, meg hát nyilván a társaidnak is vannak olyan elképzeléseitek, amit ugye a saját környezetetekből tudtok meríteni? Most, hogyha nem is a feltétlenül a közeli környezet, ugye nem a család, de én nem tudom, hogyha látod magad körül, hogy élnek a romák, akkor látod azt, hogy mire lehet szükségük. Vannak olyan ötletek, amik például ezekre a tapasztalatokra támaszkodnak? Mert valahogy ez a karácsonyi adománygyűjtés talán ez is lehet egy ilyen.
1: Nagyon sok családnak, rosszuló családnak van szüksége új agyakra is például. Vannak olyan, láttam már nem a környezetemben, de ha jártam valami faluban, vagy valahol láttam olyan családokat, akik, vagy hallottam olyan családokról, akik földön alszonak, mert nincs agyuk, vagy nincs gáztűzhelyük, nem tudnak főzni, vagy bármi ilyesmi. Hát ezek azok a dolgok, amikre szüksége van egy ilyen családnak, akik rosszulnak a segítségre. Illetve hát az élelmiszer az mindig is az lesz, mindig is pontos lesz, vagy főszerepet játszik ezekbe a dolgokba. Illetve a ruha, meleg ruha, a matéről beszélünk, vagy cipő, vagy iskolatáska gyerekeknek, vagy bármi ilyen dolog. Hogy mondjam, a köz

0: vannak ilyen állami projektek, mint például új tetőre, vagy halszigetelésre, és aki erre a halszorul, vagy szükség van erre, akkor, és ugye a projekt az megfelel, hát a projektariósok megfelelnek, akkor igyekszünk ebben is segíteni. Hát nagyon sok tervünk van igazából, amihez még fel kell nőnünk, de ott, hogy még muszáj stratégiailag úgy felépíteni a csapatot, hogy sokkal többet tudjon segíteni, mint nem tudom, mint 10 zsakruha.
1: Most, hogyha a csapatot emlegeted, beszéljünk egy kicsit a csapatról, hogy tulajdonképpen kikből is áll a kemény mag. A Femaro Rima Szombati kemény magja, te vagy az elnök. Hogy esett rád a választás? Ez egy ilyen demokratikus választás volt, vagy esetleg bejöttél és azt mondtad, hogy gyerekek, én leszek az elnök, gyertek.
0: Mindenképpen demokratikus választás volt, de hogy megkérdeztük, hogy ki az, aki esetleg szeretne elnök lenni. Sajnos nem jelentkezett senki, de az, hogy senki nem szeretett volna elnök lenni, és aztán az egyik tag javaslata arra lettem én megválasztva, mint elnök, ami nagyon nagy megtiszteltetés és nagyon nagy felelősség, és egyben öröm, hogy egy ilyen csapatnak, mondhatom, mint az enyém, lehetek az elnöke. Igazából az első ülésen sokat nevettünk, mert ugye volt egy olyan része, hogy bemutatkozzon, tehát mindenki mutatkozzon be, ki hova jár iskolába, ha még jár, vagy hova járt. És akkor így kezdtük az első négy emberrel. Az első négy emberből három konzervatóriumba jár, az, hogy egymás után így a konzisok így mondták, konzervatórium. És akkor így mondtuk azt, hogy ugye a Zsoltán vagy a Zoltánnal, hogy úgy látszik, hogy nem cigány szervezetet hoztunk létre, nem cigány zenekárt hoztunk létre, és még az is, aki például kereskedelmi akadémián tanul, az is zongorista, vagy zongorázik, úgyhogy komolyan, hogy egy olyan embereket hoztunk, akik kulturális téren óriási hajtóerők, ha veszük a zenét, vagy ha veszük a színészetet, Bohó Markus, ugye ő az egyik alelnök, ő színészetet tanul, és a Kalocsai Alexandra, a másik elnök, ő pedig táncol, vagy táncos. Komolyan, hogy nagyon sokszínűek, ami a kultúrát illeti, hogyha veszük az egyik tagot, ő hegedül, a másik zongorázik, úgyhogy tudom, a harmadik az fodrázdat. Nagyon sok olyan ember van, akik szerintem tudják ösztönözni arra a fiatalokat, arra a tanulókat, az iskolásokat, hogy van jövő, van lehetőség, mert például most ezt, hogyha hallgatja egy olyan gyerek, legyen az cigány, legyen az fehér, mindegy, aki úgymond nem érzi a motivációt, akkor annak azt elmondom, hogy Bohó Markus az 20 évesen most meghívtani ma szombatba egy beszélgető estre Molnár Piroska színésznőt, a 80. születésnapja alkalmából megszervezte, és tényleg elfogadta a meghívást, eljön, és itt lesz, és én is neki fogok szavalni, és ott leszünk mindnyolyan, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog, hogyha 20 évesen tanulással, és erővel, és akarattal el tud érni egy ilyen szintet egy fiatal tanuló, hogy tényleg egy legenda a színésznőt, vagy egy színészt lehívat ide közénk Rima Szombatba, és eljön ide, elfogadja a meghívást, és tényleg, hogy ez egy óriási dolog, hogyha a Kalocsai Alexandrát vesszük, akkor rengeteg tánc fellépése van, ez is egy óriási dolog. Vagy ha a zenész fiúkat veszük, ők is nagyon sokat járnak zenélni ide-oda, moda hétvégenként, minden héten, minden hónapban, úgyhogy ez egy nagyon szép dolog, hogy alkotunk egy ilyen háromszöget, hogy jó, most én könyvelőként, hát nem tudom, mit akarok szólni, de nyilván is ugye foglalkozok szavalással, meg költészettel, és tényleg, hogy olyan dolgokat lehet elérni, hogyha akarja az ember, hogy Tóth Andi mondta, csak néztek.
1: Te könyvelőként, hát mert hogy kell egy nem művész is a csapatban, nem? Aki nem művész lélek. De hát mégül is egy picit az, de hogy mégiscsak te vagy az, aki a legközelebb állsz a földhöz, vagy a talajhoz, te vagy a legközelebb?
0: Hát, hogyha a szakmámat vesszük, mondjuk az ő szakmájuk ez. Tehát az ő szakmájuk a zenész, a színész, a nem tudom, a táncos. Az én szakmám a könyvelő. Hát, hogy nyilván sokkal közelebb állok az irodalomhoz, a szavaláshoz, a művészethez sokkal közelebb állok, mint a könyveléshez, sőt, talán ahhoz egyáltalán nem állok közel sajnos, elnézést tanárnő, de nem, és de hát sokkal közelebb állok ezeket a dolgokhoz. De hogyha a szakmákat nézzük, akkor lehet, hogy én vagyok legközelebb a, nem tudom, a szalmoláshoz.
1: Beszélgettünk itt, és azért nyilván nem csak én, hanem biztosan a hallgatók közül sokan szintén felfigyeltek rá,

0: hogy te nem csak azt a kifejezést használod, hogy roma, hanem azt, hogy cigány. Sőt, nem azt, hogy nem csak azt, de inkább azt a megnevezést szereted. Most akkor, hogyha téged kérdezlek, egy romát vagy egy cigányt kérdezem, akkor mi a jobb, a roma vagy a cigány?
1: Ez a vélemény, ez egy, mondjam, megosztó vélemény, ott mindenki más véleménye van róla. Lehet engem kövezni, vagy nem, el lehet fogadni, vagy nem, de én magát a roma szót azt mindig is ilyen, hogy mondjam, keményen fogalmazok, de hát a roma szót azt mindig is üresnek láttam valamilyen szinten, és szerintem én azt mondom, hogy nincs olyan, hogy roma zene. Egy roma zenekar, olyan van ott cigány zene, olyan van ott cigány zenekar, nincs olyan, hogy roma étel, olyan van ott cigány étel, vagy nincs olyan, hogy roma vakaró, olyan van ott cigány vakaró, vagy cigány kenyér, vagy nem tudom, de hát nincs olyan, hogy roma. Szerintem ez nem létezik. Az, hogy lehet engem megkövezni, meg tényleg lehet ellenvéleményt mondani, jó, az az ő véleménye. De hát ez a másik véleménye, az, aki használja a roma szót, az használja, engem nem zavar. Viszont én nem szeretem kiejteni az a szót, hogy roma. És akkor sokan azzal jönnek, hogy a cigányzene hungarikum a cigányozásnél legyen, az nem cigányozok azzal, vagy nem cigányozik más ember azzal, ha azt mondja, hogy cigányok. Nem mindegy, hogy mondjuk az, hogy cigányok, hogyha már erről beszélünk, mert tényleg volt sok olyan ember életem során, akik inkább a romát használják, és ezzel jöttek, hogy ne cigányozzunk, ez nem cigányozás. A hangsúlya fontos, hogy mondod azt, hogy cigány. És tulajdonképpen ez így szép.
0: A mai Gömörben a helyzetben Molnár Tiborral, a felvidéki magyar romák, azaz a Femaro Rimaszombati elnökével beszélgettem augusztusi megalakulásuk kapcsán.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és további kellemes hétvégét kívánok. Vasi S. Olivia hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől. A viszont hallásra!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Megérkeztek Franciaországba a szlovák tűzoltók, Magyarországon a tartalék erőművek készen állnak az indításra, marad a forróság, a csúcshőmérséklet többfelé 40 fok közelében alakul. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Biztonságban megérkezett Franciaországba a szlovák szárazföldi tűzoltóegység, amely az ott tomboló erdőtüzek elleni védekezésben vesz részt. A tűzoltók megérkezésük után előkészítették a felszerelést, majd ma reggel egyeztettek francia kollégáikkal az aktuális helyzetről és a bevetések rendjéről. Ezt követően La Carrière-le-Tempe település közelébe vezényelték őket. Franciaországban hetek óta súlyos erdőtüzek pusztítanak, amelyeket az egymást követő hőhullámok és a szárazság tovább súlyosbítanak. Valamennyi rendelkezésre álló tartalék erőmű üzemképes és szükség esetén azonnal elindítható Magyarországon, jelentette be Magyar Péter. A magyar miniszterelnök szerint a kormányzati munkacsoport áttekintette az erőművi kapacitásokat, az áramimport lehetőségeit, a várható fogyasztást, a vízgazdálkodási helyzetet és a következő napok lehetséges forgatókönyveit. Az intézkedésekre azért van szükség, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt jelentősen vissza kellett fogni a paksi atomerőmű teljesítményét. A miniszterelnök szerint az erőmű jelenleg mintegy 480 megawattot termel a szokásos 2000 helyett. Rendkívüli hőség és több kilométeres torlódások nehezítik a közlekedést Horvátországban a tengerpart felé vezető főútvonalakon. A horvát autóklub szerint a hétvégén minden fontosabb tengerparti útvonalon jelentősen megnövekedett a forgalom. Hosszú sorok alakultak ki a fizetőkapuknál, az azokhoz vezető utakon, az alagutak és csomópontok környékén, valamint a pihenőhelyeknél és a tengerparti üdülővárosok bejáratainál. A zsúfoltság a komp kikötőket és a legtöbb határátkelőt is érinti. A Szlovák Nemzeti Párt azt javasolja, hogy a parlamentnek legyen joga visszavonni az állami kitüntetéseket azoktól, akik később Szlovákia érdekeivel ellentétesen cselekszenek. A párt a törvényjavaslatot a parlament szeptemberi ülésére terjeszti be. Az SNS közlése szerint az indítványt a lengyelországi fejlemények ihlették, ahol Karol Navrocki államfő visszavont egy korábban odaítélt állami kitüntetést. A párt szerint Szlovákiában is szükség van hasonló jogi lehetőségre. Fokozza az ellenőrzéseket a Szlovák Vasúttársaság a problémás járatokon a megszaporodott rongálások miatt. A vasúti dolgozók testkameráit is gyakrabban használják és szorosabban együttműködnek a rendőrséggel. Az intézkedésekre azért van szükség, mert egyre több a kődobálás miatt betört ablak, a megrongált ajtó, a graffiti, a szennyezett utastér és a kábellopás. A vasúttársaság szerint a sérült szerelvényeket javításra kell kivonni a forgalomból, ami kisebb befogadóképességű vonatok közlekedését is eredményezheti. Az év első felében összesen 34 vandalizmust regisztráltak.
0: Időjárás.
1: Továbbra is kitart a hőség, a déli ország részben a rendkívüli forróság miatt ma is vörös riasztás van érvényben. A csúcshőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. A gyenge déli szelet nyugaton északi légmozgás váltja fel. Jelentősebb lehűlés a jövő hét elején sem várható, csupán 2-3 fokkal lehet alacsonyabb a hőmérséklet, de a hét közepén ismét közel 40 fokot mérhetünk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán a Stefánik utca és a Hodzsa utca kereszteződésében két személyautó ütközött össze. A helyszínen az egyik sávot lezárták, emiatt lassabb áthaladásra kell számítani. A Duna alacsony vízállása miatt nem közlekedik a Komp, Párkány és Esztergom között. Radar méri a sebességet Ozsgyán mellett Rimaszombat felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. és minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.
3: Kedves hallgatóink, a Nyugaton a helyzet 2025. szeptember 13-ai adásának ismétlése következik.
0: Nyugaton a helyzet Fica Jánossal.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Hogyan neveljünk kiegyensúlyozott, elégedett és magabiztos felnőtteket gyermekeinkből? Az élet első három évében tesszük le az alapjait a boldog felnőttkornak, és ez bizony leginkább a szülőkön múlik. Mit kéne máshogy csinálnunk nekünk, szülőknek egy szakember szerint? Erről Hajmási Zsuzsa gyermeknővérrel, Montessori nevelési szakértővel, a Komáromi Bambi Klub bölcsöde vezetőjével beszélgettem. Kiderül az is, kinek ajánlott és kinek nem a bölcsi, mit tehetnek a kisgyermekes szülők, ha több szabadidőre vágynak, és miért ne legyen bűntudata egy anyának, ha elmegy dolgozni, miközben gyermekét bölcsödébe teszi. Maradjanak velünk, a zene után jövünk vissza.

0: Beszélgető partnerem Hajmási Zsuzsa, gyereknővér, a Komáromi Bambi Klub bölcsöde tulajdonosa, vezetője és nevelőnője, immáron 16 éve, akivel a legkisebb gyermekek neveléséről fogok beszélgetni, illetve a Montessori nevelési módszerekről. Legelőször azt kérdezném meg tőled, hogy hogyan és miért döntöttél úgy, hogy a legkisebb bölcsődekorú gyerekekkel szeretnél foglalkozni?
1: Ez az ötlet, ez igazándiból egész fiatal koromban már megszületett bennem, hogy én szeretnék gyerekekkel foglalkozni. Fiatal koromtól láttam, hogy én nekem nagyon jó kapcsolatom van a 3 éves, 4 éves korig a gyerekekkel. Tehát pont azzal a korosztállyal, ahol még a kommunikáció nagyon nonverbális szinten történik. És akkor volt 2 lehetőségem, elmehettem volna pedagógiai iskolába, vagy egészségügyi iskolába. És mivel akkoriban még a 90-es években teztek bölcsödék, akkor én az egészségügyi részt választottam, mert ott tanultuk a bölcsödéskor részt, és a másik része az is volt, hogy engemet mindig érdekelt az egészség is, tehát akkor ezt így ötvöztem.
0: És aztán hogyan döntöttél úgy, hogy saját bölcsödét nyissál?
1: És aztán az élet történt, elmentem dolgozni, mint egészségügyi nővér, de az egy nagyon komplikált időkorszak volt, mert ugye akkor voltunk a változás után, az egészségügy is kereste önmagát, és én azonnal tudtam, hogy nekem nem lesz elég az, hogyha csak szót fogadok, és az előírt sínben dolgozhatom, és tudtam, hogy nekem ez nem lesz elég, így hát elindultam a nagyvilágba azzal az ötlettel, hogy majd én keresek pénzt, és nyitok egy óvodát. Közben rájöttem, hogy ugye az óvoda nem jó megjelölés erre az egészre, bölcsöde lesz ebből, mivel hogy az óvoda az már 3-6 éves korig van, és én tudtam mindig, hogy én a kisebb gyerekekkel tudok nagyon jó kapcsolatot teremteni. Tehát ekkor megszületett az ötlet, hogy akkor ne legyen óvoda, legyen bölcsöde.
0: Kisebbek, miért mások ők, miért érzed őket közel magadhoz, a legkisebbeket, mint mondjuk az óvodáskorú gyerekeket?
1: Azért, mert én nekem pontosan az a életkor fogott meg, amikor a gyerekek tanulják, hogy mi történik, hogyan működik az élet. És ez történik 3 éves korig az emberi életben. Ekkor tanuljuk meg mindennek az alapját, hogy is működik a mi világunk. És mai napig csodálattal nézem a gyerekeket, amikor csak mutatunk nekik tényleg egyszerű dolgokat, kimegyünk, fúj a szél, és látom a pillantását, hogy észrevettem, megfújta az arcomat a szél, megmozdult a levél a fán, és ezt csodálattal tudom mai napig nézni, hogy ők hogy fedezik föl az élet csodáit.
0: Miért javasolnád, hogy egy szülő bölcsödébe tegye a gyerekét? Ugye igazából az oviskor, ami már kötelező, az óvoda kötelező, a bölcsöde az nem. Miért tartott fontosnak, miért javasolnád egy szülőnek, hogy bölcsibe tegye a gyerekét?
1: Én nem tartom fontosnak, hogy bölcsibe járjon a gyerkőc. Ha viszont a család, az édesanya úgy érzi, hogy szeretne segítséget, akkor ez egy nagyon jó alternatíva. Kitérek rá, hogy miért segítséget. Azelőtt máshogy éltünk. Nagyobb közösségekbe éltünk. Több édesanya találkozott egymás között, tehát volt egy közösségük, vagy pedig úgy éltünk közösségbe, hogy élt a édesanya, aki a kisgyerekekkel volt, akkor volt az aktív része a családnak, akik voltak azok, akik a betevő kenyérre dolgoztak, vagy munkába jártak, vagy pedig len otthon termeltek ezt-azt-amazt, és volt a kevésbé aktív, a idősödő generáció, akik ugye így együtt éltek, És így volt egy közössége a családnak. Na már most manapság ez a rész sajnos mindig jobban kihalóba van, vagy teljesen kihalóba van, és vannak olyan családok, akik keresik a segítséget, vagy keresik a gyerekük számára a közösséget. És akkor ilyenkor jó a bölcsőde is. Jó az is, hogyha anyukák megtalálják a saját közösségüket, és tudnak benne jól érezni magukat, nevelni a gyerkőcöket, vagy pedig van az a másik rész, hogy igen, szeretnék családot is, de nem szeretném föladni önmagamat, mert van egy olyan állásom, ami engem betölt, és nem akarok, vagy nem maradhatok ki 3 évig, 4 évig, amíg a gyerkőcöm bekerül oviba. Erre jó a bölcsőde.
0: A bölcsőde ugye az én meglátásom szerint saját tapasztalatból indulok ki most engem meg, hogy saját élményt is elmondjak. Ugye fontos, hogy a bölcsőde ne csak egy gyermek megőrző legyen, abban az esetben, hogyha a szülők például nem tudnak foglalkozni a gyermekkel, mert például dolgozniuk kell, vagy nincs rá lehetőségük. És fontos az, hogy a bölcsi az ne csak egy hely legyen, ahol néhány órára megőrzik a gyereket, hanem ott az a gyermek tanuljon, fejlődjön megfelelő mértékben. Mit kap egy jó bölcsödében, vagy jelen esetben nálatok az a gyermek, hogyha a szülő beteszi bölcsibe a gyermekét?
1: Azzal szeretném kezdeni, hogy én a bölcsödébe a Montessori pedagógiai elvek szerint foglalkozok a gyerekekkel. Ezt az utat én azért választottam, mert amikor elkezdtem foglalkozni a gyerkőcökkel, akkor nagyon gyorsan észrevettem, hogy azt, amit mi tanultunk a pedagógiában a 0-3 éves gyerkőcökről, az nem elég. És azok a lehetőségek, amik adva voltak a tárgyakban, játékokban, gyerekberendezési cikkekben, azok nem működtek nekem jól. Például így magyarázom el, hogy teszünk a gyerkőc alá egy színes szőnyeget, plusz színesre fessük a falat, és elhalmozzuk a gyerkőcöt minél több játékkal. És észrevesszük, hogy a gyerkőc pár pillanat után nem érdekli őt se a színes játék, se a zenélő játék, se semmi, hanem így szépen simán pof, repül a háta mögé. És ezt én nagyon gyorsan észrevettem, hogy hát hogy lehet ez, hogy itt van a dupló, a ilyen színes kocka, olyan színes könyvecske, és nem érdekel semmit a gyerkőc. Így hát gyorsan elkezdtem keresgélni, és rátaláltam a Montessori elvre. És ez nagyon fontos arra, hogy a gyerkőccel úgy tudjak foglalkozni 3 éves koráig, hogy a gyerkőc nyugodt legyen, kiegyensúlyozott és érdeklődő. Ne veszítse el az érdeklődését. És ez az, ami fontos, hogyha egy gyerkőc be van adva megvigyázásra. Ne csak le legyen téve, ne csak el legyen, ne csak a tévé előtt legyen, vagy ne legyen szegény rátéve a bilire, tegyük föl azt fél órára, könyvvel a kezébe, és tanuljon ebből bármit is.
0: Tehát sok esetben például, ha egy szülő otthon is marad a gyermekkel, sajnos csak ennyit tud vele foglalkozni, mivel nincs hozzá vagy megfelelő tudása, képzése, türelme, olykor akarata, ami nem feltétlenül a szülő hibája, csak egyszerűen nem tudja ezt a környezetet biztosítani neki. Ez azt jelenti, hogy a bölcsi sok esetben azért is jó, hogy ilyen mértékben vagy ebből a szempontból is fejlődjön a gyermek?
1: Így van. Szülővé válni nem egyszerű dolog. Szülővé válni az egy nagyon nagy változás a szülők életében. Ezt minden szülő tudja tapasztalatból, megszületik a gyerkőc, és megváltozik teljesen az élet. És ezt nagyon fontos tudni, hogy meg fog változni az életünk. A gyerkőccel foglalkozni kell. Figyelmet igényel egy gyerkőc. Nem feltétlen kell elhalmozni a drága, színes, nagyobbnál nagyobb játékokkal. A gyerkőcnek figyelemre van szüksége. Annyit szeretne csak megtudni a gyerkőc, hogy működik az élet. Mosunk, főzünk, takarítunk, bevásárolunk, megéljük a 4 évszakot, ez pont elég. De ezt tudni kell. Én már tudom, mert továbbképeztem magam. A szülő belecsöppen, és ha nem tudja hogyan, keresgélni kell. Kérdezősködni kell, tapasztalni kell, megfigyelni kell. A gyerkőc megmutatja, hogy merre van az út. Mert ő kérdezi. Egy pillantással, egy hanggal megfogja a kezemet, szeretné megtudni. És én ezt már tudom 16 év tapasztalata után, sokat tanultam, sokat próbáltam különböző irányzatokat átkutatni, melyik lesz a legjobb. Nekem a Montessori volt a legjobb. Pont azért, mert nagyon egyszerű, a gyerkőcöknek nincs többre szükségük, csak megtanulni, mi az élet körülöttünk. Ezt én itt tudom nekik biztosítani. Nekem nincs más dolgom, nekem nem kell bevásárolnom, nekem nem megy a mosógép, nekem nincs 3-4 telefon, ami például home office-ba dolgozik anyuka vagy apuka. Én nekem a figyelmem egész nap a gyerkőc körül van. Ezért én be tudom neki biztosítani a nyugodt napi egyforma rezsimet. Erre nagy szüksége van a gyerekeknek.
0: Most is itt ülünk a bölcsödében, ahol valóban nincsenek színes, csillogó, villogó játékok, hanem nagyon egyszerűen van berendezve, a bútorok is egyszínűek, halványak, a játékok pedig sok játék van, de azok is az egyszerű és inkább ilyen fejlesztő játékok vannak. Illetve ami még nagyon fontos, amit észrevettem, hogy ugye a bútorok is a gyermekek szintjére vannak beméretezve, tehát mindent elérnek, kis székektől, a kis polcoktól, a kis asztalkákon át egészen még a kis mosdóig is itt megtalálható. Ebből ugye azt következtetem le, hogy gyakorlatilag ők itt a napjaikat valóban úgy élik le, hogy megtanulják ezt a napi rutint, hogy hogyan zajlik az élet. Ez a Montessori elv lényege?
1: Mária Montessorinak van egy nagyon szép pont, segíts, hogy magam legyek rá képes. Ez mindent elmagyaráz. Én csak segítek. Minden úgy van egy Montessori környezetbe berendezve, hogy a gyerkőc elérje. Tehát itt a széknek pont akkora magassága, hogy a gyereknek leérjen a lába a földre. Ezt sehol nem tudja megvenni a szülő se ezt a széket, de kreatívnak kell lenni. Megveszem a széket, lefűrészelek belőle 5 centit, és már meg is van a Montessori szék. 10 euróból nem kell 100 euróért megvenni. És ez a lényeg az egészbe. Legyünk kreatívak, és legyünk földhöz ragadtak. Nem kell elszállni. Meg lehet venni sok 100 euróért mindenféle kütyüt, de a Montessorinak ez nem lényege. Egy lényeg van, a gyerkőc mindent elérjen. Ezt otthon is nagyon egyszerű megcsinálni, egy kicsikét csak körül kell jobban nézni, 4 kézláb végig kell mászni a lakáson, és megnézni, hogy a gyerkőc onnan, arról a pár centiről, ahol éppen van a feje, az mindegy, hogy fél éves, vagy 2 éves, vagy 4 éves, mi hol van az ő látó szemszögébe. És akkor már nagyon könnyen el fogjuk tudni látni a gyerkőcünket.
0: Sok szülő pont azt akarja, hogy ne érjen el a gyerek sok mindent egy lakásban.
1: Maguk ellen dolgoznak, mert lehet, hogy 5 percig nyugalmuk lesz, a gyerek nem adja föl. A gyerek tanulni akar, és ha tetszik, ha nem, mi vagyunk a példaképei. A gyerek tőlünk szeretne tanulni, és csak azt, amit mi teszünk. Tehát, hogyha én főzök, vagy autót mosok, vagy füvet nyírok, vagy bevásárolok, a gyerkőc ugyanazt szeretné csinálni. Tehát nagyon egyszerű, nem kell sok pénzt elkölteni arra. Igaz, nálam nagyon sok pénz el van költve a nagyon fejlesztő játékokra, de ez itt erre megy. Ez egy bölcsöde. Otthon ezt nem kell csinálni, nincs is rá lehetőségünk. Tehát az nagyon sok pénz, hogyha otthon mindent beszeretnék úgy rendezni. A konyhapult mellé is oda lehet tenni egy nagyon drága Montessori torony, aminek még van 56 más funkciója is, ami teljesen fölösleges, mert nem fogja a gyerkőc még festeni az egyik oldalára, számolni a másik oldalon, ő azzal egy dolgot szeretne, fölmászni a konyhapult magasságába. Tehát oda tehetek egy széket is, fölmászik a gyerkőc, ott vagyok vele, és nézi, mit csinálok. És magyarázom közben, nagyon egyszerűen. Fölvágom a répát, és csak vágom, adok neki egy darab répát, megrágja, megszagolja, megnyalogatja. Ennyiről szól a Montessori. A mindennapi életet bemutatom neki. Nagyon egyszerűen.
0: Beszélgetés elején említetted, hogy a színes játékok esetén a gyermek nagyon gyorsan elveszti az érdeklődését. Miért van ez?
1: Ez azért van, mert a látásuk, a hallásuk, a tapintásuk, tehát minden érzék még csak fejlődésben van. És ezek a csili-vili játékok túl sok mindent ötvöznek egymásban. Színes is, a felülete is nagyon változó, esetleg még ad ki valamilyen hangot is. Ez egyszerűen túl sok egyszerre a gyereknek. Amikor elmegyünk valahová kirándulni külföldre, az első benyomásunk mindig az, hogy hú, ez micsoda szín, hang, illatkavalkád, más dolgokat hallunk, pedig csak elmentünk egy másik országba, például a Balatonra. Ugyanezt éli meg a gyerkőc. Tehát, hogyha túl sok a benyomás egyszerre, attól elfárad, nem tudja földolgozni, így hát inkább nem is akar vele foglalkozni. Ezért mindent próbálunk leegyszerűsíteni. Ilyen elvek bele vannak építve itt a Montessoriba, de ezt nagyon egyszerűen otthon is tudunk csinálni, olyan dolgokat csináltatunk a gyerekkel, amivel nagy köröket végez a kezével, hogy a szemével tudja nézni. Például kavarunk tésztát, vagy mellém áll a mosdó mellé, vagy a dressz mellé, és adok a kezébe egy répát, vagy egy krumplit, és akkor adok a kezébe egy kefét, és nyugodtan, nagy mozdulatokkal elkezdi tisztítani. El lesz vele fél órát, egy órát. Mert egyszerű a dolog, és tudja figyelni. Ezek a mindenféle csillogó, villogó, túlszínes játékok, ott a sok szín, ott a sok különböző felület, ott a sok hang, és igazándiból, ha figyeljük a gyerekeket első pillanatban, hogyha megnyomja azt a gombot, és megszólal az a valami, össze is rezzennek. Nekik az túl sok. Utána megszokja, mert az érzékei eltunyulnak. Inkább eltunyítja a saját érzékeit az a test, mert túl sok számára. Ezért a gyerkőc nagyon gyorsan azt csinálja, hogy el is dobja a feje mögé, ne is lássa. Tehát, hogyha azt veszem a gyerkőcön észre, hogy az látóteréből tisztítja ki a dolgokat, látni se akarja, az azt jelenti, hogy túl sok számára. Nem az, hogy nem tetszik neki, vagy türelmetlen, vagy semmi nem érdekli, nagyon is sok minden érdekli őket, egyszerűen túl sok.
0: Ezért van az, hogy ugye a szülők gyakran tapasztalják azt, vagy azzal találkoznak, hogy bizony a gyereket nem tudják lefoglalni, vagy úgy érzik, hogy nem tudják lefoglalni, hiszen leteszik őt, például ha otthon vannak vele ebben a korban, leteszik őt, és már néhány másodperc múlva már megint új dolog után megy, és ebbe fárad bele a szülő. Tehát ez azt jelenti, hogyha minél egyszerűbb dologgal foglaljuk le őket, minél egyszerűbb mozdulatokkal, annál tovább le tudjuk őket foglalni? Ez így működik?
1: Így van. Egyszerű feladatokat teszünk ki, egyszerű dolgokat teszünk ki a gyerekeknek, és minél kisebb, annál kevesebb mennyiségbe. Tehát egy fél éves gyereknek, hogyha kiteszek egy könyvet, akkor legyen rajta csak egy vagy két kép. A több az már túl nehéz számára. Neki azt körbe kell járni a szemével, föl kell fedezni, és hogyha még van azon a képen virág is, meg pillangó is, meg nem tudom mi minden, akkor az már túl sok neki. Igen, a kevesebb, az több. Tehát a gyerkőcnek mindig csak kevés dolog kell egyszerre. Viszont sokat kell cserélgetni a játékokat. Észrevesszük, amint már nem nyúl érte fél napja, egy napja, azt ő már fölfedezte. Nem tud vele többé mit kezdeni. Akkor rakok ki még valami mást. És sokszor több mindent föl kell ajánlani annak a gyerkőcnek, mert éppen nem attraktív számára. Tehát nem szabad föladni. Mondom, itt állandóan experimentálni kell, találékonynak lenni, kutatni otthon a mindennapi tárgyak között, és azokat nyugodtan ki lehet tenni. Egy kanál, egy fésű, nyugodtan lehet készíteni a gyerekeknek egy családi albumot, amiben rajta van a apa, anya, nagyi, bárki, külön-külön képen, nem egy csoportképet, mert azon a gyerkőt semmit nem fog fölismerni. Az már sok. És itt még szeretném elmondani, hogy vannak nagyon egyszerű alapelvek, amit ha fejbe fogunk tartani, nagyon egyszerű lesz a gyereknevelés. A gyerek agya olyan, mint a szivacs. Mindent magába szív. Jót, rosszat, mindent. És első pillanattól fogva, hogy a gyerkőc megszületik, az agya így működik. Ne csodálkozzunk, hogy amit látott 2 hónapos korába, 2 éves korába úgy vissza mutassa nekünk, mint a sic. És olyankor esik le az állunk, hogy Atya Úristen. És hogyha ezt fejembe tartom, hogy az agya olyan, mint a szivacs, akkor úgy fogok viselkedni, ahogy szeretném, amilyen legyen. Mert hogyha úgy bebököm a lábammal a fiókot, és csattan, a gyerkőc számára ez lesz a normális. A gyerek csak példából tud tanulni. Ez a második alapelv. Ha azt szeretném, hogy kedves legyen mindenkihez, nekem is kedvesnek kell lenni. Ha azt szeretném, hogy állja meg a határait, nekem is meg kell állnom a határaimat. Tehát, hogyha ott fog visítani nekem, hogy ő most bizony ezt meg ezt akarja, és én azt mondtam neki, hogy nem, akkor ha nem állom meg a határaimat, akkor ő hogy fogja ezt tudni?
0: Ez egy jó kérdés. Mit kezdjünk egy hisztiző gyermekkel? Például, amikor nyilvános helyen elkezd nekünk hisztizni. Ezt egyáltalán gondolom meg lehet előzni is, hogy idáig egyáltalán eljusson egy gyerek. Hogyan tudjuk ezt megelőzni, vagy egyszerűen van olyan gyerektípus, van olyan személyiség, akinél ezt nem lehet megelőzni, vagy bármilyen kisgyermeknél ezt meg lehet előzni, és meg lehet tanítani, hogy bizony a hisztivel nem megy semmire.
1: Ezt mindenkinél meg lehet előzni. A hisztis gyerek nem azért hisztis, mert az agyára akar menni a szülőjének. A hisztis gyerek azért hisztis, mert nem tudja, hol a határai. Tehát ez kezdődik egész kiskorba. Például még kis csecsemő, a gyerkőc, akkor már elkezdem neki mondani, hogy itt vagyok veled, iszok most egy pohár vizet, jó? Megiszom gyorsan a pohár vizet. Ittem egy pohár vizet, és már itt is vagyok veled. Tehát az az idő, amikor nem ő vele vagyok 100%-ba, arról a gyerkőcnek tudni kell. És ugyebár ezt aztán mindig húzzuk tovább. Nődögél a gyerkőc, 3 éves, éppen valamit szeretnék megbeszélni például a párommal, akkor tudatom neki, hogy anya, apa most valamit megbeszélnek, itt lehetsz velünk, de ezt mi most megbeszéljük, jó? És utána tovább folytassuk ezt, vagy azt, vagy amazt. És ezt be is tartjuk szépen. A fontos az, hogy mindig konzekvensek legyünk. Amit ígérünk, azt betartsuk. Olyat ígérünk mindig, amit be tudunk tartani. És őszintén elmondhassuk azt is a gyerkőcnek, ha valami közbe jön. Mert hogyha nem az lesz a szabály, hogy ígérünk és nem tartsuk be, hanem az lesz a szabály, hogy ígérünk és betartsuk, akkor a gyerek meg fog bennem bízni, és azt is el fogja fogadni, ha épp most valami nem jött úgy össze, hogy ahogy elterveztük. És ezt egész kiskortól, hogyha be fogjuk tartani, sose lesz hisztis gyerekünk. De konzekvensnek kell lennünk. És hogyha földhöl vagdossa magát, akkor is, oké, frusztrált, ő tanulja azt is, hogy éli meg az emócióit. Akkor ott vagyok vele. Hagyom, hogy kihisztízze magát. Nagyon rossz érzés számára. Nagyon rossz érzés. Ő azt nem direkt csinálja. Nem tudja is direkt csinálni. Ő most egy új emóciót tanul megélni. Kihisztízi magát, utána egész biztosan eljön az a pillanat, amikor kéri a vigaszt. Mindenki tudja, hogy vigasztalja a gyerekét. Valaki öleli, valaki kapargatja, valamelyik gyerkőc nem szereti, a nagyon közeli testi kontaktust van olyan is, azt is akceptálni kell. De vigasztaljuk, és utána tisztázzuk, hogy mi történt. Nagyon szomorú voltál, azért, mert nem tudtunk elmenni bicajozni. Én ezt megértem.
0: Előtte ugye beszélgettél az egyszerűségről és a hétköznapi dolgokról, gyakran viszont a szülők abba a csapdába beleesnek, hogy túl sok programot szeretnének már az egészen pici gyerekeknek is csinálni, szórakoztatni őket, túl sok mindent megígérnek és igyekeznek betartani. Ez is visszaüthet olykor, hogyha már az egészen pici gyerekeket is szeretnénk folytonosan lefoglalni és valamilyen programot csinálni nekik?
1: Ez nagyon gyorsan negatívan fog visszatükröződni. A gyerkőcnek nem kell folytonos program. Kell egy állandó napi lefolyás, hogy ő otthon legyen abba, mi történik reggeltől estig. Tehát reggel fölkelünk, van egy bizonyos reggeli rutinunk, utána van egy bizonyos napi rutinunk, egy bizonyos esti rutinunk. A napi rutinba belefér az, hogy járunk bölcsödébe, vagy járunk találkozni más gyerkőcökkel játszani, vagy járunk óvodába, iskolába, és járunk valamilyen körökre is. Ez belefér. Igen, az elején ki kell tapasztalni, hogy mi érdekli a gyereket, de...
0: Már 0-3 éves korban is lehet?
1: Már 0-3 éves korban is, persze, van olyan gyerkőc, aki szeret sokat mozogni, azzal el lehet tornázós körökre járni. Van olyan gyerek, akit észreveszik, hogy érdekli a zene, akkor el lehet ilyen ringatófélékre járni, ahol éneklés van. Van olyan szülő, aki szeretné úsztatni a gyerkőcöt, mert jót tesz a testi fejlődésre, el lehet járni, de ez ne legyen a mindennapi rutin része. Ez egy speciális dolog, amit a gyerek igen, igényel is, meg tetszik is neki, de nem minden nap. Ha már nagyobb a gyerek, 3-4-5 éves, lehet 2 nap. Ha már iskolába jár, valószínű valamilyen körre járni is kell neki. A gyereknek kell minden életkorszakban olyan idő is, amikor felfedezhet. Ha nincs ideje felfedezni, mi érdekli őt, akkor nem fogja tudni, mi érdekli, és mi szeretne egyszer lenni. Tehát, ha túl sok programot csinálunk a gyereknek, akkor nem lesz kontaktusa önmagával. Nem lesz saját akarata, nem lesz érdeklődése, mert nincs mikor. A gyereknek kell, hogy tudjon unatkozni is.
0: Mit tegyen egy szülő, hogyha például 0-3 éves korú gyermeke van, és ő igényli, hogy ugye menjen, kimenjen, olykor kimozduljon a hétköznapi dolgokból, hiszen egész nap például otthon tölti az időt egy kisgyermekkel, és ezért viszi például magával, vagy ezért csinál közös programot. Hogyan lehet megtalálni az arany középutat?
1: Ez attól függ, hogy egy családon belül hogy működik az együttműködés, együttműködni kell. Tehát az anya is ki akar mozdulni, az apa is ki akar mozdulni. Imádjuk, szeressük ezeket a kicsiket, de mi vagyunk a pillérei az életének. A pillér csak akkor lesz erős, hogyha az a pillér ugyebár ugyanúgy tartós, erős marad. Csak teliből tudunk adni. Az üresből nem tudunk adni. Tehát kell arról is gondoskodni, hogy az anya is tudjon kikapcsolódni a gyerektől, és az apa is tudjon kikapcsolódni a gyerektől.
0: Előfordul, hogy a szülőknek viszont bűntudatuk van ilyenkor, amikor például önmagukra szánnak időt, vagy amikor az anyuka visszamegy dolgozni, és például bölcsibe kell tenni a gyerekét, olyankor bűntudatot érez. Mit mondanál erre, vagy mit válaszolnál erre?
1: Erre azt válaszolnám, hogy a bűntudat kiskorunktól belénk van nevelve, hogyha merünk magunkra figyelni. Nem kell bűntudatnak lenni azért, mert szeretem az életemet, szeretem a munkámat, szeretem önmagam. Ha szeretem önmagam, akkor olyan dolgokat fogok csinálni, amik engem boldoggá tesznek. És akkor a gyerekem is, és a partnerem is boldog lesz. Az mindegy, hogy most a anyukáról vagy az apukáról beszélünk. Nálunk, a mi kultúránkban egy nagyon mindennapi hozzá belenevelt tartozója az életünknek. Ez egy nagyon nagy munka, amin szükséges, hogy dolgozzunk. Nem kell semmi bűntudatunknak lenni.
0: Ugye itt gyakran a szülők ugye az elvesztett időt, a gyerekkel nem töltött időt sajnálják, de az nem elveszett idő.
1: Nem elveszett idő azért, mert a gyerkőc egy szélesebb családot kap. Ugye az interjú legelején beszéltem arról, hogy azelőtt a gyereknevelés közösségen belül történt. Mivel, hogy ez a közösség nincs, teljesen természetes, hogy a szülő, az anya, az apa szüksége van a közösségre. Tehát szüksége van arra, hogy legyen interakció. Vannak olyan szülők, anyukák, apukák, akik teljesen boldogok azzal, hogy egész nap a gyerkőccel foglalkoznak. Van olyan, akit ez nem tölt be. És mi a rossz, mi a jó? Semmi nem rossz, semmi nem jó. Az a tökéletes, amikor a család, a szülő, mindegy anya, apa boldog. Akkor lesz a gyereke is boldog. És ha ami engem boldoggá tesz, az nem elvesztegetett idő. Az nem idő, amit elvettem a gyerekemtől. Ezért bűntudatom legyen, hogy el kell mennem dolgozni. Hát már miért lenne bűntudatom? A gyereket betettem egy olyan helyre, ahol úgy gondolom, hogy jó hely lesz, biztonságban van, fejlődik, jól érzi magát. Igen, a gyerkőc délután több figyelmet fog kérni tőlem, mert pár órát nem voltunk együtt. Ő a saját kis módján szeretné pótolni, vagy megmutatni, hogy ő mit csinált egész nap.
0: Sokszor halljuk azt, hogy ez az időszak a legfontosabb a gyermek életében, de miért fontos? Mire lesz hatással a későbbi életében, élete során az, hogy ebben a korszakban milyen nevelést kap? Például egy bölcsödében.
1: Ez azért fontos, mert 0-3 éves korig fejlődik az agy olyan szinten, hogy agy és a ideg végződések között történnek az összeköttetések. És hogyha a gyerkőc ebbe az időkorszakba úgy fejlődik, ami számára előnyös, ezek az összeköttetések nagyon sűrűk lesznek. Tehát jó lesz a kommunikáció agy és a test között. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a három éves korig letesszük minden fejlődési résznek az alapját. A gyereket ebbe a időkorszakba csak praktikus dolgokra tanítjuk. Tehát el tudja látni önmagát testileg. Tud öltözni, vetkőzni, étkezni, inni. Nehéz dolgokat hordozni, könnyű dolgokat hordozni. Fölfedezi a felületeket. Akkor lesz önbizalma, és ezáltal megtanul bízni önmagában. Föl fogja tudni mérni, mire képes, és azt el is fogja tudni végezni. Ezt csak úgy fogja megtanulni, ha bízunk benne. Eljutunk egy következő mai világ problémájához, amikor a szülők túlféltik a gyerekeket. Úgy mondván helikopter szülő. Nem rossz indulatból csinálják ezt a szülők, segíteni szeretnének a gyerkőcnek. A segítséget meg tudják máshogy is adni. Például nem adok rá olyan szűk nadrágot, hogy csak én tudjam lehúzni. Adok rá lazább nadrágot, és megmutatom neki, hogy hogy tudja lehúzni a nadrágot. Ha ezt már begyakorolta, akkor bízik magába, elindul, megcsinálja, és utána büszke magára. És ezáltal kapunk egy olyan emberkét, aki nagyon tudja, hogy ki ő, mi ő, mit szeretne, bízik magába, elindul a célja után, és megcsinálja.
0: Nagyon sok helyen találkozni azzal, hogy a gyerek játszik, mindent ott hagy, és aztán a szülő fogja magát, feláll, és helyette elrakodik. Ez is a helikopter szülőség? Vagy ezt is már ebben a korban kell megtanítani egészen picikortól?
1: Így van, ezt is egész kiskortól már tanítani kell a gyerekkel, és ennek több előnye van. hogy a gyerek elrakodik maga után.
0: Nem csak a rend.
1: Nem csak a rend, már ebbe is bele van építve, hogy lépésekbe gondolkodik, hogy van egy célja, betölti azt a célt, eléri azt a célt, és befejez valamit például. Ugye az életben is van egy ötletünk, ezt szeretnénk elérni, akkor elkezdem, megcsinálom, befejezem. Ezt már ezzel tanítjuk vele. Ez már ad egy alapot az életbe, hogy kitartó vagyok, és amit a fejembe veszek, azt be is töltöm. Közben meggondolhassa magát, hogy ez annyira nem érdekel, ezzel sincs probléma, mert az életben ugye több minden érdekel bennünket, és akkor rájövünk, ha elkezdjük csinálni, hogy ez mégse az én kávém, akkor utána nézek valami másnak, de megint elő kell készítenem ugye bár ezt. Ezek az alapok vannak abba, hogy játszok és elrakodok. Ezért, hogyha túl sokat segítek a gyerkőcnek elrakodni, az a konzekvenció, hogy soha semmit nem fog befejezni.

0: Mondjam el azt, hogy a gyerekek okosak, és nem vakmerőek. Akkor fog olyanokat csinálni, hogy fölmászik valahonnan, és leugrik, mint egy Batman, ha fölsegítem, például mászókára. Sose segítem föl a gyereket egy mászókára se. Oda megy, elkezd mászni, ott vagyok. Biztos fog kérni segítséget, vagy egy pillantással, vagy egy nyögéssel, vagy azzal anya, apa, és akkor megmutatom, hogy jön le. Nem az, hogy megy föl. Nem tolom föl a seggét, és aztán leveszem valahogyan, mert legközelebb vakmerő lesz. Fölmászik, és nem vagyok ott, vagy abban egy másodpercben, mit tudom én, megcsörrent a telefonom, nincs ott a figyelmem, és leesett a gyerek. Ha nem fogom segíteni sehova a gyereket, a gyerek nem vakmerő, csak addig megy, amennyi ereje van. A gyerekek nagyon jól föl tudják mérni, mit mernek, és mennyi erejük van.
1: Megint itt jön az, hogy a saját határait fölfedezi, és ezt nekünk hagynunk kell, hogy ő maga fedezze fel, igaz?
0: Így van, így van. Ezért a rolleren sose tologatom, mert utána neki áll, egyedül neki fut, annak a rollernek ráugrik, nem vagyok ott, jó, eldől, megüti magát. És ebből most mit tanult? A roller az rossz, megütöm magam. Nem rossz az a roller, csak ő túl vakmerő volt, mert megtanulta azt, hogy itt van anya, apa, majd eltologat rajta, most épp nem ért rá, hát leestem róla. És csak frusztrált lesz. Egy gyerek se frusztrált olyan tevékenységből, amibe egyedül megy bele, saját erejében. És ennek az a vége, hogy a gyerek pontosan tudja, mire képes, és mikor képes. És ennek az a vége, hogy van egy önbizalomteljes gyerek, aki tudja, ez a valami érdekel, kipróbálom, ameddig bírok, elmegyek, ha már nem bírom, kérek segítséget.
1: Én azt hiszem, hogy ez felnőtt korban is ugyanígy működik a kiegyensúlyozott embereknél, és talán ezt már akkor kell megtanulni, hiszen felnőtt korban sem mernek az emberek sokszor segítséget kérni, illetve nincsenek tisztában azzal, hogy mik a határaik, és mikor mit csinálhatnak meg önmaguk, és mikor kérhetnek segítséget, vagy mikor kell segítséget kérni, és akkor tegyék is meg. Valójában az alapok már ekkor kezdődnek, és sok felnőttnek is talán ezt meg kéne fogadnia. Tehát így tudunk boldog gyerekeket, boldog felnőtteket nevelni? Már 0-3 éves korban nevelünk boldog felnőtteket?
0: Definitív. A boldog, önbizalomteljes, határjait ismerő és kommunikatív, kellemes ember csak akkor vagyok, ha tudom, hol a határaim, mire vagyok képes, és képes vagyok együttműködni is. És ezt csináljuk kiskortól a gyerekkel. És még egy nagyon utolsó dolgot szeretnék elmondani. Szituáció játszótérről, homokozóban játszanak a gyerekek. Jön az egyik a másikhoz, valamit szeretne elvenni. Kezébe van valakinek egy autó, a másik nyúlna érte. Oda szólunk. Ez most a Julcsié, majd ha Julcsi befejezte, lehet a tiéd is, most nézheted. Sosem mondjuk a Julcsinak, hogy Julcsi, te már olyan rég játszol vele, add kölcsön a Tomikának. Nem. Itt vannak a határok. Itt tanulja meg a gyerek a határokat. Ameddig valamivel foglalkozik, addig az övé. Addig az ő határait megvédjük. Később meg fogja ő is tudni állni, védeni a határait. Utána, ha letette, akkor szólunk a másik gyerkőcnek. Julcsi, befejezted? Egy pillantással megmondja, hogy igen, már foglalkozik mással. Tomika, jöhetsz játszani az autóval. És most mindegy, hogy ez a szituáció a 5 éves és a 2 éves között játszódott le, vagy a 8 éves és a 3 éves között, sose mondjuk nagynak, a kicsinek add oda. Nem, a nagy is hagyálja meg a határát, és a kicsinek igenis tudnia kell, hogy amíg a másé a játék, addig ki kell várni. Sok felnőtt is ezt csinálja, de itt vannak letéve a határok alapjai. Felnőtt korban persze ez azt hozza magával, hogy Valamire megkértek, hátam közepe nem kívánja. Én

0: Nekem erre semmi kedvem, de hát most jó, hát akkor megcsinálom, ha nagyon muszáj. És boldog leszek tőle? Nem. Nem is fogom úgy elvégezni a dolgot, ahogy kéne. Ennek az alapját már kisgyermekkorba le kell tennünk. Rálép a lábamra? Szólok. Ez az én lábam volt, ez nekem fáj. Ilyen egyszerűen. A gyerkőc tudja, hogy ezt legközelebb nem csináljuk. Megálltam a határomat, ő respektálja a határomat.
1: Szóval elmondható, hogy az élet legfontosabb és legnagyobb dolgait az egyszerű hétköznapi apróságokból tanuljuk meg.
0: Így van.
1: Hajmási Zsuzsa gyermeknővérrel, Montessori nevelési szakértővel, a Komáromi Bambi Klub bölcsöde vezetőjével beszélgettem arról, hogyan nevelhetünk kiegyensúlyozott, magabiztos, elégedett és boldog felnőtteket gyermekeinkből.

0: Ez volt mára a Nyugaton a helyzet. Új adással egy hét múlva várjuk Önöket ismét itt, a Pátria Rádióban. Kovács János hangmérnök és Puha József zenei szerkesztő nevében is köszönöm mai figyelmüket. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!
1: Gabonakörök és egyéb jelek.
2: Két gyerekével és öccsével él, amikor a házuk körül egy gabonakör jelenik meg, és nagyon úgy fest, idegen civilizáció szállta meg a földet.
1: Lovastábor Lendván.
3: Nekem a Áli maradt az eszembe, azért, mert a barátnőmnek a legkedvesebb lova, és annál segítettünk kipucolni és felnyergelni a lovat.
1: Sándor István, a párizsi magyar-francia festő.
4: Éltek Spanyolországban, Németországban, de két év után Párizsba költöztek. A fiatal fiú összes traumáját a rajzzal gyógyította.
1: Születésnap után Papa Dimitriu Atina.
5: Pintér Tibivel, a Lovatina megálmodójával és létrehozójával, és egyébként meg mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Tehát amerre járunk, nemzeti Lovatina, minden előadásunk nagyon, nagyon izgalmas és egyedülálló.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
6: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Megérkeztek Franciaországba a szlovák tűzoltók, Magyarországon a tartalék erőművek készen állnak az indításra. Marad a forróság, a csúcshőmérséklet többfelé 40 fok közelében alakul. Üdvözlöm Önöket, Kis Balázs vagyok, mondom a részleteket. Biztonságban megérkezett Franciaországba a szlovák szárazföldi tűzoltóegység, amely az ott tomboló erdőtüzek elleni védekezésben vesz részt. A tűzoltók megérkezésük után előkészítették a felszerelést, majd ma reggel egyeztettek francia kollégáikkal az aktuális helyzetről és a bevetések rendjéről. Ezt követően La Carrière-le-Tempe település közelébe vezényelték őket. Franciaországban hetek óta súlyos erdőtüzek pusztítanak, amelyeket az egymást követő hőhullámok és a szárazság tovább súlyosbítanak. Valamennyi rendelkezésre álló tartalék erőmű üzemképes és szükség esetén azonnal elindítható Magyarországon, jelentette be Magyar Péter. A magyar miniszterelnök szerint a kormányzati munkacsoport áttekintette az erőművi kapacitásokat, az áramimport lehetőségeit, a várható fogyasztást, a vízgazdálkodási helyzetet és a következő napok lehetséges forgatókönyveit. Az intézkedésekre azért van szükség, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt jelentősen vissza kellett fogni a paksi atomerőmű teljesítményét. A miniszterelnök szerint az erőmű jelenleg mintegy 480 megawattot termel a szokásos 2000 helyett. Rendkívüli hőség és több kilométeres torlódások nehezítik a közlekedést Horvátországban a tengerpart felé vezető főútvonalakon. A horvát autóklub szerint a hétvégén minden fontosabb tengerparti útvonalon jelentősen megnövekedett a forgalom. Hosszú sorok alakultak ki a fizetőkapuknál, az azokhoz vezető utakon, az alagutak és csomópontok környékén, valamint a pihenőhelyeknél és a tengerparti üdülővárosok bejáratainál. A zsúfoltság a komp kikötőket és a legtöbb határátkelőt is érinti. A Szlovák Nemzeti Párt azt javasolja, hogy a parlamentnek legyen joga visszavonni az állami kitüntetéseket azoktól, akik később Szlovákia érdekeivel ellentétesen cselekszenek. A párt a törvényjavaslatot a parlament szeptemberi ülésére terjeszti be. Az SNS közlése szerint az indítványt a lengyelországi fejlemények ihlették, ahol Karol Navrocki államfő visszavont egy korábban odaítélt állami kitüntetést. A párt szerint Szlovákiában is szükség van hasonló jogi lehetőségre. Fokozza az ellenőrzéseket a szlovák vasúttársaság a problémás járatokon a megszaporodott rongálások miatt. A vasúti dolgozók testkameráit is gyakrabban használják és szorosabban együttműködnek a rendőrséggel. Az intézkedésekre azért van szükség, mert egyre több a kődobálás miatt betört ablak, a megrongált ajtó, a graffiti, a szennyezett utastér és a kábellopás. A vasúttársaság szerint a sérült szerelvényeket javításra kell kivonni a forgalomból, ami kisebb befogadóképességű vonatok közlekedését is eredményezheti. Az év első felében összesen 34 vandalizmust regisztráltak.
0: Időjárás.
1: Továbbra is kitart a hőség, a déli ország részben a rendkívüli forróság miatt ma is vörös riasztás van érvényben. A csúcshőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. A gyenge déli szelet nyugaton északi légmozgás váltja fel. Jelentősebb lehűlés a jövő hét elején sem várható, csupán 2-3 fokkal lehet alacsonyabb a hőmérséklet, de a hét közepén ismét közel 40 fokot mérhetünk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán a Stefánik utca és a Hodzsa utca kereszteződésében két személyautó ütközött össze. A helyszínen az egyik sávot lezárták, emiatt lassabb áthaladásra kell számítani. A Duna alacsony vízállása miatt nem közlekedik a Komp, Párkány és Esztergom között. Radar méri a sebességet Ozsgyán mellett Rimaszombat felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Szövegköz Aszmár Líviával.
2: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit. A június 30-án sugárzott műsorban a tavalyi évben megjelent irodalmi művekért odaítélt madácsdíjakról és nívódíjakról hallattak egy összefoglalót, amelyben az is elhangzott, hogy a díjazottakat a nyár folyamán közelebbről is igyekszem bemutatni. A mai műsorban Böszörményi Péter felé teszünk egy lépést, aki Lukács Cabala Spomenyi és Szina Trencsén című könyvének magyar fordításáért érdemelte ki a 2025-ös Madács Népódíjat, amely Emlékszel majd Trencsénre címmel jelent meg az Abacus Plus gondozásában. A kiadó oldalán ezt olvashatjuk róla. Böszörményi Péter 1972-ben született Kassán. Prágában programtervező matematikusi diplomát szerzett és magyar filológiát hallgatott. Szakfordítással foglalkozik, emellett szlovák műveket ültet át magyarra. Jelenleg Budapesten él, van egy felesége és két derék lánya. Tapírja nincs, de szeretne. 2016 óta foglalkozik műfordítással, egyebek mellett Maros Krajniak és József Karika több művét, illetve Marek Vadász és Balla egy-egy kötetét olvashatjuk neki köszönhetően magyarul. Feleségét Mészáros Tündének hívják, aki vele megosztva részesült idén Madács Nívódíjban. Otthonukban kerestem fel őket, ahol a vendég is úgy érezheti, mintha hazaérkezett volna. Mindkettejükkel beszélgettem, ma a férj szólal meg.

0: vége van.
1: Miért gondolja valaki jó ötletnek azt, hogy a műszaki szövegek fordítása mellett jó kikapcsolódás a műfordítás, vagy egyáltalán kikapcsolódásnak szántad azt, amikor elkezdtél műfordítással is foglalkozni?
2: Rögtön az első kérdéseddel megleptél, de még mielőtt belevágnánk ebbe a mélyen szántó beszélgetésbe, engedd meg, hogy köszöntsem a hallgatókat. Köszöntöm a hallgatókat. Nos, hogy miért kezdtem el műfordítással foglalkozni? Nagyon egyszerű a sztori. 2016-ban Szlovákia volt a díszvendége a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválnak. Rengeteg műfordítás készült szlovákból magyarra, és hát végül egynek nem jutott műfordító, aki ezt még el tudta volna vállalni. Én meg kéznél voltam, úgyhogy végül is felkértek, ez volt Maros Krájnyáknak a Kárpátia című kisregénye, és hát én meg rából intottam, mert hát most rátérve a kérdésedre, hogy nem is kikapcsolódás, inkább kihívásnak mondanám. Meg élvezetnek azt, hogy nem szakszövegeket fordítok, és nem rektális endoszkópot, meg bányagépet, meg szervernek a akármiét, meg telefonnak a szoftverét, hanem valami olyat, amit mondjuk én magam olvasni is szeretek.
1: Na jó, de ez még mindig azt jelenti, hogy a fő tevékenységed is a fordításról szól, meg a mellette lévő tevékenységed is a fordításról szól. Szóval, hogy kicsit olyan, mintha így nem tudnád az agyadban a fordításért felelős részeket pihentetni.
2: Hát igen, ezt jól látod, és valóban nem tudom pihentetni, de a pihentetést most már segíti az, hogy elég erőteljesen leuralta a fordítási part a mesterséges intelligencia, úgyhogy most már nem napi 10 akárhány órában fordítok, hanem jóval kevesebb órában, mert hogy a szakfordításoknak a volumene erősen megcsappant, ami persze problémát is jelent, mert a műfordításból viszont nem fogok megélni.
1: Tehát tulajdonképpen több műfordítást kell ahhoz vállalni, hogy mondjuk valamilyen szinten a szakfordításokból származó bevételek is a helyükre kerüljenek, vagy most ez lehet, hogy egy picit túl zsebbeszántó kérdés volt, de hogy azért sokat fordítasz mostanában, úgy látom, hogy több könyv megfordul a kezed között, már a szépirodalmi szövegeket illetően.
2: Ez mindig az, de sajnos nem fog segíteni, hogyha több műfordítást vállalok. Műfordítást az ember vagy szerelemből csinál, hogyha egyébként van elég készlete ahhoz, hogy megéljen, vagy pedig szabad idejében. Szóval én munkaidőmben szakfordítással foglalkoztam sokáig, még azért most is, szabadidőmben pedig műfordítással, most meg úgy néz ki, hogy kb. Elmegyek árufeltöltőnek, és szabadidőmben műfordítással fog foglalkozni.
1: Kicsit úgy érzem, hogy nem válaszoltad meg a legelső kérdést, hogy azért ez nem olyan régen van, hogy a mesterséges intelligencia beleszól az életünkbe, te viszont annál régebben foglalkozol műfordítással, és hogy ez nekem így külső szemlélőként nem tűnik kikapcsolódásnak ez a más jellegű szövegekkel való munka. Hogy ezt te hogyan tudod kezelni a mindennapjaidban?
2: Hát igen, térjünk vissza akkor ehhez. Én nagyon sokáig azt csináltam, hogy gyakorlatilag nem volt pihenés az életemben. Nagyon-nagyon ritkán, amikor véletlenül úgy jött ki, hogy akkor azt mondtuk, hogy ekkor és ekkor elutazunk egy napra, vagy több napra, vagy hogyha már egy hétre, akkor vittem magammal gépet. De ez úgy volt nálam, hogy megcsináltam a szigorú határidős, feszes, beosztású szakfordításaimat, és amikor azokat gyorsan leadtam, akkor rátértem arra a éppen aktuális műfordításra, arra a szövegre, amin éppen dolgoztam. Szóval annyira nem nagy baj, hogy most kevesebb a munka ebből a szempontból, csak más szempontból baj.
1: Most még egy kicsit ugorjunk vissza. Te ugye programtervező matematikusként végeztél. Miért gondolja egy programtervező matematikus azt, hogy neki még magyar szakra is kellene járnia, és akkor egy kicsit a hátsó gondolatom ezzel az akar lenni, hogy a szakfordítást, meg hogy magát a fordítást, mint olyat, hogy ezt egy kicsit megpróbáljam összekötni. Mert hogy egyébként, ha egy elsőre ránézünk, akkor nagyon távoli területeknek tűnnek ezek, tehát hogy nem biztos, hogy olyan nagyon sokan ugrottak matematika szak után fejest a magyar nyelv vagy filológia rejtelmeibe.
2: Én eleve nagyon nehezen választottam ki a szakot érettségi után, hogy mit tanuljak, és ez a matematika, hát ez is eléggé nyalkatekert módon jött a képbe. Ugyanis az volt a nehézség, hogy engem minden érdekelt, az első számú nehézség. A második számú nehézség az, hogy alig-alig tudtam szlovákul. És ez akkor volt, amikor Magyarországra átjönni még nem lehetett csak olyan egyszerűen. Úgyhogy nekem valami olyan szakot kellett választanom, ahol nincs sok duma, amit én el tudok végezni, anélkül, hogy agyon beszélném magam. És ha már akkor rátettem egy lapáttal, akkor rögtön Prágába mentem, szóval, hogyha szlovákul rosszul tudok, akkor nekem már mindegy, akkor már ennyi erővel csehül is beszélhetnek hozzám. Nem lesz sokkal rosszabb, úgyhogy így Prágába kerültem, elkezdtem ezt a matek szakot, és hát egy-két hónap után már értettem, hogy még hangzanak el az előadáson, addig úgy, hát úgy ültem és néztem. Viszont harmadikban rádöbbentem, hogy ez nem az én utam, nem az én világom, hogy tételeket bizonyítsak és programokat írjak, nem mintha nem ment volna, mert ment és megcsináltam, és nem volt vele problémám, csak nem érdekelt. Viszont hát valamit ki kellett találnom, mert hogyha én akkor ott hagyom ezt az iskolát, akkor elvisznek katonának. Na ezt speciál nagyon nem akartam. Úgyhogy maradtam jobb héján, és végül is húztam, amíg csak lehetett 7 év volt. A maximum úgy, hogy én 7 évig maradtam. És 7 év után diplomáztam le, és közben iratkoztam be magyar szakra, ami egyrészt szintén azért volt, hogy ne vigyenek katonának, másrészt meg azért volt, mert az viszont érdekelt. És ott jól is éreztem magam. Az szintén Prágában volt egyébként, de olyan tanszék volt, ahol ott volt Rákos Péter professzor, ott volt Gál Jenő, és olyan légköre volt ennek az aprócska tanszéknek, ennek a családias tanszéknek, hogy az első pillanattól kezdve jól éreztem magam, és ott már úgy éreztem, hogy jó helyen vagyok.
1: Szóval el kellett távolodni az anyanyelvi közegettől ahhoz, hogy rágyere, hogy mi az, amit téged valójában érdekel?
2: Úgy tűnik, hogy nekem erre volt szükségem, de az én életem sajnos így, vagy nem biztos, hogy sajnos, de így visszatekintve valahogy sodródás. Szóval nem úgy szokott lenni, hogy én eldöntöm, hogy ezt akarom, mert tudom, hogy ezt akarom, és akar arra felé megyek, hanem valahogy úgy jönnek az események, alakítják az utamat, és eddig végül is nem alakították rosszul, úgyhogy nem panaszkodom. De nem tudom, hogy a folytatás milyen lesz például.
1: Azon szoktál gondolkodni, hogy lehetnél-e valóban programtervező matematikus? És hogy az milyen lenne?
2: Igazán megtisztelő, hogy feltételezett, hogy szoktam gondolkodni. De ha már itt tartunk, ez felmerült az is, de hát én 97-ben diplomáztam. Na most nem mondom, hogy nem tudnám felidézni azt a tudást, ami akkor megvolt, mert nyilván fel tudnám, de hogy ilyen 50 pluszosan elmenjek egy kezdő programozónak, az nekem már nem vonzó pálya, hiszen már akkor sem volt az.
1: Arra szerettem volna igazából kiukadni, hogy mennyire mész bele, ami lett volna, ha típusú gondolatokba.
2: Különösebben nem szoktam.
1: Végül is a műfordítás kapcsán beszélgetünk most, úgyhogy nem biztos, hogy lenne értelme tovább gondolkodni rajta, hogy most mi lenne, ha nem műfordító lennél, hanem programtervező matematikus. A szövegektől nem tudsz, vagy nem akarsz szabadulni?
2: Nem szívesen szabadulnék én a szövegektől, azok úgy végig is érték az életemet, amióta tudok olvasni, szívesen olvasok, szívesen foglalkozom szövegekkel, és nem csak a szövegekről van itt szó, hanem én a nyelvekkel és a nyelvészettel is szívesen foglalkozom. Ha nekem nagyon sok időm lenne, és nem kellene megtermelnem azt az összeget, amiből megélünk mondjuk, akkor könnyen lehet, hogy én mondjuk beiratkoznék valóban nyelvészetre kifejezetten, mert az viszont érdekel.
1: Amikor Prágába kerültél, és ugye ott egy cseh nyelvi közeg fogadott, nálad összecsúsztak egyébként a nyelvek, tehát ugye elő szokott fordulni, hogyha valaki mondjuk egy ilyen teljesen magyar közegből elkerült Csehországba, akkor a szlovák az elhalványodik egy kicsit, vagy legalábbis keverék nyelv születik meg annak eredményeképpen. Tehát valahova oda szeretnék kiukadni, hogy a két nyelv, tehát a szlovák és a cseh, azok így milyen szerepet tudtak betölteni aztán a te életedben.
2: Érdekes módon ezt nem tapasztaltam, hogy összecsúszott volna, ugye? Eléggé jól elkülönült beszédben is, meg írásban is, úgyhogy ilyenfajta problémám nem volt. Nekem általában van olyan problémám, hogy semmilyen idegen nyelven nem tudok jól beszélni, annak ellenére, hogy most már nem is tudom, 30 éve fordítok angolból, csehből, szlovákból, és hát csehül meg szlovákul nyilván elkommunikálok, de angolul még csak azt sem értem, amit mondanak nekem.
1: Na és ott azt mondtad, hogy tulajdonképpen rájöttél, hogy ez a te közeged, tehát amikor a magyar tanszékre kerültél, és ott vált az is számodra világossá, hogy neked a szövegekkel van dolgod? És egyértelmű volt, hogy milyen dolgod van ezekkel a szövegekkel?
2: Nem, egyáltalán nem volt egyértelmű. Ott egyszerűen csak jól éreztem magam, akkor én még bőven csak a szakfordítással foglalkoztam, hiszen az, amikor én ott elkezdtem, az talán 97 volt, és 2016-ban készítettem az első műfordításomat, szóval az még távol volt, a szövegeket egyszerűen csak szerettem. Meg érdekelt az irodalom, de csak ugye így passzív felhasználóként, és nem pedig úgy, hogy alkossak, vagy pedig műfordítást készítsek, ez később jött.
1: Lehet, hogy most rajta kaptalak, mert hogy amiről mi már itt a mikrofonon kívül beszélgettünk is, a prágai évek alatt alakult meg a Jutott neki nevű zenekar, ami eredetileg Beatles volt, de...
0: Beatles?
1: Bocsánat, én Beatles rémlet, de hogy akkor helyesen ejtsük Beatles. Ott, ha jól gondolom, te voltál a szövegíró.
2: És úgy a szövegeknek talán a felét írtam én, a másik felét Gál Attila barátom, azaz Mazsola, és a két fél mellett még azért akadt néhány, amit például Petrik Szilárd barátom írt, illetve mondjuk Leila, azaz Pásztor Gábor. De úgy egy jó részét én írtam, szóval ilyen módon igen, mondjuk így, hogy előjöttek belőlem a szövegek.
1: És ott kimondottan dalszövegekről volt szó, vagy esetleg ilyen verskezdemények is alakulgattak abban az időben?
2: Hát azt nem állítanám, hogy én tudok verset írni, és azóta sem, úgyhogy maradjunk annál, hogy ezek dalszövegek. De jók!
1: Nálam ez egy picit össze tud csúszni, de hogy én azt azért bevallom, hogy a költészethez olyan nagyon nem értek, vagy legalábbis nem érzem úgy, viszont az, amikor az én elképzelésem szerint költészetről és dalszövegekről beszélünk, az valamiféleképpen azért rokonítható, és hogy én itt így a, tudom, az életrajzodat nézegetve olyan következtetésre jutottam, hogy itt valami munka zajlik a szövegalkotás körül a te prágai tanulmányaid idején.
2: Hát be kell vallanom, hogy ezt a kérdést nem annyira értem, és magam is kíváncsi vagyok, hogy mit fogok rá válaszolni, de mindjárt kitalálok valamit. Szóval mondjuk úgy, hogy mivel hogy mindig otthon voltam a szövegekben, és érdekeltek a szövegek, végül is ez hát egy spontán módon alakult az ki, hogy én írok dalszöveget, ha már egyszer létrejött ez az együttes. Addig eszembe nem jutott volna ilyesmi, de hát, ha már az embernek együttese van, akkor már csak ír dalszövegeket.
1: Hát nem muszáj, lehet csak hangszereken játszani is, viszont ugye te épp nem játszottál hangszereken, énekeltél, tehát énekes frontemberről beszélünk.
3: Zenél a Jutott neki, énekel Böszörmény

0: Visszatérnék erre 2016-os évre, amikor megszületett az első fordításod, ott még mindig ki lehetett volna szállni. Tehát mi volt az, ami mégis azt mondatta benned, hogy hát jó lesz nekem ez egy ilyen szabadidős tevékenységnek, vagy lazításnak?
1: Hát akkor én már a 40-es éveimben jártam, és erősen megjelent a személyiségemben, vagy a mindennapjaimban a kiégés, a levertség, a depresszió és hasonlók. És ez azért úgy vitt egy új szint az életembe, valami új kihívást, mert a már említett szakfordítás mellett, amit rutinból félálomban megcsináltam, és már nem jelentett semmit, csak napi tizen akárhány órás elfoglaltságot, amellett ez valami olyan volt, ami azért fel tudja dobni az embert, és fel tudja villanyozni, és megmozgatja az agytekervényeit, szóval nem is jutott eszembe, hogy én ebből kiszálljak, hiszen jól esett csinálni.
0: Annak volt benne szerepe, hogy itt a háztartáson belül is volt egy sikeres műfordító, aki viszont azért hát igen, tulajdonképpen minden idejét, minden munkaidejét a műfordításokkal tölti. És aztán a másik része a kérdésnek, hogy nem volt-e ebből esetleg kisebbségi érzeted?
1: Az említett személy, azaz Mészáros Tünde, neki inkább abban volt szerepe, hogy amikor nem volt elég műfordító, akkor ő vetette fel, hogy nem akarom-e ezt megcsinálni. Ennyi szerepe volt, és szerencsére nem érzem azt, hogy vetélkednem, vagy versengenem kellene vele, mert mind a ketten kitűnő műfordító vagyunk, úgyhogy ilyenből nincs probléma.
0: Említetted azt, hogy egy más világot hozott be a műfordítás a mindennapjaidba, ahova valamennyire menekülni is tudtál. Tehát, hogy egy új szint vitt valami az életedbe, tehát ez még mindig igazából egy magányos tevékenység. Ugyanakkor, abban az időben pont 2016 környékén azért elég nagy mozgás volt a szlovák-magyar fordítások környékén, elkezdődött a műhely munka, akkor még a szlovák intézeten belül volt egy rendszeres, hát igen, egy műhely, ahol találkoztak a műfordítók és megbeszélték a szövegeiket. Azóta ez már annyira nem mondhatni intenzív munkának, vagy személyes találkozásoknak biztosan nem. Inkább az online térbe helyeződött át, ha áthelyeződött, nem teljes mértékben, de valamennyire. Szóval, hogy nálad a közösség erejének nem volt behúzó hatása? Vagy önmagában az, hogy ez az új szín megjelent az életedben, már az is elégnek bizonyult?
1: Sikerült hosszan feltenni a kérdést, és én nagyon röviden fog válaszolni. Nem. Ilyen eleve lehet, hogy akik felületesebben ismernek, azok csodálkozni fognak. Én nem vagyok egy különösebben közösségi ember. Én ilyen magamnak való otthonülő, sőt zárkózott természet vagyok, és hát fel tudok nyilván oldódni közösségben, és szoktam is, de nekem nagyon megfelelt egyébként, hogy én otthon ülök egy sarokban, és fordítok. Úgyhogy ezeket a fajta közösségeket én csak távolról figyeltem, és én semmiben nem vettem részt akkor. Mostanában, hogyha már van egy itt-ott egy fordítói szeminárium vagy ilyesmi, azon részt szoktam venni, de csak az utóbbi évek fejleménye, de akkor semmi ilyesmi nem volt.
0: Azért mégiscsak rájöttél, hogy jót tesz a közösség. A későbbiekben aztán te válogattad ki azokat a könyveket, amelyek úgy érezted, hogy a megfelelő szint viszik az életedbe, vagy itt voltak felkérések is ezekben az esetekben?
1: Mind a kettő volt, nagyjából 50%-ban. Amiket én válogattam, azok úgy történtek, hogy azokkal pályáztam valamelyik szlovákiai alaphoz, hogy ugyan már adjanak ösztöndíjat, hogy én ezt lefordítsam. És hát miután elkészült a fordítás, azokat próbáltam elsütni valamelyik kiadónál. Ezek a fajta művek, ezek valóban azok, amiket én válogattam magamnak. Például Ballának a Romok között című regénye, ami az egyik kedvencem, mert az áll hozzám talán a legközelebb. És hát a másik oldal meg, amikor egy kiadónak volt valamilyen elképzelés, hogy mit szeretne kiadni, és hát éppen engem találtak meg valamilyen módon.
0: Mi a helyzet az Emlékszel majd Trencsénre esetével? Tehát ott te voltál a szövegnek a megtalálója, vagy a felkérés talált meg téged?
1: Az utóbbi. Ebben az esetben a kiadó, az Abacus Plus tudott megpályázni. Valami olyan pályázat volt ez, hogy ilyen visegrádi országok számára kiírt dolog. Mindenesetre ezzel tudtak pályázni, és ők ezzel találtak meg engem. Amit én nagyon szívesen elvállaltam, mert a szerzőtől, Lukács Czabalától én már fordítottam egy másik könyvet, ami érdekes módon még nem jelent meg, de már, ha minden igaz, akkor készül annak is a kiadása. Szóval ezt nem én választottam, de jól esett fordítani. Ez egy olyan szöveg, amivel szívesen dolgozik az ember.
0: És ezért a könyvért megkaptad az idei évben, a tavalyi évre vonatkozó Madách Névó díjat a feleségeddel együtt, tehát ez azért egy különösen szép párosítás így ebben a formában. Jártál egyébként Trencsénben? Akár ennek a fordításnak a kapcsán?
1: Nem jártam Trencsénben, de már hallottam róla, hogy létezik. És úgy volt, hogy ennek a említett visegrádi valaminek a kapcsán lesz is Trencsénben egy beszélgetés a visegrádi országokból érkező résztvevőkkel, azt hiszem a várostegény témában, és ez lett volna most tavasszal, de végül áttették a dátumot őszre, talán szeptemberre, úgyhogy ha ez akkor én már végül megvalósul, akkor én is eljutok Trencsénbe.
0: És nem tartasz tőle, hogy egy kicsit más lesz, mint ami a könyv alapján összerakódott benned?
1: Egészen biztos, hogy más lesz, szóval amit én elképzelek valamiről, és aztán utána szembesülök vele, vagy valamilyen módon megtapasztalom, az még soha nem volt olyan, ami ennek én elképzeltem, úgyhogy nyilván ez a város is más lesz.
0: Szerinted miért érdekes ez a könyv egy magyar olvasónak? Tehát most induljunk ki egy magyarországi magyar olvasóból, hiszen azért szlovákiai magyarként hamarabb lehet ismerős számunkra ez a város, bár nem feltétlenül van ez így, hiszen te is mondtad, hogy nem jártál még ott, de hogy a mi közegünkből azért többen megfordulhattak arrafele.
1: Ez a könyv nem konkrétan Trencsén miatt érdekes, habár maga Trencsén gyakorlatilag aktív szereplője a történetnek a helyeivel, csomópontjaival, épületeivel, de én anélkül élveztem, hogy Trencsént ismertem volna, mivel ez egy kis terjedelmű, de nagyon, nagyon sok rétegű könyv. Úgy kell elképzelni, mintha egy város térképre ráfényképeznénk egy álomnaplót, és az egészet körítenénk egy stand-up előadással. Szóval vannak benne ilyen elgondolkodtató részek is, lírai részek, meghökkentő részek, és vicces részek. És annyira ügyesen kombinálja ezeket a szerző, hogy a váltásokat alig-alig veszi észre az ember, vagyis hogy észreveszi, de nem zökkentik ki az olvasásból. És még az se zökkentik ki az olvasásból, hogy itt ott ilyen mágikus realizmus-szerű részek vannak benne, hogy egyszer csak a betonterasz a rajta állókkal együtt felrepül a levegőbe, a rajta állók észreveszik, tudatosítják, és aztán beszélgetnek tovább. Szóval ilyesmiket rejt el, vagy nem is mondom, hogy elrejt, ilyesmikkel fűszerezi a szöveget a szerző, és tényleg annyira ügyesen állítja össze, hogy ezek nem zökkentik ki az olvasót, hanem olyan természetesen simulnak bele a regénybe.
0: Ez már egy fél ajánló volt, akkor most egy ilyen kiegészítést kérnék tőled, hogy mi az, amivel így ajánlanád az olvasóknak ezt a könyvet?
1: Én azzal ajánlanám, hogy különös élmény, mert nem tudom mihez hasonlítani, nem tudok egy olyan referenciát mondani a magyarországi irodalomból, ami lehet, hogy az én bizonyítványom, hogy nem ismerem eléggé, de nem tudok egy olyat mondani, amire hivatkozhatnék, hogy na ez a Cabala, ez a szlovák valaki, aki ma a magyar irodalmi közegben ismert, mert egy különleges, hát mondjuk, hogy fene gyereke a szlovák irodalomnak ebből a szempontból, holott ő egyébként alkatilag nem egy fene gyerek, de az irodalomban ezek szerint az mégis.
0: Kellemes hűvös volt a teraszon. A szél átjárta Vincent pólóját, az üvegpohár peremén csillagok vagy az éjszaka fényei hunyorogtak. Szabad kezét a zsebébe süllyesztve hintázott a sarkán, csak hogy ne álljon mozdulatlanul. Gyakran volt olyan érzése, hogy erre a városra mindig éjszaka borul. A vágból csak egy darabkát látott, a többit eltakarta előle a fákkal szegélyezett magas töltés. A közelben hidak feszültek a folyó fölé. Amit a víz felszínén lát, az valójában nem is tükörkép, hanem a város fejjel lefelé álló, ugyancsak sűrűn lakott része, gondolta. Halkan nyílt mögötte az ajtó, Laura és Oliver szakította félbe az elmélkedését. A nő léptei finomak voltak, a fiú viszont olyan lendülettel érkezett, mintha egy színpadra rohant volna fel. Kitárt karral futotta körbe a teraszt. Csak a szemükkel köszöntötték egymást, megremegett alattuk a betonpadló, egy pillanatra mindhárman elvesztették az egyensúlyukat, de végső soron jól viselték a terasz elszakadását a háztól. Már felkészülten érte őket, amikor velük együtt a levegőbe emelkedett. Repülünk, mondta Vincent hangosan, de nyugodtan és Oliverre pillantott. A fiú elmosolyodott, közelebb lépett és kissé kihajolt a korláton. Tényleg, lelkendezett. Laura a sarokban állt, és a távolba bámult, a haja ugyanúgy lobogott a szélben, mint hosszú ruhájának alja. A házból kiszakadt betondarab szállt a levegőben. A fiú felmászott a korlátra, és egy cirkuszi akrobata magabiztosságával járkált rajta. Vincent ütemes tapssal biztatta. Az utcáról felpillantó járókelők elől kis időre különös repülő objektum takarta el a holdat, néhány fővel a fedélzetén. Vincent hirtelen zeneszóra lett figyelmes. Megfordult. Laura állt ott, továbbra is lobogó ruhában. A kezében italt tartott, minden bizonnyal margaritát. Mögötte egy kiránduló hajó kivilágított felső szintje. Az emberek sziluettje ritmikusan mozgott a társas tánc örvényében. Érezte, hogy árnyék kúszik fölé. Egy híres híd alatt haladtak át. A kivilágított táncparkett szélén szfinxzenekar rajzolódott ki, a hajó mögött izzók sárga fénye tükröződött a fodrozódó vízfelszínen. Vincent esküdni mert volna, hogy az előbb még otthon állt a teraszon. A pallónát kiléptek a rakpartra, majd Vincent elkísérte Laurát és Olivert egészen az utcájukig, ahonnan már nélküle indultak felfelé a lakásukhoz. Hátulról úgy néztek ki, mint micimackó és malacka, kiáltotta utánuk. Oliver hátra pördült, és öklével játékosan megfenyegette Vincentet. Hangosan felnevetett, aztán Vincent is sarkon fordult, és lassan távolodni kezdtek egymástól. Otthon kinyitotta kulcsával a kaput, fellépdelt az ajtóhoz vezető néhány lépcsőfokon, ott is kinyitotta a zárat, belépett, majd még egyszer visszanézett. A házak sötét ablakokkal bámultak rá. Csak egy, az övéhez hasonló villában égett a villany a legfelső emeleten. Egy nő sziluettje rajzolódott ki a függöny mögött. Tamara volt, de ezt Vincent nem tudhatta. Végtére is ott más évszakban járnak, és amikor az izraeli nő végül kinyitja az ablakot és kinéz, az utca már üres lesz. Üres és havas. Részletet hallottak Lukács Czabala, Emlékszel majd Trencsénre című könyvéből, fordította Böszörményi Péter, belebeszélgetek.

0: Meg egy kicsit szakmai irányba vinném el a kérdést, hogy te hogyan kezelted például az ilyen szlovák reáliákat? Mert hogy ez mindig egy kicsit nehéz olyan esetben, amikor, tehát nyilván, ha egy városban közlekedünk, akkor ott vannak különböző utcanevek, vagy bármilyen földrajzi nevek, megnevezések, amelyeket használnunk kell a célnyelven, ami ebben az esetben ugye a magyar. Nekem volt egy ilyen tapasztalásom, hogy egy rövidebb szöveget fordítottam egy magyar folyóiratba, és nekem mindent szlovák formába hoztak, tehát nem volt egy ilyen köztes megoldás. Én azért egy picit haragudtam is, de tudom, hogy a mi fordítóknak a mindennapjaiba tartozik az ilyen helyzeteknek a kezelése. Hogy nálad mi volt a sorvezető?
1: Hát ez attól függ, hogy éppen melyik könyvet fordítom. Konkrétan ebben az esetben végül is Trencsént nyilván magyarul használtam. Azt hiszem, hogy valamelyik közeli helyének a nevét is talán, mert egyszerűen hát ráhagyatkoztam az intuíciómra arra, hogy olyasfajta megérzésemre, hogy hogy fog ez működni a szövegben, mert itt a lényeg mindig az, hogy az olvasó olyan szöveget kapjon, hogy ne legyen benne döccenés. És úgy láttam, hogy az a megoldása a jobb, hogyha itt a magyar helységnevet használom, mert valahogy öngördülékenyebb lett tőle a szöveg. Az utcaneveknél viszont ott át kellett gondolnom, mert talán összesen 3-4 utcanév fordul elő benne. Ugye a főtér az nyilván magyarul van. Van benne talán a Várutca, amit nyilván magyarul használok, hogyha Várutca. Ráadásul a korabeli Trencsénben ezt valóban így hívták magyarul. Szóval ez egy létező utcanév volt, és még akadt egy-kettő, amit akár hagyhattam volna szlovákul, de akkor már ezekhez igazítottam, hogy egységes legyen. De ez szinte mindig nehéz kérdés, hogy mit csináljunk, mert hogy a ismertebb városokat nyilván magyarul használja az ember, nem tudom, Beszterce bánya, meg a többi, de a környékbeli falvak meg olyanok, hogy létezik ugyan magyar nevük, de azokat gyakorlatilag senki sem ismeri. Valahol általában meg kell húzni a határt, hogy ez működjön, és még valamilyen módon természetes legyen a magyar szövegben.
0: Tehát az Abacus Plus kiadóval dolgoztál, ők jelentették meg a könyvet, azért ez olyan szempontból tud valamiféle megértőbb közeg lenni, nyelvi értelemben megértőbb, hogy ők is ebben a közegben élnek, hiszen egy szlovákiai magyar kiadóról van szó. Voltak-e egyébként olyan vitás kérdések a szerkesztőddel, vagy magával a kiadóval, amiből, ha nem is véremenő harcok, de valamilyen harcok kialakultak?
1: Nem, ennél a szövegnél szerencsére nem volt semmi ilyesmi, tényleg csak apróságok, amiket tisztázni kellett, hogy így akarom, úgy akarom, ők így szeretnék, én úgy szeretném, és aztán dűlőre jutottunk, de semmi olyan sarkalatos pontja nem volt ennek a szövegnek, amin vitáznunk kellett volna.
0: Ezért most belekapaszkodok abba, hogy ennél a szövegnél tehát volt már valahogyan tapasztalatod, amire utaltál volna ezzel az elejtett félmondattal?
1: Ez egyébként ritkaság, de volt, amikor a szerkesztőmmel vitáznom kellett, amikor hát önhatalmulag jelen időbe tettem egy olyan leírást, ami a szlovákban múlt időben volt, egyszerűen jobban bevonta az olvasót ott és akkor, a magyar olvasót, és úgy láttam, hogy ez másképp működött abban a kontextusban a múlt idő a szlovákban, mint a magyarban, és ezt megpróbáltam valamilyen módon kiharcolni, hogy én használhassam ott a jelen időt, és végül is ki is harcoltam.
0: Ki tudsz állni az igazadért ezek szerint a fordítások tekintetében? Most nem mindennapi életre gondolok, hanem tényleg a munkában.
1: Hát ez az eset az bizonyítja, hogy igen, de eddig nem annyira gondoltam bele ebbe, mert ritka volt az ilyen vita, de itt kénytelen voltam érveket keresni és kiállni az igazamért, úgyhogy ezek szerint képes vagyok rá.
0: És most mind dolgozol éppen, mik a következő tervek?
1: Peter Macsov.

0: valószínűleg nekem való.
1: Mit értett ez alatt? Mi az a szöveg, ami neked való?
0: Olyan szöveg, amivel van munka, amiben vannak értelmezési rétegek, ami intelligens, jól megcsinált, jól átgondolt. És az ilyen szövegekkel én szívesen dolgozom. Nem azon szövegekkel dolgozik szívesen a műfordító én szerintem, amik nagyon egyszerűek. Mert abban nincs semmi érdekes, hanem az a jó munka, ahol azért oda kell tennem magam.
1: Tehát kell, hogy legyen valami kihívás abban a szövegben, ami téged éppen foglalkoztat.
0: Jó, ha van. Jó, ha van, hiszen úgy érdekes. Különben belefulladok az unalomba. A műfordításnál pedig ugye az a lényeg, mint amikor olvasol egy könyvet, hogy ne unalmas legyen, hanem adjon valamit.
1: Mikor készültem a mai beszélgetésekre, hiszen két beszélgetés van most már lassan mögöttem, azt elárulhatom itt ebben a pillanatban, hogy egyháztartásban rögzítettem két beszélgetést, akkor azért meghallgattam előtte néhány interjút, ami veletek készült, és hogy egy kicsit keretesre venyem ezt a mai veled készült beszélgetést, akkor visszatérek ahhoz a beszélgetéshez, amit a Tilos Rádióban hallhattak a rádióhallgatói. Tehát Horváth Ádám készített veletek egy páros interjút, és én aztán ennek hatására kezdtem el behatóban foglalkozni a jutott neki munkásságával. Szóval ott elhangzott az is, hogy lesz egy koncertetek. Igaz ez?
0: Nem tudom, hát nagyon remélem, akkor is elmondtam, hogy rajtam nem múlik. Én nagyon ügyes ember vagyok ugyan, de a szervezéshez teljesen hülye, úgyhogy én biztos nem tudom megcsinálni. Hogyha van, aki megszervezi és biztosítja a feltételeket, és nekem csak oda mennem kell, akkor nyilván lesz.
1: Mert egyébként maga a zenekar már nem aktív, vagy nem számít annak?
0: Hát mivel, hogy 2001-ben adtuk a búcsúkoncertünket, mondhatnók, hogy a zenekar nem aktív. Azóta még volt két koncert, ez igaz, de 25 év alatt az nem nevezhető kifejezett aktivitásnak.
1: Jó, hát én egy más generáció vagyok. Szóval, hogy itt valahogy előjött ez a generációs különbség, hogy nekem máshonnan kellett hozzájutnom az infóhoz, hogy ez az együttes létezett egyáltalán. De hogy én mondjuk szívesen elmennék egy jutott neki koncertre.
0: Én is.
1: Akkor próbáljunk úszósapkát szerezni, hogy mindenképpen maradéktalanul olyan élménye lehessen a koncert résztvevőinek, mint a 2001-et írnánk. Mindenképp össze akartam kötni a műfordítói tevékenységed a frontember feladattal. Én azt érzem, hogy kicsit erőltetett lett a végére.
0: Hát a frontemberi lét az egy kicsit más aspektusa a személyiségemnek, mint ami akkor látszik belőlem, amikor beülök egy sarokba, és egész nap ki sem szállok onnan, hanem csak ülök a gép mellett. Ezek szerint az is bennem van, és néha-néha előtör, és nem mondom, hogy azóta, amióta az együttes befejezte a tevékenységét, az ilyesfajta megnyilvánulások teljesen távol állnak tőlem, csak már nem ilyen keretek között gyakorlom.
2: A mai műsor vendége Böszörményi Péter műfordító volt, aki az idei évben Madács Nívódiban részesült Lukács Szabala Emlékszel majd Trencsénre című kötetének magyar változatáért.

Kedves hallgatóink, a Szövegköz című irodalmi műsor végéhez értünk. Munkatársam volt Kovács János hangmérnök, a zenéket a vendég Böszörményi Péter választotta.

Új műsorral legközelebb két hét múlva kedden várom Önöket a 16 órai hírek után. Már a búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Paszmár Lívia. Viszont hallásra!

0: A csodálatos kenyér szaporítása témája az evangéliumnak, amely után Bosnyák András egyházfai plébános, korábbi szenci káplán szól a hallgatókhoz.
1: Nem járulni a szent misén a szent áldozáshoz olyan, mint ott lenni a kenyér szaporításnál, de inkább éhezni, mint elfogadni az ingyen kínált ételt.
0: Mi is a titka jó házasságnak, vagy a tisztán megélt házasság előtti párkapcsolatnak? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Somogyvári Zoltán agykutató fizikus egy 2011-ben elhangzott előadásában. Ürge Tamás vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A szlovák tűzoltók már a helyszínen segítik a franciaországi erdőtüzek oltását. Az uniós tagállamok többsége rendkívüli egyeztetést sürget a ceutai migrációs helyzet miatt. Nem enyhül a kánikula, továbbra is közel 40 fokos maximumokra számíthatunk. Kis Balázs vagyok a hírekkel. A szlovák mentőszolgálat operatív központja arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula fokozottan megterheli az idősebb és egészségügyi problémákkal küzdő emberek szervezetét. A szakemberek szerint ebben az időszakban különösen fontos odafigyelni az egyedül élő hozzátartozókra, ismerősökre és szomszédokra. Időskorban ugyanis romlik a szervezet hőszabályozó képessége, csökken a szomjúság érzet, a gyógyszerek pedig tovább növelhetik a kiszáradás és az ájulás kockázatát. A franciaországi Gironde megyében pusztító hatalmas erdőtűz oltásába kapcsolódtak be ma a szlovák tűzoltók. A lángokat továbbra sem sikerült ellenőrzés alá vonni, a térségben már 42 ezer hektárnyi terület égett le. A szlovák szárazföldi oltóegység pénteken érkezett Franciaországba, majd ma egyeztettek a francia hatóságokkal a bevetés részleteiről. Gironde megyébe 20 szlovák tűzoltó érkezett 19 járművel, köztük speciális technikával. Közben Franciaország déli részén, Var megyében is újabb tűz pusztít, amely tegnap délután óta 1250 hektárnyi területet emésztett fel. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energiafelhasználást Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt a kormány döntéseit összegző Facebook videójában elmondta, a kabinet elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban. Ezzel csökkentik a vasúti rendszer esti energiaigényét, és további tartalékot szabadítanak fel. A kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét. A Magyar Belügyminisztérium vizsgálja azoknak a roma családoknak az átköltöztetését, akik a kassai Lubina telepről kerültek a Borsodabaui Zemplén vármegyei Szalonna községbe. A tárca azt ellenőrzi, hogy ki szervezte és finanszírozta a költözést, milyen ingatlan és hitelszerződések születtek, valamint hogy történt-e kényszerítés, kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés vagy pénzügyi csalás. A minisztérium közölte, hogy komolyan veszi a szalonnai lakosok aggodalmait és biztonsági kérdéseit, az ügyet pedig a szlovák féllel együttműködve kívánja tisztázni. Az Európai Unió tagállamainak többsége rendkívüli egyeztetést sürget a spanyol ceután kialakult migrációs helyzet miatt. 22 uniós ország vezetői nyílt levélben kérték, hogy a belügyminiszterek mielőbb videokonferencián egyeztessenek a gyors és összehangolt válaszlépésekről, valamint a további ellenőrizetlen határátlépések megakadályozásáról. Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök támogatja a rendkívüli tanácskozás összehívását, ugyanakkor bírálta egyes uniós országok szerinte önző hozzáállását a migrációs válsághoz.
0: Időjárás.
1: Továbbra is kitart a hőség, a déli ország részben a rendkívüli forróság miatt ma is vörös riasztás van érvényben. A csúcshőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. A gyenge déli szelet nyugaton északi légmozgás váltja fel. Jelentősebb lehűlés a jövő hét elején sem várható, csupán 2-3 fokkal lehet alacsonyabb a hőmérséklet, de a hét közepén ismét közel 40 fokot mérhetünk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mindenhol ügyeljenek a megengedett maximális sebesség betartására, de különösen legyenek elővigyázatosak a D1-es autópályán Vedrőd mellett Nagyszombat felé, valamint az R1-es gyorsforgalmi úton Garamszentkereszt után Zólyom irányába. Ezeken a helyeken ugyanis radar méri a sebességet. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Zendülés. Fiatalok a világban, és a világ a fiatalokban. Berényi Mátyással.
3: Hello, Röfik! Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Pátria Rádiót, azon belül is az Zendülés Rádió adását hallgatják. Ugyebár nagy kő alatt lakik a nagy béka, tehát a Pátria Rádió alatt az Zendülés, és rádiózni fogunk a mai napon, hiszen nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja, tehát azért beszélnünk kell a mikrofonokba. És annak érdekében, hogy senki ne keverje a Kossuthot a vasúttal.
4: Én hazamegyek a
3: Most tehát, hogy már előre feltételezhetően a szólásmondásainkról és a közmondásainkról fogunk beszélgetni, tehát nagy fába vágjuk a fejszénket. Itt van velem állandó vendégem, Bondor Gáspár és Gál Sári. Sziasztok!
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat!
4: Üdv!
3: Illetve becsatlakozott mellénk két új vendég, akiket meg is kérnék, hogy léci, mutatkozzatok be.
4: Én Heilig Dóra vagyok. A Pécsi Tudományi Egyetem Bölcsész Tudományi Karán tanulok angol-magyar tanári szakon.
6: Hello, én Péter Tamás vagyok, és ugyanezt tanulom, és azért érkeztünk ma ide, mivel meghívást kaptunk Gáspár által a gyönyörű helyre. Nem tudom, hát ma tudatos ez, hogy hol vagyunk éppen, ezt ugye el lehet mondani?
3: Igen, el.
6: Jó, igen, Dunaszerdahelyre kaptuk a meghívást, illetve már először járok itt, és nagyon jó.
3: Jaj, de jó, tényleg? És mit szólsz Dunaszerdahelyhez? Mit szóltok?
6: Város eddig elég.
3: Határozottan.
6: Nem tudom, ide speedwalkoltunk, powerwalkoltunk idefelé, szóval.
3: Hát aki lassan jár, az tovább él, yeah. De... És Dóri, hogyha jól tudom neked, vagy Dóri, Dóra, Dodi? Dodi, jó, oké, az a preferált név, ha jól tudom. Előzetes információk alapján, hogy te gimnáziumba írtál egy ilyen TDK-t is a közmondásokról. Ez tök vicces, mert ti tök véletlen csöppentetek be az adásba, és neked tök véletlenül a mai témáról volt egy TDK-t. Szóval ez azért fantasztikus bolygó összeállás, erre is biztos lenne van valami.
4: Az mi?
3: A tudományos diákköri konferencia, amilyen, ja igen, tényleg ezt a szlovákiai magyar hallgató nem feltétlen ismerik, ez Magyarország. Nem, de van ilyen Szlovákiában, és igen, a STDK, talán szlovákiai SMTDK, nem tudom, ezt most kéne tudni, de hát ilyen, ahol a gimnazisták, meg az egyetemisták megmérettetik az ilyen írásaikat, ez az ilyen legmagasabb fokú ilyen verseny tulajdonképpen. Szóval, Dodi, te írtál valamit a közmondásokról, erről tudnál kicsit mesélni?
4: Igen, Gyapai féle kimondta, miért mondta a című kötetre építettem ezt a TDK-mat még 2022-ben, úgyhogy nem ígérem, hogy mindenre emlékezni fogok, de most puskázok belőle egyébként. És gyakorlatilag ilyen történelmi, illetve filozófiai, illetve nyelvészeti tanulmány gyakorlatilag. Ókortól indítjuk egészen a 20. századig, azt hiszem, és ilyen fontosabb ma is jelenlévő közmondások vannak benne jelen, azoknak az eredete, hogy hogyan alakultak át, és hogy esetleg milyen értelmezéseik voltak az időn keresztül.
5: Van olyan közmondás, ami egészen az ókortól visszamenőleg mindig is jelen volt, és most is használatos? Tehát
4: minden út Rómába vezet?
5: Minden út Rómába.
3: Igen.
4: De ahol az ismerd meg önmagad példának a kelyét, az már a delfói templom falain is kint volt.
5: Ez kicsit passzív-agresszív.
3: Az Arisztotelésznek volt, nem? A delfói jósda, amire ez ki volt írva, hogy...
4: Igen, Platontól indul, de Arisztotelész is beszél róla, mert ugye ő Platonnak a tanítványa volt.
3: Na mondjuk, ha ismerd meg önmagad, az pont egy olyan, amit, mert én csináltam ilyen spontán kategória képzést előtte, amit a nagyon cringe kategóriába raktam, mert hogy eszméletlenül ilyen bugyutá. De és hogy szóval nyilvánvalóan van igazságtartama annak, hogy ismerd meg önmagad, de kicsit olyan, mint a Carpe Diem. Meg hogy élj a mának, meg hogy nem tudom, légy szabad, vagy engedd el magad.
5: Vajon azért tartjuk ezeket ennyire triviálisnak, mert van ezeknek a közmondásoknak egy ilyen természetes evolúciója, az, hogy először elkezdődik, mint egy ilyen nagy mondás, és akkor lehetséges, hogy akkor még ez nem volt ilyen alap, hogy ismerd meg önmagad, és akkor néztek rá, hogy hű,
3: önmagamat is meg lehet
5: ismerni. Magamat is meg lehet ismerni, és szépen lassan az önismeret annyira az életünk részébe vált, hogy mostanra már nem kapjuk föl rá a szemünket, vagy ez mindig is egy klisé volt.
4: Egyébként ennél pont elég érdekes, mert ez, amikor megjelent a delfói jósda falain, akkor is háromféle értelmezése volt még az ókori Athénban, azt hiszem, igen. Volt egy ilyen optimista, volt egy pessimista, és volt egy ilyen középszerű mérsékelt mérsékelt meglátása. Az optimisták azt gondolták, hogy ez ilyen ismerd meg mire vagy képes, érd el a céljaid típusú kijelentés. A pesszimisták inkább azt mondták, hogy légy tudatában, hogy mennyire szörnyű vagy ember gyakorlatilag, és a mérsékelt meg, hogy miért feljózanul a helyzetet. Tehát ez volt a három.
3: És akkor voltak ilyen különböző iskolák, hogy hogyan értelmezték ezt a dolgot?
4: Talán iskolák annyira nem, mert ez ténylegesen nem feltétlenül köthető egyébként ahhoz. Nem mondhatjuk azt, hogy Platón írta fel oda, csak Platón már beszél erről, hogy ez ott van. Úgyhogy nem volt külön iskolája, mert nem egy nagy filozófus mondta, csak ki volt írva egy jósda falára, de hogy értelmezték többféleképpen, tehát hogy ők is így szétszeregették, mint ahogy ma tervezzük mi ezeket a
5: közmondásokat. Ez nem közmondás, ez közírás.
4: Hoppá, ráadásul.
3: Van ilyen szakszó?
4: Most már van. Köszi, védesd le gyorsan.
3: Egyébként engem érdekelne, hogy hogyan gondol, nem tudom, van-e ebbe belelátásod, hogy hogyan lehet ezeket kategorizálni, mert így a józanész szerint nagyjából lehet úgy, hogy vannak olyanok, amik ilyen bölcseleti közmondások, amik ténylegesen hordoznak magukba igazságtartamot, és mondjuk a kontextus nem folyásolja be őket annyira, mert hogy azért a legtöbb szólásmondásról azt kell mondani, hogy bizonyos kontextusban működnek, és bizonyos kontextusban meg teljesen elborult hülyeségek tudnak lenni. Tehát, hogy van ennek valamilyen ilyen nyelvtani, stilisztikai, kategorizációs szabályrendszere?
4: Hát amúgy nem tudok egy egyértelműt mondani. Gazi, te most megindultál.
3: Hát tudja a fene.
5: Megindultam, mert én igazából úgy készültem már az adásra, hogy dr. Újvári Zoltán szólások és közmondások nagykönyvét olvasgattam, és ebben láttam egy-két ilyen mintázatot, ami fölmerült. Ez például az, hogy mondatértékű vagy nem mondatértékű, ez talán a szólás és a közmondás közti alapvető különbség. Illetve amit nagyon sokszor láttam, azok az állandó hasonlatok, tehát hogy amiben a mint megjelenik, az volt még egy ilyen valami, ami...
3: Mondj valamit. Melyik a kedvenced?
5: Kedvencem? Egyébként egészen megvetem a közmondásokat, mivel hogy valami folytatólagos a nyelvben, és ezeket nem szeretem. Alkossunk újat.
7: Amúgy lehetne ilyen workshop az adás végére, hogy mindenki találjon ki valami új közmondást. De amúgy szerintem mostanában ilyen internetes szlengek, hogy abszolút használjuk úgy, mint egy közmondást, vagy mint egy ilyen kifejezés szólást.
3: Amúgy én is gondolkodtam ezen, hogy van-e ilyen, hogy új közmondás, tehát vannak-e mondjuk 21. századi közmondások? Mert nekem például van ez a egyszer egy kerti partin általános iskolában mondta az egyik osztálytárs nőm, hogy ez a külső megfog, belső megtart, vagy szóval, és ez is olyannak tűnt, hogy így az új ismerkedési kultúrában, vagy például van ez a megszoksz, vagy...
7: Vagy majd, ha piros hó esik, az is ilyen alapiskolás gyerekkommandós volt.
3: Hát annak van ugye a csúnyább verziója, hogy majd, hogyha cigányok potyognak az égből, az ugyanazt jelenti. Hát, hogy a valószínűsége nagyon kicsi, a megtörténési esélye nagyon kicsi.
7: Igen, a magyarok sokkal gyakrabban szoktak az égből potyogni. Tök valid.
3: Milyen, bocsánat?
6: Ennek egy elég depresszív nézete is lehet.
3: Ja.
6: Potyognak ők többet az égből, na mindegy.
5: Én arra a következtetésre jutott, amikor ezen eltöprengtünk családilag, hogy létezik-e újkori közmondások, alakulnak-e, hogy ez tulajdonképpen valamilyen szinten a formátum változott meg a gifekre, tehát ezekre a rövid videós reakciókra, viszont megmaradt a cél, és megmaradt a funkció. Tehát, hogy például...
6: Szerintem az időtartam változott még vele, ami szerintem a legdrasztikusabb, hogy mondjuk egy közmondás, ami most olyan célra jöhet létre, ahogy te is mondod, hogy olyan céllal, mint egy közmondás létrejött már sok-sok évvel ezelőtt. Most már nem tud annyi ideig fent maradni, mivel trendek alapján mennek ezek is. Az internet teljes mértékben szerintem trendek alapján van eldöntve, hogy mi az, ami éppen releváns, és mi az, ami el fog tűnni, és nagyon-nagyon gyorsan változnak, és ezért nem tud szerintem így ténylegesen közmondásra egy ilyen alakulni, vagy egy olyan valami, mint amit közmondásnak tud.
5: Nincsen meg ez az üllepedési idő, amíg így a köznéplélekben ez így eléri azt a szintet, amikor...
6: Szerintem nagyon sok ilyen hasonló, akár gif, akár pedig internetes szleng, ami most már szólásra, közmondásra tudna alakulni, az olyan témát érint, meg olyas valamit akar mondani, amit már egy közmondás szerintem, vagy ha nem is egy közmondás, de valami nagyon hozzá hasonló megmondott régebben, és az már elhelyezkedett és rögzült végül is a nyelvben ilyen szinten. Lexikalizálódott, igen, köszönöm. Ezek viszont nem teszik ezt meg, szerintem nagyon gyorsan kihalnak. itt most akár a mém kultúra is hozzátehet nagyon sokat, mert a mémek teljes mértékben uralják a humornak a kilétét, meg a humornak az életét az interneten.
5: Viszont akkor ezek már nem közmondások, tehát szerintem elsődlegesen szükséges lenne definiálni a közmondásokat. Halljunk egy definíciót, Sára, mint hogyha neked lett volna.
7: De hát azt szerintem tanuljuk suliban, hogy mi a különbség a közmondás és a szólás között. A közmondásban van valamilyen tanulság, bölcselet, és a szólás pedig az csak egy ilyen állandósult kifejezés, amit használunk.
6: Most egy 9. nyelvtankönyv nincs
3: valami. Amúgy tényleg ez egy érettségi tétel volt, én kicsit ezen gondolkoztam, hogy ez ilyen muszájtét, vagy ilyen töltelék-tétel picit, hogy ilyen...
6: Meg a szerencsététel, hogyha ezt húztad, és nem valami olyat, amiben sokkal nehezebb szakszavak voltak, akkor jól jártál.
3: Akkor csak így tudtál ott ülni, és így mondani, jobb megy veréb, mint holnap egy túlzott. És az a jó, hogy ezt így tudod mondani ezzel a nagyon-nagyon cinikus hangsúllyal, és így felemeled a szemöldöködet, összeráncolod a szádat, és csak mondasz valami. Hát igen, nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani.
6: És végtelen értelmezése lehet ezek. Bármilyen helyzetben tudod őket használni.
5: Nekem volt egy ilyen teóriám, ami nem valami különlegesség, de hogy a közmondásoknak a szerep az tulajdonképpen pótlómondatok. Tehát, hogyha nincsen olyan dolog, amit valóságában állítani szeretnél, vagy valamit így konkrétan state-elnél, akkor helyette mondhatsz egy ilyen univerzálisan használható, kiüresedett frázist.
3: Teljesen, de hogy de szerintem ezek között is van különbség, mert ugye van olyan, ami egy konkrét ilyen szituációra vagy mozzanatra reflektál, és akkor vannak ezek, amiket te mondasz, ezek az üres fázisok, amikor mondjuk valaki mond neked valamit, nem tudsz néha már mit mondani, és akkor mondod, hát igen, az egy dolog. És így minden egy dolog, tehát ez bármire rá tudod mondani, vagy hát ez ilyen.
7: Én azt olvastam a neten, hogy már azért nincs legitimitásuk ezeknek a közmondásoknak, mert hogy már a szakszavak és pszichológiai, tehát hogy minden szakszó igazából kiszorította ezeknek a közmondásoknak az értelmét, mert most ha mindent meg tudsz magyarázni, mindent tudományosan alá tudsz támasztani, és nem kellenek ilyen évezredes megfigyelésekből kialakult frázisok igazából.
6: Az előrehaladás megöli a vimzit az ember.
7: No more vimzi.
3: Egyébként a YouTube-os, vagy hogy a online mémes dologhoz visszatérve, a YouTube-ról nagyon sok ilyen szállóige terjenged, de hogy ha jól értelmezem ezeknek a közmondásoknak, szólásoknak, szállóigéknek a kategorizálását, akkor szállóige van talán legalacsonyabban, mert hogy egy mém így stilisztikailag kategorizálható szállóigeként. Nem tudom, hogy például a videomániát néztétek-e, ott volt ez a csávó a vonatos videóban, aki mindenre mondta, hogy most már éjtem, és akkor azt mindig bevágták, és egy időben ez egy ilyen szólás volt, hogy mi ezt így használtuk, hogy most már éjtem. Vagy amikor volt a B-turbónál, az már egy nagyon sokkal nésebb jut. Igen, a mosógépes, hogy kifizette a grafikust. Azt is így használta, de hogy egy bizonyos közösségen belül. Szóval, hogyha nincs egy ilyen általános életre való reflektálás, akkor gondolom ez nem működik. Nem működne.
6: Tényleg univerzális igazság, ami mindenkinek érthető.
3: Abszolút nem.
6: Például a sánta kutyát előbb-utal érik, mint a hazug embert, vagy fordítva.
3: A hazug embert.
6: Ezért amúgy félek egy kicsit ettől.
7: Egyébként ezt fel akartam hozni, amit most mondasz, hogy szerintem nagyon sok ember nagyon helytelenül használja ezeket a kifejezéseket, és amikor nem tudom, hogy van-e értelme, mert egyébként szerintem meg sokszor nincs értelme ezeket felhozni. Vagy hogy azt érzem, hogyha egy ilyen, hogy a köznyelvben mondjuk egy ilyen fiatal társaság így beszélget, és valaki felhozza azt, hogy mit tudom én, nyugtával dicsérd a napot, hogy így mindenki úgy fog ránézni, hogy ez normális, vagy hogy ilyet nem mondunk, vagy hogy kellemetlen ilyeneket használni, és akkor vagy használod ironikusan, és akkor lehet egy jó humorforrás, vagy használod rosszul, hogyha meg nem értesz hozzá.
5: Ez valamilyen szinten egy egyszerűsítés is, mert hogy a közmondások betöltik azt a funkciót, erre csak angolul tudom a kifejezést, ez a rule of thumb, hogyha megvan ez a, mint hogy a hüvelykúj szabálya, amik olyan egyszerű mondások vagy szabályok, amiknek nincsen tulajdonképpen tudományosan megalapozott alapja, viszont ilyen univerzális igazságként működnek. Mint például, hogy jó a keresetedből 20%-ot félrerakni spórolásnak. Ehhez hasonlóak vannak így a magyar nyelvben közmondásként elterjedve. Mint például a...
3: Fú, de most... Tehát... Na várj, de a nyugtával dicsérde napot az amúgy mit jelent?
7: Hát szerintem azt jelenti, De amúgy ez tök jó, hogy így nem tudjuk, tehát hogy, mármint, hogy nyilván vannak ilyen pontos definíciók, de hogy az átlag ember nem tudja, hanem csak így kikövetkezteti. Én arra következtetek belőle, hogyha mondjuk nem tudom, délután történik veled valami nagyon jó, hogy akkor ne így áll előre a medve bőrére, nem mondd azt, hogy úristen, ez a legjobb nap a világon, mert lehet, hogy este történik valami rossz, bevonzod a rosszat ezáltal, és majd, hogyha este minden fasza, hogy akkor mondhatod azt, hogy ez egy jó nap volt. Ez ezt jelenti. De közben meg szerintem amúgy nem annyira egészséges hozzáállás, hogy mint hogyha nem engedné a magyar parasztember meg magának, hogy így a carpe diem, a pillanatnak éljen, mert még mindig történhet valami rossz.
6: Szerintem ez így is volt. Nem feltétlenül engedték meg magunknak, meg nagyon sok minden olyan, ami most már elavultnak tűnik, az teljes mértékben abból adódik, hogy teljesen más életstílusuk, meg élethelyzetük volt mindig is.
7: Igen.
5: Muszáj kijelentenem, hogy abszolút nem értek egyet a Gásárával. Szerintem a nyugtával dicsérd napot, az számomra azt jelenti, hogy miután megvan a nap, utána a nyugtával, tehát a nyugodtsággal szentesítsd meg az egészet. Tehát, hogyha volt egy napod, amiben elfáradtál, akkor a nyugodtsággal add meg neki a végső fényt.
3: Ja, ez a night routine, hogy kell ilyen, hogy vízbe teszed a fejedet, meg beken egyszer a vével, meg ilyen dolgok, hogy ne dolgozz este, meg nem tudom.
5: Pörgesd még kicsit az Instagramot elalváshoz.
3: De ez kicsit olyan, van ez a mondás is a párkapcsolatokban, meg ilyen házasságok szokták mondani, hogy nem, meg családokban, hogy nem fekszünk le problémával, ez egyáltalán nem így van, de hogy nem fekszünk le úgy este, hogy nincs egy
7: hogy
3: a konfliktus, ami aznap van, nincsen megoldva. Amúgy én ezt is hülyeségnek tartottam, mert mi van, hogyha olyan horderejű a konfliktus, hogy egyszerűen nem tudod besűríteni az adott napba azt, hogy te azt megold. Tehát, hogy na jó, mindegy, szerintem ez is egy teljes badarság.
6: Szerintem azért is nagyon jók amúgy ezek a közmondások és a régies, hát nem tudom, életnézetük, meg világnézetük. Mert akartam mondani, hadd szedjem ezt magam, 6 órát utaztunk, szóval igen, egy kicsit még az agyam erre-arra van.
3: Teher alatt nő a pálma.
6: Igen. Arra gondoltam, hogy a bölcsességek, amiket magunkban hordoznak, azok sokkal kisebb, sokkal apróbb helyzetekből kialakult bármilyen konfliktusra most például ebből kiindulva, vagy bármi másra, ami az életedben megtörténhet, van kialakítva és van rávetítve, hogy egy nagyobb dologra, amit természetesen az ember felismer, hogy számára annyira nagy horderejű, hogy nem tudná azt megadni például aznap este, vagy ez bármi más, nem feltétlenül gondolna akkor vissza erre úgy, hogy ez lesz rá a megoldás, hanem ez neki egy pici kis támpontot ad, egy kis megnyugvást, egy olyan pici bölcsességet, amit valaki olyantól hallott, akiben bízik, és tudja, hogy van annyi életbölcsesség és élettapasztalata, hogy igen, ezt azért mondja, mert igazából nekem ez csak jót fog tenni.
3: Igen, igen. És aztán erre így szoktak is hivatkozni emberek, hogy a papám egyszer azt mondta, és akkor insert idézett, valami végtelenül egyszerű dolog, amit 1000 millió oldalról meg lehetne támadni.
7: A sör az jó.
3: Az asszony verve jó, ugye vannak ezek a régiek.
7: De amúgy szerintem nagyon szép, hogy ezeket nem, tehát hogy ez nem egy ilyen tankönyvi dolog volt a régi paraszt embereknél, hogy akkor ezt az iskolában megtanuljuk, vagy le van írva minden könyvbe, hanem hogy ez szájhagyomány útján terjedt, és hogy én hatalmas erőt látok ezekben a mondatokban, mert szerintem így alapjáraton nem tudsz beléjük állni. Nyilván majd fogunk arról is beszélni, amikor így felhozunk közmondásokat, hogy ez még mindig jó, még mindig valid, vagy hogy ez egyébként rossz, vagy valami, de hogy így általánosságban én most, hogy így ennyit közmondást olvastam meg szólást, hogy így azt veszem észre, hogy ne hazudj, ne lopj, legyél szorgalmas, dolgos, nem tudom, többet észre, mint erővel, szóval, hogy szerintem ezek tök jó dolgok egyébként, és nagyon szép, hogy ezt így továbbadták egymásnak az emberek.
4: Meg egyébként ez a ne menjünk el úgy aludni, hogy nem békültünk ki dolog is valami olyasmiből indult. Azt hiszem, hogy mi van, hogyha a másik nem kel fel reggel, vagy valamilyen nagyon drasztikus volt. Tehát nem csak ez a úristen, nem fogok tudni jól aludni, hogyha össze vagyunk veszve éppen szerkezet, hanem hogy valami ténylegesen ilyen nyilvánvalóan egy rosszabb élethelyzetben reálisabbnak tűnő, de most se teljesen irreális koncepcióból ered, hogy...
5: Magyar, hogy empirikusan voltak tesztelve ezek a bölcsességek?
4: Egyébként...
5: Hogy leteszteltük, nagyon... igen, nyugtával dicsér napot, igen, nem nyugtával dicsértem a napot, nem volt jó, tehát fontos.
4: Igen, abszolút, abszolút. Meg van, aminek ilyen mitológiai eredete van, meg van, aminek történelmi, például említettétek az előre inni a medve bőrére,
3: ja.
4: Az mondjuk egy mitológiai, és egyébként ezópuszi meséből ered most most olvastam vissza a kis tanulmányomban.
3: És mi a sztori? Nem emlékszel rá véletlenül?
4: 11. Lajos francia király burgundi hercegség felosztásával kapcsolatos szövetséget ajánlott a császárnak, harmadik Frigyes kikerülte a nyílt választ, és egy mesére hívta fel a király figyelmét, tehát itt hangzott el ez a mese, ami utána is híresült. A mese szerint egy németországi város mellett élt egy pusztító hajlamú medve. Jézusom, ezt miért így fogalmazta?
7: Az a Merida.
4: Jó, nagyon fenyegető ez így. Szóval volt ez a pusztító hajlamú medve, és akkor mellette volt egy város, és ebben a városban volt három jó barát, akik meglátogattak egy kocsmárost, akinek már tartoztak, és ebédet kértek tőle, azon az alapon, hogy a harmadik nap mindent meg fognak fizetni, a korábbi tartozásokat is, mert hogy el fogják ejteni ezt a medvét, és abból fogják megfizetni, amit annak a bőréért kapnak. Viszont nem tudták elkapni a medvét, mert az állat hamarabb jelent meg, mint amire számítottak, és a cimborák menekülőre fogták. A medve utalérte az egyiket, maga alá teperte, és füle mellé tartotta az orrát. A férfi halottnak tettette magát, így a medve tovább állt. Később, amikor megkérdezték, hogy mit súgott a fülébe a medve, így nyilatkozott. Azt mondta, sose alkudjak a medve bőrére, amíg a medve nem döglött meg.
3: Ezt a medve mondta?
4: Ezt a medve mondta.
3: Ráadásul egy össze a harmadik szemében. Nagyon jó.
4: Abszolút empirikus eredete van ennek a mondásnak.
3: Fú, ezek a állatosok nagyon jó. Kicsit az jutott eszembe, hogy itt van a kutya elásva. Ez talán egy szólás, de hogy az is valami ilyesmi, hogy nagyobb sztori van mögötte, hogy valami, van egy sorozatgyilkos, ugye, aki képes a kutya megölésére is, és hogy akkor ő elássa a kutyát, és amikor valaki valami rosszat csinál, akkor te arra reflektálsz, hogy te vagy az a sorozatgyilkot, és megtudtuk, hogy ide ástad el a kutyádat, amit megöltél. Tehát, hogy igen.
7: Úristen!
3: Nagyon brutálisak némelyek.
4: Ha belegondoltok, egyébként nagyon sok kutyás közmondás, meg szólás van.
3: Meg disznós.
5: Nagyon sok kolbászos.
4: Igen, néha együtt a kettő, akár.
5: Nem, hotdog. Szalonna.
3: Hát van, a kutyából nem lesz szalonna.
7: És a kolbászból nem lesz kerítés.
3: Kerítés.
4: Akkor arra gondoltam.
3: De egyébként ez azt jelenti, hogy egy A dologból, ami határozottan A, nem lesz B dolog, hogy kolbászból nem lesz kerítés. De akkor ez megint csak ugyanolyan, amikor kategóriákat képez...
5: Kolbászból van a kerítés. Ez az, hogy valaki
3: hogy gazdagok, igen. Tényleg.
5: Hogy kolbászból nem lesz kerítés.
3: De ez is működne. Akkor kutyából nem lesz szalonna, azaz, ami, hogy nem lesz A dologból B dolog. Na, én csináltam direkt egy ilyen kategóriát, aminek az a neve, hogy ez a dolog nem az a dolog, mert ez a dolog teljesen más, mint az a dolog.
7: Igen. Halljuk.
3: Ugye van ez a, ha nagymamámnak kereke lett volna, trabant lett volna. Ugye ebből van angol verzió is, hogy if my grandmother had wheels, she would have been a bike. És akkor ennek van egy urbános verziója, hogy nagymamámnak áramszedője lenne, ő lenne a 4-es, 6-os. Meg ugye van ilyen falusi, hogyha a mennyasszonyomnak töke lett volna, ő lett volna a vőlegény. Ez meg ugye a kutyából nem lesz szalonna, igen.
5: Nekem van egy nagyon nagy bizalomvesztességem ez egyébként a közmondásokból, amit elmesélnék. Ez egyik konkrétot kötődik, ez a kivétel erősíti a szabályt.
7: Szerintem ezt magyarázzátok meg.
3: Legnagyobb vita téma.
5: Abszolút nem értettem vele egy gyerekkoromba se, és addig vetemettem, hogy igazából utána néztem. És ez egy félrefordításból ered. Bizony. Egyébként. Bárki, aki ezen felhúzta a szemöldökét, az teljesen jogosan tette, mert marhaság. A kivétel gyengíti a szabályt. Minél több a kivétel egy szabály, annál haszontalanabb az a szabály. Honnan ered? Igazából ez egy... Ez is ókorból ered. Ez a római jogba foglaltatott
3: tudásság.
5: Hogyha úgy hangzik a teljes mondat, hogy a kivétel bizonyítja a szabály a nem kivételes esetekben. A kivétel bizonyítja a szabályt a nem kivételes esetekben. Tehát, hogyha egy szabály elől említek egy kivételt, hogy például akinek nincsen szlovák állampolgársága, az nem vásárolhat ezt és ezt az országba, és nem vihetik ezt onnan. Abba beletartozik az alátámasztja az. Nem tudom.
3: Hihetetlen bonyolul. Hogy volt eredetileg a kivétel?
5: Kivétel említése alátámasztja a szabály létezését.
3: A kivétel említése?
5: Tehát,
3: igen.
5: Hogyha én nem mehetek be 18 év alatt a nemzeti dohányboltba, az azt jelenti, hogy 18 év fölött bemehetek a nemzeti dohányboltba.
3: Igen.
5: Viszont ezt úgy fordították magyarra, hogy a kivétel erősíti a szabályt, amit használnak. És ebből nekem az jött le, hogy egyébként ezt használják olyan esetekben is, amikor ez nem igaz, és fönn tud maradni, tehát milyen jogon bízhatnék bennük. Tehát, hogy oké, hogy van ennek egy empirikus tapasztalati jellege és egy bölcsesség jellege, de még hogyha nincs, akkor is továbbadjuk. Akkor meg hol van a legitimizációja ezeknek az
6: állításoknak? Nagyon furcsa a megfogalmazás is, hogy a kivétel erősíti a szabályt, mert én pedig egész gyerekkoromban mindig úgy értelmeztem ezt az egészet, most élve a te példáddal, hogy 18 év alatt nem lehet bemenni dohányboltba. Én amikor ezt hallottam, akkor azt gondoltam, hogy vannak olyanok, akik 18 év alatt bemehetnek, és emiatt igaz az, hogy 18 év alatt nem lehet bemenni, és ezért nem értettem én soha ennek az egésznek amúgy a lényegét, mert hogy miért van az, hogy a kivétel erősíti a szabályt? Ha van kivétel, az azt jelenti, hogy a szabály alól ki van véve. Hát nem az lenne pont a logikus, hogy nem az alapvető, amire figyelned kell, hanem a másikat kövessed, ne a kivételeset.
7: Ha már itt tartunk, mi az, hogy alig várom? Tehát, hogy én ezt sose ér, hogy alig várom, hogy lássalak, tehát akkor nem várod, vagy izgatott vagy, vagy nem? Aztán arra gondoltam, hogy lehet, hogy ez az alig bírom kivárni, és csak egy rövidített fordítás. De miért?
3: Alig várom.
6: Gyorsan beszélünk, egyre gyorsabban beszélünk.
3: Balaton aliga. De volt egy ilyen fordítása is ennek, még a kivétel, amit te mondtál, és a kivétel erősíti a szabályt között, hogy a kivétel próbára teszi a szabályt, ami meg ugye azt jelentette, hogyha mondjuk nekem van egy olyan szabályom, hogy van egy ilyen szabály, hogy ittasan nem vezetek, és akkor beülök mégis ittasan, és neki megyek mondjuk egy fának, akkor az a kivétel az azáltal, hogy mi történt ott, próbára teszi azt, hogy működik-e az én szabályom. Tehát, hogyha beülök mégis ittasan, és mindig tudok vezetni, és jobban vezetek folyamatosan, akkor az a kivétel sikeresen próbára tette a szabályomat, és legyőzte. Viszont ugye a kivétel erősíti a szabályt.
5: Kihívja a szabályt?
3: Kihívja.
5: Egy fajtra.
6: Szerintem erre alakult ki, nem? Ez a gondolatod az ittas vezetésre.
3: Igen.
7: Hányszor vezetsz ittasan?
6: Nem tudom, gondolom, de van egy bizonyos pont, ameddig ittas nem vagy teljes mértékben, de az alkohol úgy befolyásolja a receptorjaidat és amúgy az idegpályáidat, hogy sokkal ügyesebb vagy motorikusan.
3: Igen. Mindenben. Hát a kivétel erősítő szabály.
6: Muszáj lenne ezt erősíteni.
3: Hát, de...
7: Matyi, olvasol nekünk valamilyen kategóriát, és megfejtjük, hogy mit jelentenek, vagy hogy szerintünk érdemes ezt még bentartani a nyelvben?
3: Hát van még ugye ez a második legkontroverzebb, talán a cél se szentesíti az eszközt, amire ugye a legklasszikusabb példa a Bűn és bűnhődésből a Raskolnyikov, aki ilyen nagy úr, meg nagy akadémikus, meg minden akart lenni, és akkor ugye neki sokkal jobban kell a pénz, ergo fejbe lehet baltával vágni az öregasszonyt, a cél se szentesíti az eszközt, de hogy ez azért valahogy így a 20. századi önkényuralmi rendszereknek az oltarán így elkopott vele. Ez a mondás, meg így nem is nagyon tudok ennek olyan értelmezést találni. Tudod, ez az, hogy mondjuk nem tudom, van egy hittérítő ember, és akkor mindenkit sikerül meghittérítenie, de egyet nem, és hát a cél az sokkal nemesebb, szóval az erőszakkal megtérítjük, vagy nem tudom, szóval nem nagyon lehet találni ennek egy olyan törvényszerűséget, ami működőképes.
5: Én tudok találni rá egyet. Na. Például az Európai Uniónak a szabályai, amiket most a mezőgazdászokra kivetett, hogy muszáj parlagon hagyni a földeket évente talán egyszer.
3: Tényleg.
5: És itt például abszolút önkényuralmi eszközökhöz nyúlt az EU, és rákényszerítette a gazdákat ezekre különböző módszerekkel, de mégiscsak a vízmegkötés miatt nagyon fontos az, hogy parlagoztassák, és a talajminőség megóvása érdekében tette ezt. Tehát a cél, egy nagyobb cél szentesítette ezt az eszközt, és egyetértek, csinálja.
3: Igen, hát mint a klímáknak a lekapcsolás, ugye jobb félni, mint megijedni, ugye?
5: Jobb félni, mint megijedni?
3: Nem, abszolút nem jobb félni, szerintem, mint megijedni.
4: Hát jobb számítani valami rosszra, mint sem, hogy meglepjen az, hogy valami rossz történik. De nem hiszem, hogy félni annyira élvezetes lenne.
5: Hát fölkészülni jó.
7: Igen.
3: Hát de hogy ez ilyen, van a, most nem lehet ezt így átparafrazálni, de van az életigenlés, akkor ez az élet nem lés kb., hogy jobb félni, mint megijedni. Tehát magyarul ne menj bele semmilyen veszélyes dologba, inkább húzódj hátra, ne legyél bátor, és inkább hunyászkodj meg, úgymond, ne érjen meglepetés, ne válaszd a bizonytalant, nagyon nem
5: egy közmondást találni, ami mindenkinek tetszik, és mindenki egyetért vele. Nekem van amúgy egy kandidátum.
3: Nekem is van egy kandidátom.
5: Hajul.
3: Feldobok egy lángost, és alá kergetlek. Ez nagyon jó. Ezt a Reddit-en láttam.
6: Erre szabad értelmezést most mindenkitől. Mert ötletem nincs, hogy mit jelent.
5: Hát ez dadaista.
3: Ez csak ilyen mondás, hogyha valakire mérges
7: vagy. Fejtsük meg. Nekem ez azt jelenti, hogy ez a tough love, amikor nem de komolyan, tehát most gondolj bele, hogy feldobom a lángost, mert például valakinek azt mondom, hogy edd meg ezt a lángost, mert nagyon finom, és látod rajta, hogy éhezik, és nagyon jól esne neki a lángost, de ugyan vele, hogy nem kérem, meg nem akarom megenni a lángosodat, meg most inkább nem feldobom, megijesztelek, azt mondom, hogy menj, és így alákergetlek, és így az arcodra esik a lángos, pont a szádba megeszed, és mennyire jó neked.
5: Én ezt úgy értelmezem, mint a hátravinni leköhögnit. Tehát, hogy annyira abszurd kép, de mégiscsak egy ilyen finom sértés, ami nem lehet megsértődni, hogy földöm ezt a lángost és alákergetlek.
3: Ez mi ez a hátravinni leköhögni, ez olyan, mint a földet rá a fociba?
5: Igen. Csak annak egy ilyen intellektuálisabb változata.
3: Fú, amúgy a fociba zseniálisak vannak, meg ez ebből a sportkultúrában nagyon sok jót kitermed, de amúgy én ezt a feldobok egy lángost és alákergetlek, teljesen negatív kontextusba értettem, hogy egy zsíros tejfölös. Hát de képzeld el, hogy a kubakodra, a kutacsodra ráesik egy ilyen lángos, amire és meg van kemve, sajta lefele. Na, miért mi a te kandidátum?
5: Az én kandidátum az megint csak angolban létezik, az it is what it is. Szoktam mondani egyik professzorom nagyon sokat, és nekem nagyon sok helyen nagyon sokat segített ez a örök bölcsesség. Annyit jelent, hogy ez az, ami. Hogy ne gondol tovább. Ez például, nem tudom, matematika megértésében segített nagyon sokat, például a logaritmusoknál, amikor néztem sokat, hogy logaritmus, nem tudom, hogy mit csinál. És akkor azt mondta nekem apám, hogy itt íz, bati tíz. És akkor így rájöttem, hogy igen, ez nem több annál, mint az, hogy a hányadikra kell emelnem, hogy az legyen. És így lehull a világról ez a mítikusságnak a leple, és megjelenik mögötte, hogy ez az, ami.
3: Hát ez ugyanaz, mint amikor azt mondják, hogy ez van.
5: De nem, mert azt el kell fogadnod, hogy ez van. Fogadd el.
3: Hát az it is what it is, az is.
5: Hogy nem több. Hogy ez...
3: Hát ez van se több, mert hogy csak ez van. Más az nem van. Hanem csak ez van.
6: Be kell nyelni, ugye?
3: Igen.
5: Nem kell többet gondolni.
3: A békelt. Hát vagy a lesz, ami lesz, az is ilyen egy picit. Vagy a hát ez ilyen. Fú, meg van ez a... Ami jár, az jár.
4: Megismeritek azt a Babics idézetet? Most parafrazálni fogom rosszul, de egy regényben mondatja ezt egy karakterrel, hogy valahogy csak lesz, mert úgy még sohasem volt, hogy sehogy se lett volna.
3: Ezt utálom, ez a legrosszabb. Ez
4: Babics egy macskabajszú valami gazdag bácsival mondatta, akit ő nem vett komolyan, mint karakter, de a Vátesznek például a költői idézetes naptárában benne van. Ez az október, és így néztem, hogy srácok, ezt Babics se gondolta komolyan, ez egy Facebook idézet.
3: Hát meg ez igen, ugyanolyan, tehát hogy itt hosszabban tud semmit mondani, az ebből jó, hogy... De nagyon jó, mert elkezded, és aztán az emberek már tudják, hogy mi jön, de még nem fejezed be a mondatot, mert ugye nagyon hosszú. Nálunk a rádióban egyébként, azt mondom, a Pátriában egyik irodában van ez kitéve ugyanez, csak Rózsa Sándorral, és le vannak a óbetűk, meg minden ilyen öbetűre, meg ilyen nyelvjárásos betűkre cserébe, és akkor ez sokkal viccesebb. Szabad, de hát szabad inni. Hát szükség az nagy úr.
4: Nekem a kandidátom az Frédéric Joliot Curie-től származik, az igazság vízum nélkül utazik. Mm. És ezt egy olyan időszakban mondta ő, amikor adott kormány nem engedte be az ő tanításait egy adott országba, de teljes mértékben működik arra mondjuk, amikor a szocializmus alatt, hogy nem engedték be a nyugati ideákat, de hát az ideákat nem lehet megállítani. Nem lehet azt mondani, hogy hé, a határőr elkapja ezt az ideát is kint tartja, mert be fog szivárogni akár média, akár viság valamilyen módon. És én ezt mondjuk nagyon szeretem, meg nagyon, nagyon érdekes gondolatnak tartom, hogy kicsit komolyabb, mint a lángosos példa, úgyhogy nincs meg az a charmja, de hogy az igazság vízum nélkül utazik, hogy azt nem kell elvezetni valahova, mert az elér magától.
3: De ennek van egyébként ilyen keresztény kontextusa, mint a minden út Rómába vezet? Az is egy kicsit ilyen, hogy ugye bármerre mész, bármit csinálsz, az a kereszténység lesz rá a válasz. Az igazság vízum nélkül utazik. Jézus biztos, tanítása.
5: Nem a kereszténység előtről származik, a minden út Rómába vezet?
3: Én hát, nem tudom.
5: A nagy római birodalomnak a központosításához.
7: Én is így tudom.
5: Hát, én így értelmeztem magam.
3: Nem, én úgy tudom, hogy ezt egy pápa mondta, nem? Vagy hogy valaki, aki ezt a kereszténységet propagálta.
4: Ezt nem tudom, azt hiszem, viszont ez a...
7: Van a söröm, megnézem.
4: Ez a Joliot Curie idézet a Párizsi Békevilág kongresszus kapcsán hangzott el, mert hogy az első világháború után volt, ez Versailles-ban, és hogy a kormány néhány küldöttnek nem adott beutazási engedélyt, tehát konkrétan ezt a vízumot nem kapták meg, azért, hogy ne kerüljenek oda ezek az illetők, és ne tudják befolyásolni az ötleteikkel a kongresszusnak a menetét. Úgyhogy ott szerintem inkább egy ilyen politikai irányból jött, de egyébként abszolút értelmezhető vallási szempontból is.
3: Hú, ez nagyon jó.
7: Kandinát. Egyébként az ókori római birodalom idején a birodalom összes főútja Rómából indult ki, és odafutott be. Szóval...
5: Tehát eléggé materiális.
7: That's my Roman Empire.
3: Oké. Okay.
5: Ó, én azt szeretem mondani, hogy nősz, mint a gomba. Azt szeretem, ez mondjuk egy szólás, de nem tudom, benne van az, hogy gomba.
7: Van egy, amit nagyon-nagyon nem szeretek, a holtakról vagy jót, vagy semmit.
4: Ja, igen.
5: Vagy jót, vagy igazat.
3: Ennek is úgy új verziója van, meg régi verziója. Ugye a új verzió az a halottról jót, vagy rosszat, és a régi... Te vagy mi? Nem.
5: Vagy jót, vagy igazat.
3: Halottról vagy jót, vagy semmit.
5: Vagy semmit.
3: Igen, és ez régen úgy volt, hogy vagy jól, és igazat, vagy semmit. Azt hiszem.
5: Ezt nem mondták, hát ez hosszú.
3: Tehát, hogy az volt a lényeg, hogy régen az volt, hogy igazat kell mondanod a halottról, vagy semmit, és most meg már, hogy jól kell megnyilvánulni, jót kell mondanod. Tehát, hogy nem szithatod a halottat, és régen meg ez úgy szólt, hogy szithatod, hogyha az igaz, úgymond. De hát most ez megint kérdéses, hogy most nyilván, hogyha ezt így nagyon kicsavarod, akkor most a Sztálinról nem mondhatnál rosszat, vagy ilyen.
7: Hát vagy akármelyik random szomszédról, aki kiderült, hogy nem tudom, gyerekfejeket tart a hűtőjében, vagy
3: igen, csonkol.
5: Amit még mostanság, ha sokat használtunk, az egy nem létező rejtőjenő idézet, az a ki vagyok én, Johannes Krízalbak, hogy ítéletet mondjak. És ez nagyon jó, mert mielőtt valakit lejudgingolnál a sárga földig, mondhatod ezt, hogy ki vagyok én, Johannes Krízalbak, hogy ítéletet mondjak, és utána elküldöd őt a fenébe.
3: Ez nagyon jó, és hogyha rád kell, hogy ítéletet mondjanak, akkor meg mondhatod azt, hogy az vesse rá az első követ, aki maga nem vétkezett. És ez egy óriási ilyen etikai fal, mert ugye hát ez Jézus, nem? Talán Jézust idézel, bevallod, hogy rosszat csináltál. Ez egy eszmélet vizsgahelyzetben, ez nagyon használható. Dodi, van még valamilyen jó kandidátod, működőképes közmondásra a gimis TDK-ból?
4: Még átfutom, most nem jut eszembe, viszont a Sára mondta, azt hiszem, hogy neki van egy.
7: Jóból is megárt a sok. Mit gondoltok?
5: Teljesen egyetértek.
7: Tényleg?
5: Igen.
7: De ez nem megint csak ilyen...
5: Kismértékben gyógyszer, nagymértékben méreg.
3: Ez a görög mértékletességi idea.
5: A homeosztázis istenítése. Miért ez most érvej?
7: Csak nem tudom, hogy nem ez is olyan, mint a nyugtával dicsérd a napot, hogy ilyen nehogy megengedjük magunknak, hogy jó legyen. Mármint, hogy oké, értem, hogy minden lehet méreg, ha túl sok van belőle, meg minden lehet túlzás, meg mértékletesség, meg minden. Tehát én ezt értem, csak lehet, hogy ez gyerekkoromból valamilyen kis hülyeség, amit hozok, hogy gyerekként én még éreztem, hogy ebbe még van bőven, és akkor a felnőttek meg mondták, hogy nem, jóból is megárt a sok, már ideje kijönni a vízből, mert lila a szátok, és én meg nem most. Tehát ilyesmi.
6: Szerintem már nem konkrétan a szóláshoz köthető, hanem hogy hogyan használták, hogy ez már inkább a te tapasztalatod vele, mert maga a szólás amúgy egymagában, ahogy én értelmezem, meg úgy néz ki a többiek is, hogy szerintem ez nagyon sok jót hordoz magában, meg szinte csak jót, mert a mértékletesség teljesen fontos. Viszont ha valaki úgy használja, hogy ez szabályozó legyen olyan helyzetben, amikor még a mértékletesség teljes határen belül vagy, csak azért, hogy rajta gyakorolja akár szülőknél, akár valahol a hatalmát.
7: Köszönöm.
6: Szóval szerintem így.
5: Szerintem nem Sára, mert igazából az volt a problémát szerintem ebben a helyzetben, hogy szerintem elismerhetjük, hogy ez egy általános igazság, hogy igen, jóból is megárt a sok. Viszont neked ezzel nem volt saját tapasztalatod.
7: De ha jóból is megárt a sok, az már rossz. Tehát neked a jóból nem árt meg a sok jó, hanem...
5: Ja, az meg már rossz.
7: Hogy érted, hogy én a jót azt kimaxolnám. Ha az átfordul rosszba, akkor nem, akkor abba hagyom.
3: Aha, tehát mondjuk onnantól, hogyha van mondjuk 15 Kinder Maxi Kingem, amit nagyon-nagyon szeretek, és mondjuk a 16-nál hányok, akkor a 15 Kinder Maxi King az még jónak számít, de a 16 már rossz. Aha. Tehát a 16-ot eszek meg, akkor már nem a jóból árt meg a sok, hanem
7: a Maxi King.
3: De még mindig a jóból árt meg a sok, mert hogy...
6: A Maxi King jó marad még.
3: Igen, szóval...
6: A Maxi Kingnek a
3: jósága.
6: Ott marad.
3: Igen. De ilyen módon igazoltuk, hogy ez egy nagyon stabil állítás, hogy a jóból is megárt a sok. Kicsit hasonló mértékletességre mutat az Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik című magnum opus, ugyebár, amit ez egy nagyon gyakran használt valami. Bár ennek is van egy áldozathibáztató kontextusa, hogy ugye nem tudom, valami olyan helyre mész, ahol amúgy nem kéne, hogy baj történjen veled, és csak mondjuk szórakozásból mész, és aztán mégis baj történik veled, ami nem a te felelősséged, és akkor mondhatják neked, hogy hát addig jár a korsó kutra, amíg el nem tudik.
5: A statisztikát teszteli, tehát hogy a nagyszámok törvénye, hogyha hogy addig csinálsz ezt körbe-körbe, amíg nem történik valami, és valamikor fog valami történni, valamikor eltörik.
3: Na igen, és ez a baj...
5: El fog törni.
3: És ez a baj, a kivétel erősíti a szabályt.
5: Hát azzal minden baj van, azt ne citáljuk.
7: Hogy egyszer, jó, szerintem canceloltuk már.
3: Várj, még ezt el akarom mondani, mert ez annyira hülyeség, hogy igazából a kivétel erősíti a szabályt, az egy ilyen szuper mondás, mert hogyha azt veszed, hogy az 51%-a a szabály, és az 51%-ban megtörténik, és 49% a kivétel, hogyha átbillen, és 51%-ban megtörténik a kivétel, akkor az meg annyira erősíti fogja a szabályt, hogy megfordul, és ilyen mondom, bármikor igaz.
7: Tisztaság, fél egészség.
5: Igen, ez még eléggé Hippokratész.
6: Ezt valaki mondja meg nekem, a pontos jelentés, ez mire akar utalni?
5: Szerintem ez nagyon-nagyon
3: ilyen higi, igen.
6: Tehát higiénia, amit mondasz,
5: higiénia az alapja az egészségnek. Tehát, hogy onnantól kezdve már nem kell túl sok mindent csinálni.
3: Hát ez olyan, mint...
5: Jó szellőző szoba, napsütés, alacsony páratartalom, víz és egészséges ételek.
3: Hát ez olyan, mint a épp testben épp lélek kb.
4: Én ezt jutott eszembe nekem is róla.
3: És annak van valami sztoria?
4: Szerintem annak egyébként nincsen konkrétan, talán amikor megjelent így a lélektan is, és egy ilyen tudatosság talán akkor indulhatott, de annak utána kell még
5: egy érdekes, mert amúgy látok egy ilyen visszabillenés, mert volt először az épp testben épp lélek, és most viszont nagyot fut a pszichoszomatika, hogy az épp lélekből keletkezik az épp test. És mint hogyha szépen lassan megfeledkeznénk az épp testben épp lélek alapvetésről. Pedig itt valahol a közép, az arany középutat kéne megtalálni.
3: Hát igen, mert az a helyzet, igen, hogy az épp test ugyanannyi arányban egészíti ki az épp lelket, mint az épp lélek kiegészíti az épp testet. Tehát nem vonhat, nem győz egyik se a másikkal szemben, hanem egy egyenlő arányú koprodukció szükséges a kettő dolog között, és az épp testben épp lélek valószínűleg abból a korból származik, amikor még mondjuk bikákat emelgettek, és úgy edzettek, és akkor a nem tudom, a görög filozófusok is ilyen izmosak voltak, meg minden, és hogy ez ilyen alapvetés volt, hogy abból következően, de hogy ez meg azért van, ugye pont amit te mondtál a pszichoszomatika miatt.
5: Lecsap

0: választják. Szóval szerintem ez lehet teljesen
1: materiális.
2: Vagy lehet, hogy ez a kor, ahonnan ez származik, akkor volt az olaszoknak a füge, a palacsi, a pizzán olyan, mint az ananász manapság a pizzán, és hogy nem akarták rátenni, és ezért lecsapták.
1: De képzeljétek meg, egy vallási vonatkozata is lehet, bár nem igazán, csak viccesnek tartom ezt a történetet, úgyhogy muszáj elmesélnem, hogy tudtátok, hogy a Bibliában benne van egy rész, ahol Jézus elátkoz egy fügefát, mert nincsen rajta füge, amikor nincsen termőidőszaka.
2: Nem.
1: Tehát, hogy nem kéne rajta fügének lenni, de Jézus éhes, és ezért elátkozza azt a fát. És ez mindig eszembe jut, amikor erről beszélünk, úgyhogy lehet, hogy ez a jézusi átok, plusz az, hogy még a darazsak is belemásznak, petéket letenni, meg meghalnak benne, és még olasz és mediterrán hangulat, ez így egyben egy ilyen lecsapás reakciót vált ki.
3: Lehet, hogy akkor úgy fogom használni, hogy lecsapja, mint Jézus a fügét.
1: Vagy elátkozza, mint elátkozza, Jézus a
3: fügét.
1: Az amúgy jól hangzik.
2: Na, megtörtént a közmondás.
4: Jobb adni, mint kapni. Mit gondoltak?
3: Szubmisszív hát, hozzáállás.
0: Igen, szerintem itt több a nevelő célzat is, mint az általános igazság, hogy meg kell tanítani szerintem minden gyereknek valamilyen szinten, hogy adni egy jó dolog. Mert hát nem tudom, lehetséges, hogy én vagyok egy túlságosan elkényeztetett önző ember, de gyerekként hú, de mennyire jó volt kapni mindig, és hú, de mennyire nem értettem, hogy miért annyira jó adni. És amúgy visszagondolva személyes élmény, bocsánat, azért volt ez nekem, mert hogy soha nem éreztem azt, hogy ténylegesen örülnének annak, amit én adok, vagy hogy bármi nyoma, vagy mélysége lenne annak, hogy most én adok valamit karácsonykor a nagyimnak, és akkor ő csak így néz, ad nekem valamit ugyanúgy, akkor nagyon örülök, az a minden. De igen, szerintem az, hogy felnőttként tudjad értékelni a boldogságot, amit okozol azzal, hogy adakozol és adsz másnak, azt így kell megtanítani, akár ezen a mondaton kereszt.
2: De hogy akkor ez toxikusan pozitív?
0: Szerintem igen, mert különben nem hiszem, hogy legalább annyi ember, mint amennyi most már ezt tudja és értékeli, tudná saját magától. Szerintem van a gyerek annyira ártatlan és önző kezdetektől.
2: De mondjuk ezt ilyen szeretetnyelvre is föl lehet húzni, hogyha például valakinek az a szeretetnyelv, hogy főz valakinek, akkor hát abban a kontextusban, hogy ő főz, abban neki jobb adni, mint kapni, mert hogy jobban élvezi azt a procedúrát, ami alatt elkészíti a kaját, mint azt a procedúrát, amiatt megeszi mondjuk másnak a kajáját, és akkor ebben a kontextusban meg tulajdonképpen működőképes.
4: Csak hát akkor lehetne úgy megfogalmazni, hogy pont olyan jó adni, mint kapni is, mert az ember tudja, hogy jó kapni.
2: Igen.
4: Vagy értem, mert hogy egy gyereknek azt mondod, hogy jobb adni, mint kapni, és a gyerek tudja, hogy mennyire jó karácsonykor kapni, és akkor azt várja, hogy majd ugyanolyan izgatott, meg jó érzés fog eltölteni, amikor ad valamit, és kiderül, hogy nem, és akkor azt fogja mondani, hogy hazudtatok.
2: Akkor ez a gyerekeknek a dőfösségét egyenlíti ki oda, hogy mivel nekik sokkal rosszabb adni, egy picit följebb húzza ez a jobb adni, és így egalizálja.
3: Vagy ez verekedésekben is használható, és akkor sokkal egyszerűbb. Ez jobb adni egy pofont, mint kapni.
2: Igen.
3: Addig...
2: Vagy mondjuk bírságokra, meg ilyen dolgokra.
3: Lónak négy lába van, mégis téved.
4: Megbotlik.
2: Nem, megbotlik. Téved. Tényleg?
3: Igen. Hát, lónak négy lába van, mégis téved.
2: Nem, a lónak négy... Még a csiga is elesik.
3: Mégis téved.
2: De ez biztos nem igaz, hogy a lónak...
3: Mégis téved.
2: Nem.
4: Gazsinak két lába van, mégis téved a közben.
3: Nem, a lónak négy lába van, mégis téved.
4: Nem.
2: De egyébként meg nem az van, hogy ugye a lónak négy lába van, és mégis elesik, ez 100%, hogy így van.
4: Igen, megbotlik.
2: Megbotlik, éves. Tényleg megbotlik. Na, de viszont, hogyha a lónak négy lába van, és mégis megbotlik, nem az a leglogikusabb, hogy minél kevesebb a lábad, annál kevésszer botolsz meg, és mondjuk egy 100 lábú, minél több esélye van arra, hogy megbotoljon.
3: Nem biztos,
2: hiszen minél lineáris... többször léphet rá mondjuk egy kőre.
3: Nem biztos, hogy lineáris az összefüggés.
4: Én szerintem én egyensúlyra gondolok, nem?
3: Lehet egy optimális mennyiségű láb.
4: Tehát egyensúlyra gondolok, mert a két lábad van, és az egyikben megbotlasz, hogy akkor óra vágódsz, de a lónak négy lába van, tehát ő sokkal jobban ki van így egyensúlyozva.
2: Igen.
4: És ő is megbotlik, tehát hogy igazából szerintem ez az, hogy hibázni emberi dolog, és hogy a ló is megbotlik, pedig négy lába van, te két lábbal persze, hogy meg fogsz botlani. Tehát, hogy it's okay.
2: Ja, jó, okay. Igen.
4: Ha már ló, akkor... Ajándéklónak ne nézd a fogát. Ugye ez abból van, hogy amikor valaki lovat vett, vagy lovat vesz, gondolom még most is, hogy akkor a fogának az egészségét nézik meg először, hogy ez egy nagyon fontos tényező, hogy egy jó vásár lesz ebből, mert hogy ugye ott látszódik, hogy a ló fog-e élni, meg használható, meg

0: tudom én mi, és hogyha ajándékba kapod a lovat, akkor ne az legyen az első, hogy megnézed a fogait, mert hogy azt nem illik, és hogy örülni kell mindennek, amit kapsz.
1: Egyszer, amikor óvodában volt ajándékozás, akkor ajándékoztam valakinek, aki nem örült ennek az ajándéknak, és akkor mondtam neki, hogy ajándéklónak ne nézd a f... És nem jutott eszembe, hogy mi jön az F után, hogy fej vagy fog. És azt mondtam, hogy fej, és az óvónő tudta, hogy ez fog, és nem fej, és kinevetett, és az egész osztály kinevetett, és aztán nem mentem óvodába 3 napig. Tehát szar ajándékot adtam, kinevettek, amikor próbáltam népi bölcseletet használni, legrosszabb élmény azóta.
0: Jó, a népi bölcselet azért rossz húzás volt. Ezt meséltem neked, amikor csak ketten voltunk, hogy nem tudom, anyámnak meséltem, hogy bulingolnak iskolában, és mondta, hogy menj oda hozzájuk, és mondd meg nekik, hogy Bagoly mondja, verjük meg. Meg így, anyu, nem mondom ezt, hogy meg fognak verni, tök jogosan, hogy ez nagyon kellemetlen.
1: Mi mindig azt csináltuk, hogy ugrándozó majom ott mászik a falon, edd meg, amit kinyom.
0: Tényleg voltak ilyen gyerek szólások, ilyen nem fájt, köszönöm a lekvárt.
1: Fú, de a legrosszabb, most eszembe jutott, ez még gimnáziumban is használatos volt, amikor, várj, meg kell keresnem, amikor gimnáziumi órán voltál, és valamit próbáltál megérvelni így normálisan az akkori szókincseddel, és akkori filozófiai skilljeiddel, és akkor azt mondta rá a tanárnő, hogy hát, mindenki magából indul ki. És úristen! Mi van?
0: Mindenki magából indul ki, ez a legrosszabb, hogy nem. Mármint, hogy én igen, kiindulhatok magamból, de nem biztos, hogy magamból, hanem az én tapasztalataimból. Úgyhogy igen, te tényleg egy seggfej vagy. Ezt mondjuk, ezt kifogjuk.
1: Ja. Hát meg ez ugyanolyan, mint aki mondja másra, az mondja magára. Tudod, hogy minden egyes dolgot ezzel fegyverteleníteni tudsz, és nem is az, hogy egy bölcseletet mondanál, hanem csak egy ilyen Uno reverse card.
0: Igen.
1: Ugyanazt visszamondom neked. Kész.
0: Igen.
1: Itt a megnyerve.
2: Közös lónak túrós a háta. Mi az, hogy túrós? Miért vár rajta túró?
0: Nem láttál lónak még lovat, aki túl van hajtva?
2: És túrós?
0: Abszolút.
2: Tényleg van rajta túró?
0: Igen.
1: Mi még?
0: A hátán ilyen túrós, ilyen genyszerű, ilyen váladék van, ha...
3: Sebek.
0: Igen, ha túl van hajtva, hogyha túl sokat dolgoztatják.
2: Mármint, hogy igazából ennek után néztem, mert zavart, hogy mi az, hogy túrós. És annyit elő ki, hogy a túr, mint hogy igen, ez a seben lévő geny.
1: De ez hogy van még egyszer?
2: A háta. Ez a közös lónak túrós a háta. Tehát, hogyha valami közös tulajdon, akkor az el lesz hanyagolva.
1: Mert túrós, eznek vannak más.
0: Vagy el lesz hanyagolva, vagy túl lesz dolgoztatva.
3: Érdekes,
0: és hamarabb tönkre megy. Sharing-nek
3: az ellentéte, amúgy nem. A sharing is caring-nek. Ja, hát ugye, hát ezt hogy mondom el magyarul, várjál. Hát
4: osztozkodni jó végül.
1: A megosztástörődés.
3: Ja. Megosztástörődés, igen. Tehát, ugye,
0: úgyhogy osszátok meg az endülést.
1: Igen, yes!
0: Facebookon is, nem?
1: Na igen, mi volt a gondolat?
3: Hát, hogy ez ennek a teljes ellentéte, nem? Ez a közös lónak túrós.
0: De szerintem ez nem osztozkodás, hanem kimondottan ez a
4: közös birtok,
0: hogy így, aha, hogy nem megosztott, hanem... De amúgy pont ez az, hogy valahogy mindig sokkal... Hogy jobb, hogy... Nem tudom. Szóval csak azt akartam mondani, hogy valahogy mindig szerintem az embernek jobban esik az, hogyha valakihez tartozik valamilyen tulajdon. Hogyha nekem van egy tulajdonom, és a gazsi kölcsön kéri, akkor azt mondom, hogy persze nyugodtan vidd el egy hétre, majd hozd vissza, és légy szíves, ne tegye benne kárt. Vagy én elkérem a gazsitól, de hogyha ez egy közös tulajdon, hogy akkor már sokkal nehezebb megegyezni, hogy akkor kié is, akkor én elvihetem, akkor te még nem kérdezted meg, akkor te miért tettél kárt benne, és szerintem...
2: Azt hitted, hogy én vigyázok rá. Hinni a templomba köl.
0: Hinni a Jézus, nem! Trauma!
1: Yeah.
0: Hinni a templomba köl.
1: Fú.
0: Hát nem.
1: Igen, az nagyon jó, de még a mindenki magából indul ki, az engem azért idegesített annyira, mert ez volt ezzel kapcsolatban a gondolatom, hogy ugye ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha én azt mondom neked, hogy mindenki magából indul ki, hogy te képtelen vagy elvonatkoztatni a saját nézőpontodból, és másnak a cipőjébe lépni, és úgy gondolkodni. És ez azért rendkívül sértő, mert ugye van ez a Piagéi fejlődés elmélet, amit a pedagógusok meg a pszichológusok már valószínűleg erre is lenne egy mondás, hogy mennyire unják, aminek az a lényege, hogy ugye 6-7 éves korban a gyermek átlép 6-7, igen. 6-7. Átlép.
3: Nem büszke voltam, és senki nem csinálta, amelyre néztem, és látom a szemem a sarkából, hogy de mégis.
1: És ugye 6-7, tehát 6 éves korban van benne a gyerek még abban a szakaszban, amikor ilyen egocentrikus, tehát hogy csak a saját nézőpontját képes figyelembe venni, és hogy ezzel mindig tulajdonképpen ezt mondják neked, hogy te bizony visszamaradtál a 6-7 éves fejlődési szakaszodban, mennyire gáz vagy. Bagoly mondja verébnek.
2: A három lábon gyábokorszak állámpugra nem tudsz menni.
1: Ez egy semmit nem jelentő?
2: Nem, ez mindent jelentő. Ha három lábon gyábokorsz, a kállánpúgra nem tudsz menni.
1: Igen, ez igen.
2: Ez egy Lázár Ervin mesének a végső tanulság.
1: Hétfejű tündér.
2: Nem, nem annak.
1: Ez azt írta a Google.
2: Nem, ez a...
1: Mikka Makka.
2: Kislány, aki... Rákinek. Nem, amúgy ez a mesének a címe, hogyha három lábon gyábokorsz.
1: Tényleg?
2: Ez a mesének a címe.
1: A kállánpúgra nem tudsz menni?
2: Ha három lábon gyábokorsz, de ez lényegtelen. Mindegy.
0: Ezt fordítsátok le angolra.
2: Aha. Ha három lábon gyábokorsz, a kállánpúgra nem tudsz menni.
1: If you...
0: Ja, nem.
1: De erre gondolsz?
0: When you...
1: Igen.
2: Ez amúgy az életemben egy nagyon meghatározó mese volt, és igazából olvassátok el, mert a maga erről szól. Tehát igazából a végén, amikor elolvasod ezt a mondatot, akkor így a helyére kattan az értelme. Ezért is nem lehet túl sok értelme erről itt beszélni.
1: Köszönjük szépen akkor mindenkinek, állandó vendégeimnek, hogy itt voltak az adásban, és az új vendégeinknek is. Ez volt a Zendülés, a közmondásokról, szólásokról, szállóigék szerepéről és jelentéséről per definíció és átvitt értelemben is beszélgettünk. Itt volt Gál Sári, Bondor Gáspár, Heilig Dóra és Péter Tamás. Köszi szépen nektek is, hallgassatok következőre is, sziasztok!
0: Sziasztok!

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A szlovák tűzoltók már a helyszínen segítik a franciaországi erdőtüzek oltását. Az uniós tagállamok többsége rendkívüli egyeztetést sürget a ceutai migrációs helyzet miatt. Nem enyhül a kánikula, továbbra is közel 40 fokos maximumokra számíthatunk. Kis Balázs vagyok a hírekkel. A szlovák mentőszolgálat operatív központja arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula fokozottan megterheli az idősebb és egészségügyi problémákkal küzdő emberek szervezetét. A szakemberek szerint ebben az időszakban különösen fontos odafigyelni az egyedül élő hozzátartozókra, ismerősökre és szomszédokra. Időskorban ugyanis romlik a szervezet hőszabályozó képessége, csökken a szomjúság érzet, a gyógyszerek pedig tovább növelhetik a kiszáradás és az ájulás kockázatát. A franciaországi Gironde megyében pusztító hatalmas erdőtűz oltásába kapcsolódtak be ma a szlovák tűzoltók. A lángokat továbbra sem sikerült ellenőrzés alá vonni, a térségben már 42 ezer hektárnyi terület égett le. A szlovák szárazföldi oltóegység pénteken érkezett Franciaországba, majd ma egyeztettek a francia hatóságokkal a bevetés részleteiről. Gironde megyébe 20 szlovák tűzoltó érkezett 19 járművel, köztük speciális technikával. Közben Franciaország déli részén, Var megyében is újabb tűz pusztít, amely tegnap délután óta 1250 hektárnyi területet emésztett fel. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energiafelhasználást Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt a kormány döntéseit összegző Facebook videójában elmondta, a kabinet elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban. Ezzel csökkentik a vasúti rendszer esti energiaigényét, és további tartalékot szabadítanak fel. A kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét. A Magyar Belügyminisztérium vizsgálja azoknak a roma családoknak az átköltöztetését, akik a kassai Lubina telepről kerültek a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Szalonna községbe. A tárca azt ellenőrzi, hogy ki szervezte és finanszírozta a költözést, milyen ingatlan és hitelszerződések születtek, valamint hogy történt-e kényszerítés, kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés vagy pénzügyi csalás. A minisztérium közölte, hogy komolyan veszi a szalonnai lakosok aggodalmait és biztonsági kérdéseit, az ügyet pedig a szlovák féllel együttműködve kívánja tisztázni. Az Európai Unió tagállamainak többsége rendkívüli egyeztetést sürget a spanyol ceután kialakult migrációs helyzet miatt. 22 uniós ország vezetői nyílt levélben kérték, hogy a belügyminiszterek mielőbb videókonferencián egyeztessenek a gyors és összehangolt válaszlépésekről, valamint a további ellenőrizetlen határátlépések megakadályozásáról. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök támogatja a rendkívüli tanácskozás összehívását, ugyanakkor bírálta egyes uniós országok szerinte önző hozzáállását a migrációs válsághoz.
0: Időjárás.
1: Továbbra is kitart a hőség, a déli ország részben a rendkívüli forróság miatt ma is vörös riasztás van érvényben. A csúcshőmérséklet 34 és 39 fok között alakul. A gyenge déli szelet nyugaton északi légmozgás váltja fel. Jelentősebb lehűlés a jövő hét elején sem várható, csupán 2-3 fokkal lehet alacsonyabb a hőmérséklet, de a hét közepén ismét közel 40 fokot mérhetünk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mindenhol ügyeljenek a megengedett maximális sebesség betartására, de különösen legyenek elővigyázatosak a D1-es autópályán Vedrőd mellett Nagyszombat felé, valamint az R1-es gyorsforgalmi úton Garamszentkereszt után Zólyom irányába. Ezeken a helyeken ugyanis radar méri a sebességet. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló. Matica Sándorral.
3: Szeretettel üdvözlöm a Fülbevaló minden kedves hallgatóját. Michel Camilo, dominikai zongorista és a spanyol Tomatito flamenco gitáros közötti gyümölcsöző művészi kapcsolat ékes eredménye a Spain Forever című 2016-ban megjelent közös lemezük. A két művészt elsősorban a spanyol zene szeretete egyesíti. Eme bensőséges együttzenélés eredményeként a lemezen található kompozíciók kivétel nélkül páratlan zenei élményben részesítik a hallgatót. Köszönheti az elsősorban az immár két évtizedes együttműködésüknek. Michel Camilo pazar zongorajátékát hallgatva azt gondolhatnánk, hogy a színpadon nem sok hely jut egy egyenrangú partnernek, viszont a flamenco gitáros Tomatitoval kitűnő párost alkotnak. A temperamentumos és virtuóz zongora és gitárjáték ötvözete végig magával ragadja a hallgatót. Öt remek felvétel következik Camilo és Tomatito Spain Forever című albumáról.

A francia Clément Jeanninet generációjának egyik legismertebb hegedűse, aki nem csak a jazzben járatos, de a kortárs világ és tradicionális zenék vidékeire is szívesen elkalandozik. A Garden of Silence című legújabb albuma a Budapest Music Center Records gondozásában jelent meg a közelmúltban. A kvartett további tagjai a norvég Arve Henriksen trombitás, a francia Emre Bouyemoz harmonikás és a német Robert Lucacciu bőgős. A zenészek a szabad improvizációkban a barokk és a populáris zene találkozási pontjait keresik és teremtik meg. A hegedű párbeszédet folytat a trombitával, a harmonika a nagybőgővel, s együttesen pedig egy csodálatos világot hoznak létre. A lemezzel Clément Jeanninet tovább csiszolja a zenéjét tápláló különbségeket, hogy az tiszta, érzéki és finom hangzású legyen. Három lélekemelő felvételt játszunk le a Clément Jeanninet nevezette kvartett Garden of Silences című albumról.

0: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben Michel Camilo és a Clément Jeanneney Quartet felvételéből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Zsapka Levente hangmérnök és Macsica Sándor a műsor szerkesztője. Viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. Belsőc FM 89,6.

0: 40 fokot mértek ma a rimaszombati járásban található Kövecsesen. A szlovák tűzoltók már a helyszínen segítik a franciaországi erdő tüzekoltását. Az uniós tagállamok többsége rendkívüli egyeztetést sürget a ceutai migrációs helyzet miatt. Nem enyhül a kánikula, továbbra is közel 40 fokos maximumokra számíthatunk.
1: Napzárta. Kis Balázsa.
0: Részletes híreink. 40 Celsius fokot mértek ma a rimaszombati járásban található Kövecses községben, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A meteorológusok szerint mintegy egy hónapon belül már másodszor lépte át idehaza a hőmérséklet a 40 fokos határt, ami új rekordnak számít. Az intézet kiemelte, a modern mérések történetében még soha nem fordult elő, hogy egyetlen nyáron belül két különálló hőhullám idején is elérje ezt az értéket a hőmérséklet. A déli régiókban továbbra is a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben, a 40 fok körüli hőmérsékletekkel pedig az előrejelzések szerint a jövő hét végéig számolni kell. A szlovák mentőszolgálat operatív központja arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula fokozottan megterheli az idősebb és egészségügyi problémákkal küzdő emberek szervezetét. A szakemberek szerint ebben az időszakban különösen fontos odafigyelni az egyedül élő hozzátartozókra, ismerősökre és szomszédokra. Időskorban ugyanis romlik a szervezet hőszabályozó képessége, csökken a szomjúság érzet, a gyógyszerek pedig tovább növelhetik a kiszáradás és az ájulás kockázatát. Tegnap 45 esetben kellett beavatkozniuk a mentőknek, hőség okozta rosszullétek miatt Szlovákiában, közölte az országos mentőszolgálat. A legtöbb riasztást Zsolna megyéből kapták, a legkevesebbet Trencsén.

speciális technikával, közben Franciaország déli részén, Var megyében is újabb tűz pusztít, amely tegnap délután óta 1250 hektárnyi területet emésztett fel. A Szlovák Nemzeti Párt azt javasolja, hogy a parlamentnek legyen joga visszavonni az állami kitüntetéseket azoktól, akik később Szlovákia érdekeivel ellentétesen cselekszenek. A párt a törvényjavaslatot a parlament szeptemberi ülésére terjeszti be. Az SNS közlése szerint az indítványt a lengyelországi fejlemények ihlették, ahol Karol Navrocki államfő visszavont egy korábban odaítélt állami kitüntetést. A párt szerint Szlovákiában is szükség van hasonló jogi lehetőségre. Fokozza az ellenőrzéseket a Szlovák Vasúttársaság a problémás járatokon a megszaporodott rongálások miatt. A vasúti dolgozók testkameráit is gyakrabban használják és szorosabban együttműködnek a rendőrséggel. Az intézkedésekre azért van szükség, mert egyre több a kődobálás miatt betört ablak, a megrongált ajtó, a graffiti, a szennyezett utastér és a kábellopás. A vasúttársaság szerint a sérült szerelvényeket javításra kell kivonni a forgalomból, ami kisebb befogadóképességű vonatok közlekedését is eredményezheti. Az év első felében összesen 34 vandalizmust regisztráltak. Valamennyi rendelkezésre álló tartalék erőmű üzemképes és szükség esetén azonnal elindítható Magyarországon, jelentette be Magyar Péter. A magyar miniszterelnök szerint a kormányzati munkacsoport áttekintette az erőművi kapacitásokat, az áramimport lehetőségeit, a várható fogyasztást, a vízgazdálkodási helyzetet és a következő napok lehetséges forgatókönyveit. Az intézkedésekre azért van szükség, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt jelentősen vissza kellett fogni a paksi atomerőmű teljesítményét. A miniszterelnök szerint az erőmű jelenleg mintegy 480 megawattot termel a szokásos 2000 helyett. Ipari és közlekedési vállalatok, települések és az államigazgatás is csökkenti az energiafelhasználást Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt a kormány döntéseit összegző Facebook videójában elmondta, a kabinet elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban, ezzel csökkentik a vasúti rendszer esti energiaigényét, és további tartalékot szabadítanak fel. A kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi. Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsák az otthoni munka lehetőségét. Rendkívüli hőség és több kilométeres torlódások nehezítik a közlekedést Horvátországban a tengerpart felé vezető főútvonalakon. A horvát autóklub szerint a hétvégén minden fontosabb tengerparti útvonalon jelentősen megnövekedett a forgalom. Hosszú sorok alakultak ki a fizetőkapuknál, az azokhoz vezető utakon, az alagutak és csomópontok környékén, valamint a pihenőhelyeknél és a tengerparti üdülővárosok bejáratainál. A zsúfolt a komp kikötőket és a legtöbb határátkelőt is érinti. Az Európai Unió lakosságának több mint negyede, Szlovákiában pedig csaknem minden harmadik ember nem engedhetett meg magának 2025-ben egy otthonától távol töltött egyhetes nyaralást, derül ki az Eurostat adataiból. Az uniós átlag 27,5% volt, Szlovákiában pedig a lakosság 29,1%-át érintette ez a probléma. A legrosszabb helyzet Romániában volt, ahol az emberek 61,4%-a nem tudott egyhetes pihenést finanszírozni. Ezt Görögország, valamint Bulgária és Magyarország követte 39,1%-kal. A visegrádi országok közül Lengyelországban 24,5%, Csehországban pedig 19% volt ez az arány. A magyar belügyminisztérium vizsgálja azoknak a roma családoknak az átköltöztetését, akik a kassai Lubina telepről kerültek a Borsodabaui Zemplén vármegyei Szalonna községbe. A tárca azt ellenőrzi, hogy ki szervezte és finanszírozta a költözést, milyen ingatlan és hitelszerződések születtek, valamint hogy történt-e kényszerítés, kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés vagy pénzügyi csalás.
A minisztérium közölte, hogy komolyan veszi a szalonokat.

0: Onnai lakosok aggodalmait és biztonsági kérdéseit, az ügyet pedig a szlovák féllel együttműködve kívánja tisztázni. Az Európai Unió tagállamainak többsége rendkívüli egyeztetést sürget a spanyol Ceután kialakult migrációs helyzet miatt. 22 uniós ország vezetői nyílt levélben kérték, hogy a belügyminiszterek mielőbb videokonferencián egyeztessenek a gyors és összehangolt válaszlépésekről, valamint a további ellenőrizetlen határátlépések megakadályozásáról. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök támogatja a rendkívüli tanácskozás összehívását, ugyanakkor bírálta egyes uniós országok szerinte önző hozzáállását a migrációs válsághoz. Oroszország júliusban rekordszámú rakétát vetett be Ukrajna ellen, derül ki az ukrán légierő adatai alapján készült AFP elemzésből. Moszkva a múlt hónapban összesen 376 rakétát indított ukrán célpontok ellen, ami több mint kétszerese a júniusi mennyiségnek. A támadások jelentős része Kijevet érte, amely az elmúlt időszakban a háború egyik legsúlyosabb légicsapás sorozatát szenvedte el. Oroszország ma újabb támadást indított az ukrán főváros ellen, melyben a hivatalos adatok szerint legalább 9 ember életét vesztette.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: A magyar vegyes váltók Robkó Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni, Lehmann Csongor összeállításban aranyérmet nyert a triatlonosok sprinttávú Európa-bajnokságán a lengyelországi Elblágban. A hétvégén a második forduló mérkőzéseit rendezik az élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. Pár perc múlva 18 órakor kezdődik a Slovan Podbrezová és a Skalica Ruzsomberok találkozó. 20:30-tól lesz a Košice-Trencsín összecsapás. Vasárnap 17 órától játsszák a Dac Banská Bystrica, a Michalovce Žilina, 19 órától pedig a Komárno-Trnava meccset. A Magyar Labdarúgó Szövetség ajánlásának eleget téve az energiamegtakarítás érdekében 2 órával korábban 17:30-kor kezdődött a mai Honvéd MTK mérkőzés a labdarúgó NB1-ben. A vasárnapi 3 összecsapás kezdési időpontjai is megváltoztak. Az Újpest-Debrecen találkozón 15:30-kor, míg a Ferencváros-Vasas és a Győr-Nyíregyháza meccsen egyaránt 17:30-kor indul útjára a labda. Hétfőn 17:30-tól játsszák a Zalaegerszeg-Paks összecsapást. A második forduló tegnap esti nyitó mérkőzésén a Kisvárda 2-0-ra nyert Felcsúton. Már tényleg csak az utolsó simítások vannak hátra, hogy a néhány napja megrekedni látszó ügyletet végül nyélbe üssék, és Gulácsi Péter, a Leipzig magyar kapusa, a spanyol labdarúgó bajnokság élvonalába, a Villarrealba igazoljon. Jakobisvili Áron egyszeres magyar válogatott kapus a Birmingham elleni előkészületi mérkőzésen bemutatkozott a Barcelona labdarúgó csapatában. A 20 éves játékos az angliai találkozó 64. percében állt be Wojciech Szczęsny helyére 2-1-es katalán vezetésnél. A folytatásban a hazaiak egyenlítettek, majd a 11-es párbajt a Birmingham nyerte. Az Európai Labdarúgó Szövetség közleményben üdvözölte, hogy a FIFA elvetette nagy vitát kiváltó, többek között a világbajnokság kereskedelmi jogainak részbeni értékesítéséről szóló tervét, ám jelezte, elvesztette Gianni Infantino elnökbe vetett bizalmát. Az UEFA emlékeztetett, az Európai Szövetség tagszervezetei egyhangulag elutasították a kezdeményezést, és így tett számos más szövetség, valamint konföderáció világszerte. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 3:47 után jelentkezünk.
1: Időjárás.
0: Továbbra is kitart a hőség, a déli ország részben a rendkívüli forróság miatt holnap is vörös riasztás lesz érvényben. A csúcshőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, jelentősebb lehűlés a jövő hét elején sem várható, csupán 2-3 fokkal lehet alacsonyabb a hőmérséklet, de a hét közepén ismét közel 40 fokot mérhetünk. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta 2026. augusztus 1-én szombaton. Kovács János hangmester nevében is Kis Balázs köszöni a figyelmüket. Friss híreket holnap reggel 7 órakor mondunk legközelebb itt a Pátria Rádióban. Ha tehetik, ébredjenek vasárnap is velünk. További szép estét a viszonthallásra!

0: A csodálatos kenyér szaporítása témája az evangéliumnak, amely után Bosnyák András egyházfai plébános, korábbi szenci káplán szól a hallgatókhoz.
1: Nem járulni a szent misén a szent áldozáshoz olyan, mint ott lenni a kenyér szaporításnál, de inkább éhezni, mint elfogadni az ingyen kínált ételt.
0: Mi is a titka a jó házasságnak, vagy a tisztán megélt házasság előtti párkapcsolatnak? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Somogyvári Zoltán agykutató fizikus egy 2011-ben elhangzott előadásában. Ürge Tamás vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.
3: Robert Roth.